Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatónkat a két hetente, szerdánként, 18 órától jelentkező műsorunkkal, a Keresőkkel. A Keresők előadója dr. Kerényi Lajos, piarista atya.

0: Nagyon kedves Lajos atyánk, kevés az igazán boldog ember, pedig a boldogtalan állapot valaminek a következménye. Ezt a valamit a kereső emberek bűnnek nevezik. Akkor jön létre, ha az ember áthágja a természetes és természetfeletti szabályrendszert, sőt, önmagának akarja az örök alkotót, aki maga az Isten. Lajos atya, kérdezünk, hogyan lehet ettől a bűnös állapotból megszabadulni?
1: Én is nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatókat, és mindjárt meg is válaszolom, kérdezte a kedves Veronika, hogy lehet megszabadulni és tovább lépni. Erre így a válaszom, bűnbánattal és magasabb erőknek segítségével.
0: Lajos atya, és tovább kérdeznélek ehhez kapcsolódóan, hogy miért jött Jézus?
1: Megelőzted a következő válaszomat, mert igazában itt a megváltásról volna szó, arról a nagy erőről, személyről, aki segít bennünket abban, hogy megváltozhassunk, boldogabbá lehessünk. Úgyhogy ez a megváltó, ez világ csodája. Csak komolyan kell venni őt, mert van programja, van igazi komoly, szép jövő ígérete.
0: Lajos atya, és akkor, hogy beszéltünk a megváltóról.
1: Igen.
0: Mi lenne a megváltás, vagy hogyan kell nekünk is egyáltalán megváltódnunk?
1: Először is szeretném kicsit kifejteni, hogy miért jött a megváltó. Egyes, hogy visszahozza Istent. Hogy az Isten képiség kialakulhasson bennünk, ez azt jelenti ontológiai kapcsolat a jó Istennel. Az ő beköltözése a lélekbe, a Szent Háromság és az emberi cselekedetek harmóniája. Ez volt egy, ezért jött át, visszahozza Istent számunkra. A második, hogy megtanítson bennünket jól gondolkodni a létről, a létezésről. Óriási nagy gondolkodók jelennek meg újra, küszködnek a lét értelmezésével, és vagy megtalálják, vagy nem, inkább nem. És akkor jönnek az izmusok, amelyek nem adnak választ, hogy honnan jöttem, hová megyek, mi az életem értelme, miért a sok bűn, miért a sok szenvedés, miért, és hogy van-e, folytatódik-e az élet, folytatódik-e életünk, lesz-e örök távlat és örök élet. Hármas, hogy örök reményt adjon nekünk feltámadásra.

0: ne jegy meg, várj, tarts ki, légy hő, mint halálig.
1: És Lajos atya, hogyan kell viszonyulni a megváltóhoz?
0: Nagyon jó kérdés. Először is szabad döntést hoznom mellette. Tehát kell hozzá valamiféle gyermeki lelkület, bűnbánat, belső meghajolás. És továbbá, hogy vállaljam az ő megváltói művének megjelenítését, továbbadását a világban. Úgyhogy keresztény életet, hiteles keresztény életet kell tudni élni, azért, hogy hitelessé tegyem a megváltót és a megváltást. Az elején mindjárt válaszul adtam a kérdésre, hogy valakinek a többletadása szükséges ehhez, és ez a kegyelem. És a kegyelem hatalmas titok, csoda és boldogság.
1: Lajos atya, és hogy hívjuk a megváltás ajándékait?
0: Éppen ez a szép kérdés, benne a válaszom elő már érintgettem. Olyan ajándék, amelyik egyszer csak adódik. Van egy nagyon szép vers József Attilától, hogy mi a kegyelem. Amikor én valamit el akarok érni, akkor mind megpróbálkozom, okoskodok, majd én lázadok. Aztán már elkeseredek, egyszer csak eszembe jut a megoldás. Ez a kegyelem. Úgy magától. És a kegyelemnek vannak gyönyörű fajtái, vagy családjai, ha szabad mondani, a megszentelő kegyelem és a segítő kegyelem. A megszentelő kegyelem, amit elmondtam az előbb már, ontológiai, lényegi összekapcsolódás az Istennel, Isten képiség. Ő beköltözik a lelkembe. A Szent Háromság csodálatos valósága, ami aztán harmóniába hozza az embert, mert ő az igazi harmónia alkotó és teremtő. Tehát a megszentelő kegyelem, ha kérdezhetnénk, mi a megszentelő kegyelem, akkor erre azt válaszolnám, hogy először is Isten beköltözése a énembe, nem csak a személyiségembe, hanem életstílusomba. A második pedig, hogy megbocsátja a bűnöket. Ahol nagyon komoly, szép fények vannak, ott nincs árnyék. A bűnt lehet árnyéknak nevezni, és árnyékot eloszlat a bűnbánat, a megújulás. Mert bennem él, bennem ragyog a kimondhatatlan, a csoda. Aztán egy első és harmadik hatása lenne megszentelő kegyelemnek a boldogság, belső béke. Mert az emberek olyan sok szép jut eszébe, mikor rendben van a lelki világa. Biztos ti is tapasztaltátok, akik hallgattok engem, ott lehet igazán élményt szerezni ebből, amikor bűnbánatról van szó. Én ugye, aki meghallgathatom a bűnöket, hogy elvegyem azokat, megsemmisítsem, hogy emlékszem egy érdekes élményre. Néha ma elmondtam, hogy valahol bejött egy fiatal hölgy, Johnny,

0: és nem tudom ki, nem tudom hol, nem tudom hogyan, elmondta a bűneit, és amikor kiment, ugye kilát a papa, olyan a rácsos, hát nem ablak, de elválasztóan, és tele volt könnyel, ott könnyegtartó. Ez volt az a lány, akit már előzőleg láttam, bent a templomban, nem tudtam, hogy az még gyónni fog jönni, aki ott sírt a Jézus keresztje alatt. Tehát ez a megszentelő kegyelem gyönyörű csodája. Az öröm, mert ezek örömkönnyek voltak. A segítő kegyelemről is szabad legyen szólnom, nem is engedem itt kérdezni drága Veronikát. A segítő kegyelem, ez is egy olyan ajándék, ami egyszer csak jön, egyszer csak megvan. Mert a lelkem nyitott, kész rá, hogy elfogadja. Hatásai könnyűvé teszi számomra a hitigazságok elfogadását, nem megértését. Tehát például a hitigazság az oltári szentség. Ezt a titkot, ezt nem tudom megérteni. Hogyan? Hogyan adhatja nekünk a testét eledelül, mondták a Jézus körülött lévők. Tehát, vagy a Szent Háromság titka. Azt mondta Szent Ágoston, ha ki az a jég, ki a Jóisten, ki a Szent Háromság, ha kérdezed, nem tudom, ha nem kérdezed, tudom, vagyis hiszem. Aztán utána következik, könnyűvé teszi a bűnök elkerülését, megsegít ahhoz, hogy tudjak megtisztulni, ez a gyónás. Itt most miértán kérdezheted, Veronika, hogy hogyan tudunk hozzájutni a kegyelmekhez, és akkor erre a válasz a szentségek által. Mik a szentségek? Ez a kedvenc témám, azért csak úgy ugrándozok a fogalmakkal. A szentségek, így mondja a teológia, látható jelek, víz, olaj, átélés, stb., amelyek láthatatlan kegyelmeket adnak. És akkor most meg kellene valami módon tudnunk, hogy melyik szentségnek mi a külső jele, látható jele, és mi az a kegyelem, melyik kegyelmet ad. Hadd mondjam röviden, ha valaki tudja jegyezni, akkor jegyezze. Első a keresztség. Mi a keresztségnek a anyaga, mivel keresztelünk? Vízzel. Csak kizárólag a víz jó, mert Jézus ezt hozta be, hogy ez legyen a jele. Mi a kegyelem? Isten hiányos a lelkem, bűnös a lelkem, a kegyelem Istent odaadja, amit már mondtam is, ontológiai összekapcsolódás, ez valami csodám. Tehát akkor megbocsájtás, anyag a víz, láthatatlan kegyelme, Isten belépése, beköltözése, Istennel való egyesülés, Isten képviség és a megváltás, megbocsátás. Második a bérmálás. Ennek a jele olaj, de csak krizma olaj. Direkt erre szenteli fel a püspök más olajokkal együtt, és a krizma olaj, amely a lélek számára lehetővé teszi, hogy a Szentlélek ajándékait megtapasztalja, 7 ajándéka van. Majd erről máskor, mert akkor a másfelé irányulnánk, az értelem számára van 4, akarat számára 1 ajándék, és az érzelem számára 2. Így kijön a 7. Negyedik oltári szentség. Mi az anyaga? Búza, kenyér és szőlőbor. Szőlőből készült bor. Tehát búza, kenyér. Mert Jézus azt használt. Semmi más kenyér nem jó. Pedig annyi féle van, de ezt ki kell mindig válogatni. Ugyanígy a bort is. Nem is hiszetek. Nem is próbálhatom, mert nem érvényes. Mert isteni rendelet. Tehát ugye a szőlőből, vagyis kenyér, buzakenyér, buzalizből készült kenyér, és szőlőbor. Negyedik a bűnbánat szentsége. Anyaga a feloldozás. Kegyelem, nem bűntelek, eltörlés, bűntörlés. 6. az egyházi rend. Ez a papszentelés. Ennek anyaga a fölszentelés, tehát a szertartás, de püspök részéről, kegyelem pedig, segítő kegyelem arra, hogy az az illető, csak ő ezáltal 2 dologra lesz alkalmas, bűnöket megbocsátani, és kenyeret, bort átváltoztatni Jézus testévé és vérévé. Senki más ezt nem tudja megtenni. Csak a fölszentelt, aki a szentségbe részesült. És utána ott van még a házasság szentsége. Ennek anyaga a szerződés, kötés. Nem a gyűrű, szerződés, kötés. Ketten egymással kötik a szerződést, és a kegyelem, segítő kegyelem, hogy nyugodtan bízva lehet remélni ezeknek a szentségi házasoknak, hogy égi kegyelem, isteni kegyelem, segítő kegyelem megsegíti őket, hogy ki tudnak tartani egy életen át egymással, és mindig tudnak újítani, boldogságot teremteni. Nagyjából most kegyelemtant átnéztük, átvettük, próbáljunk meg milyen elmélyülni, ahol csak lehet.
1: Köszönjük szépen, Lajos atya, és akkor most pihenésképpen hallgassunk egy kis zenét.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatónkat, akik most kapcsolódnak be adásunkba. Önök továbbra is a Keresők című műsort hallgatják, benne Kerényi Lajos atya elmélkedését az embertitkáról. Lajos atya a műsorunk első felében arról elmélkedett, hogy mi a megváltás, miért jött Jézus, hogyan kell nekünk megváltódnunk, hogyan kell viszonyulnunk a megváltóhoz, illetve beszélgettünk Lajos atya, hogy milyen kegyelmek vannak a kegyelmekről, kegyelmek példáiról. Azt vettük végig Lajos atyával. Ehhez kapcsolódóan a kegyelmekhez, Lajos atya, kérnénk példákat is.
1: Nagyon köszönöm ezt a kérést, el is fogadom, meg is válaszolom. Legszebb példák, amelyek klasszikusok is, nagy írók és művészek ajkáról és gondolatából szoktak megjelenni. Az Vörös Sándornak, a nagy híres költőnek és prózaírónak a művéből szeretném bemutatni, hogy milyen módon tud működni a gonoszság, amely tönkre akarja tenni a kegyelmet, és tönkre teszi, érdekes képanyagot használ. Vörös Sándor bizarr képanyaggal, fogalmazással siratja a romló helyzetet, közben művész ilyen beleszövi a pozitív magatartást, a tarthatatlan helyzet jó irányba terelését. Jóslás a Trágya özönről című írásában ezeket mondja. Egyáltalán nem nincs helye itt meg botránkozásnak, trágya megmondan, mert klasszikus csodákat tartalmazzak. Idézem a nagy költőt, minden megnyilvánulásod, amely szépen, üdén, szabadon kibontakozik, a te ajándékod. Minden megnyilvánulásod, amely mohóságtól bűzlik, a te ürüléked. Bármelyikönből sokkal több salak fakad, mint adomány. Ez ellen nincs más segítség, mint hogy salakunkat eltakarítjuk. Ehelyett az európai ember kezdettől fogva és mindinkább ürülékéből rendszert, törvényt, erkölcsöt épít, amit fegyverrel, pénzzel, hatósági pecséttel, rangos testülettel őriz, és mindenkitől megköveteli, hogy a bélsár palotákhoz és ünnepélyes vanai szobrokhoz igazodjék. Azt hiszem nem kell olyan érett az én drága hallgatóságom, és a magyar nép is, hogy nem kell külön magyarázni ezeket a dolgokat. Értjük, miről van szó. Ez a ürülék dolog. Folytatom tovább a költőt. Ezek folyton repedeznek, ugye világnézetek, omlanak, általános bűz viszketegséget terjesztve, és egyre több frissebb, puhább ganajjal kell toldani, foldani őket. Képanyagok nagyon találóak, biztos, hogy megtetszünk érteni. Lassanként az emberiség egész ürülék metropoliszt emelt maga fölé, ideológiák, marxizmus, materializmus, stb., amely most a 20. századra ráomlott gazdáira, hogy valamikor az egetosztromó óriásánőtt emberisége tűz és víz özön zúdult, most a ganaimádóvá törpült emberiséget utolérti a trágyahözön. Évszázadokig nem lesz egyéb, mint folytogató bűz, mocsokba nevickélés, háborús, durrogó, rotyogó, trágyaszagú fegyverekkel, a régi fényes fegyverek helyett, míg a ganajkor emberek ki nem pusztul, fogja uralni a világot. Ki az egész földgolyóból böcegödröt csinált, most belé fullad. Nagyon érdekes, itt egy példát hoz Vörös Sándor. Itt egy pillanatra megszakítom a nagyköltő gondolatait, hogy idézem Nemeskürti Istvánt, aki történelmi zsenijével és tiszteletesebből értelmezi a mai helyzetet. Őt idézem, nagy professzor, csodálatos, meghalt már, Hazateremtő kereszténység című írásában Halász Zsuzsa kérdezi tőle, mi a véleménye arról, hogy Európa nem óhajt emlékezni a múltra, hiszen az új európai alkotmányból kimaradni látszik a keresztény megjelölés. Nemeskürti tanár úr válasza, nekem ez a pogány Európa nem kell. Arcpirító és felháborító, nem is lett volna szabad belépni. Amit ma úgy neveznek, hogy Európai Unió, ez egy alattomos üzleti vállalkozás. Semmi köze a hajdani Európához. Mivel az alattomos üzletemberek hitetlen pogányok, nincs szükségük arra, hogy még ráadásul hídbéli problémáik is támadjanak. Ez egy disznóság. Európa nem létezne a kereszténység nélkül. Eddig remek példa, ugye, hogy más képanyagokkal kiegészítve hozza a másik zseni. Tovább folytatom vele Sándor gondolatait. Mit lehet tenni a trágya özön ellen? Ez majd magától le fog folyni, lassan, míg a trágya korszak embere az utolsóig bele nem fullad. Aki bármilyen iránynak, rendszernek, emberi kigondolásnak szívvel, lélekkel behódolt, azt elborította a trágya özön. Most figyeljük, aki a tiszta érzést, szabad látást, örök mértéket őrzi, bárkában lebeg trágya özön fölött. A sötétű merülés, általános pusztulás, egyetemes kényszenvedés, ez ellen mit tehetsz? Semmit és mindent. Ez a semmi és minden, a saját érzéseiddel nem veszel részt a sötétségben, és megteremted önmagadban a teljes emberség állapotát. Nem vágyaiddal, hanem az örök mértékkel vezetteted magadat. Az áradat bármerre sodor, nyomorba, jó módba, kényszermunkára, harctérre, vesztőhelyre, ne törődj vele. A sötétség, hatalom nem adhat neked semmit, és nem vehet el tőled semmit. Az egyedül érvényes mérték működik benned. Oda veszed kényelmed, vagyonod, egészséged, szabadságod, életed. Mindezt úgy is elveszíted előbb-utóbb, sírba nem viheted magaddal, de a mélyebben rejlő tökéletes mértéket nem sértheti, még a világpusztulás sem. Ezért kívánj hozzáigazodni. Az örök mértékre bíz magad minden beborító áradat fölött. Tovább kérdezem, ezt most már én kérdezem, hogy lehet a teljes emberséget kiművelni önmagunkban? Mi az örök mérték, ami kivezet a trágya özönből? Horváth Sándor múlt században élt híres teológus professzor szerint. Most figyeljünk, amikor láthatatlan természet fölötti erők végzik a kiegyenlítődést, hát még egyszer láthatatlan természet fölötti erők végzik a kiegyenlítődést, a dolgok megnyugtató elrendezését. Isten győzelmei olyanok, mint az embereké, folytatja a nagy gondolkodó. Itt a mozgató motivumok embereknél. Fegyver, erőszak, külső látszat, pénz, karrier, mohóság. Ezek félelmet, halált, szegénységet szülnek. Amott a szeretet, az emberiesség, lelki és testi, anyagi fölemelése, a mozgató erők. A másik pozitív eszközről, ami kivezet a trágya özönből, a pár éve szentjavatott Edith Stein, Terézia Benedikta nővér Karmelita vértanú ír egyik gyönyörű emlékedésében. Az emberiség még mindig szennyárral küszködik, íme itt is a trágya özön. És még mindig csupán egy kis de nyáj az, amely megmenekült előle. Most egy pillanatra, Lajos atya, nézi magadba, hogy te a kis de nyáj vagy, aki meg nem megmenekültél a szennyártól, vagy még mindig benne küszködsz. És te, aki hallgatsz, aki gondolkodol, kis de nyáj vagy, amely szennyárral küszködik, vagy már megmenekültél? Folytatom Einstein. Krisztus és az Antikrisztus közötti harc még nem ért véget. Ebben a harcban megvan a helye Krisztus követőinek. Legfőbb fegyverük a kereszt, és ennek mélységes titka. Ezt a titkot maga Jézus árult el nekünk. Következő alkalmakkor tovább elmélkedünk a szennyár kudarcáról és a győzelem szépségeiről, mert azok bűben vannak, és hogy nem szabad elkeserednünk. Ezek mély titkok, úgyhogy nem szabad, hogy veszélybe rohanjon ez a szerencsétlen félrevezetett haza, Európa, a világ, és én, és te. Amen.
0: Köszönjük szépen, Lajos atya, a ma esti gondolatokat, és minden kedves hallgatónak ma este velünk voltak és hallgattak bennünket. Köszönöm szépen Farkas Miklós munkatársamnak a technikai támogatást, és akkor, ahogy Lajos atya említette, akkor sok-sok szeretettel válunk újra mindenkit 2 hét múlva.
1: Én is búcsúzom, köszönöm a kedves munkatársaimnak, Veronikának és Miklósnak a intelligens mellémállását, és fogadom, ígérem, hogy a következő alkalmakkor majd folytatjuk ezeket a mély gondolatokat. Ne hagyjuk el magunkat. Ilyen Krisztus király, a végső győztes. Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Ágoston Julián, aki egyébként Ágoston Imre névvel született, csillagnak indult a magyar költészet egén, ahogy Rónai György írta róla, és mégis ma szinte teljesen elfeledték. Ezt a tehetséges költőt ugyanis kizökkentette a történelmi igazságtalansága abból a kerékvágásból, amibe került, és onnantól, és az az 50-es évek eleje, nem találja helyét, talán munkát sem kap, és mindez annyira felőrli az akarat erejét, hogy aztán 1969. március 9-én, 19-én hal meg. Római katolikus családban születik, egy jómódú római katolikus családban, Kalocsán. 1909. augusztus 28-án. 3 éves volt, amikor elvesztette édesapját, és körülbelül ebben a egy hónap különbséggel, édesapja elmenetelével egy időben, egy évben született meg a bátyja. Rokonok fogadták be Bajára őket, itt kezdte meg Ágoston Imre a ciszterci gimnáziumban a tanulmányait, amit befejezve 1927-ben novíciusként Zirce kerül, elvégezve tanulmányait 1933-ban pappá szentelik. Párhuzamosan jár a Pázmány Péter Tudományegyetemre bölcsészetből. Diplomázik, majd Kafka Morgidból doktorál. Volt egy irodalmi kör, aminek ő volt tagja, Rónai György és Túzó Gábor, és még néhányan. Ez adta papi hivatásán kívül az érdeklődésének a terét. Először előszállásra, majd Egerbe kerül, itt már tanít. Ugyanakkor irodalmi költészetet is szervez. És mire megtalálta volna a helyét, jön 49, feloszlatják a rendet, legalábbis a legnagyobb részét. Őt 51-ben internálják, és ez az internálás, ez nagyon legyengíti, és minthogyha egy hatalmas ütést mértek volna rá. Valójában hivatásának, a papi és tanári hivatásának csak 1963-tól tudott volna megfelelni, de sok betegséget hordozott magában. Verseiben indulatok, nagyon erős érzések vannak. Mondhatom azt is, hogy fékezhetetlen indulatok vannak. Szavak hancúroznak bennem, mondja. Csak 1939-ben jelenik meg az első kötete, Fekete remeteségben címmel. Ez egy áradó, látomátos szabad versek. Valahol Füst Milán hatott rá talán a legjobban. De írt tanulmányt a századforduló költészetéről, írt a magyar tanítás módszereiről könyvet, de mindenek előtt az irodalmi életben szeretett volna bellenni, mert egy nemzedék tagja, Füst Milán volt, aki a költészetben a legnagyobb hatást gyakorolta rá, de nagy ígérete, nagy költői ígérete nem válhatott valóra, mert az a kornak az igazságtalanságai átgázoltak ezen az emberen, mélyen megváltoztatták a lelkesítő, mély érzésű költő személyiségét olyannyira, hogy az internálás után már alig írt, és amit ma nagyon szeretünk benne, az a háború lezárásáig, vagy inkább 49-ig tartó időszakának a költészete. Ágoston Julián február 18-án ment el tőlünk 1969-ben. Ismerjük meg most néhány versét. Ágoston Julián tavaszi könyörgés. Most feszülő bimbók burkai pattannak sorba. Mária, eléd borulnak. Drága nagyasszony, hogy te légy életünk napra ringatója, te tavaszi köszöntés. Fergeteg, ne dújja szét a nyíló szirmok kályhelyt, és harmatos fűre szemedből ne könyhújjon reszketek, hanem mosolyod fénye, s rajta ékes szőnyegen felém lépdelő tavasz. Szirmok színek éke, friss földeken pöfögve húzó traktorok, nyomán fekete föld hasad, s a szertet árult szőnyegek fiatal vetések szárba szökkent mosolyát hintázzák feléd a tavaszi szélben. Szűzanyánk. Szűzanyánk, magyar mezőknek, kérges kezeknek Isten anyja Mária, hallga, hogy zug a gép, s az égen fönn, mint lepkeraj, acélos szárnyak szállnak, s néha borzolt rettenet szállít meg embert, állatot. S a régen elfeledett rém békére szomjas agyunk mélyén felködlik vak éjeleken, riad sikoltással, mint szörnyű emlék, háború. Ne hagyd, hogy akkor kétség tiporjon mi ránk, Mária. Szívünk már rég szelíd, és fiaink, mint új kalászok, újult földeken, új dalokkal szállnak feléd, s nem ismerik a szenvedést. Az árok mélyén, drót mögött és sárgult arcok ráncait, amint az égre nézve várnak. Ó, velünk vagy-e, szűzanyánk! Mi dermet vágyak öreg csőszei, csak csosszant lábbal járunk eléd. És kérünk mindenünk nevében, légy békét szülő, szent anyánk, aki mindig voltál. És az áporos tavaszban oltsd be nemes fággal vadóc ágaink, mert élni akarunk. Mindig feléd kiáltva két kemény kezünkbe fogva életünk, szép együttesben énekelni, feszülő bimbók burkainak színét, mint a lángot lobogtatva. Csak énekelni szüntelen, hogy béke és szeretet útjain örök találkozóra várjon vadhajtások szelíd oltó veszélye. Szűzanya, drága boldogasszony, Mária. Ágoston Julián.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, éppen úgy lesz a szavammal is. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem. Ez a szentírási rész azért kedves számomra, mert még jelölt voltam, amikor először találkoztam vele, és jelöltségben. Kint voltam Kaliforniában, még nem annyira beszéltem a nyelvet, nem tudtam még tanítani, és néha kérdeztem, hogy miért vagyok itt? És nagyon érdekes volt, mert az alapító nővérünk, Ida nővér tanított engem, és ő mondta, hogy nővérek, néha úgy fogjátok érezni magatokat, mint mondjuk valamilyen befőtt egy polcon, hogy csak ott vagytok, és az Úr nem használja a tehetségeteket, amit adott. És én is sokszor így éreztem magam, de mondta Ida nővér, hogy de majd meglátjátok, később lesz rá alkalom, és akkor majd azok a tehetségek kibontakozhatnak. Nekem ez nagyon sok erőt adott, ez a mondat, a jelöltség noviciátus alatt, hogy most még nem tudok tanítani, még nem is annyira ismerem magamat, hogy mik az én tehetségeim, de azt látom, hogy nem tudom megtenni mindazt, amit a többi nővér megtesz. De hogy azt tudom, hogy az Úr hívott, és ahogy esőt küld, és a hót küldi az égből, és az termékenyé teszi a földet, úgy lesz az Úr szavával is. Tehát, hogy az Úr szava, mint az a mag a földbe esik, és így a szívembe hullott ez a mag, és hogy az aztán szárba szökken, és gyümölcsöt fog hozni. És ebben én nagyon hittem. Ez a hitről szól, az Úr tevékenységéről, hogy az én hivatásom tényleg nem magamtól jött, hanem ez tőle jött, és hogy ő tud tevékenykedni rajtam keresztül.
1: Tóth Adrián, Jézus szíve nővér gondolatait hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.

0: irgalmasság órája.
1: Valahányszor hallott, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ez a nagy irgalom órája a világ számára.
2: Könyörülj rajtam, Uram! Látod, egész nap hozzád kiáltok, mert Te, Uram, jószágos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik szólítanak.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászált poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

0: Urunk Jézus Krisztus, aki állandó vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, szilárdítson meg bennünket minden jó tettben és szóban.
1: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.

Áldott legyen az Úr, ő az én segítségem, ő az én irgalmasságom és erősségem, menedékem és szabadítom, ő a védőpajzsom, benne remélek.

Milyen mélységesen gazdag az Isten bölcsessége és tudása. Milyen kifürkészhetetlenek szándékai, és milyen megfoghatatlanok útjai. Vajon ki látta az Úr gondolatait, és tanácsot kiadott neki? Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle? Ő belőle, ő általa, és ő érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Így szól az Úr, az én gondolatom a béke, és nem a pusztulás. Hívjatok segítségül, és én meghallgatlak titeket.
1: Meghaltál, Jézusom, de a lelkek számára felfakasztottad az élet forrását. Az egész világ rendelkezésére áll az irgalom tengere. Ó életkútja, Isten végtelen irgalma, öleld át az egész világot, s áradj ki ránk!

0: Mária, magyarok nagyasszonya, béke királynője, világgyőzelmes királynője, irgalmasság anyja.
1: Könyörög éretünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
3: Mária Rádió.
4: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
5: Részlet az Efezusiaknak írt levélből.

Urunknak, Jézus Krisztusnak az Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a fölséges örökség, amely ővé a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön.

Isten megismerése a hétköznapi életben. A Szentírás megadja az egész valóság szintézisét, de mégsem nyújt rendszert. Nem találunk benne rendszeresen kidolgozott teológiát vagy antropológiát. A Szentírásban mindig a konkrét élethelyzet az első. Mit kezdünk az életünkkel? Mit engedünk meg Istennek? Hogyan tegyek, és hogyan tegyem a dolgomat Istennel? A felvetődő elméleti kérdésekre a Biblia gyakorlati válaszokat ad. Kicsoda Isten? A Biblia válasza: élj mennyei atyád gyermekeként, merj bizakodni és gondtalan gyermek lenni, kövesd Jézust, az atya szeretett fiát. Ami az ima kérdésre adott válasz, parancsoló jellegű. Tehát így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, mi a szeretet? Milyen szép volna filozófálni a szeretettől, az érosz vagy az agapé jelentéséről, de nincs idő. Cselekedj úgy, mint az irgalmas szamaritárus. Adj enni az éhezőknek, látogasd a betegeket. Isten megismerése nem tudós eszmefuttatás eredménye. Úgy ismerjük meg, hogy akarata szerint élünk. Abból tudjuk meg, hogy megismertük, hogy megtartjuk parancsait. Aki azt mondja, ismerem, de a parancsait nem tartja meg, az hazudik. Nincs meg benne az igazság, olvassuk Jánosnál. A teológiának megvan a maga fontossága. Nyíl egyenesen vezet az igazság felé. Az igazságot azonban nem lehet elméleti formulákkal és fogalmakkal körülírni. Amikor Istenről van szó, szíved akarata és készsége segít el az igazi megértéshez.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik. Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket.
1: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

0: Augusztus 17-én hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után, életének 59. papságának 31. évében visszaadta lelkét teremtőinek Úr Zsolt Ipoly atya. Az engesztelő szentmise áldozatot 2026. augusztus 28-án 9 óra 30 perckor mutatják be a nézsai Szent Jakab plébánia templomban, majd a nézsai temetőben helyezik örök nyugalomra. Úr Zsolt Ipoly 1968. március 24-én született Nyíregyházán. Nagyvenyimben volt novícius, tanult Rómában és Budapesten. 1995-ben tett a cisztercita rendben örök fogadalmat, 1996. június 8-án szentelték pappá. Ciszterci szerzetesként 2008-tól 2011-ig volt a Mária Rádió műsorigazgatója. Vezetősége alatt a rádió több vételkörzettel is bővült, például Esztergom és Kiskörös környékén is hallhatóvá vált. Emellett kiemelkedő érdeme, hogy bevonta az ifjúsági közösségeket a rádió életébe, ezáltal új lendületet adott a szolgálatnak. Ezt követően 2011-ig káplánként, majd pedig 2018-ig plébánosként szolgált a budai ciszterci Szent Imre plébánián. 2018-tól a Váci Egyházmegye papja, Vácrátót plébániai kormányzója, Vácharttyán moderátora, Püspök Szilágy moderátora, Kisnémedi moderátora, 2020-tól Monori plébános, 2023-tól Nézsai plébános volt. 2026. június 1-től betegszabadságon volt, utolsó hónapjait a Váci Szent Hedvig idős otthonban töltötte. Isten nyugosztalja, és az örök világosság fényeskedjék neki.
1: Akarom, fontos ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla, lépcső, mint felhalad valaki más. Ekevas, mely mélyen a földbe ás, ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, mely hordja a magot, de szírmát ki nem bontja a virágnak, s az emberek, mikor a mezőn járnak, a virágban hadd gyönyörködj.

sok lélek alatt legyek a tutaj. Egyszerű, durván összerót ladik, mit a tengerbe visznek, mély folyók.

0: Mária Rádió. Joanna Urbanskával magonybírókat a lengyelek Szűz Mária tiszteletéről beszélget.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Egy fontos és gyönyörű témáról lesz szó ebben az adásban, Szűz Máriáról. Szűz Máriáról, aki égi édesanyaként a lengyel nemzet is tisztel és szeret. Közel vagyunk Nagy Boldogasszony ünnepéhez, hiszen már a küszöbön áll az ünnep. A műsorunkban szeretnénk röviden bemutatni meghívott vendégünket, Joanna Urbanskát, aki a Poznanyi Egyetemen kezdett magyarul tanulni, azóta műfordító és hungarológus. Annyira megszerette Magyarországot, hogy ide költözött Budapestre. Szívügye a magyar-lengyel kapcsolatok ápolása, a lengyel történelem erényes, hősi karaktereinek minél nagyobb körben való megismertetése. Gondolhatunk itt Vidolt Pileckire, Boldog Stefán Wyszyński bíborosra is. Joanna elképesztő aktivitással vezette a Lengyel Intézetet 2018 és 2023 között, meg annyi kulturális és történelmi témájú programmal. Szent Kinga és Szent Hedvig jubileumán tevékeny részt vállalt az ünnepség sorozatban. Ő a szerzője a Függetlenség Szentje című albumnak, ami Szent II. János pápa pápaságát mutatja be, és a Lemvirágok a Véres Mezőkön című hiánypótló munkának is. Munkásságáért a Magyar Érdemlendrovak keresztjével és a Lengyelország függetlenségének 100. évfordulója éremmel tüntették ki a Korompai Egyesület elnöke Joanna, és hát nagy szeretettel köszöntjük itt. Joanna, mesélne esetleg még pár szót, ami fontos lehet önről?
2: Dicsőítessük a Jézus Krisztus, nagyon szépen köszönöm ezt a megtisztelő meghívást, és köszönöm ezeket a kedves szavakat. Helyesbíteném, hogy én nem vagyok a Függetlenség Szentje szerzője, csak szerkesztője, de nagyon örülök, hogy sikerült olyan méltó módon megünnepelni annak idején Szent II. János Pál pápa születésének centenáriumát, mert erre az alkalomra készült ez a rendhagyó kiadvány. Túl kedves volt hozzám, úgyhogy köszönöm szépen. Ezek a kitüntetések, elismerések, ez természetesen nagyon jól esnek, de én mindig úgy éreztem, hogy egyszerűen szolgálni kell, ahogy az ember tudja, ahogy tőle telik azokat az ügyeket, értékeket, amelyeket fontosnak tart. És ebből fakad ez az elképesztő aktivitás, amit olyan kedvesen említett. Hozzátenném, hogy semmi se lett volna lehetséges Isten segítsége nélkül. Én mindig úgy éreztem, hogy óriási támogatásnak örvendek, és ebben nagy része Szűz Máriának is volt. Mindig rábíztam a dolgokat, és ami sikerült, ezt én neki köszönhetem részben is, természetesen a Jóistennek, aki meghallgatta az ő közbenjárását.
1: Joanna, azzal folytatnánk a műsort, hogy egy kicsit megosztaná pár dolgot a Szűzanya életében való jelenléttel. Tudom, most az előbb beszélt róla, de hogy hogyan érzi Joanna, hogy Mária segíti önt a mindennapjaiban? Mit jelenthet Joannának az, hogy Máriával úton lenni az ég felé? És egyáltalán hogy képzeli el a Szűzanyát, akár külsőleg, belsőleg, milyen lelki tulajdonságai vannak?
2: Hát mindenek előtt utol érhetetlen ideál. Szűz Mária minden tekintetben tökéletes. Én úgy képzelem, hogy ha nem lett volna az eredendő bűn, akkor úgy néz neki az összes ember. Ez egy példakép számomra, tényleg utolérhetetlen, mert én próbálok tőle tanulni, de kevés sikerrel, bevallom őszintén. Ami számomra a legfontosabb, mert úgy az arra szólt a kérdés, hogy milyen lelki vagy mentális tulajdonságokat tudnék kiemelni, akkor elsősorban a bátorság. Talán kevésbé hangoztatott vonás, de az én véleményem szerint a Szűz Mária hihetetlenül bátor harcos. És ami az én életemben is tapasztalható, az, hogy hát mivel az élet nem csak örömteli pillanatokból áll, akkor tőle feltétlenül azt kell tanulni, hogyan tudjuk eredményesen és konstruktív módon cipelni a keresztet, amelyet a jó Isten ránk bízott. Nem véletlenül, ez nyilván azért van, hogy tudjunk fejlődni. Nehéz elfogadni ezt a tudást, mert nagyon nehéz, rengeteg kihívással jár. De a Szűz Mária az az ember, a legszentebb, a legtisztább, a legszebb, a legokosabb, a legtökéletesebb, de az az ember, aki tud ebben módszereket mutatni, ismertetni velünk az, hogy hogy kell ezt végigvinni. Én mindig is csodáltam, hogy egy kislány, hogy tudjuk, hány éves volt. Volt, aki mondja, hogy 12 éves, 13, 14 éves, ugye, úgy megosztanak a vélemények, de ami biztos, hogy nagyon fiatal volt. És nem spontán módon, hanem megfontolva választ ad a Jóistennek, mérhetetlen az ő bizalma, de párhuzamosan a bátorság is, hogy ezt a választ merte adni, ami nem volt annyira egyértelmű, és nem volt kötelező. Bár, ha úgy nézzük, hogy tökéletes, akkor nagy valószínűsége a Jóisten már tudta, hogy csak úgy tud válaszolni egy tökéletes ember, amelyet alkotott. De mégis szabad emberként ez az ő döntése volt. És az, hogy az a dimenzió, ami kevésbé kellemes számunkra, a fájdalom, a szenvedés, a fájdalmas szűzanya tud minket támasztani, és támogatni, és segíteni minden olyan helyzetben. Úgyhogy számomra ez a legfontosabb. Semmiképpen nem barátnő, annyira nem bizalmas a kapcsolatunk, mert én nagyon tisztelem. Talán azért, mert annyira különbözik tőlem. Annyira tökéletes, én pedig annyira tökéletlen vagyok. Emellett a királynőm, én ezt komolyan veszem, mert annak idején a 17. században, mert nálunk sokkal később történt meg ez a hivatalos megkoronázás, de természetesen már a lengyel állam alakulása óta nagyon tiszteltük a Szűz Máriát, de hivatalosan csak a 17. században választottuk királynőnek, és ez egy nem érzelgős, jámbor döntés volt, hanem egy jogi aktus, amelyet azóta senki se vont vissza. Ez itt bátran mondhatjuk, hogy a mai napig Szűz Mária hivatalosan is a lengyel, most már nem királyság, Lengyelország királynője, és én ezt nagyon komolyan veszem. Számomra ő egy úrnő, akinek hatalma is van, és szerintem ez kevésbé hangoztatott aspektusa a dolognak, hogy ne csak barátkozzunk, és jó anyának tekintjük, bár ez mind igaz, de emellett neki sokkal több szerepe kell, hogy legyen az életünkben. Ha már említettem az anyaságot, akkor a másik nagyon-nagyon fontos tényező az, hogy anyatársam. Az én anyukám, de emellett anyatársam, mert nekem is vannak gyerekeim, és amikor nagyon nehéz megfelelni ennek a feladatnak, vagy az életkörülmények úgy alakulnak, hogy az ember szenved. Mert ugye tudjuk, hogy minden anyukának óriási öröm mellett vannak fájdalomos pillanatai is. Amikor félti a gyerekeit, amikor aggodik értük, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, akkor ez a fájdalmas szűzanya, ez számunkra egyetlen segítség. Mert természetesen lehet imádkozni a jó Istenhez, Jézushoz, ez is teszem, de mégis a Szűz Mária, mint a közvetítő, közben járó, az, aki megért, nem mint Isten, mert ő mindent tud, és mindent megért, de ő mint nő, és mint anya is tud minket megérteni. És ez számomra a legfontosabb, és a legcsodálatosabb. Hát külsőleg nem kell részletezni, mert mindenki számára világos, hogy ő a legszebb. Annyira szép, hogy el se tudjuk képzelni, úgyhogy nem is próbálkozom leírni, de biztos vagyok benne, hogy semmilyen a legszebb, a legcsodálatosabb kép, kegykép, bármi, amit alkotott az ember, nem tudja ezt visszaadni. És erről is beszélnek azok az emberek, akiknek megjelent Szűz Anya. Ez leírhatatlan. Úgyhogy nem is próbálkozom.
1: Hogyan szólítják Lengyelországban Szűz Máriát?
2: Hát tulajdonképpen mi is az összes hivatalosan elismert, hagyományos elnevezéseket, megszólításokat használjuk, amelyet szankcionálta a katolikus egyház. Vagy amelyeket szankcionált a katolikus egyház. De emellett van, ami jellegzetesen, sajátosan lengyel, ezt már említettem, hogy a Szűz Mária Lengyelország királynője. Nem királynője, hanem királynője. Ez nagyon-nagyon fontos. Mert nálunk a hagyományban, a történelmi hagyományban, és van erre példa, későbbi példa, mert Szent Hedvig, az Anzsó Szent Hedvig is Lengyelország királya volt. Ez még jobban hangoztatja, hogy nálunk egy nő is lehet király, illetve királynő. Úgyhogy ez talán olyan jellegzetesen lengyel szempont, de a másik különbség, amelyet tapasztaltam, az, hogy mi több elnevezésben használjuk az Isten Anya titulust, ami magyarul például Szűz Mária vagy Szűz Anya, nálunk Isten Anya. És a másik, hogy a legszentebb Szűz Mária, ami boldogságos Szűz Mária magyarul. Ez a legszentebb, ez nálunk csak nem minden titulusban szerepel. Akkor két ilyen különbség, ami gondolom, hogy inkább nyelvi sajátosságból fakad, nem pedig valami mentalitásbeli vagy hitbeli különbség, csak hát nálunk a hagyomány úgy formálta ezeket a megszólításokat.
1: Úgy tudjuk, hogy a lengyeleknek az első összefüggő lengyel nyelvű szövegemlékük egy nagyon-nagyon szép himnusz, nem egy kiváltságlevél, nem egy urbárium, nem egy lélekhűszeres, hanem egy szakrális, egy himnusz, egy imádság. A Bogurodzsica, amiről már Joanna beszélt egy picit, tudna erről egy kicsit beszélni nekünk, hogy mit kell tudnunk erről a himnuszról, mi a jelentősége, és kik ajkán hangozhatott el még korábban esetleg fontosabb történelmi pillanatok idején?
2: Ez valóban egy nagyon szép himnikus dal. Egy középkori lengyel vallásos énekről beszélünk, ami valóban a legrégebbi dallammal megőrzött lengyel verses szöveg, vagy a lengyel keresztény költészetnek első műve. Érdekes, hogy nem ismerjük a dalszöveg szerzőit, bár a legenda szerint ez Szent Adalbert volt. Ez őszintén szólva elég kétséges, ami valószínűbb, hogy ő ihlette a szerzőt. Ami a zenét illeti, ezt tudjuk, hogy hasonlít egy a nyugaton ismert lavagi szerelmes dallamához, csak természetesen, amikor a bencések közvetítésével jutott el Lengyelországba, és új szöveget kapott, akkor megváltozott a jellege is, és ilyen jámbor hangneművé vált. Ahogy említette, ez volt az első himnuszunk, mondhatjuk, az első nemzeti dalunk. A lavagok énekeltek, amikor harcba indultak, például a grünwaldi csata során, vagy előtte. Itt a Keresztesek című filmben ezt lehet látni, mert tudom, hogy ez a film népszerű volt Magyarországon. Eredetileg két strofából állt, utána az évszázadok során új verszakokat írtak hozzá, és a Szűz Máriához és a Jézus, az Úr Jézushoz fordul. Úgyhogy nagyon szép, csodálatos, nagyon majesztatikus jellegű dalról beszélünk most. Lehet sajnálni, hogy és van, aki ezt hangosan és mondja, például én, hogy sajnáljuk, hogy nem ez lett most is Lengyelország himnusza, hivatalos himnusza. Bár valóban elég archaikus a szöveg is. Most a gyerekek nem nagyon értik, hogy miről szól. Magyarázatra szóról mindenképpen.
1: Igen, most meg is próbálnánk egy rövid zenei bejátszást ebből a gyönyörű szép himnuszból, hogy a kedves hallgatók is meghallgathassák.

0: A zenei részlet után a következő kérdésem az az lenne, hogy volt-e olyan uralkodó Lengyelországnak, aki ismert volt a Mária iránti tiszteletérve szeretetéről, hogy esetleg tudna ilyen lengyel uralkodót megemlíteni nekünk?
1: Minden bizonyal többen is voltak, de ami leginkább figyelemre méltó, az minden bizonyal második János Kázmér. A legelején említettem, hogy nálunk később ajánlották fel a lengyel királyok Szűz Máriának az országot, Lengyelországot, a lengyel királyságot. És nem úgy, mint Szent István esetében, aki ugye utódja nélkül maradt, nálunk egy bajba esett király tette ezt meg, amikor a svéd invázió veszélyeztette Lengyelország jövőjét, Lengyelország létezését. Az úgynevezett özönvíz, amely 1655 és 1660 között zajlott, ez nem mindenki tudja, hogy a második világháború után ez volt a legpusztítóbb és a leghalálosabb háború, amelyet Lengyelország tapasztalt. És ezért is, amikor az ország túlnyomó részét már elfoglalták a svédek és az oroszok, a lengyel király Szűz Máriának ajánlotta fel a királyságát, hogy mentse meg. Akkoriban csak Częstochowai szanktuárium, a Częstochowai Mária kegyhely volt az a fellegvár, amely még ellenállt a svédeknek, és ennek hatására az emberek fellázadtak, kezdtek ellenállni, harcolni, és sikerült legyőzni a betolódkodottot. De mielőtt ez bekövetkezett, II. János Kázmér király a lvovi templomban, lvovi, vagyis lembergi, ahogy tetszik, megtette azt a, vagy letette ezt a nagy buzdító erejű esküt, és megígérte a Szűz anyának, hogy jobb király lesz. Nem csak, hogy ő lesz az országának, királyságának a királynője, de ő is tőle telhetőleg próbálja a nép sorsát is javítani. Úgyhogy ennek ilyen szociális dimenziója is volt. És volt ez a bizonyos jogi aktus, amelynek következtében Szűz anya Lengyelország királynőjének tekinthető. Ez egy ilyen nagy fordulópont. Ami nagyon érdekes, hogy ez az eskü letétel, ahogy mondtam, egy lvovi templomban történt, és jellegzetes, hogy ez Szűz Mária mennybe vételének a temploma volt, és a kegykép, amely előtt akkoriban imádkozott, ez a kegyelmes Szűz anya kegyképe volt. Sokkal-sokkal később, évszázadokkal később, amikor 1920-ban Lengyelországot újra veszélyeztette a hatalmas fenyegetés, a bolsevikok már a Varsónál jártak, akkor pont augusztus 15-én a Nagyboldogasszony bennybe vételének ünnepén megjelent Szűz Mária, a kegyelmes Szűz Mária alakjában. És ezt látták a bolsevikok, és elmenekültek. Ezért úgy nevezzük ezt a csatát, a varsói csatát, hogy a Visztulai csoda. Úgyhogy, ha ezt szépen megfontoljuk, akkor az összes szál összefügg. Ráadásul ide még természetesen mindenképpen illik említeni a magyar segítséget, amelyet akkoriban élveztünk, mert enélkül világi szinten nehéz lett volna visszaverni a bolsevikok támogatást a magyar lőszer nélkül. Úgyhogy, ahogy látjuk, a szűz anyának mindig megfelelő eszköze van, és többször is a közös történelmünkben bebizonyosodott, hogy minket használ egymás megsegítésére. Úgyhogy én meg vagyok győződve, és hiszek abban, hogy akkoriban Szűz Mária egy másik apostoli királyságát, mert számára biztosan mi még mindig az ő szemében királyságok vagyunk, használta annak érdekében, hogy megmentsen minket a nagy veszedelem elől. Úgyhogy ez, vagy a nagy veszedelemtől. A nagy veszedelemtől, a halálos veszedelemtől, amelyet akkoriban a bolsevik hordák jelentettek.
0: Ő tudna beszélni még a legismertebb lengyel Mária kegyhelyekről, esetleg Mária jelenésekről?
1: Talán nem mindenki tudja, hogy Lengyelországban több mint 500 Mária kegy és zarándokhely létezik. Ezen én is meglepődtem, bevallom őszintén, mert ezt a számot, ezt az adatot nem ismertem. Most, amikor készültem az interjúra, akkor megnéztem, hogy mert van egy ilyen térkép, amelyen meg vannak jelölve a Mária kegyhelyek. De sajnos hát soha nem jutott eszembe összeszámolni. De ez úgy néz ki, hogy ilyen kék pöttyek vannak, és majdnem teljesen befedik Lengyelország területét. És kiderült, hogy 500 kegyhely létezik, a többségük nagyon komoly és szép múlttal rendelkeznek. A legismertebb itt Magyarországon is, ez természetesen a csensztohovai kegyhely, a Jasna Góra, amely a történelem során már említett, fent említett szerepet töltött. De emellett például, ami nagyon szép és nagyon fontos, a fájdalmas szűz anya Lengyelország királynőjének kegyhelye Lihegy Stárőben, ott is évente körülbelül 1,5 millió zarándok jelenik meg. Kálvária Zebrzydowskában, és ez is dél-lengyelországi kegyhely, ez is egy nagyon-nagyon gazdag hagyománnyal rendelkező szentély. Ami legkevésbé ismert, jogtalanul és alaptalanul hozzateszem, ez a Gietschwaut. Mert ott a 19. században történt az egyetlen lengyelországi, hozzáteszem a katolikus egyház hivatalosan elismert Mária jelenés történt. Akkoriban Lengyelország nem is létezett államként a felosztások után, már több mint 80 év telt el az utolsó felosztás, mert ugye három felosztás történt, az utolsó teljesen törölte országunkat, államunkat Európa térképéről. Körülbelül 13-14 évvel történt ez a nagyon tragikus kimenetelű nemzeti felkelésünk után, a januári felkelés, amely elképzelhetetlen terrorral, megtorlással, szankciókkal, represziókkal járt. És a lengyel nép sajnos erkölcsi és lelki zülésnek indult. Veszélyben volt a lengyel nyelv, mert mint a poroszok, a németek, mint az oroszok nagyon kegyetlen politikát végeztek, és a germanizációs, illetve ruszifikációs akciónak következtében tilos volt például nyilvános helyeken lengyelül beszélni, lengyelül imádkozni, vagy lengyelül tanulni. És egy kis faluban, Gerschwaldban, ez Észak-Lengyelország, Alstön környéke, ha valakinek ismerős, ott, ahol mazuri tavak vannak. Ott 1877-ben megjelent Szűz Mária. Szokás szerint két kislánynak, kis tínédzser lánynak, az egyik 12, a másik 13 éves volt. És nagyon pragmatikus tudást közvetített, ami nagyon fontos, mert Szűz Mária néha, hát ahogy mondtam, királynő szerepét vállalja, és mindegy állam férfi, vagy ebben az esetben állam asszony hadi tervet ad, hogy mit kell csinálni, hogy nem szabad tovább eredménytelenül harcolni, fegyveresen harcolni, mert ez csak egy vérveszteséggel jár. Legyen béke az emberek szívében, és imádkozzanak. Dolgozzanak, és imádkozzanak. Rozsafűzét imádkozzák minden nap, nagy áhítattal. Emellett harcoljanak a saját gyengeségei ellen. Mint a három nagy hatalom, amely már a 18. században felosztotta Lengyelországot, vagyis Poroszország, Oroszország és Ausztria, az Habsburg Birodalom, próbálta le részegíteni az embereket. Ez volt a politikának egyik eszköze. A népet hogy lehet ellehetetleníteni, hogy ne tudjanak ellenállni? Hát, ha részegek, ha nagy a demoralizáció, ha nem hisznek abban, hogy bármit is tudnak tenni. És ha is, ha nem bíznak a Istenben, hogy ő bármilyen lehetetlen, reménytelen helyzetben tud segíteni. És a Szűz Mária azt mondta, hogy imádkozzatok, dolgozzatok, és akkor újra szabad lesz az országotok. Lengyelül beszélt, abban az országban, ahol ez tilos volt, és reményt adott, ami geopolitikai szempontból is nagyon fontos volt, mert tudni kell, hogy 1877-ben éppen zajlott az orosz-török háború, és itt több nagy hatalom érdekelt volt abban, hogy a lengyelek újra indítsanak valamilyen szabadságharcot. Mert akkor lekötik az oroszok erejét, az orosz hadsereg erejét, és nem baj, hogy megint prédájukvá válnak, és megint hatalmas lesz az áldozatvállalás. Nyilván itt sajnos a britek voltak nagyon aktívak ilyen provokációkban, hogy elég megint rávenni a heves lengyeleket, hogy kezdjenek harcolni, és akkor a történészek szerint az Európa megint, tehát nagy háború küszöbén állt. És ez a nagy háború később tört ki, ugye tudjuk, mi most az első világháborúnak nevezzük, de nagy veszély volt, nagy valószínűség volt arra, hogy ez a háború korábban fogják kirobbantani a nagyhatalmak, És Lengyelország akkor még nem volt kész. Még kellett ez az erkölcsi, lelki megújulás, amely kezdeményezett nagy fejlődést minden tekintetben, kulturális, társadalmi, gazdasági és demográfiai. Tessék elképzelni, hogy Mária jelenések után a lengyel népesség száma megduplázódott. 15 millióból 30 millió lett. Szerte nem csak Lengyelországból, a felosztott Lengyelországból, zöld határokon át jöttek az zarándokok, mint az orosz, mint az osztrák részről is, de még Amerikából is, mert a másik olyan nagyon veszélyes jelenség az emigráció volt. A reményvesztett lengyelek elhagyták a hazájukat, és elmentek Amerikába. És amikor megtudták, hogy Szűz Mária megjelent, és lengyelül beszélt, akkor kezdtek tömegesen jönni. Úgy satszolják, hogy legalább 500 000 jelentek meg Gerschwaldban. És azóta is minden évben legalább 1 millió ember jár ott. Sajnos ez még nem annyira ismert hely, mint például Lourdes, vagy Fatima. De ott ugyanúgy mutatkozott be Szűz anyja a lányoknak, mint a szeplőtelen fogantott Szűz Mária, igen. Úgyhogy ez nagyon jellegzetes dolog, és ha az ember belegondol, akkor el se tudja képzelni, vagy nehéz felfogni, hogy miért annyira kevesen tudnak róla. Nálunk Lengyelországban van egy hivatalosan elismert Mária jelenési helyszín. És hát ezt szerintem kellene erről énekelni, és minden nap örömből kiáltani. És nagyon-nagyon aktuális ennek a jelenésnek az üzenete. Ez a lelki megújulás mostanában is ránk férne. Nagyon.
0: Esetleg egy utolsó kérdéssel zárnám, hogy meg tudná osztani velünk egy-két olyan lengyel szemét a modern korszakból, a 20.-21. századból, akinek még különleges kapcsolódása volt az anyával. Ez az utolsó lezáró kérdés lenne.
1: A kedvenc szentem, Szent Maximilian Kolbe. Ő nem csak egy mártír volt. Ő egy nagy, mondhatnám forradalmár, de ennek nagyon-nagyon rossz az asszociációja, úgyhogy inkább úttörő, hát ez se sokkal jobb, de minden, hát ilyen előfutára mindennek, ami hasznot hozhat az evangelizációs munka misszió során. Nem csak rádiós volt, nem még televíziót is próbált létesíteni a kolostorában, még a háború előtt. Hát ő bármit, ami úgy pragmatikus szempontból hozzájárulhatott ahhoz, hogy több emberhez tudjon szólni, akkor ezt igénybe vette. Bolondnak, őrültnek gondolták annak idején, hogy most már tényleg olyan absztrakt ötletei vannak, hogy képzeli, hogy ez lehetséges, hogy ez megvalósítható. Hogy például megy Japánba anélkül, hogy tudna japánul, aztán egy hónappal később már ott gyártja a katolikus sajtot. Ott nyomtatja a katolikus újságot. És ez csak egy példa. Ő tényleg a lehetetlen dolgok mestere volt. Annyira bízott a Jóistenben, és az ő közben járója mindig Szűz anya volt. Nem véletlen, hát neki is egyébként megjelent Szűz Mária amikor még gyerek volt, és felajánlott neki két koronát. A fehéret és a pirosat. A fehér nyilván a tisztaságot jelképezte, a piros pedig a mártíromságnak a szimbóluma. És ő mind a kettőt vállalta. Szerzetes lett, ferences szerzetes lett, de ahogy tudjuk, az auschwitzi koncentrációs táborban halt meg. Miután egy rab társa életét mentette azzal, hogy átvállalta az ő büntetését. A kollektív büntetés keretében a németek, ha valaki megszökött a táborból, akkor 100-10, ahogy a kedvük tartott, halálra ítélte a véletlen szerűen kiválasztott embereket. És Szent Maximilián Kolbe tanúja volt, hogy a tizedik ember, akit akkoriban halálra ítéltek, sírni kezdett, hogy ő egy családapa, és nem szeretne meghalni, és akkor ő kilépett a sorból. Ez az első csoda, hogy rögtön nem ölték meg, mert ugye az volt a szabály, hogy egy rabszolga, ami tulajdonképpen egy számmá vált, amelyet tetováltak a karjára, nem volt szabad megmozdulni parancs

0: dökölsz, s vigyázz oda népet. Kérünk téged Joannával, Eszterrel és minden kedves hallgatóval, hogy vigyázz valamennyi nemzetre és népre. Előre is áldott ünnepet kívánunk Nagy Boldogasszony napjára, és Szent Kolbe Maximilián atyának is az égi közbenjárását kérjük mindannyiunkra, és köszönjük a hallgatóink adományait is, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Szeretettel búcsúzik a műsorból
1: Joanna Urbańska,
0: Berta Eszter Anna és Magony Bíró Kata. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Joanna Urbańskával Magony Bíró Kata a lengyelek Szűz Mária tiszteletéről beszélgetett.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Kírer Imre atyával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az elmúlt héthez képest ez most élő adás, éppen ezért lesznek kérdések is. Aki ki van éhezve a csokoládéra, az hegyezze a ceruzáját, meg a fülét, és vegye elő a Szentírását. Bár ugyan nem minden a Szentírásból fejthető meg. Minden esetre túl vagyunk a Szent Istváni ünnepeken, de sajnos legtöbbször valóban csak túl vagyunk, megünnepeltük Szent Istvánt, és aztán a feledés homályába merül. Nagyon jó lenne, hogyha Magyarország fővédő szentjéhez rendszeresen imádkoznánk, közösségben is, egyénileg is. Hát azért Magyarország büszke lehet Szent Istvánra, és ahogyan más népek is a védőszentjüket rendszeresen kérik, nekünk is hasonlóképpen rendszeresen kellene Szent Istvánhoz fohászkodnunk, és az ő adakozó keze biztos, hogy rajtunk is tud segíteni, közben járó imával, és egyáltalán a maga jó példájával. Vagyis Szent István legyen a mindennapjaink, keresztény mindennapjainknak a témája és személyisége. Minden esetre a mai nap is, meg a holnap is két igen fontos szentrel emlékezik meg. Ma Szent Mónikának a ünnepe van, aki Szent Ágoston püspöknek az édesanyja és megtérítője. A maga könnyeivel és ki nem fogyó imádságaival érte el, hogy mindenféle filozófia és egyéb területeken kalandozó fia végül is elérkezett a kereszténységhez. Nem csak, hogy elérkezett, hanem egyháztanító lett, és egyszer s mint püspök. Vagyis nem csak, hogy megtanulta, hanem tanította mindazt, amit Krisztusról tudni kell, miután nagyon sok mindent átelmélkedett, és magában leszűrt, és aztán ezt tovább is adta. Valahogy hasonlóképpen kellene nekünk is a kereszténységünket megfontolgatni, minden nap egy kicsit elmélkedni róla, és aztán amire rájövünk, ami kegyelmet kapunk a Szentlélektől, tovább is adni. Nem húzom tovább az időt és az idegeket, mondom tehát a három kérdést. Először a telefonszám, ahogyan szoktam, 061-374-0904-es. 061-374-0904-es.

04-es. Az első kérdés. Kik lettek ártatlan áldozatai Saul Dávid elleni véres gyűlöletének? Kik lettek ártatlan áldozatai Saul király Dávid elleni véres gyűlöletének? Második kérdés. Melyik boldogsághoz kapcsolható a teve és a tű foka? Melyik boldogsághoz kapcsolható a teve és a tű foka? Harmadik kérdés. Melyik szentséget veheti föl az, aki nincs öntudatánál? Melyik szentséget veheti föl az, aki nincs öntudatánál? Megkezdődik a jövő héten az iskola a gyerekeknek, remélhetőleg a hitoktatásra is belettek iratva, ha már egyszer az iskolai hittan az sokak számára nehézkes, vagy éppenséggel különféle egyéb órákkal, vagy sporttal ütközik, hát legalább az iskolában tessék előkészülni a keresztény felnőtt életre minden gyereknek. Az első áldozáson túl a bérmálás szentségére is. Ez mind a szülők felelőssége. Igaz, a tanév elején a szülőknek rengeteg gondja van, nem csak a vásárlással, hanem éppen azzal, hogy eldönteni, hogy milyen külön órát vállaljon, miért ne, miből kell igazán szorgoskodni a gyereknek, hogy jobb jegyeket kapjon, és abban hogyan lehet segíteni őt. Na, mindezek ellenére, na meg persze, hogy hogyan lehet őt eljuttatni az iskolába, mindezek ellenére azért ne tessék megfeledkezni erről a lelki kötelezettségről, hogy valóban a hittant is tanulja, és természetesen ez szorosan hozzátartozik, elválaszthatatlanul a vasárnapi szentmisén való részvétel. Azzal, hogy a gyerek az iskolában tanul hittant, majd legalábbis be van iratva a hittanra, ebből még nem következik, hogy ő keresztény módon él. Mindig a szentségek teszik a katolikus embert, és éppen ezért a vasárnapi szentmise elengedhetetlen, hogy melyik templomban ilyen kirándulás vagy amolyan üdülés miatt, az teljesen mindegy, mert hiszen ugyanaz a szentmise minden templomban, de legyen rajta az a szülő, hogy a gyereke és ő maga is ott legyen a szentmisén, részesedjék belőle, lehetőleg, ha már első áldozó volt a gyerek, akkor szent áldozás által is. Na, ebből persze az is következik, hogy a szentgyónásról sem feledkezzünk meg, tehát azért, mert egy gyerek első áldozó volt, ebből nem következik, hogy akkor mostantól kezdve folyamatosan mindig áldozhat. Akkor igen, hogyha szentgyónásokat is végez. Mert igaz, hogy a gyereknek gyerekbűnei vannak, de vannak gyerekbűnei, tehát van mit meggyónnia, van miben fejlődnie, és ezzel tudjuk ránevelni az önkontrollra a gyerekeket. Na meg arra, hogy azért az Isten parancsait azt ne csak megtanulta, hanem meg is valósítsa, életével be is váltsa. Még egyszer elmondom a telefonszámot. 061-374-0904-es. A három kérdés pedig, kik lettek ártatlan áldozatai Saul király Dávid elleni véres gyűlöletének? Második, melyik boldogsághoz kapcsolható a teve és a tű foka? Harmadik, melyik szentséget veheti föl az, aki nincs öntudatánál? És akkor most a hittanórával fogunk foglalkozni egy kis zenehallgatás után.

Imádsággal kezdjük a hittanórát, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hát kérem szépen, a sötétnek nevezett középkorral foglalkoztunk, még a mostan is annak a végével, amikor már kezd kiderülni, de egyébként egyáltalán nem olyan sötét ez a középkor, mert ha a mostani korunkra gondolunk, akkor a bűnök most is előfordulnak, mint a középkorban. Háborúk és egyebek, gyűlölködés, meg nem értés, és az igazság elferdítése, elhallgatása, stb. Stb. Nem kell bemutatni a mostani világot sem, és a középkort sem. Inkább arról persze be kell mutatni, mert annyiban, hogy tudjunk róla, hogy mi minden történt. A második Lyoni egyetemes zsinat volt az, amelyik Szent Bonaventura hathatós közreműködésével létrehozta az elszakadt keleti egyházzal az uniót, az egyesülést. Hát persze állandó fenyegetésben volt a keleti egyház, Bizánc, a törökök és a egyéb terjeszkedő népségek miatt, így aztán bizonyos dolgokban rászorult a segítségre, és így mondhatjuk, hogy kényszerült arra, hogy bizonyos elveiből engedjen. Na hát így valósult meg ez az unió, ami sajnos nagyon rövid életű volt. Nem sokáig tartott. A francia származású IV. Márton pápa teljesen a nagyra vágyó Anzsu Károly befolyása alatt állt. Károly pedig bizánci császár szeretett volna lenni, vagyis elfoglalni Bizáncot, és akkor a keleti császárságot a magáénak tudni. Elsősorban a címet, de természetesen a hatalmat és a birtokot is. A pápa éppen ezért ennek hatására újból kiközösítette Mihály görög császárt, és ezzel véget is ért az unió, és Károly mégsem lett görög császár, ugyanis a szicíliaiak föllázadtak ellene, és új királyt választottak. Vagyis a nagyra vágyó tervek nem kútba, hanem Szicíliába estek, ilyen módon aztán ugyanaz unió megsemmisült, de hát megkapta a kellő büntetését érte, mert nem lett király, sőt új királyt választottak. A bíborosok két pártja pedig hosszú ideig, több mint két évig nem tudott megegyezni a pápa személyében, így nem volt két évig pápája az egyháznak. Aztán egy elég szerencsétlen megoldást választottak, egy olyan szemét választottak pápává, akiben mind a két párt, a francia meg a német párt is meg tudott egyezni, ez pedig egy remete ember volt, akit vonakodott ugyan otthagyni a remeteséget, de hát addig beszéltek neki, amíg elvállalta, hogy pápa legyen. 5. Celestin néven lett pápa. Nem tartott sokáig a pápasága, mert ő maga is jól érezte, hogy nincs hozzá tehetsége, nem ismeri a dolgokat, és ő a magány embere, nem pedig a közösség embere. Bár vonakodott elfogadni, mégis elfogadta, de még ugyanazon évben le is mondott a pápaságról. Hát ő volt az első, aki lemondott, aztán utána már követték mások is a mi korunkban. De hát 5. Celestin volt az, aki visszament remetének, illetve visszament volna, de valamilyen remeteséget mégiscsak kellett vállalnia, mert a következő pápa azért, hogy nehogy
hogy fölhasználhassák őt különféle skizmákhoz, szakadásokhoz, éppen ezért fogságban tartotta ötödik Celestint, ami számára nem volt szokatlan, mert remete volt előtte, hát így is magányban kellett továbbra is élnie. Helyére 8. Bonifác került, ő volt ez az erőteljes, manapság így is mondanánk, hogy rámenős egyéniség. 1294-ben lett pápa, és 1303-ig volt. Ő az utolsó, aki a középkori pápa főséget, annak eszméjét vallotta. Tetszenek emlékezni, beszéltünk róla, ez a két kard eszméje, hogy Isten az világot két kardra bízta, az egyik az egyház kardja, a másik a pápaság, a világi császárság kardja, de a pápaság fölötte van a császárságnak, tehát még a világi dolgokba is beleszólhat. Na, ennek az eszménynek utolsó hirdetője 8. Bonifác pápa volt. Na, kérem szépen, bizonyos dolgokban nagyszerű eredményeket ért el, aztán bizonyos dolgokban pedig nem. Ellentétbe került a francia királlyal, ő pedig negyedik vagy szép Fülöp francia király. A pápai hatalmat arra akartak felhasználni 8. Bonifác, hogy a keresztény nemzetek között békét teremtsen, milyen nagyszerű eszme, nem sikerült, mondhatom, és egy nagy hadjáratot szervezve felszabadítsa a Szentföldet a bitorlók alól. Ez sem sikerült. De azért az eszme nagyszerű volt, az erőfeszítések nemesek és fölségesek, csak éppen eredmény nem tudtak elérni. Hogy ezt a hatalmas fölszabadító háborút meg tudja indítani, amihez természetesen sok pénz kellett, éppen ezért 8. Bonifác pápa 1300-ban teljes búcsút engedélyezett a Rómába zarándokló híveknek. Ez volt, kérem, az első szent év az egyház életében. Sokan zarándokoltak, valóban valami 2 milliót emlegetnek manapság, és hát természetesen ott szentmisén vettek részt, különféle feltételekkel búcsút nyerhettek, és természetesen adakoztak is. Így aztán valóban kellő összeg jött ahhoz össze, hogy megindíthassák ezt a hadjáratot, de ez mégsem valósulhatott meg. Megmozgósította az egész keresztény Európát ez a szent év, de mégsem lett világuralom belőle, a 7. Gergely féle világuralom, mert eddigre a Respublika Christiana már szétdarabolódott, vagyis a keresztény egység az öntudatos nemzetállamokra kezdett bomolni. A francia király viszont hódító háborúkról, nem pedig a Szentföld visszaszerzéséről és világbirodalomról álmodozott. Hát ennek a fő akadályát pedig éppen 8. Bonifácban látta. Igyekezett a közvéleményt a pápa ellen hangolni, és tessék fölfigyelni rá, már akkor megvolt az, amit manapság gyakorolnak a média hatalmával. Ugyanis ez a szép Fülöp egy olyan pápai bullát hamisított, amely sértette a franciákat, tehát mintha a pápa adta volna ki, és éppen ezért sikerült a franciákat a pápaság ellen fordítani, megerősíteni a maga hatalmát. Hát, mintha ismerős lenne ez korunkból is, nem egy helyen és nem egy módon. A király kancellárja pedig más merénylőkkel együtt még a pápa személyére is rátört. Meg akarták ölni.
Ez ugyan nem sikerült, de a megrázkodtatás annyira megviselte a pápát a kiállott izgalmak miatt, és hamarosan 2 héten belül meghalt. Na hát ezért sem lett semmi a Szentföld felszabadítására indított nagy szervezésből. Ugyanakkor hát a keresztény békesség megteremtése sem sikerült, továbbra is ellentét volt nem csak a bíborosok között, a német és francia párt között, hanem valóban a 2 ország között is. Ilyen módon tehát végül is a nemes eszme mégiscsak kudarcba fulladt, éppen az emberi rosszaság vagy az emberi hatalomvágy miatt.

0: Hát új pápát kellett választani, és érdekes módon a bíborosok csak azért, hogy béke legyen, egy francia főpapot választottak pápává, olyat, aki el sem ment Rómába, hanem már a dél-francia földön Avignonban rendezkedett be. És ettől kezdve a következő pápák sorozatban 1309 és 1377 között franciák voltak, és francia földön lakott a pápa, vagyis nem római katolikus egyházról beszélhetünk ebben az időben, hanem avignoni katolikus egyházról, mert a pápák Avignonban tartózkodtak. Ez a nápolyi királysághoz tartozott ez a terület, annak birtoka volt, így tehát pápai hűbér. Később aztán meg is vásárolták maguknak a pápák, és ott építkeztek, és az egész udvartartás oda költözött Rómából. A pápa megkoronázását Lyonban tartották, tehát még csak nem is ezért sem ment el Rómába. A szertartás közben azonban egy baleset történt, a tiara, a pápai korona a földre esett, és egy égköve el is kallódott. Na hát ezt ómennek vették, vagyis rossz erőjelnek. Való igaz, ez az időszak gyászos idő lett az egyház életében, sőt, távolról ez az időszak már előkészíti majd a 200-addal későbbi reformációt is. Vagyis kérem szépen, ez az időszak, hát mondhatni, hogy sötét középkor az egyház életében, hát mind erkölcsileg, mind pedig fegyelmileg is süllyed az egyház. Nem mondható, hogy visszatért az investitúra harc idejébe, amikor a világi hatalom rendelkezett az egyházi fölött, de azért bizony ez annyit jelentett, hogy a francia érdekek voltak előtérben, és nyilván ebből következik, hogy a német érdekek háttérbe szorultak. Vagyis az egyház továbbra is ilyen módon megosztottá lett, és nem volt igazi gazdája az egész egyháznak. Persze a Szentlélek továbbra is működött, az nem mondható, hogy egyáltalán nem. Az azonban tény, hogy az egyház életében ez egy sötét időszak. A pápák francia fogságának, így is nevezik ezt az avignoni időszakot, súlyos következményei lettek. Nem csak, hogy a francia politikai érdekek kiszolgálóivá vált a pápaság, hanem ezek szükségszerűen elidegenítették a pápaságtól a németeket. Vagyis már megint a meghasonlás, noha 8. Bonifác szeretett volna békességet. Olyannyira, hogy a német birodalmi gyűlésük kimondta, hogy a császári méltóság viseléséhez nem kell többé a pápai koronázás. Vagyis ilyen módon elszakadtak a pápaságtól. Hát a kereszténységtől nem, de még egyelőre, de mindenféleképpen már ez mutatja, hogy hadilábon állnak a pápasággal. Eddig úgy volt, hogy a német-római császárt, a pápa, első Nagy Károlyt, a pápa koronázta meg. Hát most már ettől eltekintenek. Jó lesz nekik úgy is a császár, ha nem a pápa teszi a fejére a koronát. A pápa rossz példája, vagyis, hogy nem Rómában, a székhelyén, a püspöksége helyén tartózkodik, hanem Avignonban. Természetesen a főpapokra is rossz hatással volt. Sokan nem maradtak a székhelyükön, hát, hogy aztán ki, merre és miért kóborolt, azt nem tudni, mindenkinek megvolt a maga oka, legalábbis úgy gondolta, és ennek a következménye, hogy elhanyagolták a híveiket, vagyis azokat, akik a püspökségük területén éltek. Maguk pedig a főpapi teendőiket. Tehát Részben nem volt lelkipásztori gondoskodás, részben pedig hanyagság volt a főpásztorok részéről. Inkább törődtek világi dolgokkal, megint, mint valamiféle papi feladatokkal. Ennek pedig egyre növekvő hitbeli tudatlanság és az erkölcsi lazulás lett az eredménye. Vagyis, hát nincs otthon a macska, cincognak az egerek, mondja a közmondás. Kérem szépen, valami hasonló lett, hogy ja, hát hogyha nem prédikálnak nekünk, nem noszogatnak a jóra, akkor mi magunk is azt teszünk, amit akarunk, akárcsak a vezetőink. Ez vezet oda, hogy aztán végül is már a keresztények annyira nem ismerik a kereszténységet, hogy mindenféle tévtanításnak is bedőlnek. De hát ez majd még odám lesz, ez lesz majd a protestantizmus megjelenése. Az pedig nyilvánvaló, hogy a pápai államban fejetlenség támadt. Sok ügyben az oligarchák vették kezükbe az intézkedés hatalmát, vagyis aki helyben volt, azt tudott dönteni, és az gyakorolta a hatalmat. Róma szent helyei pusztulásnak indultak, és az állami bevételek, a pápai állam bevétele is rohamosan lecsappantak. Hát érthető, ha nem özönlenek oda a hívek, akkor az adományok is sokkal kevesebbek lesznek, egyre nehezebb ezekből megélni. Ugyanakkor a pápáknak meg pénzre volt szükségük, mert Avignonban meg építkezni akartak, sőt fenntartani az ottani hivatali kart. Azoknak is kellett lakás, stb. Vagyis egy oldalról nem jött be a pénz, másik oldalról pedig kellett volna kiadni a pénzt. Vagyis ez ilyen szempontból is az egyház életében, a pápai állam életében egy súlyos korszak. Hogy ezt a pénzt mégis valahogy megszerezzék a pápák, azért nem mondtak le az építkezésekről, éppen ezért új adókat vetettek ki az egyházi javakra. Vagyis ami ennek vagy amannak a püspöknek volt a birtoka, arra ilyen meg amolyan adót vetettek ki, és azt be kellett szolgáltatni a pápának. Maguknak tartották fenn az egyházi székek betöltésének jogát a pápák, és ebből következik, hogy egyes helyekre, nyilvánvaló gazdagabb helyekre, nem igen akartak kinevezni püspököt vagy apátot, hanem szépen beszedték az ottani gazdasági javakat, és úgy gondolták, hogy a hívek majd megélnek a maguk kenyerén. Ha pedig kineveztek valakit, a kinevező okiratokért igazán magas illetéket szedtek, hogy megkapja valaki a püspöki kinevezését, azért fizetnie kellett. Hát ez kérem szépen a simónia bűne. Ha pedig üresen maradt a püspökség, akkor ugye veszették a jövedelmét. Ilyen módon tehát elsilányul az egész, az apostoli kamara pénzügyi nagyhatalommá lett inkább, mint hogy a lelkiekben intézkedett volna. A feltételezések szerint 200 000 aranyforint évi jövedelemmel rendelkezett az ilyen furcsa kancsali jövedelem szerzések révén a pápai udvar. Nem csoda, hogy egyre növekedett az elégedetlenség a keresztények között, vagyis a hívek ráébredtek, hogy nincs gazdájuk, és követelték, hogy törődjenek már végre velük is. Hát aztán a következményeket legközelebb fogjuk hallani. Tessék parancsolni, hallgatom a telefont, végre az első.
1: Dicsértessék, hát megpróbálok. Az első kérdése, hogy kik lettek ártatlanok, a nóbi papok és a lakosok voltak. A második kérdés, melyik boldogsághoz kapcsolódhat? Boldogok a lelki szegények, övék a mennyek országa. És ja, a harmadik pedig hát a betegek kenete. Bár a pap csak akkor szolgáltathatja ki, hogyha a környezete tudja, hogy az illető korábban hát templomba járt, vagy haszna, vagy...
0: Jó, erre majd a pontos választ mindjárt megadom. Egy kis türelmet kérek, mindörökké, amen. Akkor tényleg mondom is a válaszokat. Tehát kik lettek ártatlan áldozatai Saul gyűlöletének, Dávid ellen, véres gyűlöletnek? Miután a Dávid kénytelen volt menekülni a Saul elől, és a kis csoportjával éhezett, elment Nóbaba, ahol a papság egy része tartózkodott, és ott az ottani főpaptól kért segítséget, az pedig odaadta neki a Góliát kardját, és adott neki a kitett kenyerekből enni. Vagyis megették. Na, ez kérem szépen mérhetetlenül sértette Sault, és éppen ezért, amikor ezt hírül vette, akkor magához hívatta a főpapot, és megmondta a szemébe, hogy neked is halál, meg a többi papnak is halál a vége. Úgy van, ott mindjárt azon nyomban, ugyan nem az ő katonái, mert azok féltek attól, hogy papot gyilkoljanak, hanem egy más, egy idegen ember volt az, aki neggérontott és lekaszabolta a papokat, de nem elégedtek meg ezzel, hanem mentek Nóbba, és a várost is kiirtották. Második kérdés. Melyik boldogsághoz kapcsolható a teve és a tűfoka? Valóban az első boldogsághoz, vagyis boldogok a lélekben szegények. Ez nem annyit jelent, hogy szükségszerűen szegénynek kell lenni, koldusnak kell lenni az illetőnek, de hogy a szegénységet akarja gyakorolni, például adakozással is, ha van neki miből, akkor az lelki szegénynek mondható. Tehát az első boldogsághoz. Harmadik kérdés. Melyik szentséget veheti föl az, aki nincs öntudatánál? A pontos válasz, hogy egyiket sem. A szentség fölvételéhez öntudat kell. Viszont, kérem, a betegek keneténél a pap föladhatja a szentséget feltételesen, ha alkalmas vagy rá. Jó, itt persze az is közben figyelembe vehető, hogy a rokonok azt mondják, hogy templomjáró volt az illető, de azért szüksége, tehát a papnak mindenféleképpen feltételesen szabad csak föladni a szent kenetet. De van még egy szentség, mégpedig a keresztség. Hát tessék mondani, melyik csecsemő van teljes öntudatánál, még ha bömböl is a keresztség alatt. De hát őket a az ő öntudatát helyettesíti a keresztszülő és a szülő. Nem véletlen, hogy a pap kérdez, de nem a csecsemő válaszol, hanem a szülő és a keresztszülő. Elfogadják a hitet, tehát a csecsemő is öntudatlan, vagy éppenséggel öntudatosan kiabál, lehet, hogy szépen csöndbe figyel, az is előfordult már gyakorlatomban. Tehát ezt a szentséget is föl lehet adni, de azzal, hogy a szülők és a keresztülők válaszolnak, és megígérik, hogy ennek a szellemében fogják nevelni a gyermeket. Akkor tehát kérem szépen, ez a harmadik kérdésre a válasz. Csak öntudattal szabad szentséget fölvenni, föladni. Akkor most imádsággal fejezzük be a hittanórát szokásunk szerint. A holnapi Szent Ágostonnak az imádsága lesz ez. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Uram, aki felkelted napodat jókra és gonoszokra, ragyogtasd föl nekünk arcodat, világosítsd meg előttünk képedet, világosítsd meg bennünk lévő arcodat. Belénk helyezted arcodat, képedre és hasonlatosságodra teremtettél minket. Képed azonban nem maradhat sötétségben, küldd el bölcsességet sugarát, oszlass szét sötétségünket, hogy fölragyogjon bennünk a te képed. Add, hogy fölismerjük magunkban a te képedet. Uram, engem bűneim sötétsége borít el. Add, hogy a bölcsességedet sugara szétoszlassa sötétségemet, és megmutassa arcodat. Ha pedig az én hibámból valamiben torz ez az arc, állítsd helyre te, aki ezt megformáltad. Krisztus a mi urunk által. Amen. Magyarország fővédőszentjének a segítségét is kérjük. Üdvözlégy, Szent István király, néped áldott reménye. Üdvözlégy hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük a kedves hallgatók adományait, amelyekre nagyon rászorulunk, és amelyek nélkül ez a műsor sem jöhetett volna létre. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.

Boldog kalkuttai Teréz anya szavai. Ha terhed túl nehéz, gondolj másokra. Ha te meggyöngülsz, ők abba hagyják. Ha te leülsz, ők lefekszenek. Ha te kételkedsz, ők kétségbe esnek. Ha te kritizálsz, ők rombolnak. Ha te az élen lépkedsz, ők meg fognak előzni. Ha te felajánlod a kezed, ők a bőrüket adják. És ha te imádkozol, akkor ők szentek lesznek.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
4: Világosság rózsafűzérét a Roma közösség szellemi, lelki vezetőiért ajánljuk fel. Segítse őket az Úr, hogy vezetői vagy művészi képességeiket közösségük gyarapodására fordíthassák.
5: Kedves hallgatóink! Mai közös imánkat a Mária Pócsi Könnyező Isten szülőről nevezett imakör imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született. Világosság a világosságtól, igaz Isten, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek. Aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. És megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett, és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint. És fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását, és a jövendő örök életet. Amen. Hiszek egy Istenben, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szentségekben megerősítsen.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
7: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, Védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A világosság rózsafüzér első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Akkor Jézus Galileából Jánoshoz ment, hogy megkeresztelkedjék. János 3.13. Jézus a vízbe lép, és világosság támad, mert megnyílik az ég. Világosság támad, mert Isten lelke ott lebeg a víz felett, és ott lebeg a bárány felett, s az Atya nézi szeretett fiát.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
7: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek.
7: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
5: A világosság rózsafüzér második szent titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Szűz Mária közbenjáró hatalma Isten anyai méltóságában gyökeredzik. Isten általa akart a földre jönni. Ezért fordul a keresztény lélek a legnagyobb bizalommal Máriához. Mária közbenjárása Szent Fiánál a leghathatósabb.
8: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőkkel. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn

0: A te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztaltál és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztaltál és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafűzér harmadik szent titka, aki meghirdette Isten országát. Ettől fogva Jézus tanítani kezdett. Tartsatok bűnbánatot, hirdette, mert közel van az Isten országa, Máté 4.17. Tanuld, Mária, titkát, s tiéd lesz az ország. Tanuld gyermekhitét, ártatlan egyszerűségét, alázatát, mert kicsinyeké az Isten országa.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk,

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafűzér negyedik szent titka, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Ne félj a csönd titkos mélységeitől, a szeretteitől, az emberektől való időszakos eltávolodástól, mert Isten találod meg helyette, ha keresed.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek.
4: Most és mindenkor, és örökkön, örökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafűzér 5. szent titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Élő kenyér, benne lélegzik az Isten. Élő kenyér, benne áldozza életét övéért. Élő kenyér, néven szólít a feltámadott. Élő kenyér, szeretetét sugározza, amikor imádod.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Kedvenc Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Kedvenc Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Kedvenc Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Kedvenc Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki a Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire, könyörögjünk.
2: Ó, áldott királynőnk, ki az emberi nem vét pajzsa, és minden hozzád folyamodó menedéke vagy. Tudom, irgalmas asszonyunk, valóban tudom, hogy szörnyen vétkeztem, és megharagítottam a te szerint tőled született jóságos Isten. Ám de sok előttem az olyanok példája, kik már előbb fölharagították az ő jó lelkűségét, mint a vámosok, a bűnös asszonyok és mások, kik mégis bűnbánat és bűneik megvallása által megnyerték azok bocsánatát. Ezeket, kik megnyerték az ő irgalmasságát, ezeket állítom példagyanánt bűnös lelkem szemei elé, és az Istennek általuk elért, valóban nagymérvű irgalmasságára tekintve, én is bár bűnös vagyok, bűnbánatot tartva, ó, irgalmas királynőn, kegyességedhez bátorkodom menekülni. Nyújj segélyül kezedet, eszközöld ki fiadnál, Istenednél súlyos bűneim bocsánatát. Hiszem és vallom, hogy az, kit te szültél, a fiad valóban Krisztus, az élő Istennek fia, az élők és holtak bírája, ki mindenkinek tettei szerint megfizet. Hiszem és vallom, hogy te valódi Isten szülő, az irgalmasság forrása, a siránkozók vigasztalása, az elveszettek megtalálása, valamint fiad előtt hatalmas és álhatatos közbenjárónk vagy, ki fölöttébb szereted az emberi nemet, és kezeddel vezérelsz a bűnbánat útján. Mert nincs az emberek számára kívület sem segély, sem védelem, irgalmas asszonyunk. Benned bízván ugyanis senki meg nem szégyenült, és ki általad kéri az Istent, senki el nem hagyatott. Végtelen kegyességedre kérlek tehát, nyisd meg számomra irgalmasságod ajtaját, ki eltévejettem, és a sötétség mélyébe estem. Nevess meg, bárha beszennyeződtem, ne üzz el, bárha bűnös vagyok. Ne hagyj el engem gyarló embert, kit végveszélybe sodort a gonosz ellenség. Hanem kérleld meg a tőled született Istent, bocsássa meg nagy bűneimet, és szabadítson ki bajaimból, hogy én is a bocsánatot nyert megigazultakkal együtt énekeljem, és dicsőítsem a tőled született Isten végtelen kegyességét, s téged, mint az én mindenkori és megszégyenülhetetlen védelmemet a mostani életben, s a végnélküli örökké valóságban. Amen. Dicsőséges Isten szülő, mindenkor Szűz Mária, Krisztus Istenünknek anyja, fogadd el a mi imádságainkat, és mutasd be azokat fiadnak, a mi Istenünknek, hogy világosítsa meg, s éretted üdvözítse lelkünket. Bizodalmam az Atyaisten menedékem, a Fiúisten védelmezőm, a Szentlélekisten, Szent Háromság egy Istenünk, dicsőség néked. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
4: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
5: A világosság rózsafűzérét a Roma közösség tehetséges tagjaiért ajánlottuk fel, hogy képességeiket közösségük javára kamatoztathassák.
6: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Augusztus 28-a. Szüntelenül hálát adunk az Istennek. Ezt Pál apostolnak, a tesszalonikaiaknak írt első leveléből olvassuk. Méghozzá a második fejezet 13. versében. Szüntelenül hálát adunk Istennek. Pál hálát ad. Te hálát szoktál adni? Te tudsz hálát adni? Ha hálát adsz, mit köszönsz meg? Pál hálát adott minden nap. Azért, hogy a Krisztusról szóló beszédet nem emberi beszédként fogadták az otthoniak, hanem Isten szavaként. Ezért az ige ereje is hatott rájuk. Ez ma is csoda, a Szentlélek munkája. Ha a Krisztusról szóló beszédet Isten szavaként és nem emberi beszédként fogadjuk be magunkba, és fogadják be a hallgatók. A közösségek imádkozzanak ezért a csodáért. És készüljenek rá ige hirdető és ige hallgató lélekkel egyaránt. Valljuk mi is. Isten igényének, azaz Jézus Krisztusnak hirdetése, Isten beszéde. Az apostol hálát ad azért, hogy szenvedéseket is elhordozott a tesszalonikaiak gyülekezetében. Méghozzá Krisztus igéért viselte ezeket a szenvedéseket. Az üldöztetést, az ellenségeskedést, az akadályoztatást. Akár a zsidóktól, akár a pogányoktól. És ma vajon kitől? Az ige szerint utoléri majd ezeket az Isten haramja, végérvényesen. Uram, hála neked, hogy te végérvényes haragodban irgalmas vagy. Az apostol hálát ad azért, hogy a tesszalonikai testvérek szeretett sok örömöt, erét és reménységet adott neki a szolgálatában. Ezt a tényt a közöttük tátongó földrajzi távolság sem veheti el. Sőt, ez a szeretet majdan örökké való találkozásban erősödik meg igazán. Ma is öröm, erő és reménység a testvérek közössége. Legfőbb okunk hálát adni. Szinte mindenért. Mert noha sokszor akadályoz a sátán, számos dologban tartósan megakadályoz, de az Úr győztesen bontja le ezeket az akadályokat, hiszen a legnagyobbat, a halált Jézus Krisztus által már végérvényesen lebontotta. Ezért reménységgel adunk hálát mindenkor.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! A gondviselés soha nem hagy cserben, mondta Vianney Szent János, az arszi plébános. Nem csak a templomban szolgált, szívén viselte a legszegényebbek sorsát is. Otthont alapított árva és nélkülöző kislányok számára, hittan tanított nekik, gondoskodott róluk. Sokszor úgy tűnt, hogy elfogy az élelem, nincs pénz a fenntartásra, emberi számítás szerint reménytelen volt a helyzet. Ő mégis rendíthetetlenül hitt benne. A gondviselés soha nem hagy cserben. És valóban, újra meg újra érkezett segítség, mindig akadt valaki, akinek Isten megnyitotta a szívét. Ugyanezt a hitet örökítette ránk a Mária Rádió alapítója, Emanuele Ferrario is. Gyakran mondta, a Mária Rádió nem a pénzből él, hanem a gondviselésből. Ez a gondviselés azonban sokszor az emberek nadlelkűségén keresztül valósul meg. Hiszünk a gondviselésben, Isten pedig sokszor az emberek nyitott szívén keresztül gondoskodik. Lehet, hogy most éppen az ön nadlelkűsége lesz az az eszköz, amely által valaki holnap meghallhatja az evangélium vigasztaló üzenetét. Köszönjük, hogy adományával is támogatja a Mária Rádió szolgálatát, és velünk együtt a gondviselés munkatársa lesz.
3: 20 éve szól a magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
4: Hírpercek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Konferenciával kezdődött a jubileumi tanév a Győri Bencés gimnáziumban. Papok és szüleik találkozóját tartották a Szent Gotthárd zsidai Jó Pásztor kápolnánál. Veni Sancte Szentmisét tartottak a Szombathelyi Egyházmegye pedagógusainak. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Ünnepélyes nevelő testületi konferenciával kedden megkezdődött a Győri Cucor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium 400. tanéve. A jubileumi alkalom egyszerre adott lehetőséget a hálaadásra, az intézmény gazdag örökségének felidézésére és a tanév feladatainak lelki-szakmai előkészítésére. Adja hírül az intézmény. Az ünnepi eseményen Veres András győri megyés püspök és Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát is jelen volt. A délelőtt folyamán szakmai előadásokat tartottak. A jubileumi konferencia keretében bemutatták a 400. tanév emlékére készült érmet is, amelyet Lebó Ferenc Munkácsi Mihály díjas magyar érem és szobrász művész tervezett, és a Magyar Pénzverőben készítettek el. Az emlékérem egyik oldalán a Győri Főtér Bencés épület együttese, a másikon a Győri Bencések címere látható. A 400. tanév ünnepélyes megnyitása augusztus 30-án lesz. A Szent Gotthárd zsidai jópásztor kápolnában gyűltek össze augusztus 22-én a szombathelyi egyházmegye papjai és szüleik, hogy Fekete Szabolcs Benedek püspök atyával adjanak hálát a papság hivatásáért, írja martinus.hu. Prédikációjában Szabolcs atya a szülői tiszteletről elmélkedett. Elsősorban Brenner János szülei iránti tiszteletét, szeretetét állította a jelenlévők elé példának. Mint mondta, a 10 parancsolatban is benne van, atyádat és anyádat tiszteld, ez a mai világban kiveszőben van. Szentbeszédében püspök atya saját életéből vett személyes élményt is megosztott az atyákkal és szüleikkel. A szentmise végén Pongrácz Benedek atya rövid szentségimádásban kérte az Úr segítségét mind a szülők és mind pap fiaik életére. A szentségi áldás után Szabolcs atya az édesanyákat egy szál rózsával, az édesapákat egy üveg borral örvendeztette meg. Sárváron tartották a Szombathelyi Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények Venisancte szentmiséjét hétfőn, melyet Székely János megyés püspök mutatott be az iskola lelkészekkel közösen, írja a martinus.hu. Az ünnepség elején Tálas József főigazgató bevezetőjében elmondta, hogy a sárvári Szent László templom idén ünnepli kibővítésének 100. évfordulóját, valamint a sárvári Szent László is a fennállásának 30. jubileuma is erre a tanévre esik. Az ünnepségen külön köszöntötték a leköszönő és új igazgatókat, majd Benyusz Márta jogász, gyermekjogi szakember, a kiskorúak védelmével foglalkozó Pápai Bizottság Európai Regionális Tanácsadója tartott előadást a gyermekvédelemről. A Szentmise prédikációjában János püspök 14. Leó pápa körlevelét idézte, mely a mesterséges intelligencia előnyeit, veszélyeit taglalja. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.

A bölcsességet csalátság nélkül sajátítottam el, irigység nélkül adom tovább, nem rejtem el gazdagságát. Hisz kifogyhatatlan kincs az emberek számára. Akik szert tettek rá, megszerezték Isten barátságát, mert ajánlották őket a fegyelem adományai.

0: Krisztusnak, a jó pásztornak, aki életét adta juhaiért, hálásan mondjunk dicséretet és könyörögjünk hozzá, Urunk, légy néped pásztora. Krisztus, te a szent lelki pásztorokban megmutattad szerető irgalmasságodat, az ő közbeni járásukra légy mindig irgalmas hozzánk.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te lelki pásztori küldetésedet helyetteseid által gyakorlod, továbbra is te magad vezess minket elöljáróink által.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te szentjeid által vezetted a népeket, és testi-lelki orvosuk lettél. Add, hogy mindig legyenek, akik életünket és megszentelésünket szolgálják.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te szentjeid bölcsességével és szeretetével nevelted nyájadat. Vezess minket pásztoraink által mindig az életszentség útján.
1: Urunk, légy néped pásztora.

0: Istenünk, újítsd meg egyházadban azt a lelkületet, amellyel betöltötted Szent Ágoston püspök szívét, hogy mi is egyedül téged szomjazzunk és keressünk, igaz bölcsesség forrása és minden szeretet szerzője. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki műsorunk tartalmából.

0: 14. Leó a luteránus püspökökhöz. A keresztények együtt törekedjenek a szeretet közösségre és a béke előmozdítására. Leó pápa táviratban köszöntötte az Amiata hegy 80 éve restaurált keresztjét. Tekintsünk föl! Leó pápa felidézte Lengyelországnak a kommunizmus idején Máriának tett fogadalmát. Különös utak, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 22. vasárnapra. Leó pápa a luteránus püspökökhöz. A keresztények együtt törekedjenek a szeretet közösségre és a béke előmozdítására. 14. Leó szerdán több norvég evangélikus püspökkel találkozott, akik Rómába zarándokoltak. Beszédében a pápa arra hívta a püspököket, hogy látogassák meg a korai keresztényekhez és mártírokhoz kapcsolódó különböző szent helyeket, akiknek élete továbbra is inspirációt jelent a modern keresztények számára.
1: Encouraging us likewise to give our lives for the glory of God and for the good of our brothers and sisters.
0: Példájuk arra is ösztönöz minket, hogy életünket Isten dicsőségére és testvéreink javára adjuk. Leó pápa rámutatott a világunk különösen viharos időszakának nehéz kihívásaira. Úgy tűnik, egyre növekszik az ellenségeskedés a népek között, ami nem csak a nemzetközi konfliktusokban és vitákban nyilvánul meg, hanem az egyes országokon belül is, amint azt a politikai és társadalmi közbeszédet gyakran jellemző keserűség is mutatja, állapította meg Leó pápa. A keresztények is szembesülnek azzal a kísértéssel, hogy ellenségeskedjenek azokkal szemben, akikkel nem értenek egyet, jegyezte meg a Szent Atya. Majd rávilágított, hogy ehelyett a megbékélés és a testvériség útjait kell keresnünk. Jézus egy másik utat mutat nekünk, feltárva, hogy a jóságnak és a szeretetnek van hatalma a lefegyverezésre, mondta a pápa. Rómába látogatva a luteránus püspökök kifejezik vágyukat a szeretet közösség építésére. 14. Leó megjegyezte, hogy még a kis gesztusok is ösztönözhetnek és elvezethetnek minket a megbékélés útján. Ezután felidézte Jézus imáját, hogy tanítványai mind egyek legyenek, hogy a világ higgyen. Közös keresztségünkre és a világban betöltött közös küldetésünkre alapozva imádkozom, hogy mindig együtt növekedjünk a béke és az igazságosság előmozdítására irányuló szolgálatunkban, hangsúlyozta Leó pápa. Végezetül arra kérte Norvégia luteránus püspökeit, hogy a korai vértanúk és szentek példájára úgy tekintsenek, mint tanúságtevőkre a szeretet átalakító erejéről. Kérjük Isten áldását, hogy végtelen jóságában és bölcsességében segítsen nekünk egyre inkább igazán testvérként élni, és így közös tanúságot tenni megváltónkról, a mi Urunkról, Jézus Krisztusról.
2: Leó pápa táviratban köszöntötte az Amiata hegy 80 éve restaurált keresztjét. Tekintsünk föl! A Szent Atya Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával táviratot küldött hétfőn Montepulciano Chiusi Pienza egyházmegye püspökének abból az alkalomból, hogy a II. Világháború végén megrongált nagy vaskeresztet éppen 80 éve restaurálták, és 1946. augusztus 24-én éjjel 12. Pius pápa rádiós összeköttetés révén távirányítással Rómából bekapcsolta a 22 méter magas kovácsolt vaskereszt elektromos világítását. 14. Leó pápa lelkileg csatlakozik a Montepulciano Chiusi Pienza egyházmegye közösségéhez, az Amiata hegyen található, helyreállított monumentális kereszt felavatásának 80. évfordulója alkalmából, amely a II. Világháború sebei után újból visszanyerte eredeti szépségét. A Szent Atya reméli, hogy ez a jelentős évforduló megújult tudatosságot ébreszt a megváltás szimbóluma iránt, hogy annak meghívása jegyében felfelé tekintsünk, és együtt járjunk a jóság, a szolidaritás és a béke ösvényein. Leó pápa imádságában megemlékezik az eseményről, és kéri, hogy a hegycsúcson ragyogó keresztfénye ragyogjon fel a rácsodálkozók szívében is. végül pedig készségesen küldi az ünnepélyes szertartáson jelenlévőknek apostoli áldását. Leó pápa a táviratát Augusto Paolo Loiulice bíboros püspöknek a Montepulciano Chiusi Pienza térség összevont egyházmegyéje főpasztorának küldte, aki az augusztus 26-i jubileumi ünnepi eseményeket vezette. A szerint gesztenyével teleültetett, és éppen emiatt is nagyon népszerű Amiata-hegy 22 méter magas monumentális keresztét a 20. század elején építették fel 13. Leó pápa felhívására, aki 1899. május 11-én a Properante ad exitum seculo, vagyis a század végéhez közeledve kezdeti pápai bullájával meghirdette a szent évet. A katolikus egyház nagy és erős várakozással tekintett a századfordulós jubileumra, hiszen a 19. század viszontagságai közepete 1825 óta nem tartottak Rómában ünnepélyes szent évet. A pápaság még mindig vatikáni fogságában szenvedett, ezért is gondolt 13. Leó pápa arra, hogy átlépe minden fizikai határt, a messziről látható hegycsúcsokon emelje magasra a megváltás keresztjét. A Krisztus születése óta eltelt 19 évszázadnak megfelelően Olaszország 19 magas hegycsúcsát szemelték ki, az Alpok magaslataitól kezdve egészen Szicília magas bérceiig. Ezen hegycsúcsok egyike lett a Toszkán föld szívében fekvő Amiata hegy 1738 méteres magaslata, ahol megkésve ugyan a munkálatokkal a kész vasszerkezetet 1910. szeptember 18-án avatták fel. Az építéséhez szükséges elemeket a szénai Luciano Calaffi kovácsmester műhelyében készítették, majd a kiszemelt hegycsúcshoz közeli San Salvatore, Szent Üdvözítő bentés apátságba szállították. A századforduló világa az építőművészetben a modern vaskorszak, egyrészt csak a párizsi Eiffel-toronyra és a pesti nyugati pályaudvarra gondolni. A 830 méter magasságban fekvő és a még a Nagy Károly császár idejében alapított ősi apátság területén állították össze a monumentális keresztdarabjait, amelyet onnét még közel 1000 méterre magasabbra kellett felvinni. Mint hogy a hegycsúcsra rendes út nem vezetett, így szűk ösvényeken kellett a vaskereszt elemeit felszállítani. Igavonó állatok mellett nagyon sokan, gazdagok és szegények egyaránt, saját kezükben gyalog vitték fel az ő amiatai golgotájukra a kereszt egy-egy darabját. Tették ezt úgy, mint az új 20. évszázad toszkán cirenei simonjai. Miután a kereszt végigélte, de inkább végig szenvedte a nagy háborút, ahogy Itáliában máig így hívják az első világháborút, a második világháború végén, 1944. június 17-én a visszavonuló német hadsereg lebombázta a keresztet. A környék lakosainak azonban ez olyan nagy lelki veszteség volt, hogy a helyi püspök és a San Salvatore település akkori polgármestere Libero Tondi vezetésével megkezdték annak az újjáépítését. Valójában darabjaira kellett szedni a maradék vaskeresztet, közel 4 tonnányi elemet pótolni kellett hozzá, és a háború utáni mélységes szegénység ellenére, másfelől pedig az épp olyan mélységes hit lelkesedésével 3 hónap alatt befejezték a munkát. Annak híre a Vatikánig is eljutott, és már 12. Pius pápa példát látott benne, 1946. augusztus 24-én a Vatikáni Rádió mikrofonjánál állva a Szentatya rádió szódatot intézett nem is csak az Amiata hegy népéhez, hanem egész Itáliához, hogy a háború okozta károk eltakarítása és az ország újjáépítése mellett meg ne feledkezzenek továbbra is kérni a megváltás kegyelmét. Ennek látható jeleként kapcsolta be a nagy kovácsolt vaskereszt éjszakai kivilágítását, hogy a megváltás fénye, ahogy azt a húsvéti öröménekben imádkozza az Anyaszentegyház, mindmáig továbbra is szeliden áradjon a teremtett világra és annak minden lakójára.
0: Leó pápa felidézte Lengyelország fogadalmát, amelyet a kommunizmus idején Máriának tett. Szeretettel köszöntöm a lengyeleket. Lélekben csatlakozom a Częstochovában összegyűltekhez, mondta a Szentatya a szerdai általános audiencián. A pápa felidézte a lengyel nemzet jasznagurai fogadalmát, az egyház történetének egyik legjelentősebb eseményét a háború utáni Lengyelországban, amikor a kommunista uralom idején az egyház a vallásszabadság és a lengyel nép lelki identitásának egyik legfőbb védelmezőjévé vált. A fogadalom szövegét Stefan Wyszyński bíboros írta, miközben a lengyel kommunista hatóságok internálták, és először közel félmillió hívő előtt olvasták fel.
3: Il programma di rinnovamento morale della società in essi contenuto.
0: Az ebben foglalt a társadalom erkölcsi megújulására irányuló program továbbra is ösztönözze az igazságosság és a testvériség építését, az emberi élet védelme, a házasság és a család ápolása, valamint a gyermekek és a fiatalok nevelése révén, mondta a Szentatya. 1956-ban Stefan Wyszyński bíborost, Lengyelország prímását közel 3 évre internálták a kommunista hatóságok. A bebörtönzése idején megérlelődött benne az a gondolat, hogy szükség van a társadalom erkölcsi megújulására, amelyet először a II. Világháború tragédiája, majd a kommunista rezsim elnyomása sújtott. 1956. május 16-án Bobola Szent András misszionárius, jezsuita vértanú ünnepén Wyszyński bíboros reggel 5 órakor kezdte el a fogadalmak szövegének kidolgozását. 2 órával később készen is volt. A dokumentumot ezután titokban eljuttatták a jasznagurai kegyhelyre. 1956. augusztus 26-án ünnepélyesen kihirdették a lengyel nemzet jasznagurai fogadalmát a Częstochovai miasszonyunk ikonja előtt. Közel 500 000 ember gyűlt össze a szentélyben. A szöveg szerzője nem volt köztük. Wyszyński bíboros még mindig börtönben volt. Ezért egy üres széket helyeztek az oltár mellé, jelképezve a prímás távollétét és az egyház által elszenvedett elnyomást. A fogadalmak szövegét Mikál Klepácz püspök olvasta fel helyette. Az ezt követő fohászokra több százezer hívő válaszolta, Lengyelország királynője, ígérjük. A jasznagurai fogadalmak a Szűz Máriának való felajánlás évszázados lengyel hagyományában gyökereznek, de nem merültek ki egy egyszerű vallási áhítatban. Wyszyński bíboros beillesztett ebbe egy konkrét programot is a nemzet erkölcsi és társadalmi megújulására. A lengyelek hűséget fogadtak Istenhez, a kereszthez és az evangéliumhoz, az emberi élet védelméhez, a stabil házasság és család megőrzéséhez, valamint a gyermekek keresztény neveléséhez. Fogadalmat tettek továbbá az alkoholizmus, a felszínesség és a pazarlás elleni küzdelemre, valamint a becsületes munka és a kölcsönös tisztelet előmozdítására. A fogadalmak egy olyan Lengyelországot is körvonalaztak, amely mentes a gyűlölettől, az erőszaktól és a kizsákmányolástól, és amelyben a munka gyümölcsét megosztják, hogy ne legyenek éhes, hajléktalan vagy könnyező emberek. A lengyel prímás által írt programnak, ahogy Leó pápa utalt rá, továbbra is ösztönöznie kell az igazságosság és a testvériség építésére. Különös utak. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 22. vasárnapra.
4: Loyolai Ignác spanyol nemes ifjúként arról álmodott, hogy híres katona lesz. Egy csatában azonban ágyugolyó roncsolta szét a lábát. Egész életére sánta maradt, és úgy tűnt, minden álma szerte foszlott. A lábadozás idején olvasni kezdte Jézus életét és az evangéliumokat. Különösen szíven ütötte Jézus kérdése. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyer is, de lelke kárt szenved? Ez a mondat megváltoztatta az életét. Ignác hosszabb időre visszavonult, megírta lelki gyakorlatos könyvét, majd megalapította a jezsuita rendet. Nem lett belőle olyan katona, amilyennek fiatalon elképzelte magát. Sokkal több lett. Krisztus katonája. Loyolai Ignácból Loyolai Szent Ignác. Az ő története igazolja a mondást, Isten túlságosan szeret ahhoz, hogy minden kérést úgy teljesítsen, ahogyan szeretném. Néha bezár előttem egy ajtót, mert egy másik, fontosabb útra akar vezetni. Szent Ignác is bizonyára sokszor megkérdezte, miért történt ez velem. Miért kellett elveszítenem mindazt, amiről álmodtam? Ismerős kérdések. Miért ment tönkre a házasságom? Miért betegedtem meg? Miért kellett elveszítenem valakit? Miért lettem kiszolgáltatva mások segítségének? A szenvedés titok. Nem tudok minden miértre választ adni, mégis van néhány dolog, amit megtanulhatok belőle. Az első, a szenvedés közelebb visz önmagunk igazságához. Az emberélet tele van elszakadásokkal. Megszületünk, elszakadunk az édesanyánk testétől. Iskolába kerülünk, kilépünk az otthon biztonságából. Növekszünk, majd elhagyjuk a megszokott környezetet, majd jönnek a veszteségek, a betegségek, az öregedés és végül a halál. Minden elszakadás fáj, de közben alakít is. Arra tanít, hogy nem az vagyok, amit birtoklok. Nem a pénzem, a rangom, a házam, vagy az elért sikereim határozzák meg, hogy ki vagyok. Előbb-utóbb mindent el kell engednem. Ez nem ijeszgetés, hanem meghívás arra, hogy már most szabadabban éljek. Ne kapaszkodjak görcsösen abba, amit úgysem tarthatok meg örökre. A második és legfontosabb választ maga Jézus Krisztus adja. Jézus nem kívülről szemlélte az ember szenvedését, hanem belépett abba. Ő is félt, elfáradt, sírt és megtapasztalta a halált. A Getsemáni kertben kérte az atyát, hogy vegye el a szenvedés kelyhét, ha lehetséges, de hozzátette azt is, hogy ne az ő akarata legyen, hanem az atyái. Jézus nem valamilyen látványos földi birodalommal váltotta meg a világot, hanem szeretetével, önátadásával és szenvedésével. A kereszt azt üzeni, nincs olyan mélység, amelyben Isten ne lenne jelen. Péter apostol ezt nem tudta elfogadni. Le akarta beszélni Jézust a szenvedés útjáról. Emberileg érthető volt, hiszen féltette a mesterét. Jézus mégis keményen válaszolt neki, mert Péter szeretete mögött ott rejtőzött a kísértés. Menekülj el a küldetésed elől, ha az fájdalmassá válik. Ez a kísértés engem is elér. Különösen akkor, amikor elfáradok, és nem látom munkám értelmét és eredményét. Nem mindig maga a munka fáraszt el, hanem sokkal inkább az, amikor úgy érzem, hiába dolgozom, hiába szeretek, hiába áldozom fel magam, senki sem becsüli meg. Elfárad a próféta, elfárad a szülő, elfárad a lelkipásztor, még Jézus is elfáradt. Mi tarthat meg ilyenkor? Az, ha megtanulom úgy tenni a jót, hogy nem várok érte állandóan elismerést, hálát vagy dicséretet. Jézus ezt mondja, ahogy olvassuk Máté evangéliumának 6. fejezetében, a 4. versben. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Jeremiás próféta is megtapasztalta a küldetés terhét. Elkeseredésében így imádkozott. Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Kemény szavak is mégis őszinte imádság lett belőlük. Jeremiás menekülni próbált Isten hívás elől, de Isten szava égő tűzként élt benne, és nem tudott hallgatni. Ignác egy ágyugolyó miatt elveszítette régi álmát, de megtalálta valódi küldetését. Amit ő tragédiának látott, Isten egy új élet kezdetévé formálta. Isten hívása néha nehéz. Olyan utakra vezethet, amelyeket nem választottam volna, mégis ezekből az utakból született meg életem legnagyobb ajándéka.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 22. vasárnapra különös utak címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
5: Mária Rádió.
6: Programajánló következik.
7: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cződör Mária.
8: A Mohácsi csata 500 éves évfordulóján 2026. augusztus 29-én a Mohácsi Magyarok Nagyasszonya templomban, fogadalmi emléktemplomban közösen mutatnak be szentmisét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai. A Pesterzsébeti Szent Lajos templom búcsúja augusztus 30-án vasárnap lesz, melyre szeretettel hívnak mindenkit. Medvecki Miklós, a francia nyelv és kultúra jó ismerője, balatonkenesei plébános lesz a celebráns és szónok, aki Szent 9. Lajos francia király nagy tisztelője. A 9:30-kor kezdődő ünnepi szentmisét körmenet követi. Azután a plébániai tánccsoport bemutatója lesz a templom bejárata előtt, majd szeretett vendégség, és végül a csepeli sekrestye színpad rövid templomba illő mesejáték előadása zárja a programot. Különlegesség, hogy a körmenetet lezáró szentségi áldás után minden jelenlévő együttesen kap még egy áldást a templomhoz tartozó Szent Lajos csonterekjével. Helyszín 1204 Budapest, Damjanics utca 45 szám, illetve Szent Lajos tér 1. Szeretett Láng Fesztivál Budapesten. Augusztus 29-én szombaton 9 órától. A helyszín Mária Remetei kegytemplom, Kisboldogasszony Bazilika parkja. 1029 Budapest, templomkert. A program 9 órától köszöntő, 9:15-kor kezdő dicsőítés, majd 9:35-től örvendetes rózsafűzér, 10:30-től szentmise, melynek főcelebrása Martus Levente Balázs, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke. Homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz a papjaidért? 11:45-től ebédszünet, majd 12:40-től rövid dicsőítés, Kis László tanúság tétele a megtéréséről. 13:00-kor Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plébános az egyéni templomi szentségimádás elindításának lelki és szervezési alapjairól tanít. 13:55 tanúságtétel, ének. 14:15-től Szabó József atya korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről, azok felismeréséről és kivédéséről tanít. 14:55-kor rövid szünet. 15:15-től Szabó József atya tanításának második része. 16:00-17:00 dicsőítő szentségimádás. A szentségimádás vezeti Kemenes Gábor atya. A közbenjáró imaszolgálatot szervezi az Új Szív Közösség. Zenei szolgálat, Eukariszt együttes és a Kids. Részletes program a szeretetlang.hu oldalon található. Szeretettel hívják és várják a zarándokokat. Kérik a zarándokbusszal érkezőket, hogy ezt a parkolás miatt előre jelezzék a plusz 3630-205-8170-es telefonszámon.
6: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Az elutasítást is tanulják a fogyatékossággal élő fiatalok a máltai ifjúsági mozgáskorlátozott táborban. A mohácsi csata előtti eseményekre emlékeztek Bátán. Nagyváradon találkoztak a magyar nyelvű papnevelő intézetek elöljárói, hírszerkesztő Kótáné, Koltai Veronika. Továbbtanuláshoz, álláskereséshez és testi-lelki megerősödésükhöz is segítséget kapnak a fogyatékossággal élő fiatalok az augusztus 24 és 29 között zajló 11. máltai ifjúsági mozgáskorlátozott táborban. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat egyhetes táborában önbizalom erősítő foglalkozások, konfliktus kezelési helyzetgyakorlat, portréfotózás, vitorlázás és parasportág választó is várja a mintegy 100 mozgássérült fiatalt. Adja hírül a szervezet. A Máltai Szeretetszolgálat az 1990-es évek óta szervez nyári programokat mozgássérült és halmozottan sérült fiatalok számára. A tábor sajátossága, hogy a mozgássérült fiatalokat családjuk és állandó segítőik helyett a feladatra speciálisan felkészített kortárs önkéntesek segítik, így a táborozás közös élményeken keresztül segíti a fogyatékkal élő emberek elfogadását és beilleszkedését. A mohácsi csata előtti eseményekre, az utolsó országos gyűlésre és a csata előtti utolsó tábori szentmisére emlékeztek augusztus 23-án Bátán, a Szentvér ősik egyhelyén adja hírül a Pécsi Egyházmegye. 1526. augusztus 16-án érkezett meg II. Lajos magyar király és a serege nagy része Bátára. Másnap megérkezett Tomori Pál is, így megkezdődhettek a tárgyalások a legfontosabb kérdésben, ki legyen a sereg főparancsnoka. Szerémi György udvari pap emlékiratában azt emelte ki, hogy a király tiszta gyónást végzett, majd magához vette az oltári szentséget, 500 év elteltével az utókor emléktáblát avatott a kegyhelyen. A szabadtéri oltárnál Bíró László nyugalmazott tábori püspök mutatott be szentmisét, melynek keretében beszentelték azt a két koporsót, amely a középkorban a bátai kegyhelyen eltemetett, de időközben felszínre került csontmaradványokat tartalmazta. Nagyvárad adott otthont augusztus 25 és 27 között a magyar nyelvű papnevelő intézetek elöljárói találkozójának. Az esztergomi, kismarosi, egri, szegedi, budapesti, nyíregyházi, miskolci és gyulafehérvári szemináriumokból érkező rektorok, spirituálusok és prefektusok a szakmai és közösségi együttlét mellett közelebbről megismerhették a várost, valamint a nagyváradi egyházmegye gazdag egyházi és kulturális örökségét. Számol be az eseményről az egyházmegye. A résztvevők a Székesegyházban ünnepi szentmisén vettek részt. Ezt követően Gál Katalin, pszichológus és mentálhigiénés szakember tartott előadást arról, hogyan lehet napjainkban sikeresen papnak nevelni a növendékeket úgy, hogy közben megmaradjon az emberi méltóság, a hivatás és az elköteleződés fontossága, valamint, hogy a kihívásokkal teli világban is meg tudjanak maradni embernek. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió.
0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, éppen úgy lesz a szavammal is. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem. Ez a szentírási rész azért kedves számomra, mert még jelölt voltam, amikor először találkoztam vele, és jelöltségben, kint voltam Kaliforniában, még nem annyira beszéltem a nyelvet, nem tudtam még tanítani, és néha kérdeztem, hogy miért vagyok itt? És nagyon érdekes volt, mert az alapító nővérünk, Ida nővér tanított engem, és ő mondta, hogy nővérek, néha úgy fogjátok érezni magatokat, mint mondjuk valamilyen befőtt egy polcon, hogy csak ott vagytok, és az Úr nem használja a tehetségeteket, amit adott. És én is sokszor így éreztem magam, de mondta Ida nővér, hogy de majd meglátjátok, később lesz rá alkalom, és akkor majd azok a tehetségek kibontakozhatnak. Nekem ez nagyon sok erőt adott, ez a mondat, a jelöltség noviciátus alatt, hogy most még nem tudok tanítani, még nem is annyira ismerem magamat, hogy mik az én tehetségeim, de azt látom, hogy nem tudom megtenni mindazt, amit a többi nővér megtesz. De hogy azt tudom, hogy az Úr hívott, és ahogy esőt küld, és a hót küldi az égből, és az termékenyé teszi a földet, úgy lesz az Úr szavával is. Tehát, hogy az Úr szava, mint az a mag a földbe esik, és így a szívembe hullott ez a mag, és hogy az aztán szárba szökken, és gyümölcsöt fog hozni. És ebben én nagyon hittem. Ez a hitről szól, az Úr tevékenységéről, hogy az én hivatásom tényleg nem magamtól jött, hanem ez tőle jött, és hogy ő tud tevékenykedni rajtam keresztül.
1: Tóth Adrián, Jézus szíve nővér gondolatait hallották.

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Augusztus 28-a van, péntek, Mária Rádióban a napindítót hallják, én Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvi plébános, és itt van a stúdióban.
2: Németh Zsuzsa, jó reggelt kívánok!
1: Régen hallottuk már a hangodat itt a napindítóban, Zsuzsi.
2: Visszatértem Budapestre.
1: Hogy telt a nyár?
2: Na jól, mozgalmasan, de jól. Jól. Egy kicsit más lét, egy más helyen éldegélni. De ez mindenképpen a testi-lelki felüdülésünkre szolgál.
1: Hát reméljük, hogy mindenkinek jól telt a nyár, és most már lassan vége van a nyárnak, hiszen jövő héten szeptember beköszönt, és ezzel együtt az iskola is. Szoktam mondani a gyerekeknek, hogy várod már az iskolát? Nem.
2: Érdekes, hogy azért az évet mennyire úgy szeptemberhez igazítjuk, igen. Pedig igazából csak a gyerekeknek, meg mondjuk a szüleiknek indul az iskola év.
1: A nagyszülőknek, a nagyszülők szintén ehhez, tehát ez valahol a munkaév az
2: a ilyen szeptembertől. Valahogy. Hát igen.
1: Ja. No, hát kezdjük a mai napot is az evangélium olvasásával. Szent Máté könyvéből olvasom. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek ország olyan, mint az a 10 szűz, akik vették lámpáikat és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal. Az okosak azonban korsóikban olajat is vittek a lámpásaikhoz. Késett a vőlegényük, mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott, íme a vőlegény, menjetek eléje. Erre a szüzek minnyáján fölébredtek, felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat, adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak. Az okosak ezt válaszolták, nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz és vegyetek magatoknak. Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre, az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is, így szóltak, uram, uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert nem ismeretek sem a napot, sem az órát.

példabeszéd értelmét már sokszor átgondoltuk. A készenlétről szól, hogy amikor érkezik a vőlegény, akár a késői órában is készek legyünk a fogadására. Olajunk a tetteink, az imádságunk, az Isten jelenlétében való élet. Persze ismerjük ennek a küzdelmeit is. Fontos látni, hogy mi apasztja és mit tölti az olajos korsónkat. Apasztja az önzésünk, szeretetlenségünk, nem törődömségünk. Amikor csak magunkkal törődünk. Ha nem veszem észre a másik baját, bánatát. Tölti az olajos korsomat az önzetlen szeretet, a másikra való odafigyelés, a közösségért való tevékenység. Mindenben Jézus kegyelme és a lélek ereje segít.

Jézusunk jelenlétre két szentre hívsz bennünket. Szeretnénk napról napra megtalálni azt az időt, amikor veled lehetünk az imádságban. Annyit ott szemet, hogy meglássuk miben, hogyan tudunk szolgálni a környezetünkben. Árazzánk szent lelkedet, hogy mindig készen legyünk a találkozásra, hogy olajos korsunk folyamatosan teljen, hogy világítani tudjunk a másoknak, ha pedig kifogyóban lenne olajunk, ne engedj elkeserednünk, adj új erőt, lendületet, töltsd fel korsóinkat, hogy készen várhassuk a veled való személyes találkozást.

0: augusztus 28-a van, és Ágostonnak az emléknapja, úgyhogy majd, ha Göbel Ágoston megérkezik hozzá, akkor itt meghúzigáljuk a fülét egy kicsit. Szentgáli Katának a rövid szösszenete ehhez az emléknaphoz. Isten egész szívet kíván, a társbérletet ő is utálja.
1: Érdekes gondolat, igen, hogy ez egy nehéz társbérletben lenni, ez nem egyszerű dolog. A nagymamámiknak volt egy társbérlője, szóval a társbérlet belőle ugye a rendelkezések alapján, és hát tényleg nem volt egy könnyű helyzet alkalmazkodni egymáshoz egy lakáson belül. Nézzük a mai nap ünnepeltjeit, évfordulóit, elsően az Ágostonokat említjük. Latin az eredeti név, Augustinus latin név, kicsinyítő képző származékának, az Augustinus névnek a magyarosodott alakja, tehát Augustus névnek a kicsinyítő kormája az Augustinus, és ennek a magyarosodott alakja, jelentése magasztos felnkölt. Alfredokat is köszönhetjük, ez germán eredetű név, jelentése tündér, tanács. Az elemereket köszönhetjük, bizonytalan eredetű régi magyar személynév, a régi forma az Ilemer, mai alakban Vörösmarty Mihály és Jókai Mór újította föl. Köszönhetjük a Mózeseket, a Lászlókat, a Pelágiákat és a Pelágiuszokat, ez férfinői párja egymásnak, Adelinát és az Adelindát is köszönhetjük a mai napon. Ez utóbbiak talán ritkábban fordulnak elő nálunk, de azért nyilván gondolunk rájuk. Mindenkit szeretettel köszöntünk, akinek a mai nap ünnep, születésnap, vagy éppen házasság évforduló, vagy bármi más szempontból. Imádkozzunk értük, ne feledkezzünk el róluk.
0: És ha nézzük meg az egyéb évfordulókat, amiket megemlítünk ma. 430 az első, amit megemlítünk. Ez Hippói Szent Ágostonnak, aki ugye püspök volt, egyházatya, filozófus, a halálának az évfordulója.
1: Igen.
0: Ezen a napon hunyt el.
1: Ezen a ponton, és ezért van ma az ő ünnepe, és hát aztán lehet, hogy négy évvel nagy ünnepségek lesznek, amikor 1600 éves halálévforduló azért.
0: Lehet bizony.
1: Nem semmi egy ilyen nagy ember.
0: De szép kort is ért meg, mert 354-ben született.
1: Igen, úgyhogy szép kort is ért meg.
0: Szép kort is ért meg.
1: Nagy ugrással 1749-ben ezen napon született meg Johann Wolfgang von Goethe, német író, költő.
0: 1844-ben ezen a napon Dumas Monte Cristo grófja című regénye első része jelent meg. A regény folytatásos formában jelent meg először a Párizsi Viták lapja című lapban.
1: 1896-ban ezen a napon született Márton Áron, erdélyi püspök, gyulafehérvári püspök, 1980-ig élt, és hát sokat szenvedett a kommunista időszakban, boldogá avatási eljárása pedig folyamatban van.
0: 1926-ban ezen a napon született meg Zárai Márta, kétszeres Emerton díjas magyar énekesnő. Őt azt hiszem, hogy az én szüleim korosztálya nagyon jól ismerte. Ez a Zárai Vámosi duó volt, akinek nagyon sok sláger kötődik a nevéhez. Tehát az 50-es, 60-as éveknek voltak ők az énekesei.
1: 1942-ben ezen a napon született Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, rendező, színházigazgató, érdemes és kiváló művész, és ami érdekesség, hogy nem régiben halt meg fél éven belül, tehát még ebben az évben.
0: 1947-ben ezen a napon született meg Gotár Péter, Kossuth díjas magyar filmrendező, díszlet és jelmeztervező, a Nemzet művésze. Azt tudtuk, hogy filmrendező, de azt, hogy díszlet és jelmeztervező is, ez azért egy elég ritkaság.
1: 1963-ban a Malév első Európán kívüli járata ezen napon indult el, egy IL-18-as gép repült először Athénba, majd Kairóba. Ez a menetrendszerű járat hetenként egyszer indult Budapest-Athénbe, illetve a Kairóba minden kedden, Kairóból pedig szerdán jött vissza Budapestre. A menetidő athéni 2 óra 20 perc volt, akkor Athén és Kairó között 2 óra, a kairói athéni tartózkodással együtt 5 óra 10 perc volt a menetidő, ma szerintem azért ennek a
0: jóval kevesebb
1: a menetidő, főleg ha nem kell leszállni, akkor pláne kevesebb, de de egyébként rövid, gyorsabban repülnek ugye a mai gépek. És akkor most következzen versolvasó rovatunk itt a Mária Rádióban.
2: Félszárnyú madár a költészet, ha nincs olvasója. Röptessünk madarat. Aztán észrevesszük, hogy lassanként mi is szárnyalunk. Föl a magasba, és kicsit jobb emberként térünk vissza a földre. De ehhez kemény munka és kitartás kell. A versolvasás komoly szellemi erőfeszítés. A költő leírta gondolatait, nekem pedig hozzá kell tennem az enyémeket. Így alakul a két szárnya annak a bizonyos madárnak. Ha megérint egy-egy vers, ízlelgetnem kell sorait, engednem kell, hogy hasson rám, elkísérjen nap mint nap minden utamon. Közben pedig észrevétlenül alakít, hat bennem, mint a gyógyszer. A költészet nem pótszer, hanem dobbantó, ugródeszka, hogy időnként beleshessünk abba a világba, amelyet Isten készített nekünk. Segít felemelkedni, segít a szürke hétköznapok kisembereiből angyalokat varázsolni. Röptessünk madarat, szárnyaljunk fel a magasba, engedjük, hogy magával ragadjon a jó. Azt már ismerjük milyen, ha magával ragad az indulat, és sebet ejtünk a másikon. Most adjunk esélyt magunknak arra, hogy ezeket a sebeket be is tudjuk kötözni. Röptessünk madarat.
0: Sík Sándor, Himnusz Kalazanci Szent Józsefhez. Szentje és atya kegyes iskoláknak, nagyra törekvő nemes ifjúságnak, hitre, tudásra, szép életre, jóra példaadója. Zsenge koroktól hallottad a hangot, a hívásét, mely szívedben zsongott, s mentél utána egy életem végig, Róma szívéig. Hittel utána Isten hívásának mentél szívéig szegény ifjúságnak. Szent nyomaidban vívja nemes harcát ifjú magyarság. Híven a széphez, az igazhoz, jóhoz, álhatatosan az isteni szóhoz, menni előre, hogy az Úrhoz érjünk, légy a vezérünk.
1: Héten ünnepeltük Kalazanci Szent Józsefet, a Piarista rend alapítóját. Őt mutatja be Sík Sándor verse. Két részlet cseng ilyenkor a tanév elején a fülembe. Hitre, tudásra, szép életre, jóra példaadója. Nem csak a pedagógusoknak, mindannyiunknak feladata, hogy a körülöttünk lévőknek példaadói legyünk, kik a maga módján a lehetőségei között. Másik az utolsó verszak, híven a széphez, az igazhoz, jóhoz, állhatatosan az isteni szóhoz, menni előre, hogy az Úrhoz érjünk, légy a vezérünk. Az új tanév, munkaév kezdetén mi más is állhatna előttünk, mint ez a néhány sor. Gondolja végig, ki a vezérem, ki vezet utamon. Ma vagy a hétvégén, hálát adva nyár élményeiért, tűzzük ki célunkat, vegyük számba feladatainkat, fogadjunk fel vezérül valakit a szentek példaképeink közül, akik segítenek bennünket utunkon.

0: terület találkozik. Hogyan, tehát alapjáraton Gyöngyinek mi az eredeti, vagy mi az, amivel eredetileg foglalkozott?
1: Ő a tanultsága szempontjából ő zeneszerző, tehát ő zenei,
0: tehát a zene az alap.
1: Konzervatóriumot végzett, és tehát ő zeneszerző, tehát az ő YouTube csatornáján is így szerepel. Viszont természetesen miután a különböző művészeti ágak mindig karöltve jelentkeznek, ezért ez nagyon-nagyon természetes volt, hogyha ő foglalkozik irodalommal is, és most ugye legújabban fotózással is, akkor utassuk be ezt is, azt is, neki külön fotókiállításai is voltak már több helyen, de így egyben ez nagyon izgalmas, és mindig nagyon sok jó lehetőséget tartalmaz. És akkor az Arszaknában ez szeptember 17-én, csütörtöki napon 17:30-kor a Városmajori kis templomban fogjuk bemutatni a 7. képes koncertet, és nagyon-nagyon sok szeretettel hívunk rá mindenkit. Ez a 12. kerületben a Csaba utca 5-ben van, ez a Szél Kálmán tértől egy ugrásnyira, gyakorlatilag pár perc gyalog. Úgyhogy ez lesz, amire most nagyon készülünk. És hát nagyon izgatottan szedjük ki a lehetőségeket ezekből a produkciókból. Volt már olyan is, hogy közösen szavaltunk a közönséggel, zenére, ezek mind Gyöngyinek a produkciói, és hát nagyon-nagyon élvezték, és most is tervezünk többféle ilyen dolgot, ilyen összevonásokat. Például, hogy amikor képi alátámasztást fogunk vetíteni a zenékhez, és hát sok ilyen lehetőséggel próbálkozunk.
0: Ezek tematikusak, ezek a kiállítások? Vagy koncertek? Koncertek, kiállítások, bármi? Igen.
1: Igen, valamennyire tematikus, de igazából valamennyire meg mindig ugyanarról szól. Gyöngyi nagyon erősen vallásos beállítottságú, és ezek a zenék többnyire klerikálisak, de azért itt-ott megcsillan benne olyan produkció is, amelyben az emberekhez szól, tehát én most bízvást ígérhetem, hogy lelki megújulást, biztató hangvételt, illetve vigasztalást tartalmaznak a mostani legújabb zenéi, és akkor már nem merül ki abban, hogy csak egy ima megzenésítés, vagy mert ugye nagyon sokféle ilyen ezeket a tipikus imádságokat, mint Mi atyánk, üdvözl légy, meg Ó Salutaris hostia, tehát régebben leginkább csak ezeket fogalmazta meg, és most én azt gondolom, hogy a mai nyugtalan világunkban szükség van mindenféle mélyebb megszólításra és erre a bizonyos biztató hangvételre. Ebben már az ő saját gondolatai is benne vannak, amik nem kifejezetten imádságosak, hanem a lélekhez szólnak. Úgyhogy ilyen módon vegyes a kép.
2: Említette, hogy ez már nem az első ilyen koncert. Egyrészt ugye magáról erről a szeptemberi koncertről az Arszakra honlapján nyilván lehet tájékozódni, de hol lehet akkor ezeket a programokat utolérni, és gondolom, hogy akkor terveznek azzal, hogy később is lesznek ilyen képes koncertek.
1: A képes koncertekről már a mesterséges intelligencia is így, tehát ha így az ember rákeres egy képes koncerten, nagyon szép összeállítást közöl, és elég, hogyha az Arszaknak abban a nagyon impozáns online műsorfüzetében csak azt beütik, hogy képes koncertek 7, mert ugye már ez a 7. lesz, akkor nem is kell hozzá semmi más adatot beütni, mint hely, idő és egyebek, hanem erre behozza ezt a bizonyos hirdetett koncertet, képi illusztrációkkal, videóval is, mert ugyanis mi annak idején például az Autistic Art Galériában jótékonysági koncertet is tartottunk. Ez volt az első képes koncert, de jártunk különböző nyugdíjas klubokban. Tehát ilyen módon, hogy képes koncertek, elég sok mindent meg lehet tudni róla.
2: A korábbi koncertekről kaptak visszajelzéseket, hogy hogyan fogadták a...
1: Hogyne, volt ahova vissza is hívtak minket, és örömmel visszamentünk, és tartottunk még egy koncertet.
0: Ez élő zenés, vagy...

0: Hogy kell ezt elképzelnünk?
1: Mikor, hogy például a tavalyit egymaga tartotta Gyöngyi, az ilyen fail playback volt, tehát egyszemélyesen azért nehéz. Mikor, hogy alakul ki, melyik koncertet hogyan szeretnénk előadni, ez attól függ. Mi magunk most, ezt ketten fogjuk tartani, jó magam, ugye Kis Cecília, ilyenkor a rövidebb nevemet használom, és a testvérem Kis Katalin. Nekünk elég sok hangszer, hál' Istennek a kezünkben van, hegedű, zongora, furulya, ütőhangszerek, és persze mind a ketten énekelünk, de van, amikor a zenei alaphoz gépet használunk, tehát hangfelvételt. Tehát vegyes, ez is vegyes.
0: Tehát ha jól értelmezem, akkor Gyöngyi alkotásaiból önök fogják magát ezt a koncertet megtartani.
1: Így van, tehát itt minden és minden Gyöngyi produkciója, az irodalmi szemelvények, a fotók, amiket majd vetítünk, illetve a dekorációképpen néhány ilyen keretezett képet is teszünk, mert annak mindig nagyon jó hangulata van, és hát a zenék természetesen.
2: És akkor hát ebből állítjuk össze. Önök fogják előadni Gyöngyinek a műveit, és ő maga is ott lesz.
1: Igen, most ez a formula van, de volt, amikor az Agria Vegyeskar, ugye a maga 30 főjével az ő 7-tételes requiemjét adta elő, ez Egerben volt például, de hát attól függ, hogy mikor milyen lehetőség van, meg mikor mit álmodunk, tehát ez eléggé.
0: Tehát akkor mondjuk el még egyszer az időpontját ennek a koncertnek.
1: Igen, szeptember 17-én, csütörtöki napon, 17:30 a Városmajori kis templomban, ez a Fél Kálmán tértől egy pár perc gyaloglásra van. Csaba utca 5.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünk rát, és erről az értékes programról beszélhettünk itt a Mári Rádióban. Sok áldást kívánunk a munkájukhoz, életükre.
1: Köszönöm, és én is nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, és hogy megszólalhattam. Viszonthallásra.
2: Négy Ceciliával beszéltünk a képes koncertről, az Arszakra keretében valósul meg. Érdemes az Arszakra különböző programait keresni, majd ugye szeptember 3. hetében zajlik az Arszakra fesztivál, rengeteg programmal, nem csak Budapesten, hanem szerte a vidéken, egész Kárpát-medencében nagyon sok program fog megvalósulni.
0: Talán érdemes már most kutakodni, hogy mikor, hol, mi lesz, hogy előre lehessen tervezni, de majd biztos mi is fogunk még egy-két Arszakra rendezvényről beszélni itt a rádióban.

0: 7 óra 29 perc van a Mári Rádióban, a péntek reggeli napindítót hallják. Valamikor jó régen már beszélgettünk a Jézusi Gyaloglás című programról Molnár Renátával, és most ennek kapcsán, vagy ebből fakadóan egy lelkes test, lelki gyakorlatra invitál bennünket, ami most lesz a hétvégén Tahiban. Szeretettel köszöntjük a telefonban Molnár Renátát, miről is van szó.
1: Szép jó reggelt, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, most vasárnap lesz egy lelkes test, lelki gyakorlatos nap. Ugye ez a Jézusi gyaloglás lelki gyakorlat nyomán íródott, és ebben egy olyan segítségnyújtás is van az érdeklődők számára, amiben a Biblia tanítását kötöm össze imádsággal, Nordic Walking alapoktatással, hogy a különböző egészségügyi állapotú emberek is hogyan tudják ezt beépíteni a mindennapi életvitelükbe. Tehát ezt a mozgást, imádságot, szemlélődést, hogy hogyan segíti az egészségüket. Erről szól ez az egy nap.
2: Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy ugye a Nordic Walking elindulunk az úton, az erdőben, bárhol, egy jó tempós gyaloglással, egy adott technika alapján, és közben kapunk az induláshoz instrukciókat, gondolatokat, és akkor megállunk, vagy pedig gyaloglás közben gondolkodunk ezeken.
1: Az egész úgy épül fel, hogy nem a Nordic Walking a kulcs, hanem először is az, hogy a különböző egészségügyi állapotú emberek, tehát a szívbetegek, vagy akár prevenció kapcsán is, lépésről lépésre elkezdünk a bottal gyakorlatozni. Tehát nem a megtett kilométerek a lényeg, hanem inkább az, hogy hogyan. Ez az első lépés, és ezek a lelkes testbod gyakorlatok, így neveztem el, ebbe a Biblia tanítását ötvöztem, és ebben az ötvözetben adok olyan testi-lelki gyakorlatokat, ami segíti mind a fizikai kondíciót, mind pedig adott esetben az elmélyülést az Istennel. Tehát egy ilyen, ez egy korvén módszer, amit kidolgoztam, és tulajdonképpen ennek az ötvözete. És természetesen megállunk, átbeszélünk, hogy mit, hogyan, és így lépésről lépésre haladunk egyre mélyebben a lelkünk és a szívünk erejével.
2: Ugye ez a lelki gyakorlat, ez most lesz a hétvégén Tahiban. Egy-egy ilyen lelki gyakorlatnak van létszámkorlátja?
1: Igen, igen, mindig van létszámkorlátja, azért, mert ugye ez egy oktatóprogram is egyben, és ez a 12 fő az, ami maximálisan lehet. Most jelenleg még két helyünk, szabad helyünk van. Pontosan azért, hogy egy olyan, ugye én személyedző vagyok, mentálhigiénész szakember, tehát hogy, illetve hát ugye lelkivezetői kísérő, tehát hogy igazából ez a személyre szabott segítségnyújtás megmaradjon, pontosan ezért ez egy kulcs része a programnak. Hogy létszámkorlátos, igen.
2: Lesz-e még a fél év során hasonló lelki gyakorlat?
1: Igen, a október másodikától negyedikig, szintén itt a Szív-Lelkiségi Központban, tehát innen indulunk, és akkor lemegyünk a Dunapartra, vagy fölmegyünk a hegyre, az viszont háromnapos lesz, ugye ez a Jézusi gyaloglás, ugye az egynapos a lelkes test, és a Jézusi gyaloglás, amikor már három nap mélyülünk testileg, lelkileg, az pedig októberban lesz. Az egy három teljes napot fog felülelni, és oda Schuller Melinda nővér is, illetve Futó Béla piarista atya is jön ebbe a Jézusi gyaloglás lelki gyakorlatba, hogy együtt segítsük az embereknek a testi-lelki elmélyülését.
0: Hol lehet esetleg még erre a vasárnapra jelentkezni, illetve az októberire?
1: A www.korvé, úgy írjuk, hogy C-O-R, www.korvé.hu, a szívutat jelenti egyébként. De hogyha a jézusi gyaloglást írják be, akkor egyből oda-vissza arra a honlapra, és ott tudnak jelentkezni, vagy a szívlelkiségi központnál is tudnak jelentkezni, hiszen együtt csináljuk ezt a programot.
2: Akik jelentkezhetnek egy ilyen lelki gyakorlat, vagy jelentkeznek, bármilyen korú, bármilyen állapotú emberek is lehetnek?
1: Igen, ennek ez a különlegessége, mert hogy úgy építettem föl, hogy olyan helyszíneket választottam, ahol nincsen kilométerkényszer az emberek számára, ami azt jelenti, hogyha mondjuk egy szívbeteg, ugye én nagyon sok egészségkihívással rendelkező ember tanítok, tehát legyen ez rákos beteg, Parkinson-korral küzdő személy, annak egészen más a teherbíró képessége, és miután egyénre szabom az egésznek a felépítését, ezért nincs lét, tehát se tehát a létszámstopp ezért van, illetve így, ha elfárad, akkor le tud ülni, tudja folytatni, tehát így az életkor és az egészségügyi kihívás se jelent problémát ebben a programban.
2: És hogyha valaki egészségesen megy, tehát ő is be tud kapcsolódni. Tehát
1: aki nem,
2: igen. Tehát abszolút, az ő számára, mindenki számára.
1: Miután ugye én személyedzőként személyre szabom magát a fizikai terhelést, ebből kifolyólag, igen, abszolút. Általában egyébként ez a 40 feletti korosztály szokott jönni, de volt már 82 éves tanítvány is, aki örömmel jött, és annyit lépett, annyit gyalogolt, amennyi az egészségi állapotához méltó volt, de már olimpiai bajnokok is voltak, tehát hogy teljesen...
2: Ez egy nagyon jó mozgásforma.
1: Igen, tehát hogy teljesen személyre szabott.
0: Igen, de olimpiai bajnok valaki, és oda eltelik 30 év, akkor azért nem biztos, hogy olyan abban a fizikai állapotban van, mint amikor olimpiai bajnok lett.
1: Igen.
2: De a vasárnap, ez ugye vasárnapi napon van ez, a holnapi napon is van egy program. Ez milyen program?
1: Ez egy teljesen más jellegű, ez a szívem csücske program abból a szempontból, hogy a nőknek, az 50 fölötti hölgyeknek írtam ezt a programot. És ennek ez egy kifejezetten élménynap, tehát ez nem egy lelki gyakorlatosnak, és ebben az élménynapban szeretném egy kicsit a női értékeket, kincseket valahogy így a felszínre hozni a résztvevőknek, és ebbe olyan lépéseket tettem, hogy hívtam egy színtanácsadót, hogy a színek világába is egy kicsit elmélyedjünk, illetve hogyan tudjuk az arcunkat 50 fölött is teljesen természetes, egyszerű módon otthon ápolni. Tehát van benne egy kicsit ilyen felüdülés jellegű meghívás, és ami igazából izgalmas, és tényleg nagyon nagy sikere volt az elmúlt években, hogy egy 2,5 órás történelmi vársétára viszem a hölgyeket, amit egy piknikkel is kiegészítünk, és ott pedig Sziszi királynőről, Jókai Mórról és az ükapámról, Mérő Jánosnak a közös meccés pontjairól mesélek. Tehát ez egy nagyon izgalmas ilyen várséta, és az egész napot pedig egy ilyen esti dunai hajózással zárjuk a hölgyeket.
0: Ez hol lesz?
1: Ez itt lesz a Korvé Egészség stúdióba, innen indulunk, ez itt van a vár alatt, és megyünk föl a várba. Tehát itt az első kerületben lesz.
0: Ennek hol lehet utána jelentkezni?
1: Ugyanúgy a honlapon találják meg a hölgyek.
2: Erre lehet-e még jelentkezni?
1: Erre is két darab helyünk
2: van.
1: Igen.
2: És akkor a későbbi időpontokról pedig a honlapon lehet tájékozódni.
1: Mindent megtalálnak a honlapon, meg egyébként a Facebook oldalamon is Renáta Molnár néven megtalálnak. nagyon aki szépen. Esetleg ott érdeklődik.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy beszéltünk erről a fontos témáról, és sok áldást kívánunk a munkájukhoz.
1: Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a meghívást.
2: És akkor nagyon sok feltöltődős, vagy nagyon szép feltöltődős hétvégét kívánunk.
1: Köszönjük szépen, köszönöm szépen, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Minden jó. Molnár Renátával beszélgettünk.

0: ne kelljen soha sót enned, többet, mint amit te szórnál, a bőség sajnos deformál. Adjon az Isten kalácsot, fonottat, s kötött virágot, villanyt a gépbe, CD-be, írhass...
1: 7 óra 40 perc van, a Mária Rádióban a péntek reggeli napindítót hallják. Rendszeresen műsorismertetésben előkerül, hogy a Café Francesco podcastot leadjuk itt a Mária Rádióban, a különböző előadásokat. Most itt van a telefonban velünk Rónecki János atya, a Café Francesco egyik mozgatója, indítója. Szeretettel köszöntünk. Milyen programokat kínál a Café Francesco azon kívül, hogy be lehet menni egy teára, meg egy süteményre, ezen kívül egy kávéra. Sok minden érdekes programot is kínáltok. Szeretettel köszöntünk. Mi a kínálat?
2: Jó reggelt kívánok, én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a reggeli órán.
1: Először is bocsánat, mondjuk el, hogy hol van pontosan, és mikor van nyitva.
2: Igen, a Café Francesco egy keresztény missziós kávézó Budapestnek a belvárosába, a Molnár utca 4-es szám alatt található, 5. kerületbe, a Varmária gimnáziumnak az üzlethelyiségébe, és most bencés fenntartás alatt van az iskola, és tőlük tudjuk bérelni az üzlethelyiséget. És hát most már tanévi nyitvatartással számolunk, az egészen reggel 8-tól este 6-7 óráig éppen, hogy melyik nap, vagy milyen programunk van, de szinte egész nap nyitva vagyunk, és reggeltől, reggeli kávétól egészen az esti kávéig be lehet térni hozzánk. Hát a kávézónak valóban az a célja, hogy egy keresztény, hát egy találkozási pont legyen a város közepén, amellett, hogy rendes kávézóként működünk, lehet betérni, kávézni, teázni, sütizni, amellett próbálunk folyamatosan olyan beszélgetéseket, előadásokat, könyvemutatókat tartani, ami megszólítja a mai embereket, fiatalokat, és ez a legfontosabb része a küldetésünknek, hogy folyamatosan olyan tartalmat tudjunk felkínálni, ami a keresztény tartalomhoz, a keresztény üzenethez közelebb tudja vinni az emberekhez. Ugye ez nem kifejezetten egyházi hely, hanem egy alapítvány, ez egy non-profit kávézó, egy alapítvány üzemelteti, ami inkább egy híd szerepet tölt be az egyház és a civil világ között, és az a célunk, hogy olyanoknak is eljutassuk a keresztény tartalmat, a keresztény üzenetet, akik esetleg a templomba vagy a plébániára maguktól nem mennek be.
1: Hol lehet a programnak utána nézni?
2: A program fönn van van a honlapunk, mind az alapítványnak, mind a kávézónak van egy külön honlapja, illetve a social media felületeken is folyamatosan felrakjuk a tartalmainkat, és egy hónap előre már lehet tudni a programokat. Facebookon, Instagramon is lehet követni, aki fenn van ezeken a felületeken, ott tudja követni.
3: És akkor most igazából mi várható? A kávézó szempontjából is ugye a nyitvatartás az már igazodik a tanévhez, és a programok is igazodnak, vagy igazából ezt hogy alakul így a szeptember elején?
2: Hát most vagyunk túl lassan egy kávéházi szabad egyetemen, ami itt volt a kávézóban, ez a nyár végi egy ilyen évadnyitó programnak szántuk, és valóban most szeptembertől már a tanévhez igazodva fogunk működni. Nálunk a keddesték az fixen minden keddeste van valami program, tehát minden héten azok a saját podcast adásaink, de hál' Istennek most már sok megkeresésünk van, sokan szeretnék itt tartani a különböző eseményeiket, kerekasztal beszélgetéseket, tehát hogy nagyon sok külső eseményt is tudunk fogadni, de a mi rendezvényeink azok fixen ketteste mindig vannak, és már lehet tudni előre, hogy nagyon érdekes témák lesznek, lesz valaki afrikai orvosmisszióról fog beszélni, arcakrának is lesz itt eseménye, érkezik hozzánk például majd Báli Zsák atya, a Bakony Béli bencéseknek a vezetője, tehát hogy már egy pár nevet tudok előre mondani, de hál' Istennek a kettestéket azok fent tudjuk tartani, és azokra ugye oda is lehet jönni, és online térben ezeket folyamatosan közvetítjük.
3: Ha jól láttam, Szentsége Mádás iskolája is indul.
2: Szentsége Mádás iskolája az is indul, de az nem a kávézóban lesz helyileg, hanem az a Villai Szent Teréz plébánián. ugye most érdekes egybeesés van, mert az alapítói ennek az alapítványnak, meg a kávézónak az én vagyok, és a Horváth Zoltán atya, a terézvárosi plébános, és engem most ide helyeztek augusztus 1-jel káplánnak. Tehát most kicsit így összeérnek a plébánia és az alapítványnak a dolgai. Viszont ezt is az alapítvány keretében rendezzük félig, de nem a kávézó, hanem a templom fog otthont adni, és ez 12 alkalom lesz, szeptember közepétől egészen december elejéig, és minden szerdán lesz egy kis, tehát szentmisével kezdünk, utána egy kis emelkedés, utána pedig zenés szentségimádás gyónási lehetőséggel. Ez lesz egy ilyen 12 alkalmas a sorozat.
3: A kávézóban a kávézó hétvégenként is nyitva van, illetve vannak programok hétvégenként is?
2: Vasárnap zárva vagyunk, ez alapból mindig így van, évközben is, meg nyáron is. Szombati napon pedig inkább csak délelőtt egy rövid időre vagyunk nyitva. Sajnos nekünk az a tapasztalatunk, hogy a hétvége az kevésbé látogatott, mert ott vagyunk a belváros közepén, és főleg a iskolákra, egyetemekre, munkahelyekre épül a látogatottság. Így a hétvége az kevésbé, viszont hétközben nagyon, hál' Istennek, sokan érkeznek hozzánk, sokan szeretik, csak beülnek esetleg egy laptoppal dolgozni, vagy valami beadandót megírni egyetemisták, sokan jönnek és töltenek időt a kávézóban. Így a hétvége az szombat délelőtt reggeli kávéra még be lehet jönni, de hétvégén akkor kevésbé.
3: Mennyi ideje van nyitva a kávézó? Mikor indult?
2: Szeptemberben leszünk 2 évesek.
3: És milyen tapasztalatok vannak így az elmúlt időszakra visszatekintve?
2: Hát nagyon-nagyon pozitív, hál' Istennek. Amit először kiemelnék, hogy ugye maga a fenntartásunk is az gondviselésszerű. Tehát ez teljesen a nulláról, mindenfajta nagy anyagi háttér nélkül kezdtük el, és rengeteg civil, illetve egyházi embernek az anyagi támogatásával tudott megvalósulni, tehát ez egy teljesen ugye továbbra is non-profit módon működő kávézó, és mivel alapítványi kávézó vagyunk, ezért önkénteseket is tudunk fogadni, és a nálunk dolgozóknak a jelentős része az önkéntesként dolgozik, tehát van üzletvezető, meg van egy-két barista, aki ott dolgozik, és akik ugye munkaviszonyban vannak, viszont legalább 20 önkéntesünk van, akik meg fiatal egyetemisták, szabad idejüket ráadozva jönnek és tevékenykednek a kávézóba, és nekik nagyon hálásak vagyunk, mert nélkülük nem tudnánk a kávézót így üzemeltetni.
1: Köszönjük szépen, hogy beszélhettünk erről az értékes helyről, lehetőségről, programról, és a sok áldást kívánunk a munkátokhoz.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, és minden jót kívánok a rádiónak és a hallgatóknak is.
3: Köszönjük szépen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Rónaszéki János atyával beszélgettünk a Café Francesco programjairól.

0: 7 óra 50 perc van, a Mári Rádióban a péntek reggeli napindítót hallják, és a mai napon este 6 órakor életige műsor lesz itt a Mári Rádióban. Hogy miről is lesz szó benne, azt Takácsicus pillanatokon belül elmondja nekünk. Szeretettel köszöntünk!
1: Magasztalja lelkem az Urat! Szűzanya szavaival, amely egyben az augusztusi életige, köszöntöm a Mári Rádió hallgatóit és benneteket, Ákos atya a stúdióban. A ma esti életige műsorban 18 órától a Mária Rádióban braziliai kalandban lesz részünk.
2: Jaj, ez nagyon izgalmas.
1: Remélem, hogy így van. Vendégem Horváth Varga Zsuzsanna Csongrádról érkezik, aki a Focolária lelkiségben Isten önkéntese, 3 hónapot töltött Brazíliában, a fazendában, és erről fog mesélni tapasztalatokat. Megtudhatjuk, hogy mi az a fazenda, hol a karizma a remény, hogyan lehet szeretett kapcsolatot építeni nem egy nyelvet beszélő és különböző nemzetiségű és bőrszínű emberekkel. Ezekre az izgalmas kérdésekre hallhatják a választ, hallgassanak bennünket, tehát ma este 18 órától az életige műsorban, természetesen a Mária Rádióban.
0: Ez az augusztusi életige, de hát augusztusból alig van már 3-4 nap hátra. El tudod mondani a szeptemberi életigét is?
1: A szeptemberi életigét is el tudom mondani, már is megmondom nektek egy pillanat alatt, ami úgy hangzik, hogy a szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak, a törvény teljesítése tehát a szeretet.
0: Ez a korintusi levélből van, ha jól sejtem.
1: Római levél 13:10.
2: Római levél.
0: Római levél, jó, bocsánat is.
2: De most még éljük az augusztusit.
0: Most még az augusztusit magasztaljuk az Urat. Ez az augusztus 15-i evangélium hangzott el a Magnifikát, úgyhogy ez nagyon, nagyon jó. Azért még ennyire pontosan nem is verem a Szentírást, hogy mindent kapásból. Jó, de a szeretet, Korintus elejében sok szó van a szeretetről, ezért gondoltam, de tényleg római levél. Jó. Na, hát köszönöm.
1: Biztatlak téged, hogy azt gondolom, hogy a Szentírás megismeréséhez egy egész élet kell.
0: Sőt, az is kevés. Főleg most jó alkalmunk van arra, hogy a Biblia podcastot hallgassuk, és olyan jó dolgok kerülnek elő benne, meg olyan ismeretlen részek, amiket nem nagyon hallod, vagy nem olvasunk a liturgiában, úgyhogy ez most a reklám helye, hogy hallgassuk a Biblia podcastot Fábri Kornélatjával, úgyhogy ez is nagyon jó, és hát nagyon köszönjük az életigének a rendszeres megosztását, és hát köszönjük, hogy ez a műsor is már sok év óta megy itt a Mári Rádióban, az életige műsor, úgyhogy köszönjük szépen.
1: És számomra egy nagy ajándék is, köszönet, hogy az életige műsort Ipoly atya találta ki.
0: Oh. Uh-huh. Igen, úgyhogy gondolom azért ma megemlékeztek róla.
1: Igen, egészen biztos.
0: Ja, köszönjük szépen, és köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és hát sok áldást munkátokhoz.
1: Én viszont kívánom is a Mária Rádió hallgatóinak áldott napot.
2: Köszönjük.
0: Köszönjük. Takácsicusszal beszélhetünk az életige műsorról, amely ma este 6 órakor kerül adásba itt a Mária Rádióban, és hát ha már szóba került Ipoly atya, 9 óra 30 perctől élőben közvetítjük az ő temetési szentmiséjét Nézsáról, úgyhogy ebbe is majd kedves hallgatóink be tudnak kapcsolódni, és a szentmise után pedig egy meglepetés is készül itt a Mári Rádióban, úgyhogy érdemes lesz délelőtt minket hallgatni. Következzen most a hírperc szakadása, utána pedig a napszentje rovat itt a Mári Rádióban. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
3: Hírek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Papágnes.
3: Nagyváradon találkoztak a magyar nyelvű papnevelő intézet elöljárói. A mohácsi csata előtti eseményekre emlékeztek bátán. Az elutasítást is tanulják a fogyatékossággal élő fiatalok a máltai ifjúsági mozgás korlátozott táborban. Hírszerkesztő Kótáné, Koltai Veronika. Nagyvárad adott otthont augusztus 25 és 27 között a magyar nyelvű papnevelő intézetek elöljárói találkozójának. Az esztergomi, kismarosi, egri, szegedi, budapesti, nyíregyházi, miskolci és gyulafehérvári szemináriumokból érkező rektorok, spirituálusok és prefektusok a szakmai és közösségi együttlét mellett közelebbről megismerhették a várost, valamint a nagyváradi egyházmegye gazdag egyházi és kulturális örökségét. Számol be az eseményről az egyházmegye. A résztvevők a Székesegyházban ünnepi szentmisén vettek részt. Ezt követően Gál Katalin pszichológus és mentálhigiénés szakember tartott előadást arról, hogyan lehet napjainkban sikeresen papnak nevelni a növendékeket úgy, hogy közben megmaradjon az emberi méltóság, a hivatás és az elköteleződés fontossága, valamint, hogy a kihívásokkal teli világban is meg tudjanak maradni embernek. A mohácsi csata előtti eseményekre az utolsó országos gyűlésre és a csata előtti utolsó tábori szentmisére emlékeztek augusztus 23-án Bátán, a Szentvér ősi kegyhelyén adja hírül a pécsi egyházmegye. 1526. augusztus 16-án érkezett meg II. Lajos magyar király és serege nagy része Bátára. Másnap megérkezett Tomori Pál is, így megkezdődhettek a tárgyalások a legfontosabb kérdésben, ki legyen a sereg főparancsnoka. Szerémi György, udvari pap, emlékiratában azt emelte ki, hogy a király tiszta gyónást végzett, majd magához vette az oltári szentséget. 500 év elteltével az utókor emléktáblát avatott a kegyhelyen. A szabadtéri oltárnál Bíró László nyugalmazott tábori püspök mutatott be szentmisét, melynek keretében beszentelték azt a két koporsót, amely a középkorban a bátai kegyhelyen eltemetett, de időközben felszínre került csontmaradványokat tartalmazta. Tovább tanuláshoz, álláskereséshez és testi-lelki megerősödésükhöz is segítséget kapnak a fogyatékossággal élő fiatalok az augusztus 24 és 29 között zajló 11. máltai ifjúsági mozgáskorlátozott táborban. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyhetes táborában önbizalomerősítő foglalkozások, konfliktus kezelési helyzetgyakorlat, portréfotózás, vitorlázás és parasportág választó is várja a mintegy 100 mozgássérült fiatalt. Adja hírül a szervezet. A Máltai Szeretetszolgálat az 1990-es évek óta szervez nyári programokat mozgássérült és halmozottan sérült fiatalok számára. A tábor sajátossága, hogy a mozgássérült fiatalokat családjuk és állandó segítőik helyett a feladatra speciálisan felkészített kortárs önkéntesek segítik, így a táborozás közös élményeken keresztül segíti a fogyatékkal élő emberek elfogadását és beilleszkedését. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a napszentjéről.
5: Szent Ágoston püspök, egyháztanító. Ha valakinek az életében meg akarjuk mutatni Isten kegyelmének fönséges hatalmát, azt Szent Ágoston életét szemlélve megtehetjük, akit egyházunk a kegyelem doktorának is nevez. 354-ben született Afrikában, a numidiai Tagasztében, a mai Algéria keleti felében, kisbirtokos római család sarjaként. Családja elszegényedett, így tanulmányait csak egy jótevő segítségével tudta befejezni. Édesapját, aki pogány volt, Patriciusnak hívták. Édesapja Patricius egész életében hitújonc volt, aki csak halála előtt keresztelkedett meg, ami akkoriban nem volt újdonság. Mint tegnap is hallottuk Szent Monika életrajzában, Patricius hirtelen haragú, hűtlenkedő természetével igen sok bánatot okozott áldott lelkű feleségének, Monikának, aki családja mentő és őrző angyala volt. Ahogyan a közmondás is tartja, nem esik messze az almafától. Így volt ez Ágostonnál is. Éles elméjű, rendkívül művelt volt. Ezt írta önmagáról, aranypohár voltam, de üres. Olyan becsvágyó volt, hogyha valaki föléje kerekedett, sírni tudott. Sok kísértése volt a hazudozásra. Pogány barátai társaságában gyakran vétett a parancsok ellen. Becsvágya gőgössé tette. Bár maga is hitújonc, katekumen volt, lenézte édesanyja vallását, az egészet dajkamesének tartotta. A Szentírást barbárkönyvnek tartotta és félretette, inkább pogány bírók erkölcstelen műveit olvasta. Kartágóban sem lett jobb, sőt a nagykikötővárosra jellemző erkölcstelen élet még jobban elrontotta. Közben tanár lett a Gasztéban, ahol 13 éven keresztül tanított nagy sikerrel. Onnan Kartágóba, majd Rómába került, ahol szónokképző iskolát nyitott. Édesanyja sokat siratta tékozló fiát. Könnye és szakadatlan imája nem ment kárba, mert Isten meghallgatta. Ágoston 384-ben a birodalom akkori fővárosába, Milánóba került. Kitűnő tanár és szónok volt, akit rajongásig szerettek. Tanári sikerei felettették vele korábbi szegénységét, s ez büszkeséggel töltött el. Kormányzó hatalmat akart, még Rómában is. De mindezek mellett érezte, hogy nem boldog. Így írt, két ember van bennem. Itáliába édesanyja tudta és beleegyezése nélkül szökött, ám emiatt nem sok lelkismeret furdalást érzett. Időközben a manikeus eretnekek tévedésébe is belesett, de ott hagyta őket. Keresztény sem tudott lenni, mert azt tartotta, hogy a kereszténység mégsem való igazán tudós és gondolkodó filozófus embernek. Milánóban megismerkedett a város püspökével és híres szónokával, Szent Ambrussal. A nagypüspök kora legjelentősebb embere volt. Ágoston gyakran állt szószéke alá, hogy tanulmányozza technikáját, szónoki fogásait. Eleinte csak kíváncsiságból járt a prédikációkra, de rövidesen a szónoklat tanára elragadtatva bámulta a híres szónokot. Egyszer aztán azon vette észre magát, hogy nem a hogyanra figyel, hanem arra, amit hallgat, amit Ambrus hirdet és tanít. Isten kegyelmének nem tudott ellenállni, és megtért. Vallomások című három kötetes művében önéletrajzát írta meg. Innen ismerjük meg Isten keresését és erkölcsi vívódásait. Szakított addigi bűnös életével. Hosszú évek vívódásai után végül is jelentkezett Szent Ambrusnál, hogy Jézus tanítványa akar lenni. Ambrus 387. április 25-én nagyszombaton éjszaka keresztelte meg. Így lett aztán bölcs irányításának hatására az egyház és a világtörténelem egyik legnagyobb tekintélye Ágoston. Mint író, csodálatos mélységekben járt, mint szónok, a legelvontabb hittudományi kérdéseket is emberközelbe hozta. Mint bölcselő, páratlanul tárgyalta Istennek és a léleknek egymáshoz való viszonyát. A kegyelem tanának kifejtésében és megvédésében kiérdemelte a kegyelmek tanítója, Dr. Grácié nevet. Rendkívül élesen és világosan fejtette ki a Szentírás és a hagyomány viszonyát, hatalmas spekulatív erőt fejtett ki a Szent Háromság titkának magyarázásában. Csak később tudta meg, hogy édesanyjának 18 évi imájába és vezeklésébe, könyhullatásába került az ő megtérése. Keresztelésén ott volt hű barátja, Alipius és saját fia, a Deodátus is, mindannyian keresztények lettek. Boldog édesanyja, áldott szíve, nem tudta túlélni ezt a nagy örömet. Útban hazafelé, Róma mellett, Osztia kikötőjében megszakadt a szíve. Ágoston visszatért Afrikába, és Hippó püspöke lett. Ott ért aztán hittudóssá és egyháztanítóvá. 16 kötetnyi írásban ölelte fel az akkori világ tudományát. Sokat küzdött a Jézus istenségét tagadó ariánusok s a pelágiánusok ellen, akik azt hirdették, hogy a kegyelem nélkül is lehet üdvözülni. Hát ha valaki tudta, akkor Ágoston saját sorsán tapasztalhatta, hogy mit tesz a kegyelem. Hányszor ismételhette csodálatos mondását, nyugtalan a szívünk, lelkünk, Istenünk, amíg te benned meg nem nyugszik. Azért te légy életünk útján vezérünk és győzelmünk. Főpapi hivatását így jelölte meg. Nem elnökölni, hanem szolgálni jöttem. 426-ban segédpüspököt vett maga mellé, időközben vandálok törtek népére. Bár sokan elmenekültek, ő nem hagyta el anyáját. Sajnos az ostrom idején megbetegedett, és 430. augusztus 28-án meghalt. A város eleste után holttestét először Szardínia szigetére vitték, majd 722-ben átvitték Páviába. Egyike a négy nagy nyugati egyházatjának. Hadd idézzük egyik nagyon szép mondását, Isten olyan, mint a jó orvos. Nem a beteg kívánságát teljesíti, hanem azt teszi, ami a gyógyuláshoz szükséges. Istenünk, újítsd meg egyházadban azt a lelkületet, amelyel betöltötted Szent Ágoston püspök szívét, hogy mi is egyedül téged szomjazzunk és keressünk, igaz bölcsesség forrása és minden szeretet szerzője. Amen.
4: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
0: Nyolc óra, 7 perckor a Mária Rádióban folytatjuk a napindító műsorát, és megérkezett hozzánk Ágoston.
6: Is jó reggel.
0: És kiről beszélt, a püspök atya? Szent Ágostonról, úgyhogy Isten éltessen Ágoston.
6: Nagyon szépen köszönöm, jó reggelt kívánok nektek is, és a hallgatóknak is.
0: Hogy vagy?
6: Hát ezek után nagyon jól, remekül, csodálatosan, nagyon jól indul a reggel.
0: Ja.
2: Indul a szeptember.
6: Igen.
2: Programok terén is, itt már a Café Francescónál is próbáltunk programokat kérdezni, hogy hogy indul a programjaik, hogy indulnak a programjaik.
6: Hát tegnap voltam a nyári szabad egyetemüknek az egyik előadásán.
2: Említette is János.
6: Jól kommunikál-e az egyház címmel? A Marti Zolit, a 777 blog alapítóját és Martos Balázs Levente, Esztergom budapesti segédpüspököt faggatták arról, ja, hogy akkor...
0: Aki a katolikus rádiónak a
6: fővezetője. Aki az én főnököm. Ez így van, hogy az egyházi kommunikációról, de hogy sok minden más is ezen a héten terítékre kerül, tehát hogy az egész hét folyamán a Café Francescóban, ahogy János atya elmondta, vannak programok, és ez még szeptember előtt, tehát egy kicsit így bevezetve az iskolai időszakot, de valóban, ahogy te is mondtad, most azért véget ér az uborka szezon, elkezdődnek, nem csak az iskola, hanem a fesztivál szezon elkezdődik olyan értelemben, hogy az Arszakra fesztivál, a filmes fesztiválok ideje ekkor jön el, ekkor kezdődnek, úgyhogy sok-sok program közül lehet válogatni.
2: Meg a forráspont is szeptemberhez kötődik. Régen
0: nem, az régen a szeptemberhez kötődik, de most maga a forráspont az
2: november
0: 21-én, ha jól tudom, viszont szerveznek egy imaestet a forráspont, imaestet szeptember 15-én este a Bazilikában, ugye erre például bárki mehet, mert ugye a forráspont az 35 alattiaknak szól, úgyhogy itt már nem nagyon jutunk el oda, de erre az imaestre bárki
2: nekünk
0: elmehet.
2: Nekünk nem szerveznek.
0: Viszont ha már ősz és akár előzetes, akkor nagymarosi találkozó október 3-án. Aminek viszont van egy érdekessége, mert hogy október 3-án viszont Esztergomban lesz egy nagy ünnepi mise délután a ferenceseknek a 800 éves évforduló kapcsán. Tehát ez most a kettő ugye elég összeesik, de hát nem nyilván ugye Szent Ferenc is 3-án este vagy 4-én halt meg, Nagymaros mindig első szombaton van, tehát nem lehetett igazából mit csinálni, de azért ez is egy szép októberi esemény, úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon be tud indulni az év pillanatokon belül, ha elkezdődik, és kapkodhatjuk a fejünket, hogy milyen programra menjünk el.
6: Pontosan. Nekem is, bocsánat, csak január 1-e, meg szeptember 1-e szokott az az időszak lenni, amikor előveszem a naptáramat, és így hónapokra előre beírok programokat. Tehát például megnézem, hogy mikor van a két nagymaros, az őszi és a tavaszi, beírom. Vagy ez azért kiszámolható általában, még ha nem is tudja előre az ember a konkrét dátumot, de hogy kiszámolható, hogy a Arszakra fesztivál, ami ugye idén 20. alkalommal lesz, a Forráspont, stb. Ezeket szerintem nagyon jó előre beírni, hogy aztán ne legyen abból probléma, hogy esetleg jaj, egy másik programmal ütközik, jaj, nem számítottam rá, vagy utolsó pillanatban tudtam meg. Hát ezekre lehet időben tájékozódni, és időben beírni az embernek a naptárjába.
2: Itt, hogy említettétek a ferenceseknek az évfordulóját, eszembe jutott, hogy a filmekről szoktunk általában beszélgetni veled, Ágoston, beugrott a Napfivér Holdnővér, de hogy vannak-e mostanában újabb filmalkotások, amik valamilyen ferences, vagy akár Szent Ferencről szólnak?
6: Pont október elején lesz a premierje egy Assisi Szent Ferencről szóló animációs kisfilmnek. Ez egy nagyon népszerű műfaj mostanában, hogy szentek életét, történelmi személyiségek életét animációban megjeleníteni. Ezáltal talán kicsit beszéltünk itt a műsor előtt a fiatalokról, a fiatalok megszólításáról. Talán az ő a feléjük való nyitásban kulcs szerepe lehet, mert...
2: De szívesebb, bocsánat, hogy megszólítalak, szívesebben nézi a fiatal az animációt, mint az élő szereplőst?
6: Ez egy nagyon jó kérdés. Társítunk az animációhoz egy olyat tudatalat szerintem, még úgy is, hogy az animációnak a 80%-a az egyébként felnőtteknek szól, és nem jut el egyébként a hazai mozikba. Ezért van az, hogyha animációról gondolkodunk, akkor automatikusan mindenkinek a családi műfaj, a vígjáték, a mesés környezet, mert animációban bármi megtörténhet. És emiatt társítunk hozzá egy olyat, hogy hát az egy ilyen gyerekműfaj. És ebben nyilván van is valami, ha nem is teljesen igaz, de van benne valami, és egy nagyon jó módja szerintem is annak, hogy az ifjúsághoz közelebb vinni ilyen szenteket például, mint Assisi Szent Ferenc, úgyhogy azt hiszem október 1-én lesz az Assisi Szent Ferencről szóló animációs filmnek a premierje, nyilván utána azért ez szélesebb körben elérhető lesz, de én például nagyon örülök neki, hogy ilyen módon is közelebb viszik a szentek életét az ifjúsághoz is, mert azért nyilván nem csak az ifjúságnak szólnak ezek a filmek.
2: Igen, mert tehát a Napfivér Holdnővér című film azért jó hosszú, és úgy elgondolkodtam rajta, hogy vajon a mai fiatalság befogadó-e mondjuk erre a filmre. Zeffirellinek azért van egy sajátos stílusa.
0: Ez amikor a 70-es évek elején
6: készült. Igen. Hát emlékszem, hogy mi ilyen 14-15 évesek voltunk, amikor egy lelki gyakorlaton levetítették nekünk. Felemás sikerrel, úgy emlékszem, valakinek nagyon tetszett, valakinek úgy jó volt, de hát valakit ez a hosszúság, meg a forma, az kicsit idegen volt, úgyhogy szerintem ilyen 14-15 éveseknek egyébként már bőven vetíthető is lehet róla beszélgetni, de az biztos, hogy föl kell készülni rá, hogy nem az a napjainkban tapasztalható a stílus és tempó, amihez hozzá vagyunk szokva, hanem bizony ez egy elmélkedősebb forma, és le kell lassulni hozzá. És nagyon sokat tud adni ilyen módon, tehát szerintem érdemes, tehát egy nagyon gazdag, tartalmas film, csak kéri az időnket, kéri a figyelmünket.
0: Második gimnazisták voltunk, amikor a Pannonhalmára mentünk osztálykirándulásra, és ott este nekünk levetítették a Napfivér Holdnővért, úgyhogy német feliratos volt a film, Gráci TV-ből, vagy ők meg tudták szerezni, és hát valaki fordította nekünk ott, tehát hogy ez 78, tehát akkor még magyar, mozikba, azt hiszem egy-két évvel később jött be, valahogy 80-as évek elején jött be magyar mozikban a Férholdő vérkomán magyar szinkronnal.
6: Ilyen, nekem, ilyen élményem nekem is volt, hogy lelki gyakorlaton voltunk, a lelki gyakorlat vezetője nagyon szeretett volna nekünk megmutatni egy tényleg nagyon jó filmet, csak hát még nem volt se felirat, se semmi, olaszul mi akkor még nem tudtunk, és akkor hát a kvázi a fülünkbe duruzsolt, hogy most éppen mit beszélnek a szereplők.
2: Eléggé megrontja a film élményét.
6: Meg tudja rontani a film élményét, de akkor olyan volt a légkör közöttünk, meg olyan jó volt a film témája, hogy ez inkább emelte. Néha vicces volt, kétségtelen, de hogy inkább megemelte a légkört közöttünk.
2: Egy-egy filmnél a zene nagyon fontos szerepet játszhat. Ugye mindenféleképpen. Mondjuk itt ugye énekeljük a Napfivér, Holdnővér dalait jócskán, de hogy például a mai filmeknél a zene, az hogy történik, tehát hogyan alkotják? Tehát egy csomó más új eszköz van, gondolom, jön a mesterséges intelligencia, meg mindenféle, ami ehhez nem nagyon értek, de ugyanolyan fontos szerepe van a zenének ma is.
6: A zenének, meg én azt még hozzátenném, hogy a zene hiányának is. Olyan értelemben, hogy nagyon sok alkotónál látom azt, hogy mivel a film zenét, azt alapvetően egy mesterséges dolognak tartja, mert hogy a valóságban, hogyha megyünk az utcán, akkor nem kísér bennünket filmzene. És a zene az egy ilyen hangulatfestő, valami, ami nagyon filmszerűvé teszi azt, amit mi a vásznon vagy a képernyőn látunk. De hogy nagyon sokak azt látom, hogy eleve úgy állnak hozzá, hogy filmzenét ne, mert az valami, ami egy kicsit eltávolít minket attól a valóságtól, a rögvalóságtól, amit ő, mint filmalkotó szeretne megmutatni a valóságnak a szövetéből. És ezért azt látom, hogy nagyon sokan egyáltalán nem használnak filmzenét. Tud egy-egy filmzene, jó helyen megszólaló filmzene sokat emelni. Nekem volt már abból problémám, hogy úgy éreztem, hogy bocsánat a kifejezését, agyon van zenélve egy film, és hogy folyamatosan a zene által mondják nekem, hogy most mit érez, hogy most dráma van, vagy most lehet nevetni, egy kicsit ilyen kis tingli-tangli dolog van, de hogy néha azt érzem, hogy igen, és nagyon jó, és vezetve vagyok, és a hangulatomat így ilyen módon segítik, de hogy nagyon sokszor érzem erőszakoltnak azt, ami hallatszik, hogy jó, köszönöm szépen, én tudom, hogy hogyan, vagy majd én eldöntöm, hogy hogyan érzem magam, hogy ezt nem muszáj ezer módon befolyásolni. Úgyhogy érdekes szerepe van egyébként a filmzenének, ami egyébként most így nyilván véges a műsoridőnk, nem érdemes most így belemenni, de az elmúlt egy-másfél évtizedben szerintem jelentősen átalakult. Korábban a filmzenék azok ilyen nagyon dallamos, önállóan is hallgatható darabok voltak. Hogyha filmzenei album készült, akkor elvárás volt, hogy az önállóan is legyen hallgatható. És most utóbbi időben megsokasodtak az olyan filmzenék, amelyek a filmmel együtt, a film alatt nagyon hatásosak, nagyon jók, tényleg nagyon jól aláhúzzák azt, amit a film mondani szeretne, de önálló zenei albumként hallgathatatlanok. Azért, mert valamilyen ilyen minimal art koncepció alapján készült az egész, azért, mert valami tényleg csak egy kis hangulatfestő, vagy néhány másodperces elem. Tehát, hogy a zeneszerzők most sokkal jobban figyelnek arra, hogy ez egy ilyen, hangulatfestő elem legyen, és nem arra, hogy ez egy önállóan is hallgatható zenei tétel.
2: De érdekes egyébként, tehát így, ahogy hallgattalak Ágoston, az ugrott be, hogy megszólal egy zene, és kapcsolódik hozzá egy film nekem. Tehát, ha meghallok egy zenét, most érdekes módon, nem tudom miért, a Tenkes kapitány jutott eszembe, de komolyan, tehát nem tudom, hogy miért, vagy a Csillagok háborúja fölhangzik, és akkor automatikusan a film jut eszünkbe, pedig nem biztos, hogy vagy nem tudom, tehát ez jó, ez így, ahogy van, de az persze. Is jó, hogy más filmeknél más a...
6: Persze. Persze, tehát vannak abszolút ikonikus filmzenék, de szerintem nagyon-nagyon jó, persze.
0: Tűzszekereknek a zenéje az...
2: Melyik?
6: A tűzszekerek, abszolút klasszikus,
2: igen. Így év indítónak, tehát szeptemberben lesz valami premier film, amit

0: megvalósította azt, hogy mind az öt részével egyre följebb és följebb srófolt a kritikai sikert is, meg a közönség sikert is. És most éppen nyilván a családi élet, gyerekek, játék, mesterséges intelligencia, az okos készülékek hogyan jönnek be a képbe, tehát hogy így a technika világával kezd foglalkozni a Toy Story, ami eddig nagyon a játékok életére fókuszál. Most ebbe a történetbe beérkezik egy okos készülék, és hogy ő milyen bonyodalmakat okoz, és hogy a klasszikus játékokat mennyire söpri félre a főszereplő kislány azért, hogy hogyan az okos készülékével babrálhasson. És akkor hát nyilván ezt a régi játékok nagyon sérelmezik, de, és akkor ebből jön a konfliktus. Úgyhogy én nagyon javaslom megnézésre ezt a filmet.
1: Érdemes úgy nézni, hogy az előzőeket valaki nem látta?
0: Úgy is élvezhető. Én azért azt javaslom, hogy érdemes előtte az első négy részt is bepótolni, de abszolút élvezhető anélkül is, hogy valaki az első négy részt megtekintette volna.
2: Mi a helyzet a szakrakörre?
0: Nagyon-nagyon jó, hogy kérdezed, mert az Uránia Nemzeti Filmszínház továbbra is műsoron tartja, és ezen a héten is, és a következő héten is vannak vetítések. Én úgy láttam, hogy minden nap. Úgyhogy az Uránia Nemzeti Filmszínház továbbra is a Sacré-Cœur, a Szent Szív Csodálatos Hatalma című filmet azt műsoron tartja, és hát ugye az Etalon Film kiadótól ez a film, akinek esetleg nincs lehetősége Budapestre jönni, hogy megnézze a filmet, hogy ez kölcsönözhető, tehát hogy az Etalon Film kiadót az interneten megtalálható elérhetőségeken föl lehet keresni, és lehet nekik írni, hogy szeretnénk közösségileg megnézni ezt a filmet, hogyan tudják a rendelkezésünkre bocsátani, és ők egy digitális kópiát ilyen plébániai vetítésekre, közösségi házas vetítésekre oda tudnak adni. Nyilván a szerzői jog fényében, ugye itt egy friss filmről van szó, és hát mindig mondom, hogy a filmalkotók is
1: ebből élnek,
0: tehát igen, tehát hogy itt ez szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy aztán tudjanak újabb és újabb ilyen szép tartalmas filmeket csinálni, hogy persze van valamilyen fajta ilyen ellentételezés, de ez egy nagyon minimális összeg közösségi vetítéseknél, úgyhogy én bátorítok mindenkit, hogy ha vidéki, akkor írjon az Etalon Film kiadónak, és kölcsönözze ki ezt a filmet, ha pedig Budapest és környéki, akkor az Urániában folyamatosan műsoron van.
2: Lassan elszáll a műsoridőnk, még egy mai műsorra szeretnénk pár szót mondani. A Boldogan élnek, amíg című műsorunk jelentkezik ma 16 óra 35 perckor, amelyben olyan három házas pár beszél az iskola kezdésnek a rejtelmeiről, szépségeiről, meg hát a
1: kicsit
2: a nehézségeiről, tehát mind a két oldalról nyilván mind a kettő benne van, úgyhogy ajánljuk ezt a műsorunkat nagy szeretettel a kedves hallgatóknak a figyelmébe. Ugyanakkor a mai nap délelőttjének a műsora egy kicsit átalakul. Most nem sokára 9:30-tól a Gyökerek és Szárnyak című műsorunk jelentkezik, amelyben a kamaszneveléssel foglalkoznak Könnyi Zsoltos Andreáék, és ezzel kapcsolatos témákat vesznek elő. 9 órától Ipolyatyára emlékezünk a műsorunkban, majd 9 óra 30 perctől Nézsáról élőadásban közvetítjük Ipolyatyának a temetési szentmiséjét, úgyhogy ebbe is be tudunk közben kapcsolódni, és utána majd a Zsolozsmáig még itt a szentmise után különféle programokkal kitöltjük az időt, úgyhogy érdemes ma délelőtt is velünk maradni, és minket választani itt a Mári Rádióban. A szentmise után egy meglepetéssel készülök a kedves hallgatóknak, úgyhogy érdemes a szentmisén is itt lenni, meg a szentmise után is minket választani. Köszönjük a mai napi figyelmüket a kedves testvéreknek, köszönjük, hogy ma minket választottak, köszönjük, hogy segítik, támogatják és erősítik a rádió műsorát, a rádió működését, és hát sok áldást kívánunk minden kedves hallgatónak. Imádkozzunk ma együtt különösen is Ipolyatyáért, hogy elnyeri azt a jutalmat, azt az örök életet, amelyet papként mindig is hirdetett. Elbúcsúzik a mai stáb.

0: Mária Rádió.
1: Gyökerek és szárnyak. Benke Mónika, Könnyit Zsoldos Andrea és Tomka Lea kamasznevelési műsora.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindenki, amen!
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Gyökerek és Szárnyak kedves hallgatóit, és szeretettel köszöntöm az anyukatársakat is, akikkel most egy rendhagyó módon nem a stúdióban veszük fel ezt az adást, hanem egy külső helyszínen. A mai témánk az a barátságról fog szólni, de mindenek előtt, illetve még a tematikájába kapcsolódunk a rádióhoz is, tehát a teremtett világunkról és teremtésvédelemmel kapcsolatban is lesznek gondolataink. De mindenek előtt szeretném kérni, hogy egy körbe mutatkozzunk be. Én Könnyi Zsoldos Andrea vagyok.
4: Rigoni Tomka Lea.
5: Benke Móni.
6: Lázár Fülöp Tíme.
2: Köszönöm. Ezzel a témával most Móni készült nekünk a barátok témájában. Ez az Életed 6 legfontosabb döntése című könyv, amit már több adáson keresztül szeretettel a figyelmükbe ajánlottuk a kedves rádióhallgatóknak. Sean Covey a szerző, és a Harmat kiadóban lehet, többek között ott is lehet beszerezni. És most a barátság témakörhöz érkeztünk. A könyvről még talán annyit érdemes elmondani, hogy gyermekeknek szóló történetek és tanácsokkal van teli, de szerintem nagyon hasznos a gyermekeket nevelőknek is, és egészen pontosan a kamaszokat nevelők, a tinédzserekkel kapcsolódó nevelőknek, szülőknek, illetve hát maguknak a tinédzsereknek is. Szóval akkor térjünk rá a barátság könyvre. Móni jelzi, hogy egy nagyon szép imát is tudunk kapcsolni ehhez a témához.
4: Igen, ezt én olvasnám föl. Ima a barátok egészségéért. Ó, mennyei atyánk, könyörögünk hozzád, hogy áld meg barátainkat egészséggel és erővel. Segíts nekik megtartani testi és lelki jólétüket, hogy mindig mellettük lehessünk és támogassuk egymást. Áld meg őket a te szereteteddel, és vigyázz rájuk minden nap. Amen.
5: Amen. Arra gondoltam, hogy a könyv Barátok című fejezetének az alcímeit, a nyitó gondolatait vegyük sorra, és egy kötetlen beszélgetés során elevenítse fel mindenki azokat a saját tapasztalatait, a saját baráti körében szerzett élményeket, illetve a gyermekeivel kapcsolatban megélt tapasztalatokat egyaránt, és így vitassuk meg ezeknek a témáknak a hitelességét, illetve fontosságát együtt. Kezdeném is az elsővel, amely így hangzik, mint jó tanács a könyvszerzője részéről. Válasz álhatatos barátokat, akik azért kedvelnek, aki vagy, és nem azért, amit van. De ezt most hirtelen átültetjük a kamaszok világába, a saját gyerekkorunkra visszagondolva is azért már jelen volt az a fontos jelenség, hogy igenis nagyobb megbecsülésnek és nagyobb népszerűségnek örventek régen is azok a társaink, akiknek gazdag szülei voltak, akik szép autóval érkeztek az iskolába, vagy akik a legszuperebb biciklivel jelentek meg reggelente, és nehéz volt ezzel megbirkózni. Talán ez a polaritás még inkább kiéleződött a mi gyermekeinknek a kamaszkorára, és várom azokat a hozzászólásaitokat, amikkel ennek a fontosságát kiemelhetjük, hogy mennyire kritikus dolog az, hogy a gyermekeink olyan barátokat tudhassanak maguk körül, akik nem a vagyontárgyaikért rajonganak, hanem ő érte magáért.
2: Nekem az jutott erről eszembe, hogy a másik oldalának inkább, amikor kiközösítenek valakit, aki mondjuk pont nem olyan ruhákba öltözik, mondjuk a nagyobb gyerekeknél nem olyan típusú telefonja van, vagy esetleg nincs is telefonja. Hát mi is megéltük ezt, hogy nálunk ugye az a családi elfogadott és bevált, most már tudom mondani, hogy bevált, mert 17 éves a nagylány, a bevált szokás, hogy 15 éves korig nem kapnak okostelefont, addig a miénket használják, de azt is ugye felügyelet mellett, úgyhogy a rakásból így ki sem tudják ezeket vinni, tehát ez egy szabály. És a kislányom, aki edzésre jár, röplabdázik, nála volt az, hogy edzés után az öltözőben neki nem volt okostelefonja, és a többiek nem csak egy okostelefonjuk volt, hanem szerintem játék is volt, gondolom internet, mobil internet is. Szóval, hogy így ő nem érezte jól magát, elő sem merte venni tehát ez a kis nyomogombos kis nagy telefonja volt, mert egyedül közlekedik, és hogy azért így tudjon hívni, hogyha nem megy a villamos, akkor hova szálljon, meg nem tudom. Úgyhogy azt meg így erőse merte venni, mert hogy ő nem tudott ide tartozni, és nála ez egy nagyon nagy nehézség volt, és nagyon rosszul érezte magát, mert hát valószínűleg éreztették is a többiek ezt vele. Úgyhogy innen nem is szövődött barátsága, a mai napig sportol, de nem igazán tud kapcsolódni azóta se ezekhez a lányokhoz. Pedig keresztény gimnázium, sportcsapat a keresztény, gondolom, hogy főleg keresztény, vallásos családok gyermekei járnak itt, de hát mégis bele futottunk ebbe, hogy ő nem, úgyhogy ez...
5: Sajnos ez nem védőoltás a kütyű tudatosság érdekében az, hogy valaki hívő-e vagy sem, tehát ez attól nem teljesen, de nagy részt független. Igen. Az egy szülői tudatosság kérdése inkább. Érdekes, amit mondasz, és ez egy másik témával is átfedésben van, ugye a digitális családvédelem, de azt most nem érintjük, mert ez egy nagyon hosszú beszélgetésnek ígérkezünk majd valamikor a következő műsoraink egyikében. De érdekes, hogy ez a kütyüknek a birtoklása mennyire behatárolja azt, hogy tényleg ki mennyit ér a társaságnak a megítélésében.
2: Igen, és hát most már ezek az Android típusú telefonok már, tehát hogy itt megint ez a tehetőség, hogy a tehetősebb családok megveszik a drágább készüléket, ami ugye nem ezek a olcsóban elérhetőek, hanem ezek az iPhone-ok, igen. És hát már ott is van egyfajta, nem tudom, milyen sznobizmus felé hajlik a vonal szerintem, mert ugyanazt meg lehet egy ilyen hagyományos telefonon is, okostelefonon is kapni, de hát hogy az a menő, mert az háromszor annyiba kerül, és az...
5: Kicsit egyszerűbb, úgymond felszerelést említve, ti jártatok már úgy, hogy a gyermek azzal fordult felétek, akár kisebb gyerekről is beszélhetünk, vagy kamaszkor küszöbén állókról, hogy azzal jelentkezett, hogy hát neki ez meg az mondjuk a ruhadarab, vagy egy iskolatáska, hogy nem elég menő, hogy ő többre vagy jobbra vágyna, mert ha nem is kinevetik, de érzi azt, hogy az úgy nem illik a többieknek a közegébe.
4: Nekünk nem volt, én arra próbálom őket igazából így motiválni, hogy találják meg az önálló stílusukat. Tehát, hogy ne a másikat kövessék, ne a trendi legyen, hanem hogy te legyél egyedi. Ugye Carlo Acutisnak is van egy ilyen mondása, hogy ne legyél fénymásolat, hanem, legyél egyedi. És hogy Mónira így reflektálva, hogy ők azért harcolnak nálam, hogy azt az egyedi dolgot hagy kaphassák meg, és ne azt a tucat terméket vásároljam neki, amin a többieknek is van. Úgyhogy ők szeretnek így kitűnni a saját egyéniségükkel, ami mondjuk így a legkisebb gyerekemnél pont azt vonja maga után, hogy hát nem ő a legnépszerűbb ember az osztályban, ő az, aki szintén nincsen okostelefon, hanem ő nagyon sokat olvas, neki viszont könyvtárjegye van, úgyhogy ma is a könyvtárban bújta a könyveket, és nagyon az irodalomról nagyon-nagyon széles látóköre van, és viszont ez a lányok szemszögéből nagyon vonzó, mert hogy ő fiú, tehát hogy neki inkább lányos barátai vannak, körbe szokták állni, és akkor jó humorérzékelő, ő elő szokta adni ezeket a új irodalmi könyveket, amiket olvas, úgyhogy ő így tűnik ki, és ő látjátok, hogy mégis tud vonzóvá válni az, hogyha fel más vagy, mint a többi.
5: Itt egy szóra érdemes még visszatérnünk, aztán lapozunk a következő jó tanácsra, amit a szerző elénk tár, az állhatatos barátok kérdése. Itt ugye van még egy kis hozzáadott megjegyzés, hogy hagyj teret a barátaidnak, és ne csüngj rajtuk, mert aki valóban érdemes rá, az úgyis kitart melletten. És itt jön az állhatatosság ugye a képbe, hogy valóban hajlamosak arra, hogyha valakit kiszemelnek, hogy akkor mi világéletünkben barátok maradunk, és akkor ez egy ilyen kényszerré is válhat akár. Én is emlékszem a saját gyerekkoromból ilyenre, hogy hiába éreztük, hogy már nem az igazi, nem tudtunk úgy eltávolodni egymástól, mert valahogy ilyen külső kényszernek éreztük, hogy nekünk barátoknak kell maradnunk, akkor is, ha már nem voltunk összehangolódva. Nektek mik a tapasztalataitok sajátok vagy gyerekünkkel kapcsolatosan?
4: Nem tudom, nálam a barátság gyerekkorban, én úgy mindenkivel jobban voltam. Talán egyetlen egy, az általános iskolában egy olyan kis barátnőm volt, de ő mindig zokon vette azt, hogy én másokkal is barátkoztam.
5: Féltékeny volt.
4: Igen.
5: Nagy gyilkos.
4: És hogy én nagyon szerettem így mindenkihez kapcsolódni, mindenkivel jóban lenni, és hát ennek az Öri Barinak a hozadéka az, hogy ő viszont csak veled akar jóban lenni, tehát ez a másik oldala, ahogy te is mondtad.
0: Nekem annyi megjegyzésem van ehhez, hogy ahogy mondtátok, és azt is tudom, Andi, hogy a lányotok is ugye több közösségnek a tagja, tehát hogy lehet, hogy valahol nem lesz meg a barátság, uh-huh. és valahol meg lesz a barátság, tehát hogy nem teljesítmény túra a barátság uh-huh. tulajdonképpen, hanem minőségi kapcsolódásról van szó, és hogy mondtad a fiadat, hogyha van valami, ami feltölti őt, és nem olyan népszerű, akkor nyugodtan, mert ott meg megjöhetnek a barátságok. Tehát, hogyha van egy kényszer, ami húzna, hogy hú, most én az elit meg a vagányokkal szeretnék együtt, de nem fogadnak be, mert reversőfőre, amikor olyan banális dolgok, amikor felnőttként ránézünk, akkor jót nehet, hogy jaj, mert nem olyan a telefon, jaj, mert nem olyan a cipő, és akkor ezt be lehet helyettesíteni 100 évekre visszamenőleg mindenre, akkor a ténykérdés az, hogy megvan-e az, ami őt feltölti, és ha abban ő egyébként magabiztos, akkor az fogja hozni a barátokat.
4: Vonzerű lesz.
0: Mert az lesz a kapcsolódás.
4: Igen.
5: Oké, köszönöm, hogy ilyen sok hozzászólással gazdagítottuk ezt a témát. Ugorjunk a második javaslatra, amit a kamaszok kapnak a könyvtől. Mégpedig legyen annyi barátod, amennyit csak szeretnél, de soha ne ők legyenek az életed középpontja. És ugye itt a népszerűségnek a hajszolásáról van szintén szó, hogy kiemeli azt a könyv, hogy mindannyian ismerünk olyan embereket, akiket mindenki tisztel és kedvel, mert hitelesek, tisztességesek, jó fejek, barátságosak, jó az önképük, stb. Ők nagyon keményen megdolgoznak azért, hogy kitűnjenek. És azért ebben az esetben ez nem mindenkinél magától értetődő, hogy ez be fog következni, ez a népszerűség, tehát ezt igazából hajszolni szintén kár, hanem az ember, hogyha fiatalon is a saját maga kiteljesedéséért dolgozik, és tevékenykedik, akkor előbb-utóbb be fogja vonzani azokat az embereket az életébe, akik valódi barátokként lesznek ott jelen a továbbiakban. Tehát ezt így kikényszeríteni és kihajszolni teljesen fölösleges.
0: Főleg, hogy a népszerűség, ha cél, egy idő után a körnek meg elvárása lesz. Uh-huh. És akkor a végén addig téged fognak ugye lelkesíteni vagy támogatni, utána meg te fogsz azért küzdeni. Szóval hogy ezek nagyon érdekesek.
4: Igen.
0: Az eszköz lehet egyébként a népszerűség, bizonyos dolgok, bizonyos érdekek érvényesítésénél, az viszont nagyon fontos az alapértékek mentén. És amúgy úgy szoktam mondani, hogy vadhajtása lehet egy népszerűség, de nem az a cél. Tehát, hogy egyébként jól vagyunk együtt, és amúgy kialakulja, hát és ő még népszerű is. Szóval, hogy nagyon fontos honnan nézni a népszerűséget. Ráadásul nekem például nem is feltétlen népszerűség, nekem például van olyan régi barátnőm, akivel egy padban ültünk több éven keresztül, sőt 10 évig, általános iskola és középiskola, és a vicces az, amikor tudjátok, talán van ilyen, és ez az igazi, hogy 1-2 év is eltelik, és ott folytatjátok, abba hagytátok. Szóval, hogy nem biztos, hogy ez a kamaszkornál, mert ott ugye elég gyorsak az események, a suli rendezvények, ilyen a közösségbe forogsz-pörögsz, de aztán ilyen ciklusok összehoznak, igen, és oda vissza lehet kanyarodni, uh-huh. közös emlékekre, ilyesmi. Akkor már más, át is értékelik a népszerűség amúgy.
4: Én hoztam ide egy szentírási idézetet a Példabeszédek könyvéből, hogy mindig szeret a barát, de testvére a nyomorúságban válik. Tehát, hogy tényleg, amikor valami nagyon nehéz szituáció van, akkor kitart-e az a barát, és ott áll-e melletted, vagy csak amikor népszerű voltál, akkor állt melletted, akkor voltál neki barát, vagy amikor nehéz helyzetben vagy, és most neked van szükséged a segítségre.
5: Vissza is tértünk akkor ezzel az első témához, ahol az elhatatosságról beszéltünk. Igen, és az érdek kapcsolatok pedig
4: pontosan.
5: Ezen a szűrőn már fenn fognak akadni.
4: Így van.
0: A családi életre nevelés ismeretében egyébként álbarátnak már hívják, vagy úgy nevezik, uh-huh. és amikor a barátság fogalmát járják közbe, körbe egy osztállyal, akkor pont felírják ezeket, hogy a haverság, az álbarát, a barát, uh-huh. és hogy gyűjtsék össze, hogy szerintük mi jellemző uh-huh. ezekre. És akkor ott nyilván van szürke zóna, amikor nem tudsz, csak hogy mire érdemes, mik azok a finomságok, amire érdemes odafigyelni, hogy ez tényleg valóban egy érdekmentes, mindenkit előre vivő kapcsolat legyen, építő. Szóval, hogy ez a lényeg, és sokszor még a nehézség. Én hozzáteszem, hogy pár éve hallott, nem tudom már, hol olvastam, és az nagyon megragad bennem, tud-e, és itt lenne itt a barátság, szerintem, amikor őszintén örül a másik sikerének, mert az egy baromi nehéz dolog, amikor a másik sikerének tudsz örülni. Bocsánat, amikor valaki kicsit lejjebb van, uh-huh. kicsit könnyebb valahogy úgy mondani, meg ott lenni, de amikor ő van fönt, úgymond, és akkor lent-fönt értsük úgy, akkor lehet, hogy ez egy érdekesebb dolog. Mi dolgozik, és ezt is érdemes megvizsgálni, hogy lehet-e ő egy lelkesítő valaki. Sikerült, akkor én is. Szóval, hogy valaki.
5: És hogy őszinte ez és a lelkesedés. Vagy pedig csak tudom, hogy ő a barátom, tehát nekem most örülnem kellene, de egyébként úgy valahol legmélyen nem vagyok rá képes.
0: És van az a barátság, aminek egyébként el kell bírni azt is, akár, hogy elmondja valaki, hogy te figyelj, én most irigykedem rá. Tehát, hogy nekem ez most nehéz.
5: Ó, ez milyen fontos, amit mondtál, az őszinteség.
0: Szóval, hogy ez ott van, szerintem ez...
5: Nyitott könyv legyek előtte ilyen tekintetben, hogy vállalhassam azt is, hogyha ha éppen nem tökéletesek az érzelmeim az irányában. Ó, ez egy nagyon kulcsfontosságú, kritikus szempont, amit most említettél. Lapozhatunk a következőre?
4: Igen, nézzük meg.
5: Az így fog hangzani a hármas. Hová tudott megint a népszerűség témájához érkeztünk. Ne akarj minden áron népszerű lenni. Légy önmagad, legyél kedves mindenkihez, és jó dolgok fognak történni veled, ha nem hajszolod, nem, uh-huh. nem nyomasztó módon üldözöd ezt a népszerűséget. Ez is egy megfontolandó jó tanács. Mit gondoltok, hogy ezt most így külön, de pontnak nem biztos, hogy kell kezelnünk, mert az előzőekben is pontos, hogy erről a dologról beszéltünk.
4: Én kiemelném ezt a légy önmagad, légy önmagad, hogy a mai tinék tudnak-e önmaguk lenni, ugye, hogy a sok internetes példaképek, hogy ki a példakép, ki az, aki ezt szeretnének hasonlóvá válni, ki az, aki ilyen mainstream, ugye ezt szokták így mondani, ki van a mainstreamben, és ki van az, aki tényleg látok a tömegközlekedésen lányokat, akik tök ugyanúgy néznek ki. Tehát, hogy lehet, hogy ez egy pszichológiailag is, hogy a tinik a csoportjuknak a kifejező eszköze, hogy hasonló a ruházatuk és a hajuk, de hogy merre az egyik például önmaga lenni, és azt mondani, hogy én nem barna, nem szőke vagyok, hanem, tehát, hogy ellen menni az árral, hogy ez nehéz-e. Ti például, amikor ti voltatok tini, ti tudtatok-e önmagatok lenni?
5: Ez egy nehéz kérdés. Én nem emlékszem ilyen frusztrációra a kamaszkoromból, hogy ez a megfelelési kényszer engem a hatása alá vonzott-e valaha is. De tény, hogy jól esett néha azt érezni, hogy akkor most belesimulok a tömegbe. Uh-huh. De én egész biztos, hogy sokszor ki is lógtam belőle. De így mind a kettő érzéssel komfortos voltam.
2: Uh-huh. Szerintem itt a fontos az, most megint visszakanyarodok itt a digitális gyerekkorra, hogy mikor adunk a gyereknek egy ilyen képet, mert ők nagyon hajlamosak elmenni mondjuk egy TikTok világába, egy influencer világába, és ahhoz hasonlítani, és azokat az attitűdöket felvenni, vagy azt a külsőt is. És ezért fontos azt, úgy gondolom, hogy ez minél később kapcsolódjon az internethez és ehhez a világhoz, mert akkor annál jobban erősödik a belső világa és az ő személyisége, és annál jobban tud ő egyéniséggé válni. Én szerintem ez így nálunk így sokszor gondolkozom, hogy tényleg mi ki bírtuk ezt, hogy mi vagyunk a legrosszabb szülők, mert mi nem adunk neki telefont, és már mindenkinek is van szinte, és már 8. osztályos, és még mindig nincs, és hogy így mert milyen jó a Balázskának, őt mennyire szeretik a szülei, és megkérdeztem, hogy miért, hát azért, mert kapott telefont a szüleitől, és hát ennek üzenete volt, hogy mi nem szeretjük őt. De hát mindegy, túléltük, de tényleg, hogy van egy saját személyisége, és van egy saját egyénisége a gyerekemnek, ami
6: ami nem, az egy dolog, hogy aztán megkapta a telefont, aztán ráfüggött, uh-huh. tehát azóta azért sokat kockul, meg telefonozik, de hogy ezt már mondjuk ilyen 15 évesen, 15-16 éves volt, tehát akkor kezdte el, azért szerintem az egy nagy, uh-huh. nagy előny, mert én látom rajta azokat a jeleket, ami az ő személyisége, és nem az, amit néz folyamatosan, vagy amit pörget.
0: Főleg, hogy van visszacsatolás fizikailag. Mm. Tehát olyan helyzetekben vittétek bele ti is, meg olyan helyzetekben, közösségekben volt, ahol együttesen vannak úgymond kézzelfogható élmények. Tehát egy sátrazás, egy bármi olyan, hogy sport, ez mind olyan, ami... És régen a tévét hozták be egyébként ugyanilyen problémára. Bejöttek a valóságsók. Mm-hmm. Nem volt telefon még. Jöttek a valóságsók, és akkor az lett a nívó, úgymond, hogy akkor fú, de jó, és akkor ott van, és hogy viselkedik. És gesztusokat átvenni, meg ilyesmi.
2: Nem tudom, hogy itt a könyvből valamit még praktikusan kiemelnénk-e, mert...
5: Igen, mindenképpen az utolsó témát még egy pár percben, mert az egy nagyon-nagyon kritikus területet taglal, mégpedig megbocsátás fontosságát. Uh-huh. Bocsáss meg hamar, ha a barátaid hibáztak, ahogy te is elvárod tőlük ugyanezt, és ez úgy lesz kerek, hogyha így ezt is kontextusba helyezzük a saját életünkben és a gyerekeinkében. Uh-huh. Ezzel kapcsolatosan van egy személyes tapasztalatotok?
2: Nekem van, és ez nagyon rossz, mert családi körben van nem vérszerinti rokonság, de családi körben van egy olyan személy, ahol ez egy komoly jellemhiba, hogy haragtartó. És hogy nem is gondoltam, hogy ezzel én valaha, hogy nekem ezzel valaha lesz dolgom, hogy rám haragudni fog ez az illető, és hogy teljesen ilyen banális félreértés miatt, amit meg se tudok vele beszélni. Tehát, hogy itt az a probléma, hogy meg se tudjuk beszélni, mert ő ott azt így elkönyvelte, hogy az... És megharagudott valamiért, és onnantól fogva nincs megbocsájtás, meg enyhülés, meg semmi. Én próbáltam, tehát annak dacára, hogy én nem bántottam meg, se szándékosan, se véletlenül, tehát ez abszolút neki felróható, hogy ő valamit úgy értelmezett, ahogy nem kellett volna, és én voltam, aki elhívtam programra, meg nyitottam felé, és azért ez nagyon nem jó. Szerintem, hogyha a gyerekeket így hagyják, és azt gondolom, hogy már gyerekkorban is feltűnt, hogy ez egy fiatal felnőtt, akiről beszélek.
5: Igen, ez nagyon boldogtalan életet fog élni, aki gyűjti magában a tüskéket, a sérelmeket, és élvezetét leli abban, hogy ezeket utána később felhozhassa, felhántolgathassa, és felemlegethesse annak, aki ellen elkövette, még ha adott esetben viszonylag súlyos sérelmekről is van szó. Nekem is van erre személyes példám, otthon az utcánkban, a közvetlen szomszédunkkal is nagyon jóban vagyunk, és a kettővel odébb lakó szomszéddal is. Ők viszont évekkel ezelőtt összevesztek egy olyanon, hogy az egyik a másik gyerekére mondott valami sértő dolgot, nem szándékosan, de úgy jött ki a száján, ami egyébként mellesleg még majdnem, hogy igaza is volt, de teljesen mindegy, és úgy megharagudtak egymásra, hogy azóta se beszélnek egymással, és nekünk meg jó nagy nehézséget okoznak azzal, hogy nem tudunk együtt leülni velük egy jó kis esti kerti grillezésre mondjuk, hanem mind a kettőnkkel külön-külön kell, hogy találkozzunk. Tehát ilyen szempontból egy gyerekek közösségében is nagyon hátrányos dolog tud lenni az, hogyha vannak a közösségen belül ilyen hordozott sérelmek és egymás közötti ellentétek, amik akár így egymás kiközösítéséhez is tudnak fajulni, mert akkor a többiek dolgát is megnehezítik ezáltal. Mit szólnátok, hogyha lezárnánk majd egy imával a barátok témáját, de előbb?
4: Hogy egy kicsit a Biblia felé tereljem a témát. Képzétek el, hogy Jézus legszorosabb emberi kapcsolata is a barátaival voltak, és a Biblia közel 600 alkalommal beszél a barátokról és a barátságról. Úgyhogy bíztatom a hallgatókat is, hogy lapozzanak bele a Szentírásba, és akár Dávid és Jonatán barátságáról is lehet olvasni, illetve jézusi történeteket, aki tényleg példamutatóan áll előttünk, és segít a baráti kapcsolatoknak a kezelésében. Úgyhogy legjobb tanítunk tényleg Jézushoz kanyarodunk akkor így a beszélgetésünkbe.
5: Istenünk, hálásak vagyunk neked azért a sok áldásért, amit barátainkkal megoszthatunk. Köszönjük, hogy közelünkben vannak, és mindig segítségünkre állnak. Segíts minket abban, hogy mi is hűségesek legyünk hozzájuk, és soha ne feledjük el értékelni a közöttünk lévő kapcsolatot. Amen.
2: Amen. Amen. És milyen jó hely a barátságok kötetésének a táborozás, és azért gondoltam, hogy egy picit lehet itt megszólítanám ebben a témában, mert azt hiszem egy vagy tavaly vagy tavaly előtt volt ez az ökotábor, ahova a kamaszokat elhívta, tehát nekünk nem volt jó az időzítés, de csodálatosak voltak a képek, amiket megosztottál, és azok nagyon beszédesek voltak, és ugye ez, tehát a teremtésvédelem volt a fókuszban, a középpontban, a teremtett világunk védelme. Egy picit, hogyha megosztanál velünk ebből, azt nagyon megköszönnénk.
4: Igen, ez 2024-ben volt, és most idén szeretnénk megismételni, úgyhogy biztatom a hallgatókat is, hogyha ifjú rokonuk van, akkor a Mária Rádión keresztül lehet jelentkezni az ökotáborba. Ez Terényben zajlott ez a tábor, egy 5 napot töltöttünk együtt, falusias környezetben, délelőttönként neves előadók előadásában ismerhettük meg a fenntartható világnak a kezelését, délután pedig rengeteg programunk volt, kenyeret sütöttünk, volt túrókészítés, bárányt tereltünk, ökogazdaságban voltunk, tehát olyan gazdag volt a programunk, hogy tényleg még voltunk éjszakai túrán Szandavárába, megnéztük a tényleg teljes csodálatos égboltot, ahol fényszennyezés nélkül lehet látni a csillagokat, tényleg szinte 10-szer annyi van, mint itt Budapest fölött. Úgyhogy úgy mentek haza, utolsó nap volt egy ilyen projektzárunk, amikor elhatározták a fiatalok, hogy amikor visszatérnek a saját közösségükbe, akkor min fognak változtatni, illetve hogy milyen impulzusokat adnak le a környezetükben élőknek, és hát bízom benne, hogy idén is meg tudunk szólítani sok fiatalt. Eljön a Budapest School-nak a Green School zöld iskolájában leszünk, augusztus 7-től 13-ig leszünk ott, és hát a Mária Rádió weboldalának felületén lehet erre jelentkezni az ökotábor fülnél.
2: Gyerekek mennyire nyitottak erre le a teremtésvédelemre, a környezetvédelemre?
4: Hát ugye a környezetvédelem és a teremtésvédelem ugye abban különbözik egymástól, nem tudom, hogy ezt ti mennyire tudjátok, hogy ugye a teremtésvédelemben maga Isten áll a középpontban, és a teremtett világ, tehát úgy tekintünk rá, hogy nem csak a környezetünk, hanem Isten szeretetének leképezése mindaz, amit körülvesz bennünket, és mi magunk is ez a teremtett világban lévő embernek és az embertársaink szeretete és szolidaritás is ennek a része, míg a környezetvédelemből ez valamelyest azért hiányzik, úgyhogy erre is nagyon fókuszálunk a táborban. Most például helyi nénikhez fogunk elmenni, akik mesélnek az életükről, a nehézségeikről, mi ajándékba énekeket viszünk, táncot viszünk, hogy egy kicsit őket is gazdagítsuk a fiatalság örömeivel, és hát úgyhogy, hogy mennyire érdekli, igen, mennyire érdekli a fiatal, változó. Valamelyik fiatal abszolút elkötelezett, és akár mozgalomban is benne van, valakit pedig még nem annyira érdekel itt diplomatikusan, mert hogy ugye annyira a saját világában van, hogy hát ez azért áldozattal jár. Na, tehát a teremtésvédelem sok áldozattal jár, sok mindenről le kell mondanunk, de azt gondolom, hogy nem a mában. Jó, mában élünk, de azért élünk a mában, és úgy szeretnénk élni a mában, hogy legyen jövőnk is. És ezért fontos az, hogy élsz a mában. És hát erre neveljük. Most mi a Patronában csináltunk egy teremtésvédelmi hittanmodult, ez a 10-es gimnazistáknak egy 13 órás hittanmodulja, ezt Renáta nővérrel dolgoztuk ki, és ez 13 órán át ívelő és egy projekt, szintén projekttel záruló hittan modul, ahol tényleg a diákok olyan látásmódot kapnak, és olyan rendszerben tudnak a végén gondolkodni, hogy nagyon hát más életet élnek utána, azt így kimondhatom, tehát hogy annyira sokrétű. Úgyhogy biztatom. Én ezt szeretném adaptálni a más gimnáziumokban is, tehát hogy ez a hittan modul ez legyen átvehető a más gimnáziumokban, mert erről sok fiatalnak hallania kell, mert hogy ez a jövőnk. és hogy tudatosan odafigyeljünk az életünkre és a döntéseinkre, mert hogy ez is egy döntés, hogy akárhogy öltözködsz, mit eszel, hogyan eszel, hogyan kezeled a hulladékot, hogy akár hulladékmentesen éljél, ezek mind olyan kardinális kérdések, ami mellett most nem mehetünk már el, mert a jövőnk múlik rajta.
5: Igen, ez az a kérdés, amiben már a tegnap is túl késő volt.
4: Pontosan. Így van, így van. Hát biztatom a hallgatókat, hogy akinek van fiatal ismerőse, van rokona, unokája, küldje el a táborba, szeretettel várjuk.
5: Hú, ez nagy lelkesedéssel tölt el engem ez a modul, amit ha tényleg sikerülne így országos szintre emelni, akkor szerintem kicsit felnyitnánk azoknak a gyerekeknek is a szemét ennek a témának a fontosságára, akik ezt a családjukból nem hozzák magukkal, mert olyan a szemléletmód, és nem is feltétlenül itt a szociális helyzetről beszélek, mert ez attól talán egy kicsit még függetleníthető is, de egy általános életmódot fog jelenteni.
2: Ezek ilyen gyakorlati tanácsok is, hogy éld a mindennapokat, hogy felkelsz reggel, és onnantól fogva neked úgy kell élni, hogy úgy használod oda azt a vizet, miközben fogad mosol, elzárod, tehát
4: olyan
2: pici dolgokra is kiterjed.
4: Olyan termékeket vásárolsz, ami például a fair trade kereskedelem része, olyan ruhákat hordasz, ami akár ugye használt ruha, vagy magad felújítod. Most a Laudato Si év zárunkon pont Küked Ákos jött el hozzánk, és tartott a lányoknak egy olyan délelőttöt, hogy ugye mivel lánygimnázium a patróna, hogy az öltözködésre milyen alternatívákat tud ajánlani így az ökotudatos életmód, és újból elő kell vennünk a varrógépet, ami már ott porosodik a pincében, mert ez lesz a jövő, hogy újra varrunk, és újra felújítjuk a régi ruháinkat, és próbálunk
2: hát a textilipart is be kell ebbe vonni, mert nekem az a probléma, amikor jön a férjem, most egy ilyen kis házi dolog, hogy házi munka dolog, hogy akkor varjam meg az oknit, de ha látod a zoknin, hogy nincsen benne anyag, és megvarod x idő alatt az egyik lukat, és három nap múlva ott a másik, tehát hogy így a textilipar az borzasztóan felhívult, és olyan szemetet szórnak ránk, hogy én is gondolkoztam, hogy milyen jó lenne megvarni ezt, meg azt, meg amazt, és akkor látom a fényfelé, mert ugye ez a technikája, hogy a fényfelé kell fordítani azt a textit, és látod a szövést, hogy mennyire átlátható. És amikor szinte átlátom az egész mögöttes tartalmat, ami ott van a textil mögött, akkor abban nincs anyag. És az tényleg már sajnos a szemétbe kell, hogy végezzel. Tehát, hogy itt azért nagy üzemi dolgokat is át kellene egy kicsit váltani.
5: Hát ez így van, csak tehát az egyénnek a saját felelősségi körén belül maradva
2: a saját lelkiismeretét
5: is lehet egy csomó mindent, ugyanakkor közösségekké formálódva ezekre a felső erőkre
2: hatással
5: is
2: lenni.
5: lehet változtatásokat eszközölni,
2: igen.
5: Ami aztán ugye visszahat a saját életünkre.
2: Például, hogy nem vásárolod meg annak a nem tudom én minek a termékét, mert tudod róla, hogy az egy pocsék minőség.
4: Vagy nem
2: szeretettel vele.
4: Vagy nem mész gyors étterembe, mert pontosan tudod, hogy ami a hamburgeredben benne van sajt, az milyen ökológiai, ökolábnyomot nyom, hiszen mennyit utazott az a szelet sajt, az a hús, az a zsömle, tehát hogy ezek mind, igen, egy fontos döntések, ami a lelki ismereted kell, hogy motiválja, és hogy a lelki ismereted szóljon.
5: Ezúttal meghívjuk szeretettel át az egyik következő műsorunknak a témája, szerintem nyugodtan lehetne ez a módszertan, amit, ha jól értettem, nagyjából kidolgoztatok a nővérrel, és kicsit több időnk lenne az egyes pontokra és a gyakorlati mutatókra is kitérni.
2: Uh-huh. Folytassuk, mindenképpen legyen második része ennek a teremtésvédelem témakörnek, mert hogy elérkeztünk a műsoridőnk végére, sajnos, úgyhogy most szeretettel megköszönjük kedves hallgatók türelmét, figyelmét. Én is szeretném megköszönni Móninak, Timinek és Leának, hogy itt voltak és beszélgettünk ezekről a fontos kérdésekről, és nagy szeretettel várjuk a hallgatókat a következő adásunkra, ami 4 hét múlva lesz. Önök a Gyökerek és Szárnyak műsorát hallották, ahol kamasz neveléssel kapcsolatos kérdéseket és problémákat, örömöket osztottunk meg egymással is kedves rádióhallgatókkal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké. Amen.
1: Gyökerek és szárnyak. Benke Mónika, Könnyi Zsoldos Andrea és Tomka Lea kamasznevelési műsora.
7: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük. Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Az ajtót előtt állok, és zöld.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben Hipolyatyára emlékezünk a műsorunkkal, amellyel készülünk a 9:30 kezdődő temetési gyászmisére, amit élőegyenes adásban fogunk közvetíteni Nézsáról. Kapcsolódjunk be ebbe az emlékező műsorba.

Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió budapesti stúdiójából. A kedves testvéreket, Ipoly atya vagyok. Egy hihetetlen gazdag nap után vagyunk újra együtt itt a stúdióban. Reményt és jövőt adok neked. A mostani városmissziunknak ez a programja, Nemzetközi Kongresszus az új evangelizációért. Reményt és jövőt. Nagyon sok mindent rejthet ez a két szó számunkra, hogyha képekben gondolkodunk, de az biztosan, hogy katolikus egyházunk, budapesti közösségünk elindul egy megújulás folyamatában. A Mária Rádió ezt a megújulást azzal próbálja szolgálni, hogy azoknak a testvéreknek, akik otthon vagy máshol a világban tudják követni a rádión keresztül a városmissziót, közvetíti, amit csak lehet élőben. Így hallottuk a délelőtti főelőadást, a tanúságtételek sorozatát, hallhattuk a beszélgetéseket a konferencia résztvevőivel, a szentmisét. De nem csak ezen a vonalon, hanem interneten, SMS-en keresztül is érkeznek észrevételek, hozzászólások. Így kaptuk Márti Árpádtól a következő gondolatokat. A városmisszió számomra két fontos üzenetet mond. Az egyik, hogy az imáinkkal tudjuk saját közösségépítésünkre odafigyelni, és az egymásra figyelés segíti bennünk. A Mária Rádió munkatársai ezt élik, teszik még egy átlagos napon is, és amiben önök példát adnak, az a szeretetből fakadó szolgálat, ami Jézusnak az életet adta. Kívánom továbbra is Isten kegyelmi ajándékait a rádió munkatársaira, különösen Prontvai Verának üzenem. A következő üzenet az egy sajnálkozással indul. Legnagyobb sajnálatomra a médiát nem érdekli a városmisszió, ez sajnos nem hírérték számukra. De viszont köszönöm a Mária Rádiónak, hogy ti ott vagytok, így lélekben mi is részesei lehetünk. Hallgatom a rádiót Debrecenből, sajnos csak a neten keresztül, ám ez így is nagy-nagy öröm számomra. Kaptunk egy üzenetet Mogyorósini Zsókától, Nyíregyházáról, aki szintén interneten keresztül fogja az adást. Az elmúlt napokban a rádiónak a hallgatottsága bizony megugrott az interneten keresztül. Mondják a kedves munkatársak, hogy négyszeresére nőtt a szervernek a leterheltsége. Hát minél többszörösére nő, annál boldogabbak vagyunk, hisz valóban imádságos lélekkel tudjuk szolgálni a Mária Rádió hallgatóit.

Kedves testvérek, a Város Misszió nagyon gazdag programjából szeretnénk néhányat kiemelten a rádióhallgató testvérek figyelmébe ajánlani, hogy aki a délutáni esti programját tervezi, az mindenképpen el tud még a maga választása szerint jutni nagyon sok helyre. Ennek a Város Missziónak az egyik divatos programja szinte minden plébánia kínálatában benne van valamilyen formában kafét kínálni. Egy olyan teret, lehetőséget a közösség alkotásra, beszélgetésre, ahol leülünk egymással szembe, és szem a szem, még lélek a lélekig hatolhat a beszélgetések folyamán egy-egy kávé vagy tea kíséretében. Ilyet lényegében a nagy csomópontokon, a belvárosi plébániákon minden esetre találhatunk. És ezek a műhely munka után 16 óra körül mindenütt nyitva állnak a testvérek rendelkezésére. Néhány programot kiemelten a kiadott program műsorfüzet szerint. Albert falvai Szent Mihály plébánia, 11. kerület, Bükköny út 3-ban, a templomkertben kínálnak fel a testvérek számára vidám programot az Albert falvai szalézi munkatársakkal és a Pont közösséggel együtt. Itt olyan programokon vehetünk részt, mint az Örömolimpia, vízgyűjtő akadályverseny, vagy Verbényi István atyának az előadása, 16. Benedek pápa Sacramentum Caritatis apostoli buzdítása alapján.

0: Mária Rádió, tessék parancsolni.
1: Tessék, hogy
0: mindörökké
1: én annyit szeretnék mondani, hogy a rózsafüzér az csodálatos, és nem mondják olyan gyorsan. Lehet közben elmélkedni. Én például a tésztát gyúrtam, és úgy mondtam.
0: Akkor egy igazi háziasszonyi telefonról van most szó.
1: Igen. Dicsértessék
0: a mindörökké Ámen, köszönjük, hogy hív a dicsértessék. Mária Rádió.
2: Dicsértessék mindörökké a Jézus. Judit vagyok Újpestről.
0: Parancsoljon, Judit!
2: És én mozgássérült vagyok, és Isten áldja meg a Mária Rádió összes dolgozóját és közreműködőjét, hogy lehetőségünk van rá, hogy legalább a rádión keresztül be tudunk kapcsolódni.
0: Megtetszik ugye érezni a rádió hullámain keresztül, hogy milyen hihetetlen pezsgés van most az egyházunk életében.
2: Igen, és kérném, hogy én értem is imádkozzanak, mert őrült fájdalmaim vannak.
0: Természetesen imádkozunk, és tessék imádkozni főpásztorainkért, és egész egyházmegyünk megújulásáért a Városmisszió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, köszönöm!
0: Mária Rádió! Mindörökké, ámen! Tessék!
3: Szeretném megkérdezni, mert én nem voltam csak vasárnap a bazilikában megnyitó Szent Misén, és az Arándok úton voltam.
0: Igen.
3: Mária Remetén, és a lábam nagyon megbetegedett, úgyhogy tegnap orvostam. Ugye az Őszvezértérig még el tudok menni. Ugye az Őszvezértéren itt a missziós füzetben látom, hogy 3 órakor kezdődik, és hogy a tanúságtétel az 19 óra körülre van, tehát hogy most ahhoz alkalmazkodjak, vagy, mert ugye nem tudok egész ezt oltani, mert ugye inzulinos cukorbeteg vagyok, tehát
0: hát ezt tessék eldönteni, hogy önnek mi jó. A rádiót lehet magunkkal vinni, az is egy missziós forma, hogy hallgatjuk. Van, aki meccset hallgat, van, aki rádiót. Én Mária rádiót.
3: Én azt hallgatom.
0: Hát akkor inkább az unokáját hallgassa meg a Nővesvezértéren.
3: Nagyon szépen köszönöm.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.

0: Kedves testvérek, nem sokáira kapcsoljuk élőben azt, amire nagyon-nagyon sokan várnak vagy számítottak. Bíró Püspök atyának van egy csütörtöki csoportja, Csüccsop néven elhíresülve, és ennek a Csüccsopnak a nyílt színi hittanóráját fogja majd közvetíteni most, nem sokáira 7 órától a Mária Rádió, be lehet ebbe kapcsolódni majd. Itt a rádión keresztül természetesen nem interaktív módon, hanem hallgatva a püspök úrnak a tanítását. Így igaz, egy papnak is nehéz a hitről beszélni, nagyon-nagyon
1: gyakran. Mert az evangéliumról beszélni szép nehéz. És könnyű, ugye?
0: Igen, igen. De kiállni és azt mondani, hogy én milyen nagy ember vagyok, vagy milyen szent ember vagyok, hát erről van miért?
1: Vagy hogyan hiszek? Vagy miért hiszek?
0: Beszélni, az is egy... Ezek pont azok a belső dolgok, amit akárhogy mondok, elfejtek ki, mindig csorba marad, vagy repedezett marad, mert azokat a szavakat, gondolatokat, amiket én érzek belülről, nem biztos, hogy a másik úgy tudja venni. De ennek ellenére nagyon jó az, hogy az elmúlt napokban közéleti személyiségeket, művészeket, zenészeket lehetett hallani, hogy megvallották a hitüket, még hogyha néha úgy töredékesen is, de elmondták, hogy mi az, ami bennük él, mi az, ami bennük mozog. És ezt nagyon jó volt hallani az elmúlt időben. Nagyon nehéz, tehát így igaz. Bennünket nagyon gyakran megkérdeznek arról, hogy mi az én hivatásomnak a története. És akkor... Nagyon nehéz bármi olyat mondani, mert amit én belül megélek, azt nem tudom elmondani. És a hitről is persze nagyon sok mindent lehet mondani, egy-két színes történetet, de hogy igazából mi lakik bent a szívem mélyén, azt nagyon-nagyon nehéz elmondani. Zoránnak van egy ének, hogy műszerek rajzolnak izgatott görbét, és egyik sem mutatja meg, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Hát most dudoltunk egyet.
1: Igen.
0: Tehát a görbék, a műszerek semmit nem tudják kimutatni, csak én tudom azt, hogy mi van belül, mi van az életemben, a szívemben. El tudom mondani, meg tudom osztani, ez kötelességem is, hisz a hit az hallásból ered, és tovább kell adnunk, meg kell vallanunk nemzedék a nemzedéknek, de nagyon nehéz. Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm 2007 szentestéjén a Mária Rádió Magyarország minden kedves testvérét, akik ma ott ülnek a rádió mellett, vagy talán háttérben hallgatják, talán magányosak, de lehet, hogy a család körében vannak együtt. Nagyon sok szeretettel és tisztelettel és imádsággal is természetesen, hisz a szenteste a családjaink és egyéni életünknek is biztos, hogy az évben az egyik legfontosabb és legszebb estéje. A Mária Rádió szeretné a magányos testvéreknek az estét egy kicsit barátibbá, egy kicsit testvéresebbé tenni azzal, hogy lehetőséget teremtünk arra, hogy közös gondolatainkat, érzéseinket, a bennünk megbúvó, talán nagyon ősi karácsonyi esték hangulatát megosztjuk egymással a telefonon, a rádió hullámain keresztül. Igazából a mai estére jó néhány program várható még, így este 19 órakor esti dicséretet, karácsony esti ünnepi vesperást fogunk mondani. Utána újra beszélgetünk, 22 órától Károly atya várja a kedves testvéreinket itt a Mária Rádió Budapesti stúdiójában, majd a páduai Szent Antal Ferences templomba fogunk kapcsolni, hogy onnan olvasmányos virasztó imaórát és ifjéli szentmisét hallgassanak majd meg a kedves testvérek. Szent este van, amikor a családok együtt ünnepelnek. Talán van a testvérek között olyan, aki most mégis egyedül van. Nagy szeretettel és tisztelettel várom, hogy beszélgessünk egy kicsit itt a ma esti műsorban, és gondolkodjunk, imádkozzunk, hallgassunk sok-sok zenét, mert nagy valószínűség szerint egymás után fognak felcsendülni a szebbnél szebb magyar karácsonyi énekek. A műsort több lehetőség van elérni, mindenképpen a már ismert telefonszámon keresztül. A stúdió telefonszáma 061-374-0904. Ez természetesen egy normál díjas, vezetékes telefonszám, aki Budapestről hívja a 061 elhagyásával, teheti meg, aki vidékről keres bennünket, az 061 előhívó számmal. Aki esetleg egy SMS üzenetet szeretne küldeni, megteheti ezt a szokott számon 0630 558 29 96. Még egyszer mondom, az SMS számunk 0630 558 29 96. Egy Skype azonosítót is nyitottunk erre az estére. Hogyha valaki számítógép közelben van, és egy Skype üzenetet szeretne számunkra küldeni, megteheti. Ha rákeres a karacsony azonosítóra, akkor az a Mária Rádió Budapesti stúdiójába fog bejelentkezni, esetleg megpróbálunk beszélgetni is, tehát van arra is lehetőség, de csak egyszerű üzenetre is. Még egyszer mondom, tehát akkor az elérhetőségeket a szokott számon, a stúdió telefonszáma 061-374-0904, SMS számunk 0630 558 29 96, és aki Skype-on szeretne számítógépen keresztül bejelentkezni az adásba, az, hogyha rákeres a karacsony azonosítóra, akkor az a mi stúdiónkba fog ma este beérkezni.
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus ipoly atya?
0: Igen.
2: Én imád szeretnék kérni, és nagyon szépen köszönöm, hogy ez a legszebb karácsonyi énekkel tetszenek köszönteni a mai napot, a Szent Karácsony

0: Azt nem tudom megígérni, hogy milyen nyelven fog elhangzani természetesen, de mindenképpen fel fog csendülni. És hadd kérdezzem, hogy Vilma egyedül tölti
1: a... Egyedül vagyok, én hajadon vagyok, édesanyám 14 éve, hogy meghagy. Vannak unokatestvéreim, az egyik nem lakik messze, de hát itt, akik közel keresztfia, lehet, hogy oda mentett, mert ott olyan 7-8 éves gyerek van. És én nem akarok kellemetlenkedni senkinél se, de van egy imatársam, itt a következő utcában lakik, úgyhogy tavaly a Szentestét nála töltöttem, és akkor együtt mentünk el a fiaival az éjféli szentmisére. Lehet, hogy ma is úgy lesz.
0: Hát kedves Vilma, van-e valami, amit még úgy a Mária Rádió hallgatóival megosztana ezen a mai estén? Önnek hogy teltek el annak idején a gyermekkori karácsonyok?
1: Hát a gyermekkoriak nagyon jól teltek el, nagyon jó édesanyám volt. Hát nekem az édesapám még a háborúban 42-ben halt meg, kinn a fronton. És hát az unokatestvérekkel együtt nőttünk föl, hogy anyukám két unokatestvéremet fölnevelt, mert anyukámnak a nővére, hogy meghalt. Hát úgy, mintha a testvérként lettünk volna. De anyukám halála után úgy eltávolodtunk egymásra, én nem haragszom rájuk, de nagy a gőg bennük, mindegyik unokatestvéremben, és hát hitetlenek is. És engem sokszor lenéztek, hogy én szentfazék vagyok, hogy én szentmiszékre járok, meg zarándokutakra lenéztek engemet, meg ne is néznek a mai napig is.
0: És mióta tölti egyedül a karácsony estét?
1: Hát 14 éve, hogy meghalt az édesanyám, 93. június 6-án halt meg, és két nap hiányzott a 91 éves születésnapjához.
0: És addig együtt tetszettek lakni, együtt tetszettek
1: igen, élni. Igen, együtt, meg akkor jöttek a rokonok, unokatestvérek, anyukám testvérei, hát ők is már meghaltak, és hát az unokatestvérek, hát most már nem olyan, mert édesanyám össze tudta tartani a családot, de valahogy többre tartják az unokatestvérek magukon.
0: Hát reméljük, hogy azért az nem így van, nem így van, nem azért, mert vallásos. És hadd kérdezzem, hogy volt-e délután pásztorjátékon, vagy ment-e templomba, fog-e menni éjféli misére?
1: Persze, megyek az éjféli szentmisére, és azt mondom, a következő utcába, egy utcával arrább lakik az egyik imatársam, mert én Mária Légióban is, többféle keresztény közösségben vagyok benne, a Mária Légióban is benne vagyok, meg a makrovilágnál is szoktunk menni az zarándokutakra első szombaton, és más-más templomokban, és annyira felemelők, és nagyon kedvesek az zarándok társaim is, barátságosak.
0: Áldott szent estét kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké elmenni, és szintén én is kívánok.
2: Újjára emlékeztünk az elmúlt percekben.
3: Hírpercek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Az elutasítást is tanulják a fogyatékossággal élő fiatalok a máltai ifjúsági mozgáskorlátozott táborban. A mohácsi csata előtti eseményekre emlékeztek Bátán. Nagyváradon találkoztak a magyar nyelvű papnevelő intézetek elöljárói, hírszerkesztő Kótáné, Koltai Veronika. További tanuláshoz, álláskereséshez és testi-lelki megerősödésükhöz is segítséget kapnak a fogyatékossággal élő fiatalok az augusztus 24 és 29 között zajló 11. máltai ifjúsági mozgáskorlátozott táborban. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat egyhetes táborában önbizalom erősítő foglalkozások, konfliktus kezelési helyzetgyakorlat, portréfotózás, vitorlázás és parasportág választó is várja a mintegy 100 mozgássérült fiatalt. Adja hírül a szervezet. A Máltai Szeretetszolgálat az 1990-es évek óta szervez nyári programokat mozgássérült és halmozottan sérült fiatalok számára. A tábor sajátossága, hogy a mozgássérült fiatalokat családjuk és állandó segítőik helyett a feladatra speciálisan felkészített kortárs önkéntesek segítik, így a táborozás közös élményeken keresztül segíti a fogyatékkal élő emberek elfogadását és beilleszkedését. A mohácsi csata előtti eseményekre, az utolsó országos gyűlésre és a csata előtti utolsó tábori szentmisére

0: Emlékeztek, augusztus 23-án Bátán, a Szentvér ősi kegyhelyén adja hírül a Pécsi Egyházmegye. 1526. augusztus 16-án érkezett meg II. Lajos magyar király és a serege nagy része Bátára. Másnap megérkezett Tomori Pál is, így megkezdődhettek a tárgyalások a legfontosabb kérdésben, ki legyen a sereg főparancsnoka. Szerémi György udvari pap emlékiratában azt emelte ki, hogy a király tiszta gyónást végzett, majd magához vette az oltári szentséget, 500 év elteltével az utókor emléktáblát avatott a kegyhelyen. A szabadtéri oltárnál Bíró László nyugalmazott tábori püspök mutatott be szentmisét, melynek keretében beszentelték azt a két koporsót, amely a középkorban a bátai kegyhelyen eltemetett, de időközben felszínre került csontmaradványokat tartalmazta. Nagyvárad adott otthont augusztus 25 és 27 között a magyar nyelvű papnevelő intézetek elöljárói találkozójának. Az esztergomi, kismarosi, egri, szegedi, budapesti, nyíregyházi, miskolci és gyulafehérvári szemináriumokból érkező rektorok, spirituálusok és prefektusok a szakmai és közösségi együttlét mellett közelebbről megismerhették a várost, valamint a nagyváradi egyházmegye gazdag egyházi és kulturális örökségét. Számol be az eseményről az egyházmegye. A résztvevők a Székesegyházban ünnepi szentmisén vettek részt. Ezt követően Gál Katalin, pszichológus és mentálhigiénész szakember tartott előadást arról, hogyan lehet napjainkban sikeresen papnak nevelni a növendékeket úgy, hogy közben megmaradjon az emberi méltóság, a hivatás és az elköteleződés fontossága, valamint, hogy a kihívásokkal teli világban is meg tudjanak maradni embernek. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Úr Zsolt Ipoly atyáért, a Mária Rádió korábbi műsorigazgatójának lelki üdvéért bemutatott gyászmise következik, melyet a nézsai Szent Jakab plébánia templomból közvetítünk. A Szent Misét Marton Zsolt megyés püspök celebrálja.

itt vagyunk Nézsán, a Szent Jakab apostol templomban, és innen közvetítjük Úr Zsolt ipolyatjának a gyászmiséjét. A Szent Misét Marton Zsolt váci megyés püspök mutatja be, valamint dr. Ber Miklós emeritus püspök, dr. Varga Lajos emeritus váci segédpüspök, és dékány Sziktusz emeritus Zirci apát, akik ezt a szentmisét koncelebrálják. Az orgonánál Varga Levente váci segédpüspök, Varga Levente váci székesegyház kántora, és hamarosan kezdődik a gyászmise. Az oltár előtt van felravatalozva ipolyatjának az urnája, és nagyon sokan eljöttek erre a szentmisére. Nagyon sok pap, testvérünk vesz részt ezen a szentmisén, és nagyon sok hívő, akik ismerték ipolyatját. Szentmise után innen a templomból kísérik utolsó útjára, itt a nézsai temetőben ipolyatját. Ipolyatja nekem is személyes ismerősöm volt itt a Mária Rádiónál. Nagyon szerettük, és nagyon sokat tanultunk tőle. Köszönjük neked, ipolyatja, amikre minket itt tanítottál, és hogy jelenléteddel szebbé tetted a Mária Rádió életét. Itt most már harangoznak, lassan kezdődik a bevonulás, és kezdődik a szentmise, illetve szertartás. Hallgassuk együtt a szentmisét, kapcsolódjunk be minél többen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Kedves püspök atyák, apát úr, kedves pap és diakonus testvérek, Krisztusban kedves testvéreim, gyászoló közössége. Amikor egy pap testvérünktől veszünk búcsút, itt a földi életből mindig megrázó. Azért, mert olyan embertől köszönünk el, aki az evangéliumot, az örök hírt hirdette, a hitet és a reményt hirdette az ő népének. Így vagyunk most Úr Zsolt Ipoly atya búcsúztatásán. Abban az ajándékban lehetett részem, hogy az utóbbi időben, amikor a Váci idős otthonnak a lakója lett, rendszeresen meglátogattam, hogy beszélgettünk, imádkoztunk. Meg is áldoztattam, betegek kenetét is megkaptam. Amikor bekerült az idős otthonba, mert olyan volt már az állapot, hogy ez indokoltá tette, az első gondolatunk az volt, hogy kegyeleti szobába kerüljön a hospice-hoz. De aztán olyan jó volt még az állapota, annyira tartotta magát, hogy az a döntés született, hogy ne oda kerüljön, hanem a rendes többi idős közé. Az első időben azt mondta, hogy ő itt is hasznos akar lenni. Ő akkor szívesen lenne az idős otthonnak a lelkésze, a papja. Ipoly atya nem meghalni készült. Ő tudatosan készült az örökké valóságban való átlépésre. Ebben a reményben láttam őt mindig. Bármennyiszer is találkoztunk, mindig csillogó szemmel, tiszta értelemmel, reménykedően, imádkozóan, erőteljesen láttam őt. Azt mondjuk, hogy végső búcsút veszünk tőle, de nem jó ez a kifejezés, mert valójában, amikor valakit a földi életből elbúcsúztatunk, nem köszönünk el tőle végleg, hanem abban a hitben adjuk át őt a mennyei atyának, aki teremtette, hogy itt a földi életben már nem találkozunk vele, de oda át majd látjuk egymást, és a minket teremtő Isten szemtől szemben. Ebben a hitben és reményben imádságosan köszönjük meg mindazt, amit a mennyei atya általa adott nekünk. Mindazoknak a közösségeknek, ahol ő szolgált, Cisztercirendnek, Budapesttől kezdve egészen Nézsáig. Ezzel a hálató szívvel imádkozzunk a szentmisében és a szentadatás alatt. Testvéreim, együttérző szívvel állunk itt paptestvérünk urnájánál. Ajánljuk őt közös imádságunkkal Isten irgalmába, és az örök életbe vetett hittel kérjük a Szentlélek vigasztalását.

Könyörögjünk. Istenünk, hallgasd meg könyörgésünket, amelyet szolgád ipoly áldozópap üdvösségéért alázatosan eléd terjesztünk. Add, hogy ő, aki földi életében hűségesen szolgált a szent nevedet, örökre örvendezzék szentjeid társaságában. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mind örökkön örökké.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, ha mi azt hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Sőt, azok is elvesztek, akik Krisztusban haltak meg. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. De Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a halottak közül. Ez az Isten igéje. Isten.

Jézus ezt felelte, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ezek az evangélium igéi.

Gyászoló testvérek, gyászoló hívő közösség. Szent Ágoston ünnepe van. Sokszor szoktam mondani, nincsenek véletlenek az életünkben. Szent Ágoston püspök ünnepén búcsúzunk Ipoly atyától. És éppen Szent Ágostonnak az életútja és személyiségén keresztül próbálom veletek együtt érteni, megsejteni, hogy az Úristen milyen ajándékot adott Ipoly atya személyében. Mert hogy ajándék volt, ez biztos, mindazok számára, akik ismerhettük őt. Tegnap volt Szent Mónika ünnepe, akit a könnyek édesanyjaként emlegetünk, aki az Úristentől a fia számára a legnagyobb ajándékot kérte, a hitnek, a hitben való látásnak az ajándékát. És ehhez szeretném rögtön hozzá kapcsolni Ipoly atya életútján végig szaladva, hogy az Úristen olyan befogadó egyházzal szembesítette Ipoly atyát, ahol ő megtalálta a befogadó szeretetnek, a gondoskodó szeretetnek az ajándékát. Nyíregyházáról indult az ő élete, és ott éppen volt egy olyan keresztény család, akik észrevették őt, segítették, bátorították, és segítették az ő indulását. Személyesen is ismerem a Gégény családot. Aztán megint csak nem lehetett véletlen, hogy abban a templomban, ahol minisztrált Ipoly atya, illegálitásban egy ciszter atya szolgált kántorként. Az Ipoly atya. Aztán megint csak nem lehetett véletlen, hogy Ipoly atyán keresztül a ciszter közösségnek a karizmáját, ajándékát megismerte, fölfedezte, és akkor a Váci püspököt Keszthelyi Ferencnek hívták, aki szintén ciszterciszerzetes volt. És ő is szentelte pappá Szircen 30 évvel ezelőtt. Befogadta őt az egyház, és ahogy Szent Ágoston vallomásaiból sokszor idézzük, ami mindnyájunkra vonatkozó isteni szándék, hogy nyugtalan a mi szívünk, mert magadért teremtettél minket, Istenünk, nyugtalan a mi szívünk, amit benned meg nem nyugszik, amíg rád nem találunk. És Ipoly atya megtalálta ezt a belső békét és örömét, ahogy a Bérma apja fogalmazott, megtalálta a helyét az egyházban. Sok-sok vívódás, keresés, küzdelem után. Ez az egyik oldal, amit Ipoly atya kapott. És utána pedig ő választ adott, igen, mondott a meghívása, átélte, fölfogta az Úristen meghívó szeretetét, és saját magára is jól értette Jézus szavait, nem ti választottatok engem, én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy gyümölcsöt teremjetek, maradandó gyümölcsöt. És innentől kezdve már az ő élete a gyümölcs termésnek a csodálatos útja volt. A ciszterci rend örömmel befogadta őt, gondoskodott az ő képzéséről, a római tanulmányokról, és 30 évvel ezelőtt, ahogy előbb is említettem, az egyház papja lett, ciszterci szerzetesként. Aztán megint csak a véletlenek a számomra, hogy a budapesti Szent Imre városi Szent Imre plébánián kapta meg az ő szolgálati helyét. Káplánként, aztán később plébánosként. Ami az én életemben is meghatározó volt, ezt mindig úgy csöndesen szoktam emlegetni, 45-ben ott a templom közelébe halt meg édesapám. Nekem megint egy olyan fontos hely, az egyházzal való találkozás, az Úristennel való találkozás,
és az örök élet reményének a befogadásának a szent helye. Sokszor találkoztam a Tipoly atyával, amikor éppen belátogathattam oda hozzájuk, vagy éppen egy-egy esküvőre meghívást kaptam, és onnantól kezdve veletek együtt mondhatom azt, hogy az Úristen egy ilyen egyéniséget, személyiséget adott neki, és adott mindnyájunknak, a mindig derűs, mindig mosolygós, mindig készséges papját az egyháznak. Mindnyájan, akik ismeritek őt, és ismertétek őt, akár még ott a Szent Imre városi szolgálata idején, a Mária Rádión keresztül, a sok-sok lelkiségi csoportnak a vezetőjeként, hitoktatóként, vagy aztán, amikor megint csak érdekes módon úgy alakult az élete, hogy a Váci Egyház megyébe jött vissza. És az utolsó 10 évet már itt közöttünk töltötte, akár a Vácrátóti és környékbeli plébániákon, akár Monoron, akár pedig itt közöttetek Nézsán. Az Úristen ajándéka volt ő, egy odaadott élet. Hálát adott az Úristennek a hit ajándékáért, az egyházban megtalált helyéért, és utána minden tehetségével, minden szándékával az örök élet üzenetét tolmácsolta és közvetítette. Most, amikor búcsúzunk tőle, Pál apostolnak a szavai, amit a korintusi levélből hallottunk, mindig időszerű. Változik a világ körülöttünk. Szent Ágostontól, ha kezdjük, vagy tovább, a történelem bármelyik korszakára gondolunk, ha nem hiszünk Krisztus feltámadásában, akkor szánalomra méltó az életünk. És Ipoly atya a szolgálatának, minden szentmiséjének, prédikációjának, keresztelésnek és a többi szolgálatának ez volt az értelme, a lényege, hogy az örök életnek az üzenetét közvetítse, tolmácsolja. Nem lehet véletlen, megint csak, hogy az Úristen a szenvedésnek a keresztjét is a vállára tette. Még húsvétkor engem is kért, hogy segítsek az ő szolgálatában. A betegsége egyre inkább jelentkezett. És mindnyájan tanúi lehettünk azzal a hősi lélekkel, nagy hittel vállalta a kereszthordozást. Vasárnap evangéliumban halljuk majd Jézus szavát, hogy aki utánam akar jönni, vegye föl a keresztjét. Nem értünk sok mindent, de lassan-lassan megsejtjük, hogy ez az életünk többről szól, mint egészségről, kényelemről, jólétről, biztonságos környezetről. Az életünk, az örök életre való meghívásról szól. Mióta ott vagyok én is az idős otthonban, sokszor emlegetem a lakótársaimnak Pál apostol római leveléből azt a biztató szót, gyümölcsötök a megszentelődés, célotok az örök élet. Így búcsúzom mindnyájatok nevében Ipoly atyától, hogy ez a gyümölcsöző élet most odaállt az atyai házban, megkapta végső nyughelyét, végső kiteljesedését, és az Úristen végtelen ajándékát. Jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokban nektek készített országot. Ipoly atyát kérjük a mai szentmisében is, meg az egyéni imádságainkban is, hogy imádkozzon velünk és értünk, hogy mi is ezzel a bölcsességgel tudjunk élni, gyümölcsötök a megszentelődés, célotok az örök élet. Amen.

0: Testvéreim, a föltámadt Krisztus győzelme megtörte a halál uralmát. A boldog föltámadás reményében könyörögjünk Ipoly pap testvérünkért, aki közülünk az örökké valóságba költözött.
1: Istenünk, te meghívtad szolgálatodra, és a papszentelésben Jézus megváltói művének folytatására küldted testvérünket. Kérünk, fogadd be most atyai házadban, a szent papok társaságába, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk,
3: hallgass meg minket! Hűséges szolgád mulandó, földi életében az örök élet igét hirdette, jutalmazd meg most égi országodban az el nem múló boldogsággal, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4: Áldozó pap testvérünk sok szentmise áldozatot mutatott be másokért. Fogadd most kedvesen érte felajánlott engesztelő áldozatunkat, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5: Lelkipásztor testvérünk, Jézus irgalmas szeretetével vezette hozzád a bűnbánókat és a megtérőket. Öleld most magadhoz, és légy irgalmas bírája. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk, hallgass meg!
6: Pap testvérünk életében minden nap szüntelen imádsággal magasztalt téged a földön. Zengje most tovább dicsőségedet az angyalok és szentek mennyei kórusában, és járjon közben imáival értünk is. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg!
7: Támasz új hivatásokat, és küldj aratásodba lelkes hiatalokat, akik tovább folytatják a papi szolgálatot neved dicsőségére és a lelkek üdvére. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Mennyei atyánk, életünkben és halálunkban egyaránt a tiéd vagyunk. Elhunyt Ipoly pap testvérünk hivatásának vállalásával és szolgálatának hűséges teljesítésével a tiéd volt földi életében, te légy most örök jutalma az égi hazában. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Irgalmadat kérjük, Istenünk, hogy hódolattal bemutatott áldozatunk, amelyet szolgádért ipoly áldozópapért fölajánlunk, szerezze meg neki bűnei bocsánatát, aki ezt az áldozatot odaadó lélekkel mutatta be egyházadban. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemelhető az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. A boldog föltámadás reménye benne ragyogott föl nekünk, és így bár megszomorít a halál kényszere, az ígért örök élet megvigasztal minket. Mert híveid élete, Urunk, megváltozik, de meg nem szűnik. És amikor földi sátrunk leomlik, örök otthont kapunk a mennyben. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, ami Urunk, Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkerettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szól: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely érhetetek

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok erdől mindnyájat, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálnak hirdetjük, Urunk, és sikert halljuk feltámadásra, amíg elmennyezz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiat üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámad, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel fölajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
2: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Ágoston püspökkel és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
3: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándokútját járó egyházadat, szolgálat Leó pápánkat, Zsolt püspökönket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
4: Teljesítsd kegyesen házad népek kérései, hiszen Te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos Atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
5: Emlékezzél meg, Urunk, Ipoly szolgádról, akit most magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a kehességben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Amikor a holtakat életre kelted a föld korából, és romlandó testünket megdicsült testéhez hasonlóvá teszi. Többi elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba, ott majd reményünk szerint velük együtt mi is dicsőségedben örökre részesülünk, amikor letöröl szemünkről minden könnyen, és színről színre láthatunk téged, Istenünk. Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül dicsőítünk téged, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jó valamilágot.
0: Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké.
6: Amen.
0: Üdvözítünk szavára és isteni tanításán fölbátorodva, így imádkozunk. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te országod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
7: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttéte.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
7: Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne védkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökké.
1: Amen.
7: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a
0: engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok a méltó, hogy hajlékok vagyok, hanem te csak egy szólalom, és
1: hirdetném az áldozás rendjét, a templomban 4 helyen lesz áldoztatás, a templom jobb és bal oldalán, és a 2 gyóntató szék előtt, és pattestvérek pedig a plébánia udvarán szintén 4 helyen fognak áldoztatni.
0: Krisztus testvére.

szent áldozáshoz járulni fizikailag, az egyház ajánlja a lelki áldozásnak az imáját. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívemben. Magamhoz ölellek, mintha már ott lennél, és teljesen egyesítem magamat veled. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen.

Könyörögjünk. Mennyei asztalod kenyerétől megerősödve, könyörgünk hozzád, Istenünk, hogy ennek az áldozatnak erejéből szolgád Ipoly áldozó pap, aki egyházadban hűségesen látta el szolgálatát, szent színed látásának mindig örvendjen. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

0: Foglaljunk helyet. Felkérem Stevo Gábor, Nézsa község polgármesterét, hogy a települések nevében mondja el búcsúzó beszédét.
1: Főtisztelendő püspökatya, tisztelendő paptestvérek, gyászoló család, kedves gyászoló testvérek! Nehéz szívvel állok most önök előtt Nézsa, Alsópetény, Keszeg és Legénd egyházközségeinek nevében, az egyháztanács elnökeként. Engem ért az a fájdalmas megtiszteltetés, hogy plébániánk és filiáink hívei nevében elbúcsúzzam szeretett plébánosunktól, Úr Zsolt Ipoly atyától. Ipoly atya 2023. augusztus 1-től szolgált nézsai plébánosként. Hosszantartó, türelemmel viselt betegsége után 2026. augusztus 17-én hunyt el. Amikor először Nézsán járt, személyesen keresett meg, és mutatkozott be. Ez az első találkozás mégis sokat elárult róla. Természetesen, közvetlenül, emberként érkezett közénk, ahogyan pedig egyre jobban megismertük, úgy fogadták őt közösségeink, mind nagyobb szeretettel és örömmel. Nyitottan, érdeklődéssel fordult minden emberhez, és minden új gondolatához, kezdeményezéséhez, amely közösségeink javát szolgálta. Egyszer személyesen mondta nekem, a Szent Misét átélni kell. Mi pedig, akik részt vettünk a Szent Misein, őszintén elmondhatjuk, ezeket a Szent Miséket vele együtt valóban átéltük. Szent beszédeink, minden gondolata megérintett bennünket. A liturgiában, a csendben, az imádságban és a szavaiban egyaránt közel engedett minket Krisztushoz. Jó humora, derűje és közvetlensége sokszor mosolyt csalt az arcunkra, és ezek a tulajdonságok egész papi szolgálatában elkísérték őt. Mottoja így szólt, közösségre fel. A gondolat nem maradt puszta mondat, ő valóban megmozgatta közösségeinket, felkavarta a településeinken az állóvizet, és sokunkat hívott cselekvő, egymásért felelősséget vállaló szolgálatra. Legénden felfedezte és felmutatta a kis település értékeit. Alsópetényben kezdeményezte a keresztfa állítását, létrehozta a férfikört, és fontos szerepet vállalt a keresztény bálok közösségformáló alkalmaiban. Keszegen különös figyelemmel fordult a hagyományok ápolása felé, nézsai munkásságát pedig szinte lehetetlen lenne teljesen felsorolni, a közösségek, csoportok, találkozások, imádságok, ünnepek és kezdeményezések sokassága őrzik ezen nyomát. Különösen kedves emlék, maradt egy adventi beszélgetés, amikor más oldalról is megismerhettük őt, nem csak az atyát, hanem az embert is a hit szolgálatában. Ahogy a nő mondta, ez a megismerés kölcsönös volt. Ezt a közvetlenséget, jókedvet, figyelmet és szeretetet őrizzük meg szívünkben. Nézsán betegsége, fájdalmai között is még az idei nagybőti időszakra új éneket írt nekünk. Szavai most különösen mélyen szólnak hozzánk. Nyisd meg a szíved, ébrezd a hited, mozdulj meg Krisztusért. Lelked mélyén gyújjon fény, éljen a remény. Ezek a sorok ma már nem csak az ének szavai, hanem Ipoly atya a lelki öröksége is számunkra. Hívás a hitre, a reményre, és a Krisztusért végzett közös szolgálatra. Szerette volna még Szent Misében, hogy elköszönjön a híveitől, Betegsége azonban május közepétől ágyhoz kötötte. Attól kezdve igyekeztünk nap mint nap meglátogatni őt, imádságban, figyelemben és szeretetben mellette állni. Amikor egyházközségünk a Szent Jakab díjat adományozta neki, és személyesen adhattuk azt át, mélyen meghatódott. Megköszönte a jó Istennek, hogy Nézsa lehetett utolsó szolgálati helye. Egyúttal azt is kérte tőlünk, engedjük meg, hogy végső nyughelye a nézsai temetőben lehessen. Kérését hálával és meghatottsággal fogadtuk. Számunkra ez nem teher, hanem nagy megtiszteltetés. Most az ő búcsú gondolatait idézzük, amelyben mindannyiunk felé fordult. Hálás vagyok, hogy szolgálhattam titeket, Alsópetény, Kesszeg, Legénd és Nézsa híveit. Mindegyik közösség a maga módján ajándék volt. Az alsópetényiek imája és gondoskodása, a férfi kör elkötelezettsége, a kesszegiek imádsága, a legéndiek türelme és elfogadása. Mindez megmarad bennem. És persze Nézsa, a plébánia szíve, egy gyűrű mindenek felett. És ezeket is ránk hagyta. Hálás vagyok a személyes találkozásokért, a beszélgetésekért, a gondoskodásért, az imádságos jelenlétetekért. Ez a plébánia életem utolsó szolgálati helye volt. Ott vagyok a szívetekben, szeressétek József atyát, a közösségnek erősödést, növekedést, Krisztus elkötelezett szolgálatába való elmélyülést kívánok. Sokkal több van bennetek, mint amit megmertetek mutatni. Legyetek büszkék erre is. Kedves Ipoly atya, most mi mondunk köszönetet neked. Köszönjük a közöttünk eltöltött éveket, a szent miséket, a gondolataidat, az imáidat, a figyelmedet, a humorodat és a szeretetedet. Köszönjük, hogy hittél bennünk, hogy közösségeinket formáltad, és hogy arra tanítottál, merjünk egymás felé fordulni, merjünk Krisztusért mozdulni. Testben most el kell engednünk téged, de emléked, örökséged és ránk bízott üzenetet tovább visszük. A nézsai alsópetényi keszegi és legéndi hívek szeretete, imádsága és hálája elkísér utolsó földi utadon. Nyugodj békébe, Ipoly atya, az örök világosság fényeskedjék neked. Amen.
0: A temetői menetrendjét szeretném hirdetni. Előhalad a körmeneti kereszt a töménnel, utána a települések és az egyházközségek lobogói, zászlói, a minisztrások után a paptestvérek, a szentélyben lévőek, utána pedig a hamvak, a hamvakat vivőkkel, a család, a vendégek és a hívek a templomból és a plébánia udvaráról. Azok, akik nem tudnak ebben a körmenetben részt venni, a templom oldalában lévő önkormányzati buszok állnak rendelkezésükre, hogy a temetőbe kivigyék, és utána vissza is hozzák őket. A szertartás legvégén pedig a családtagokat, a jelenlévő paptestvéreket és vendégeket fel a művelődési házba várjuk szeretettel meleg ebédre. A polgárőrök és a fiatalok segítenek, hogy hol kell feljönni, és hol tudnak ott beparkolni és az autóikkal megállni. Az ebéd teljes gluténmentes, tehát mindenki számára fogyasztható lesz, és a sütemények között is lesz teljes gluténmentes azok számára, akik érzékenyek rá. A körmenetben elhunyt paptestvérünktől imádsággal fogunk végbúcsút venni.

Aptestvérünk Krisztus békéjében hunyt el. Az örök életbe vetett hittel és reménnyel ajánljuk őt mennyei atyánk szerető irgalmába. Kísérje őt imádságunk, hogy aki a keresztségben Isten fogadott gyermekévé lett, és annyiszor vette magához az élet kenyerét az urasztalánál, most eljusson Isten gyermekeinek asztalához, és a szentekkel együtt részesüljön a megígért örök boldogságban. Kérjük az Urat önmagunkért is, hogy akik most sírunk és sóhajtozunk, egykor paptestvérünk társaságában találkozhassunk Krisztussal, amikor ő, a mi életünk, megjelenik dicsőségében. Emlékeztessen a szentelt vízkeresztségünkre és Krisztusra, aki szenvedésével, kereszthalálával és föltámadásával megváltott minket.

0: Urunk Istenünk, irgalmadba ajánljuk Ipoly paptestvérünk lelkét, aki elköltözött ebből a világból. Emberi gyarlóságból elkövetett bűneit töröld el jóságosan, és bocsásd őt szent színed látására. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Testvéreim, fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva, és a föltámadása reményében kísérjük paptestvérünket utolsó útján nyugvó helyére. Útközben imádkozva ajánljuk őt, mennyei atyánk végtelen irgalmára.

0: Kedves hallgatóink! Úr Zsolt Ipoly atya gyászmiséjét közvetítettük a nézsai Szent Jakab apostol templomból. A Szent Misét Marton Zsolt váci megyés püspök mutatta be, koncelebráltak dr. Beer Miklós emeritus váci püspök, dr. Varga Lajos emeritus váci segédpüspök, dékány Sixtus emeritus zirci apát. Kántori szolgálatot Varga Levente látta el. Köszönjük, hogy itt voltak velünk, hogy hallgattak minket, és hogy fájdalommal is, de elkísérték utolsó útjára Ipoly atyát. Most elindult a menet egészen a temetőig. Itt helyben, a nézsai temetőben lesz eltemetve Ipoly atya. Emléke örökké a szívünkben él. Köszönjük szépen a technikai szolgálatot itt helyben Vámos Péternek. Elköszönök Önöktől, Baracskai János voltam, és átadom a szót a stúdiónak, onnan folytatjuk tovább még Ipoly atya megemlékezését. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves testvérek, ilyenkor a temetési miséken a mise végi záró áldás, az a temetési szertartás végén szokott megtörténni, ezt most mi nem tudjuk közvetíteni, de azért a Szent Misét egy áldással innen a stúdióból is be tudjuk fejezni. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Szent misét bemutattuk, imádkozzunk továbbra is együtt, közösen.
2: Úr Zsolt Ipoly atyáért, a Mária Rádió korábbi műsorigazgatójának lelki üdvéért bemutatott gyászmisét hallották, melyet a nézsai Szent Jakab plébánia templomból közvetítettünk. A Szent misét Marton Zsolt megyéspüspök celebrálta.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Hírpercek.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Nagyváradon találkoztak a magyar nyelvű papnevelő intézet elöljárói. A mohácsi csata előtti eseményekre emlékeztek bátán. Az elutasítást is tanulják a fogyatékossággal élő fiatalok a máltai ifjúsági mozgás korlátozott táborban. Hírszerkesztő Kótáné, Koltai Veronika. Nagyvárad adott otthont augusztus 25 és 27 között a magyar nyelvű papnevelő intézetek elöljárói találkozójának. Az esztergomi, kismarosi, egri, szegedi, budapesti, nyíregyházi, miskolci és gyulafehérvári szemináriumokból érkező rektorok, spirituálusok és prefektusok a szakmai és közösségi együttlét mellett közelebbről megismerhették a várost, valamint a nagyváradi egyházmegye gazdag egyházi és kulturális örökségét. Számol be az eseményről az egyházmegye. A résztvevők a Székesegyházban ünnepi szentmisén vettek részt. Ezt követően Gál Katalin pszichológus és mentálhigiénész szakember tartott előadást arról, hogyan lehet napjainkban sikeresen papnak nevelni a növendékeket úgy, hogy közben megmaradjon az emberi méltóság, a hivatás és az elköteleződés fontossága, valamint, hogy a kihívásokkal teli világban is meg tudjanak maradni embernek. A mohácsi csata előtti eseményekre az utolsó országos gyűlésre és a csata előtti utolsó tábori szentmisére emlékeztek augusztus 23-án bátán, a Szentvér ősi kegyhelyén adja hírül a Pécsi Egyházmegye. 1526. augusztus 16-án érkezett meg II. Lajos magyar király és serege nagy része Bátára. Másnap megérkezett Tomori Pál is, így megkezdődhettek a tárgyalások a legfontosabb kérdésben, ki legyen a sereg főparancsnoka. Szerémi György, udvari pap, emlékiratában azt emelte ki, hogy a király tiszta gyónást végzett, majd magához vette az oltári szentséget. 500 év elteltével az utókor emléktáblát avatott a kegyhelyen. A szabadtéri oltárnál Bíró László nyugalmazott tábori püspök mutatott be szentmisét, melynek keretében beszentelték azt a két koporsót, amely a középkorban a bátai kegyhelyen eltemetett, de időközben felszínre került csontmaradványokat tartalmazta. Tovább tanuláshoz, álláskereséshez és testi-lelki megerősödésükhöz is segítséget kapnak a fogyatékossággal élő fiatalok az augusztus 24 és 29 között zajló 11. máltai ifjúsági mozgáskorlátozott táborban. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyhetes táborában önbizalomerősítő foglalkozások, konfliktus kezelési helyzetgyakorlat, portréfotózás, vitorlázás és parasportág választó is várja a mintegy 100 mozgássérült fiatalt. Adja hírül a szervezet. A Máltai Szeretetszolgálat az 1990-es évek óta szervez nyári programokat mozgássérült és halmozottan sérült fiatalok számára. A tábor sajátossága, hogy a mozgássérült fiatalokat családjuk és állandó segítőik helyett a feladatra speciálisan felkészített kortárs önkéntesek segítik, így a táborozás közös élményeken keresztül segíti a fogyatékkal élő emberek elfogadását és beilleszkedését. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ipolyátyáért bemutatott szentmisén vehettünk részt itt a rádió hullámaink keresztül, és reggel emlegettem, hogy egy meglepetést is készítettünk a mai napra, ugyanis itt van velünk a stúdióban Dúl Géza atya, szeretettel köszöntünk.
4: Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Meglepetés még nem voltam, úgyhogy most új minőségben vagyok itt.
3: Igen, mert hát nem mondtuk, nem hirdettük, hogy jössz, ezért meglepetés. Régen láttunk itt bent, hogy vagy?
4: Köszönöm szépen, jól mondhatom. Hát volt egy kis egészségügyi problémám, gerincem nem bírta a terhelést, és volt egy, mondjuk egy olyan 3 évvel ezelőtt volt egy ilyen hullámvölgy az egészségemben, feküdni kellett sokat, nem is volt biztos, hogy vissza tudok épülni, de végül is úgy látszik, hogy jó Isten kegyelme, meg sok edzés, vagy hogy is mondjam, próbálkozás után azért most elég jól tudok járni viszonylag. Egy kicsit úgy vagyok azért, mint a hallásomat vizsgáltattam, mert éreztem, hogy mintha csökkent volna a hallásom. Megvizsgálták, és azt mondták, hogy a koromhoz képest jó. Ez mondjuk egy kicsit elszomorított, mert ugye az azt jelenti, hogy nem fog javulni.
3: Hát igen, ez is így vagyok. Ez a kéményseprő betegség, hogy a koromhoz képest jó vagyok. Te is voltál a rádiónak a műsorigazgatója. Nem tudom, mennyire tudják a kedves hallgatók, hogy mi a feladata, mit csinál a rádióban a műsorigazgató?
4: Hát ha az igazság, hogy már a rádió világszerte elterjedt, és azért minden országban egy kicsit más arcot vett föl a Mária rádió műsorigazgatójának a profilja. Ugye az eredeti Olaszországban Livio atya, hát ő minden nap egy órás katehézis tart. Tehát mindig előveszi a hitnek egy-egy kérdését, ezt egy órán keresztül taglalja. És hát neki egészen különleges adottsága van, mert én nem mernék ilyenre vállalkozni. Minden nap egy órás előadásra fölkészülni, hát ez egy nagyon komoly kihívás.
3: Ha jól emlékszem, Ipoly atya azért rendszeresen tartott katekézéseket a rádióban. Tehát amikor jó volt a műsorigazda, akkor ő ezt valamennyire, nem is minden nap talán, de valamennyire ezt próbálta.
4: Így van, de most tudni kell, hogy Livio atya az főállásban már rádiós igen. volt. Ipoly atya sem volt főállásban.
3: Ő sem volt
4: rádiós. Amikor én voltam igazgató, én is csak mellék, ha szabad így mondani, önkéntesként mellékállásban tudtam vállalni a Mária Rádiónak a műsorigazgatóságát, műsorigazgatását, tehát nem tudtam vállalni a napi egy órás tanítást itt kérdésében. Beosztottuk, külön te is ugye részese voltál ennek, beosztottuk a napokat, és minden nap más tartotta ezt a hit kifejtéséről, ezt az előadást, ezt a előterjesztést. Hát aztán ugye a különböző ima műsoroknak a vezetése is, a napi Mária Rádiónak sajátossága, hogy naponta közvetíti a Szentmisét, ez is a feladatai közé tartozik. És hát a munkatársakkal együtt a Palinsesto, ahogy a olaszok szép olaszossággal mondják, a műsorprogramnak, a heti műsorprogramnak az összeállítása. Nyilván munkatársakkal együtt, de végül is ez is a műsorigazgatónak a feladatai közé tartozik.
3: Nyilván megvan egy struktúrája, tehát nem azt jelenti, hogy minden napra más műsor rendet kell, hanem nyilván, hogy megvan a struktúra, és akkor ennek a kitöltése.
4: Ha jól emlékszem, most is úgy, hogy 9 órakor van a Szentmise. Igen. Tehát az minden nap az a sáv már foglalt. És hát az előadásnak is, tehát a katehézisnek is megvan a sávja, a igen. különböző imáknak megvan a sávja, a rózsafüzérnek, tehát nyilván ez tehát nem teljesen függetlenek egymástól a napok, hanem van egy sor rendje a Mária Rádiónak, egy óra rendje.
3: Ha fölmerül egy új műsor ötlet, gondolat, hogy ezt jól lenne bevenni, az gondolom az is akkor a műsorigazgató üti rá a pecsétet, hogy akkor ez menjen, vagy mehet, vagy jó lenne.
4: Igen, amikor én voltam itt, akkor volt egy úgynevezett stáb összejövetel minden héten.
3: Ez most hát is megvan
4: nyilván,
3: szerintem.
4: Most is, nyilván most is megvan, gondolom. És hát ott megtárgyaljuk, megbeszéljük szempontokat, mindenki részt vesz rajta, szempontok alapján döntjük el, hogy milyen formában vesszük be a műsorrendbe.
3: Emellett hát nyilván lelkipásztorként azért az is egy picit talán benne van, hogy a munkatársaknak a lelkével egy picit talán lehet foglalkozni, már amennyire engedik, meg lehetőség van rá.
4: Nyilván, tehát ez egy kényes kérdés mindig, tehát önkéntesen ki milyen mértékben, de mondjuk a napi szentmise, az a, amit közvetítünk is, azon részt veszek a munkatársak. Aztán a különböző imádságokba, ahogy bekapcsolódnak, ad egy lelki irányt a műsor igazgató, tehát nem csak a műsorral foglalkozik, hanem lelkipásztorként van jelen nyilván, és a Mária Rádió lelkiségének a... Tehát, hogy a Mária Rádió lelkisége határozza meg a programot. Azon kívül nyilván vannak Magyarországon, ez egészen komolyan szokássá alakult, hogy különböző zarándoklatok is vannak, azoknak a lelki tartalmát adja a programigazgató, vezeti ezeket a zarándoklatokat. Tehát van egy lelkipásztori feladat nyilván.
3: Számomra egy kicsit az a nagyon érdekes, vagy szép a rádióban, a Mária Rádióban, hogy a műsorrend, nyilván vagy álló műsorrend, de sokkal inkább van egy rugalmassága, mint mondjuk a katolikus rádiónak. Most ez nem semmilyen negatív, meg nem érték, meg nem ítélet, nyilván más a rendszere. Tehát például az, hogy egy ilyen szentmisét, egy ilyen temetési misét tudunk közvetíteni, az talán jó, hogy van egy ilyen rugalmasság, hogy van valamilyen kiemelt esemény, arra már a rádió könnyebben rámozdul.
4: Igen, tehát a műsorrend összeállításánál nem volt előrelátható, közben jöttek események, és azoknak a közvetítésében nyilván a Mária Rádió rugalmasan közreműködik, beilleszti a műsorrendjébe.
3: Az is mondjuk érdekes a rádióban, erről mindig egy kicsit nehéz beszélni, hogy ugye itt az anyagi háttér, a támogatások, hogy hogyan tudjuk az anyagi hátteret biztosítani, azért valamilyen szinten ez a műsorigazgatónak is egy kicsit rálátása kell legyen, vagy éppen támogatnia kell, vagy segítenie kell ezt a
4: oldalt. Hát nyilván az anyagi rendnek a biztosítása, erre van az elnök a felelősérte, és a stábnak vannak olyan alkotói, akik ezzel foglalkoznak a Mária Rádióban, de rendszeresen tájékoztatják a műsor igazgatót. Tudni, ő az, aki kérhet papként a Mária Rádió, meg van határozva a Mária Rádiónak a kartájában, hogy a műsorigazgató, aki a lelki tanítást is adja, ő az, aki kéri a hallgatókat, hogy hát tartsák fenn a saját rádiójukat, hiszen ez a hallgatókért van, és a hallgatók rádiója. És van még egy feladata a műsorigazgatónak, az, hogy a katolikus, tehát a rádió egész műsorrendjét a katolicizmusnak a szempontjából, a tanítás szempontjából, a katolikus tanítás szempontjából felügyelje, meghatározza ennek a katolikus mi voltát. Arculatot, katolikus arculatot adjon. Tehát ez is a műsor igazgatónak a feladata.
3: És persze nyilván a műsorigazgatók is lehet néhány olyan műsor, ami a szívéhez közel áll. Ugye neked volt ez a Ceferino ház című műsorod, mert hogy a cigány pasztorációban nyakig benne voltál annak idején, hogy ez is akkor így megjelenhetett a Mária Rádióban.
4: És ezt láttam, mert egy ideig országosan a püspöki karnak a referense is voltam, de a műsorban óriási szerepet játszott, hogy volt rálátásom az egész ország cigány pasztorációjára. És így ebbe a Ceferino ház műsorába be tudtuk csatornázni ennek a látásnak az alapján a Mohácstól Nyíregyházáig a cigány pasztorációs mozgásokat.
3: Mennyire vagy még így benne nyugdíjasként a pasztorációban, hogyan tudsz bekapcsolódni egy pasztorációba? Hát,
4: most már inkább így, nem is tudom, hogy mondjam, műkedvelőként vagy. Tehát, hogy amennyire az egészségem, hát érzi az ember egy ilyen betegség alatt, nagyon éreztem, hogy az erőm az igenis véges és ajándék az Istentől. Most egy kicsit több erőm van, de hát ahhoz mérten azért, hogy lelki gyakorlatot tartottam nem régen a cigány pasztorációban néhány dolgozó számára, egy csoport számára, aztán most kértek, hogy a csatkai búcsúba mutassam be a szentmisét. Tehát ilyen alkalmanként, meg hát nyilván vannak kapcsolatok diákoknak a tovább tanulásával, azokat próbálom segíteni. És hát úgy alkalmanként itt-ottam ott továbbra is, nyilván a kapcsolatok élnek, és hát alkalmanként besegítek, ahol tudok.
3: Egy családban, de nyugdíjban megy az idősödő ember, ott marad a családban egy pap, amikor nyugdíjba kerül, akkor hogyan tovább, nyilván azon a plébánál, ahol plébános volt, nem szerencsés valószínűleg ott maradnia, akkor milyen lehetőségek vannak egy papnak a nyugdíjasként?
4: Én úgy gondoltam, hogy hát most jön a Hawaii, ahogy szokták mondani, hogy hát most teljesen szabad vagyok, nincsenek kötöttségek, aztán eltelik egy hét, kettő, és utána hát ide hívnak, ott kell segítség, aztán végül is néha több feladatom van, mint amikor nem voltam nyugdíjas. De mindenképpen, hogy is mondjam, szép, hogy az ember hasznossá tudja tenni magát, és hogy is mondjam, amikor kötelessége az embernek, akkor nem éli át annyira, hogy nem is tudom, ajándékozok, tehát hogy ajándék vagyok a többiek számára, de amikor nem, nincs ez a kötelezettség, tehát nekem nincs meghatározva a napi rendem, hanem az, amit én választok, itt sokkal jobban át tudja élni az ember, és érzékeli azt, hogy a szolgálat az ajándék mások számára.
3: Mi akkor talán az is egy kicsit, ha nincs meg a kötött napi rend, akkor azért megmond az a veszély, hogy az ember elfolyik, szétfolyik, tehát azért valamilyen napi rend, vagy egy napi rend az nyilván van, meg jó az, hogyha van, de sokkal kevésbé kötött.
4: Így van, így van.
3: Köszönöm, Géza atya, hogy vállaltad ezt a kis beszélgetést, és bejöttél ide a rádióban annak kapcsán, hogy Ipoly atyától vettünk búcsút ezen a mai napon, és az ő szentmisét, búcsúztató szentmisét közvetítettük itt a Mári Rádióban, és hát akkor sok erőt, megáldást kívánunk neked a továbbiakban, és hát akkor reméljük, hogy azért még időnként egyszer-egyszer be tudsz jönni hozzánk ide a Mári Rádióba. Köszönjük, hogy
4: köszönöm,
3: itt voltál.
4: Köszönöm szívesen. Hallgassák a kedves hallgatók a Mári Rádiót épülésükre.
3: Köszönjük a kedves hallgatók figyelmét, imádkozzunk Ipoly atyáért, és most egy kis szünet után majd a Zsolozsma imádságával kapcsolódhatunk be, ahogy ez megszokott, visszatérünk most már a megszokott műsorrendünkhöz, és akkor így követhetjük a Mári Rádiót. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.

0: az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jaj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Pásztorok áldott, főpásztora Krisztus!

0: Harcok van edzett, hűfi adat egykor, égi kenettel belül gazdagítva, szent közösségnek gondos pásztorává, tette a lélek. Nyájadnak őre, pásztorai tükre, fénye a vaknak, elesetnek atya, lankadók lelke mindeneknek mindig, mindene volt ő. Krisztus a jókat jutalmul az égben, megkoronázod, mi nekünk is add meg, hogy pásztorunkat nyomdokain járva mennybe kövessük. Himnusszal áldjuk mindeneknek atyát, felmagasztalván Isten fia téged, szent lélek Istent ugyanúgy dicsérjük, szerte a Földön. Amen.
1: Kelj oltalmamra, Uram! Ítéld meg, Uram, az engem ítélőket! Harcolj az ellenem harcolókkal! Ragadj vértett pajzsot, úgy kelj oltalmamra! És mondd lelkemnek, üdvösséged én vagyok! Lelkem pedig újjongjon az Úrba,

0: Örvendezzem, hogy szabadulást hozott. Még csontjaim is azt mondják, ki volna hozzád fogható, Uram? Megmented a gyöngét az erős kezétől, a nyomorult szegényt a fosztogatótól. Hamis tanúk állnak elő, és olyanról vádolnak, amiről nem tudok. Rosszal fizetnek a jóért, lelkem azért nagyon elhagyatott. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Kelj oltalmamra, Uram! Ítéld meg ügyemet, Uram! Védj meg, mert hatalmas vagy! Pedig amikor ők voltak betegek, gyászt öltöttem magamra. Böjtel sanyargattam lelkem, és esengve értük imádkoztam. Mint baráttal vagy testvérrel bántam velük. Mintha anyámat gyászolnám, görnyedtem, búsultam. De amikor meginoktam, örömükben összegyűltek. Összegyűltek és gyötörtek, kiket nem ismerek. Szünet nélkül marcangolnak. Ingerelnek, gúnyolva gúnyolnak, és fogukat vicsorgatják ellenem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ítéld meg ügyemet, Uram, védj meg, mert hatalmas vagy. Nyelvem egész nap igazságosságodat hirdeti. Meddig tűröd még, Uram? Mentsd meg lelkemet a gazságuktól, életemet az oroszlánoktól. Magasztallak akkor a nagy gyülekezetben, dicsőítelek a sok nép között. Nem ulassanak rajtam állnok ellenségeim, akik ok nélkül gyűlölnek, és sanda szemmel tekintenek rám. Látod, Uram, ne hallgass tovább. Uram, ne maradj tőlem távol. Kelj föl, állj ki igazságom mellett, igaz ügyem mellett, én Uram Istenem. Újjongjanak, örüljenek, akik igazam akarják. Szüntelenül mondják, legyen áldott az Úr, aki békességet akar szolgájának. Nyelvem akkor igazságosságodat hirdeti, és dicséretedet egész nap. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Nyelvem egész nap igazságosságodat hirdeti. Őrizd meg, Fiam, a szavaimat, tartsd meg parancsaim, akkor boldogan élsz.
1: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Hirdessétek Judában, és adjátok tudtára Jeruzsálemnek. Szólaltassátok meg a kürtöt az országban, kiáltjátok ki, mondjátok teli torokból, gyülekező, vonuljatok a megerősített városokba. Adjatok le tűzjelet Sion felé, meneküljetek, ne késlekedjetek, mert veszedelmet hozok észak felől, rettenetes pusztulást. Az oroszlán fölkelt fekvő helyéről, elindult útjára a nemzetek megrontója, eljött hazájából, hogy pusztává tegye országodat. Városaid romhalmazzá válnak, senki sem lakik többé bennük. Ezért öltözzetek szőrzsákba, sírjatok és jajgassatok, mert az Úr izzó haragja még nem fordult el tőlünk. Lám úgy közeleg, mint a felhő, szekerei olyanok, mint a szélvész, lovai gyorsabbak a sasoknál. Jaj nekünk, elvesztünk! Tisztítsd meg szíved a gonoszságtól, Jeruzsálem, hogy megszabadulj. Meddig adsz még helyet szívedben gonosz gondolataidnak? Figyelj csak! Hírnök jön Dán felől, Efraim hegységéből veszedelem híre érkezik. Küldjetek vészjelet, hirdessétek Júdának, és jelentsétek Jeruzsálemnek. Ellenség közeleg egy távoli országból, csata kiáltás hallatszik Júda városai ellen. Körülveszik Jeruzsálemet, mint a mezők őrei, mivel hűtlenül elhagyott. mondja az Úr. Utaid s a tetteid okozták ezt neked, ez lett a sorsod. Ó, milyen keserves! Kínja egész a szívedig hatolt. Jaj, a szívem! Ó, de fáj a szívem! Csupa gyötrelem a lelkem. Háborog a szívem, nem hallgathatok, mert a kürt szavát hallom, a harci riadót. Csapás csapást ér, ezt jelentik. Elpusztul az egész ország. Hirtelenül elpusztultak sátraim, egy szempillantás alatt hajlékaim. Meddig kell még látnom a vészjelét, és hallanom a kürtnek szavát? Ez mind azért történt, mert népem esztelen, és nem ismer engem. Balgatak fiak, nincs bennük érteni akarás. Arra van eszük, hogy gonoszságot műveljenek, de hogy jót tegyenek, ahhoz nem értenek. Ha a földre nézek, lám, puszta és kietlen. Ha fel az égre, kihúnyt a világossága. Ha a hegyeket nézem, lám ingadoznak, és a halmok is mind megrendülnek. Körülnézek, és nincsen ember, az ég madarai is mind elmenekültek. Ahogy tovább szemlélődöm, lám pusztává lett a bőven termő föld. Minden város romokban hever az Úr színe előtt, izzó haragjától. Mert azt mondja az Úr, pusztassággá lesz az egész ország, véget vetek neki. Erre majd gyászba borul a föld, és homályba burkolóznak ödefonn az egek. Ezt mondtam, és nem bánom meg. Így határoztam, és nem térek el tőle. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Haragod miatt, Istenem, ingadoznak a hegyek, de irgalmazz nekünk, Uram, és ne tedd pusztasággá az országot. Építsd újjá országunkat, szabadító Istenünk, és fordítsd el tőlünk haragod, és ne tedd pusztasággá az országot.
2: Olvasmány Szent Ágoston püspök vallomásainak könyvéből. Intést kaptam, hogy térjek magamba, és azért vezetéseddel benső mélységébe léptem. Megtehettem, mert te lettél segítőm. Beléptem. Lelkem szeme bármilyen gyönge volt, de lelkem eszeme fölött, értelmem fölött változhatatlan világosságot láttam. Nem a testi szemmel is látható mindennapi világosságot. Nem is ezzel a világossággal valami egy neműt, ennél talán nagyobbat, vakítóbbat, világítót és özönével mindent betöltőt. Nem ebből származott, hanem másmilyen volt. Minden egyébtől ugyancsak eltérő. Nem úgy terült értelmem fölé, mint például a vízre az olaj, vagy földünkre az ég. Magasabban volt, mert ő alkotott engem, és én alatta voltam, hiszen tőle kaptam létezésemet. Ha valaki az igazságot ismeri, ismeri ezt a fényt is. Ó, örök igazság! Ó, igaz szeretet! Ó, szeretetre méltó, örökké valóság! Te vagy ez, Istenem! Éjjel-nappal hozzád sóhajtozom. Midőn első ízben észrevettelek, magadhoz emeltél engem, hogy rádöbbenjek, valóban létezik, amit ismernem kellene. De ismeretére még nem vagyok alkalmas. Nagy erősen rám sugarasztál, és visszalökted gyönge pillantásomat. Szeretet és borzongás remegett végig rajtam. Ráeszméltem, hogy messze bolyongok tőled, és nem hasonlítok hozzád ezen a vidéken. Mintha a magasságból szavadat hallottam volna. Én az erősek eledele vagyok, növekedj, és eszel majd belőlem. Nem te változtatsz azonban engem magadba, mint tested eledelét, hanem te változol majd belém. Utat kerestem, miképpen szerezzek erőt, amely alkalmassá nevel majd arra is, hogy élvezzelek téged. És nem találtam, míg nem öleltem át az Isten és az ember közötti közvetítőt, az ember Krisztus Jézust. Ő mindenek fölött való, örökké áldott Isten. Hívogat és szólongat bennünket. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Az eledelt, amelynek vételére még gyönge voltam, a test leplébe zárta, mert az ige testé lett, hogy teljeletesse csecsemőkorunkat bölcsességed révén. Mindent általa teremtettél, éppen olyan régi, mint örökkön új szépség. Későn gyulladt föl szereteted bennem, íme felül voltál, én pedig kívül és kint kerestelek. Szépséges világodnak én rúdságommal rohantam neki. Velem voltál, de én nem voltam veled. Távol tartottak tőled engem olyan dolgok, amelyek nem léteznének, ha nem volnának benned. Hívtál, kiáltottál, és összetörted sükettségemet. Fölcsillámlottál, sugarad rám özönlött, és messze üzted vakságomat is. Illatoztál, én lélegzetet vettem, és már lihegek feléd. Megízleltelek, már éhezek reád, és szomjúhozlak téged. Érintettelek, és fölgyulladt a vágyam, hogy békédet elnyerjem. Ó, igazság, szívem fénye! Nem sötétségeim szóltak hozzám. Eltévelyektem, de visszaemlékeztem reád. És íme nyugtalanul visszatérek, és forrásodhoz vágyódom. Nem én vagyok az életem, rosszul éltem magammal, de benned újjáéledek, és íme nyugtalanul visszatérek, és forrásodhoz vágyódom.
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az Úra imedérre jár, s bennünket imádságra hív.

0: Végzéseid útját futva járom, mert szívemet kitágítottad. Dermet lelkemmel porba roskadok, igéddel éltess engem. Dolgaimat eléd tártam, és te meghallgattál, taníts meg rendelkezéseidre. Döntéseid útját add megértenem, csodás tetteiden szemlélődöm. Dúlt lelkem, könnyes a kínton, igéddel emelj föl engem. De tarts távol engem a hazugok útjától, jóságodban add nekem törvényedet. Döntöttem, a hűség útját választottam, végzéseidhez tartom magam. Döntéseidhez tapadok, Uram, ne engedd, hogy szégyent valljak. Dicső végzéseid útját futva járom, mert szívemet kitágítottad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Végzéseid útját futva járom, mert szívemet kitágítottad. Ingadozás nélkül az Úrra hagyatkozom. Szolgáltass nekem igazságot, Uram, mert ártatlanul élek, és ingadozás nélkül rád hagyatkozom. Tégy próbára, Uram, vizsgálj meg engem. Tisztítsd meg szívemet, lelkemet. Szemem előtt tartom jóságodat szüntelen. Igazságod szerint járok kelek. Nem ülök hitvány emberek közé. Alattomosokkal nem járok együtt. Gyűlölöm a gonoszok hordáját. És nem ülök istentelenek közé. Ártatlan szívvel mosom kezemet, s úgy járom körül oltárodat, Uram, hogy hangos szóval zengjem dicséretedet, és hirdessem csodás tetteidet. Szeretem, Uram, lakóházadat, dicsőségednek otthonát. Ne ragadd el lelkem a gonoszokkal, se életem a vérengzőkkel. Teli az ő markuk gonoszsággal, s vesztegető ajándékot rejt jobb kezük. Én azonban fedhetetlenül élek, szabadíts meg, és könyörülj rajtam. Lábam megmarad az egyenes úton, s a gyülekezetben áldom az Urat. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ingadozás nélkül az Úrra hagyatkozom.
1: Szívem az Úrban bízott, és ő megsegített. Téged hívlak, Uram, Istenem, ne fordulj el tőlem szótlan. Mert ha némán elfordulsz tőlem, olyan leszek, mint azok, akik sírba szálltak. Hallgasd meg könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltok. Kezemet szent templomot felé tárom. Ne védj egy sorba a bűnösökkel, és a gonosztevőkkel, akik társaikkal békésen beszélnek, de rosszat forralnak szívükben. Áldott legyen az Úr, aki meghallgatja könyörgésem szavát. Erőm az Úr és védő pajzsom. Szívem benne bízott, és ő megsegített. Örvendezik a szívem. Énekemmel adok hálát neki. Népének erőssége az Úr. Fölkentjének szabadulása és menedéke. Szabadítsd meg, Uram, néped! Áld meg a te örökséged! Légy pásztora, és te vezesd mindörökké! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szent Léleknek. Miképpen kezdedve, most és mindörökké, amen. Szívem az Úrban bízott, és ő megsegített.
0: Gyengeségében ugyan megfeszítették Krisztust, de Isten erejéből él. Mi is gyöngék vagyunk benne, de vele együtt élünk azzal az erővel, amelyet Isten ad.
1: Dermet lelkemmel porba roskadok, igéddel éltess engem, Uram!
0: Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, te megváltásunkért ebben az órában ártatlanul mentél a keresztfára, miközben sötétség borította az egész világot. Kérünk, add nekünk mindenkor azt a fényességet, amely elvezet minket az örök életre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Ágoston Julián, a természet éneke. Sárgát kiállt a kankalin a panon erdők halmain, s a szél hintázza illatát. Nyomában lila ibolyák, s frissen felkelő nárthiszok, meg annyi tavaszi titok, duzzadó barka, fű, fa, ág, virágba boruló világ köszönti az ég s föld urát. Lába alá terül a rét. Felfogja léptei neszét, mint egykor a templom előtt, pálmaág ünnepelte őt. Alatta virág, hódolat. Az öreg csacsi bólogat. Jól van, de mi lesz ezután? Ballag tovább, sután, bután, akár az újongó tömeg, még a jelent sem érti meg. Csak az úr szeme fátyolos. Szivárványosan mosolyog, szánja a lelkes sereget, szánalmasak, hisz emberek, mégis értük szenved, ha kell. Lesz, aki érte harcra kell, Szentföldön, s távol földeken, innen és túl a tengeren, lesz, amíg világ a világ, lesz, aki legyőzi magát, lesz, aki a kereszt alatt pénteken is vele marad, lesz, aki érte él, s ha kell, halálba vele menetel. S ünnepli mind a kankalin, a panon erdők halmain. Ágoston Julián.

0: hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Papágnes. Konferenciával kezdődött a jubileumi tanév a Győri Bencés gimnáziumban. Papok és szüleik találkozóját tartották a Szent Gotthárd zsidai jó pásztor kápolnánál. Veni Sancte Szentmisét tartottak a Szombathelyi Egyházmegye pedagógusainak. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Ünnepélyes, nevelő testületi konferenciával kedden megkezdődött a győri Cucor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium 400. tanéve. A jubileumi alkalom egyszerre adott lehetőséget a hálaadásra, az intézmény gazdag örökségének felidézésére és a tanév feladatainak lelki-szakmai előkészítésére. Adja hírül az intézmény. Az ünnepi eseményen Veres András győri megyés püspök és Hortobágyi Cyril pannonhalmi főapát is jelen volt. A délelőtt folyamán szakmai előadásokat tartottak. A jubileumi konferencia keretében bemutatták a 400. tanév emlékére készült érmet is, amelyet Lebó Ferenc Munkácsi Mihály díjas magyar érem és szobrász művész tervezett, és a Magyar Pénzverőben készítettek el. Az emlékérem egyik oldalán a Győri Főtér Bencés épület együttese, a másikon a Győri Bencések címere látható. A 400. tanév ünnepélyes megnyitása augusztus 30-án lesz. A Szent Gotthárd zsidai jópásztor kápolnában gyűltek össze augusztus 22-én a Szombathelyi Egyházmegye papjai és szüleik, hogy Fekete Szabolcs Benedek püspök atyával adjanak hálát a papság hivatásáért, írja martinus.hu. Prédikációjában Szabolcs atya a szülői tiszteletről elmélkedett. Elsősorban Brenner János szülei iránti tiszteletét, szeretetét állította a jelenlévők elé példának. Mint mondta, a 10 parancsolatban is benne van, atyádat és anyádat tiszteld, ez a mai világban kiveszőben van. Szentbeszédében püspök atya saját életéből vett személyes élményt is megosztott az atyákkal és szüleikkel. A szentmise végén Pongrácz Benedek atya rövid szentségimádásban kérte az Úr segítségét mind a szülők és mind pap fiaik életére. A szentségi áldás után Szabolcs atya az édesanyákat egy szál rózsával, az édesapákat egy üveg borral örvendeztette meg. Sárváron tartották a Szombathelyi Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények Veni Sancte Szentmiséjét hétfőn, melyet Székely János megyéspüspök mutatott be az iskola lelkészekkel közösen, írja a martinus.hu. Az ünnepség elején Tálas József főigazgató bevezetőjében elmondta, hogy a sárvári Szent László templom idén ünnepli kibővítésének 100. évfordulóját, valamint a sárvári Szent László iskola a fennállásának 30. jubileuma is erre a tanévre esik. Az ünnepségen külön köszöntötték a leköszönő és új igazgatókat, majd Benyusz Márta jogász, gyermekjogi szakember, a kiskorúak védelmével foglalkozó pápai bizottság európai regionális tanácsadója tartott előadást a gyermekvédelemről. A Szentmise prédikációjában János püspök 14. Leó pápa körlevelét idézte, mely a mesterséges intelligencia előnyeit, veszélyeit taglalja. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: És az ige testén.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nézzük a Mária Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világ békéért. Most a műsor ismertetés után. Program ajánlóval jelentkezünk 12 óra 10 perckor. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12 óra 15 perckor. Örök ige részlet a Szentírásból 13 órától. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napigé kapcsán 13 óra 10 perckor. Lelkiség irodalom 13 óra 15 perckor. Szövetség az életért. Beszélgetés Böte Csaba atyával 13 óra 30 perckor. A nap evangéliumáról emlékedünk közösen 14 órától. Ezt követi a Jó Hírek hírmagazinja 14 óra 15 perckor. Napi útravaló jezsuita emlékedés 14 óra 30 perctől. A hírpercek is az Ivanánc után irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15 óra 15 perckor. Hitvalló című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Átmozgató, Heim Kriszti Pilates oktató műsora 16 óra 30 perckor. Hazafelé boldogan élek amíg, a házas hétvégések beszélgetése 16 óra 35 perctől. Hazafelé életre növelő a Sönstadt lelkiség műsora 17 óra 15 perckor. Életige a Fokolári lelkiségi mozgalom műsora 18 órától. Az ígézés a hírpercek után a Zsolozsma esti dicséretét imádkozunk közösen 19 órától. Isten jelenlétében Varga László püspök atya emlékedése 19 óra 25 perckor. A hírpercek és a ráhangoltán kiáltás imádság a nemzetét kegyhelyekről 20 órától. Püspökök az abortuszról, Székely János és Fekete Károly beszélgetése a 777 offline keretében 20 óra 16 perctől. Iránytű Pál Ferenc atya előadás sorozata 21 óra 30 perckor. Balsi Balázs atya Szent István király ünnepi homiliája 22 óra 25 perckor. A Nézőpont és a hírpercek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órától. Lélekcseppek Schindler Mátyás atya homiliái 23 óra 20 perckor. A Zsolozsba befejező imórát imádkozzuk 23 óra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23 óra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
3: Mária Rádió. Reményik Sándor, béke. Valami furcsa összehangolódás, valami ritka rend, széthúzó erők erős egyensúlya, mély belső bizonyosság idebent. Bizonyosság arról, hogy élni jó, szenvedni elkerülhetetlen, szeretni tisztán, megistenülés. Meghalni szép, s a kifejezést meglelni mindezekhez, megtalálni a felséges igét, az igét mindezekhez, a béke ez. Orkán ordíthat aztán odakünt, robbanhat ezer bomba, kárba ment, de kárt nem okozott. Bent, csend. A béke itt kezdődik. Bent, csend. Isten hozott.
4: Programajánló következik.
5: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
6: A Mohácsi csata 500 éves évfordulóján 2026. augusztus 29-én a Mohácsi Magyarok Nagyasszonya templomban, fogadalmi emléktemplomban közösen mutatnak be szentmisét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai. A Pesterzsébeti Szent Lajos templom búcsúja augusztus 30-án vasárnap lesz, melyre szeretettel hívnak mindenkit. Medvecki Miklós, a francia nyelv és kultúra jó ismerője, balatonkenesei plébános lesz a celebráns és szónok, aki Szent 9. Lajos francia király nagy tisztelője. A 9 óra 30-kor kezdődő ünnepi szentmisét körmenet követi. Azután a plébániai tánccsoport bemutatója lesz a templom bejárata előtt, majd szeretett vendégség, és végül a csepeli sekrestye színpad rövid templomba illő mesejáték előadása zárja a programot. Különlegesség, hogy a körmenetet lezáró szentségi áldás után minden jelenlévő együttesen kap még egy áldást a templomhoz tartozó Szent Lajos csonterekjével. Helyszín 1204 Budapest, Damjanics utca 45 szám, illetve Szent Lajos tér 1. Szeretett Láng Fesztivál Budapesten. Augusztus 29-én szombaton 9 órától. A helyszín Mária Remetei kegytemplom, Kisboldogasszony Bazilika parkja. 1029 Budapest, templomkert. A program 9 órától köszöntő, 9 óra 15 perckor kezdő dicsőítés, majd 9 óra 35 perctől örvendetes rózsafűzér, 10 óra 30 perctől szentmise, melynek főcelebrása Martos Levente Balázs, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke. Homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz a papjaidért? 11 óra 45 perctől ebédszünet, majd 12 óra 40 perctől rövid dicsőítés, Kis László tanúság tétele a megtéréséről. 13 órakor Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plébános az egyéni templomi szentségimádás elindításának lelki és szervezési alapjairól tanít. 13 óra 55 perc tanúságtétel, ének. 14 óra 15 perctől Szabó József atya korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről, azok felismeréséről és kivédéséről tanít. 14 óra 55 perckor rövid szünet. 15 óra 15 perctől Szabó József atya tanításának második része. 16 órától 17 óráig dicsőítő szentségimádás. A szentségimádást vezeti Kemenes Gábor atya. A közbenjáró imaszolgálatot szervezi az Új Szív Közösség. Zenei szolgálat, Eukariszt együttes és a Kids. Részletes program a szeretetlang.hu oldalon található. Szeretettel hívják és várják a zarándokokat. Kérik a zarándokbusszal érkezőket, hogy ezt a parkolás miatt előre jelezzék a plusz 36 30 205 81 70-es telefonszámon.
4: programajánlót hallottak.

0: راديو. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: A fájdalmas rózsafűzért a Mária Rádió budapesti kápolnájában a Szent Margit ima csoport mondja. Kérjük, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
3: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóbban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Szeretete viszont jóvá akarta tenni a világ bűneit, nem csak imával, hanem halálfélelemmel és vérrel, hiszen Krisztusnak a hibátlan és egészen tiszta báránynak drága vére árán vagytok megváltva. Jézus Krisztus imádkozik, halálfélelem keríti hatalmába, és vértizzad a Getsemáni kertben bűnei miatt, minden közömbös és megáltalkodott ember bűnei miatt. Jézus, add, hogy bűneimet tökéletesen megbánjam, életemet megjavítsam, és hogy minden bűnös megtérjen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérelve vitékezett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérelve vitékezett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérelve vitékezett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérelve vitékezett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérelve vitékezett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérelve vitékezett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse.

0: és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére elritékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsa fűzér második titka, akit érettünk megostoroztak. Akkor szabadon bocsátotta Barrabást, Jézus pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy feszítsék keresztre. Szabadon bocsátja a bűnözőt, a gon és gonosztevőt, Jézus pedig ostorozással bünteti. Ilyen a változás. A gonosztevő fog élni az ártatlan halála árán. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Jézus Krisztus a kiváltás bűneimért, az engesztelő áldozat az egész világ bűneiért. Az ő szent vére lemos a világról minden igazságtalanságot. Jézusom, akit szörnyen megostoroztak, tele sebekkel és kiömlött vérrel, most meg lelkemet a bűntől, és mindazok lelkét, akik nem imádkoznak, és nem bánják meg bűneiket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunkkor.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk szép Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk szív Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér harmadik titka, akit érettünk tövissel koronáztak. Tövisből koszorút fontak, fejére tették, leköpdösték, fogták a nádat, verték a fejét. A dicsőség ura, a mindenség királya, leköpve, megverve, kigúnyolva és megalázva. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. A szelíd és alázatos szívű Jézus Krisztus példát ad nekem az alázatról. A büszkeség elfordítja az embereket Istentől, és átadja a sátán hatalmának. Az alázat visszaadja az elvesztett nagyságot és felmagasztal. Jézusom, akit kigúnyoltak és megaláztak, taníts meg nekem a szív alázatát és szerénységét, példáddal téríts meg az egyház ellenségeit. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Maga vitte keresztjét, míg oda nem ért az úgynevezett koponyák helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak. Köves és nehéz volt az út a Kálváriára, kitaposták az emberek, és belevésődött Jézus szívébe. Nehéz volt a kereszt az Isten ember vállán, de sokkal nehezebb az, amit a lelkében hordoz. Mind az út, mind a kereszt azt hirdeti előre, hogy az emberiség megszabadul a bűn szolgaságából. Jézus Krisztus bűneim miatt hordozza a keresztet, a bűneim miatt esik el a teher alatt. Az egész világ bűneinek terhét is hordozza minden nemzedékét. Jézusom, aki a keresztet hordoztad a Kálváriára, és elestél annak súlya alatt, emelj fel engem és minden bűnös, különösen a függőségtől szenvedőket, és vezess minket Isten parancsainak útján. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, mentsen minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hírgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér 5. titka, akit életünk keresztre feszítette. Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. E szavakkal kilehelte a lelkét. 6 órától 9 óráig szenved a kereszten az Isten ember, teljes 3 órát. Szenved, vére omlik és imádkozik. A világ bűnei miatt mérték nélküli szeretetből halt meg. Jézus Krisztus szeretett engem, és odaadta önmagát értem a kereszt halálra. Szerette szüleimet, testvéreimet, nővéreimet, minden embert szeretett, és minden emberért meghalt a kereszten. Jézusom, aki üdvösségemért szenvedtél, és meghaltál a kereszten, köszönöm határtalan szeretetedet. Kezedbe ajánlom lelkemet és halálom óráját. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szív Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szív Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztbe feszítettek.
1: Asszonyunk szív Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szív Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szív Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek
1: szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szív Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlő gyülekezz, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom,
3: bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Papágnes. Az elutasítást is tanulják a fogyatékossággal élő fiatalok a máltai ifjúsági mozgáskorlátozott táborban. A mohácsi csata előtti eseményekre emlékeztek Bátán. Nagyváradon találkoztak a magyar nyelvű papnevelő intézetek elöljárói, hírszerkesztő Kótáné, Koltai Veronika. Tovább tanuláshoz, álláskereséshez és testi-lelki megerősödésükhöz is segítséget kapnak a fogyatékossággal élő fiatalok az augusztus 24 és 29 között zajló 11. máltai ifjúsági mozgáskorlátozott táborban. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat egyhetes táborában önbizalom erősítő foglalkozások, konfliktus kezelési helyzetgyakorlat, portréfotózás, vitorlázás és parasportág választó is várja a mintegy 100 mozgássérült fiatalt. Adja hírül a szervezet. A Máltai Szeretetszolgálat az 1990-es évek óta szervez nyári programokat mozgássérült és halmozottan sérült fiatalok számára. A tábor sajátossága, hogy a mozgássérült fiatalokat családjuk és állandó segítőik helyett a feladatra speciálisan felkészített kortárs önkéntesek segítik, így a táborozás közös élményeken keresztül segíti a fogyatékkal élő emberek elfogadását és beilleszkedését. A mohácsi csata előtti eseményekre, az utolsó országos gyűlésre és a csata előtti utolsó tábori szentmisére emlékeztek augusztus 23-án Bátán, a Szentvér ősi kegyhelyén adja hírül a Pécsi Egyházmegye. 1526. augusztus 16-án érkezett meg II. Lajos magyar király és a serege nagy része Bátára. Másnap megérkezett Tomori Pál is, így megkezdődhettek a tárgyalások a legfontosabb kérdésben, ki legyen a sereg főparancsnoka. Szerémi György udvari pap emlékiratában azt emelte ki, hogy a király tiszta gyónást végzett, majd magához vette az oltári szentséget, 500 év elteltével az utókor emléktáblát avatott a kegyhelyen. A szabadtéri oltárnál Bíró László nyugalmazott tábori püspök mutatott be szentmisét, melynek keretében beszentelték azt a két koporsót, amely a középkorban a bátai kegyhelyen eltemetett, de időközben felszínre került csontmaradványokat tartalmazta. Nagyvárad adott otthont augusztus 25 és 27 között a magyar nyelvű papnevelő intézetek elöljárói találkozójának. Az esztergomi, kismarosi, egri, szegedi, budapesti, nyíregyházi, miskolci és gyulafehérvári szemináriumokból érkező rektorok, spirituálusok és prefektusok a szakmai és közösségi együttlét mellett közelebbről megismerhették a várost, valamint a nagyváradi egyházmegye gazdag egyházi és kulturális örökségét. Számol be az eseményről az egyházmegye. A résztvevők a Székesegyházban ünnepi szentmisén vettek részt. Ezt követően Gál Katalin, pszichológus és mentálhigiénész szakember tartott előadást arról, hogyan lehet napjainkban sikeresen papnak nevelni a növendékeket úgy, hogy közben megmaradjon az emberi méltóság, a hivatás és az elköteleződés fontos.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
3: Jézus Krisztus evangéliuma Márk szerint. A katonák a helytartóság belső udvarába vezették őt, és összehívták az egész csapatot. Aztán bíbor színű ruhát adtak rá, és tövisből font koronát tettek a fejére. Majd így köszöntötték. Üdvözlégy, zsidó királya! Közben náddal a fejét verték, leköbdösték, és térdet hajtva hódoltak előtte. Miután csúfot űztek belőle, levették róla a bíbort, és saját ruháit adták rá. Azután elvezették, hogy keresztre feszítsék. Kényszerítettek egy arra menőt, Cirénei Simont, Sándor és Rúfusz atyát, aki éppen a mezőről jött, hogy vigye a keresztet. Majd kivezették arra a helyre, melynek Golgota, azaz Koponya hely a neve. Ott mirhával kevert bort kínáltak neki, de nem fogadta el. Azután keresztre feszítették, és megosztoztak ruháin sorsvetéssel döntve el, kire mi jusson. A harmadik óra volt, amikor megfeszítették. Az elítélésének okát jelző táblára ezt írták. A zsidók királya. Vele együtt keresztre feszítettek két rablót is, egyiket jobbjára, másikat baljára. Így beteljesedett az írás szava, és gonosztevőként bántak vele. A járókelők káromolták őt, és fejüket csóválva mondogatták, te, aki lerontod és harmadnapra fölépíted Isten templomát, szabadítsd meg magadat, szállj le a keresztről! Ugyanígy gúnyolódtak az írástudókkal együtt a főpapok is. Másokat megszabadított, önmagát nem tudja megszabadítani. A messiás, Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk! Mondogatták egymásnak. Ugyanígy szidalmazták azok is, akik vele együtt voltak megfeszítve. A hatodik órában sötétség támadt az egész földön. A kilencedik óráig tartott. Kilenc óra tájban Jézus hangosan fölkiáltott. Éloi, Éloi, lammá szabaktáni, vagyis én Istenem, miért hagytál el engem? Ennek hallatára néhány ott álló megjegyezte, Illést hívja. Egyikük mindjárt odafutott, és ecetbe mártott szivacsot nádra tűzve inni adott neki. Hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megszabadítsa, mondta. Ekkor Jézus hangosan fölkiáltott, és kilehelte a lelkét. Ekkor a templom függönye ketté hasadt, felülről egészen az aljáig. Amikor a százados, aki szemben állt vele, látta, hogyan lehelte ki a lelkét, kijelentette. Ez az ember valóban az Isten fia volt. Messziről több asszony figyelte a történteket. Köztük volt Mária Magdolna, Mária, a fiatalabb Jakab és József anyja, meg Szalomé, akik már Galileában is kísérték őt és gondját viselték. Rajtuk kívül még sok más asszony is volt ott, akik vele együtt mentek föl Jeruzsálembe. Mikor már estére járt az idő, készület napja, vagyis szombat előtti nap volt, jött Arimateai József, egy előkelő tanácsos, aki maga is várta Isten országát. Bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Pilátus meglepődött, hogy már meghalt. Magához hívatta a századost, és megkérdezte, hogy csak ugyan meghalt-e már. Amikor a százados útján meggyőződött róla, odaadta a testet Józsefnek. Az halotti leplet vásárolt, majd levette őt a keresztről, és begöngyölte a lepelbe. Azután sziklába vált sírboltba helyezte, és követ gördített a sír bejárata elé. Mária Magdolna és Mária József anyja megfigyelte, hogy hová temették el.
4: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit című művész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Augusztus 28-a. Szüntelenül hálát adunk az Istennek. Ezt Pál apostolnak, a tesszalonikaiaknak írt első leveléből olvassuk. Méghozzá a második fejezet 13. versében. Szüntelenül hálát adunk Istennek. Pál hálát ad. Te hálát szoktál adni? Te tudsz hálát adni? Ha hálát adsz, mit köszönsz meg? Pál hálát adott minden nap. Azért, hogy a Krisztusról szóló beszédet nem emberi beszédként fogadták az otthoniak, hanem Isten szavaként. Ezért az ige ereje is hatott rájuk. Ez ma is csoda, a Szentlélek munkája. Ha a Krisztusról szóló beszédet Isten szavaként és nem emberi beszédként fogadjuk be magunkba, és fogadják be a hallgatók. A közösségek imádkozzanak ezért a csodáért. És készüljenek rá ige hirdető és ige hallgató lélekkel egyaránt. Valljuk mi is. Isten igényének, azaz Jézus is Krisztusnak hirdetése, Isten beszéde. Az apostol hálát ad azért, hogy szenvedéseket is elhordozott a tesszalonikaiak gyülekezetében. Méghozzá Krisztus ígéért viselte ezeket a szenvedéseket. Az üldöztetést, az ellenségeskedést, az akadályoztatást. Akár a zsidóktól, akár a pogányoktól. És ma vajon kitől? Az ige szerint utoléri majd ezeket az Isten haragja, végérvényesen. Uram, hála neked, hogy te végérvényes haragodban irgalmas vagy. Az apostol hálát ad azért, hogy a tesszalonikai testvérek szeretett sok örömöt, erét és reménységet adott neki a szolgálatában. Ezt a tényt a közöttük tátongó földrajzi távolság sem veheti el. Sőt, ez a szeretet majdan örökké való találkozásban erősödik meg igazán. Ma is öröm, erő és reménység a testvérek közössége. Legfőbb okunk hálát adni. Szinte mindenért. Mert noha sokszor akadályoz a sátán, számos dologban tartósan megakadályoz, de az Úr győztesen bontja le ezeket az akadályokat, hiszen a legnagyobbat, a halált Jézus Krisztus által már végérvényesen lebontotta. Ezért reménységgel adunk hálát mindenkor.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: A lélek imádkozik. Máténál azt olvassuk, hogy hogyan imádkozzunk. Jézus azt mondja, hogy amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtót, és imádkozzál titokban mennyei atyádhoz. És mennyei atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. Miért mondja Jézus, hogy az imát titokban kell végezni? Mert a rejtekben Isten szemén kívül más szemek nem néznek bennünket. És csak ilyen helyen fedezhetjük fel magunkat annyira szabadnak, hogy levethetjük minden álarcunkat. Akik komolyan belevágnak az imádság kalandjába, arra törekszenek, hogy gyermeki párbeszédet folytassanak Istennel. A rómaiakhoz írt levélben ezt írja Pál az imádkozásról. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. A lélek hangja fáradhatatlanul mondogatja nekünk, hogy Isten nem téved azzal, hogy akar és szeret bennünket. Valóban megtörtént. Gyermekei születtek Istennek, és a gyermekek között mi is ott vagyunk. Nem tudjuk pontosan, mivé leszünk egy napon, de ami ma lehetünk, az már gyönyörű, szeretett gyermekek, a mennyország polgárai, kitörölhetetlenek Isten szívében. Így képesek vagyunk élni, és így képesek vagyunk imádkozni. Az imádság nem csak érzés, amelyet ápolnunk kell, hanem gondolkodásmód is, amelyet el kell sajátítanunk, és el kell mélyítenünk. Alkalmatlankodók vagyunk. Az Isten atyaságára való támaszkodás és az Isten gyermekeinek szabadságában való élés az a simpár, amely életünk megtanulható előrehaladása. Tehát egy simpár az Isten gyermekeinek szabadságban való élés és az atyára való támaszkodás. Ezen tudunk előre haladni, erőt és világosságot merítve az imádság alkalmaiból is. Annak ellenőrzésére, hogy ez a két attitűd gyökeret vere bennünk, Jézus jónak látta néhány tanítást adni, amelyek további támpontokkal szolgálhatnak annak átgondolásához, ami a belső világunkban történik. Ezek némelyike igazi gyógyszer lehet, gyógyír arra a furcsa zavarodottságra, amelyet nagyon pontosan érzünk azokban a pillanatokban, amikor kénytelenek vagyunk szükségünket Isten elé tárni. Lukácsnál ezt olvassuk a 11. fejezet 5. és 8. versében. Mondjuk, hogy valamelyikteknek van egy barátja, és az éjfélkor bekopog hozzá ezekkel a szavakkal. Barátom, adj kölcsön nekem 3 kenyeret. Útról érkezett egy barátom, s nincs mit enni adnom neki. De azt kiszól, ne zavarj! Az ajtó már be van zárva, én is, a gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni és adni neked. Mondom nektek, ha azért, mert a barátja nem kell fel, hogy adjon neki, amiatt, hogy nem tágít, mégis föl kell, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. A gyermeki ima jelentésének illusztrálására Jézus egy példázatot mond, amelyben leggyakrabban visszatérő kifejezés a barát. A sorok között azonnal megértjük az üzenetet. Az ember egy baráti kapcsolat alapján lép be és marad meg az imádságban, amelyet Isten mindannyiunkkal ki akar alakítani. Jézus számára ez a szempont olyan fontos lesz, hogy nem sokkal halála előtt úgy dönt, hogy tanítványait barátainak nevezi.
1: Roberto Pazzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.
3: Hírpercek.
4: Köszöntöm hallgatóim!

0: Jelen volt. A délelőtt folyamán szakmai előadásokat tartottak. A jubileumi konferencia keretében bemutatták a 400. tanév emlékére készült érmet is, amelyet Lebo Ferenc Munkácsi Mihály díjas magyar érem és szobrász művész tervezett, és a Magyar Pénzverőben készítettek el. Az emlékérem egyik oldalán a Győri Főtér Bencés épület együttese, a másikon a Győri Bencések címere látható. A 400. tanév ünnepélyes megnyitása augusztus 30-án lesz. A Szent Gotthárd zsidai jópásztor kápolnában gyűltek össze augusztus 22-én a szombathelyi egyházmegye papjai és szüleik, hogy Fekete Szabolcs Benedek püspök atyával adjanak hálát a papság hivatásáért, írja martinus.hu. Prédikációjában Szabolcs atya a szülői tiszteletről elmélkedett. Elsősorban Brenner János szülei iránti tiszteletét, szeretetét állította a jelenlévők elé példának. Mint mondta, a 10 parancsolatban is benne van, atyádat és anyádat tiszteld, ez a mai világban kiveszőben van. Szentbeszédében püspök atya saját életéből vett személyes élményt is megosztott az atyákkal és szüleikkel. A szentmise végén Pongrácz Benedek atya rövid szentségimádásban kérte az Úr segítségét mind a szülők és mind pap fiaik életére. A szentségi áldás után Szabolcs atya az édesanyákat egy szál rózsával, az édesapákat egy üveg borral örvendeztette meg. Sárváron tartották a Szombathelyi Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények Veni Sancte szentmiséjét hétfőn, melyet Székely János megyéspüspök mutatott be az iskola lelkészekkel közösen, írja martinus.hu. Az ünnepség elején Tálas József főigazgató bevezetőjében elmondta, hogy a sárvári Szent László templom idén ünnepli kibővítésének 100. évfordulóját, valamint a sárvári Szent László iskola a fennállásának 30. jubileuma is erre a tanévre esik. Az ünnepségen külön köszöntötték a leköszönő és új igazgatókat, majd Benyusz Márta jogász, gyermekjogi szakember, a kiskorúak védelmével foglalkozó pápai bizottság európai regionális tanácsadója tartott előadást a gyermekvédelemről. A Szent Mise prédikációjában János püspök 14. Leó pápa körlevelét idézte, mely a mesterséges intelligencia előnyeit, veszélyeit taglalja. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották. Lelkiségi óra a Mária Rádióban.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit! Szent István király ünnepünk, népünk, nemzetünk ünnepe. Áldott ünnepet kívánok én is mindenkinek! Adja az Úr, hogy tényleg Szent István király lelkülete, szelleme betöltse szívünket. A gyerekekkel elkezdtünk készülni augusztus 10-én Szent István király ünnepére. Ugye ő drága fiához, Imréhez írt egy 10 pontból álló, hát ilyen intelmeket. És én azt gondolom, hogyha valaki ma gyermekének a legnagyobb jó szándékkal, szeretettel, bölcsességgel akarna ugyanúgy egy intelmet írni, egy útigazítást, jelzőtáblákat szeretne az életébe elhelyezni, akkor nem kell egyebet csinálni, mint

egy ismét szent is vannak az intelmeit. Olyan bölcsen az első dolog, amit a drága fia lelkére köti, hogy a te koronád legszebb ékessége az élő hit. És valóban úgy gondolom, hogyha valaki megtanul imádkozni, párbeszédet folytatni a Jóistennel, elcsendesedni, meghallgatni az Isten akaratát, hát ennél nagyobb ékessége egy háznak, egy embernek, egy férfinak nem lehet. Gyerekek kérdezték tőlem, hogy én ismerem-e a mesterséges intelligenciát? Hát mondtam én, hogy ne ismerni? De ők ismerik-e a természet fölötti intelligenciát? Hát azt mondják, hogy az mi? Mondom, azzal is ugyanúgy lehet beszélni. Lehet útbaigazítást kérni. De GPS-től. Most menjen, hogyha merre menjek. És ő lelkiismeretünk keresztül válaszol. Útbaigazít. Nekünk egyetlen dolgunk ezt a lelkiismeretet komolyan venni és követni. De nem csak irányt tud mutatni a mindenható Isten a lelkiismeretünkön keresztül, hanem mondjam, válaszol, mint a mesterséges intelligenciának is feltesz az ember bizonyos kérdéseket. Jól, rosszul, de valamit mond. Tehát a Jóisten, én hiszem, hogy csak jól válaszol, csak jó válaszokat ad, és biztos, hogyha egy bizonyos kérdés, hogy kell megoldani. Nagyon sokszor az életben megtapasztaltam, hogy elbizonytalanodtam, nem láttam, hogyan tovább. És az Úr szeliden jósággal azt mondja, hát egyetlen parancsot adtam, szeretet parancsát, na gondolkozzál. A legszebb gondolat, ami eszedbe jut, az az én akaratom, az én szavam. Igen. Szent István nagyon bölcsen mondta, hogy a hit királynak, koronájának a legszebb égköve. És aztán folytatja ezt, hogy az egyház. Igen. Közösség. És Szent István nagyon bölcsen azt mondta, hogy minden 10 falu építsen egy egyházat, egy templomot. És hát ő is megtett mindent, hogy felszerelje ezt könyvekkel, ugye, abban az időben azt kézzel írták. Hát kézzel készített viseruhák kellettek, abroszok, gyertyatartó, kehely. Hát nem volt az könnyű, hogy akár 10 falunak is egyetlen templomot összehozni. És egy ilyen nemes vetélkedést indított el az emberekbe, hogy hallám, ki lesz hamarabb kész, ki lesz szebb, nagyobb, pompásabb, díszesebb. És logikus, hogyha az ember templomot épít, akkor akarja is használni, járni oda. Letelepednek a templom körül az emberek. Milyen bölcs döntés. Igen. A nomád, vagy mozgásban lévő magyar nemzet igazából, hát a templomok által, mint horgonyok, amivel le, hajót ugye lekötik. Hát így alakult át a mi életünk. És aztán folytatja tovább Szent István a harmadik intelme, hát a papok, tanítók. És azt gondolom, valóban így van, hogy közösség meg kéne becsülje a maga hát értelmiségét, papjait, tanárait, tanítóit, hát orvosait, ügyvédeket, ezeket az embereket. Vagy közösség nem tudja tisztelni és becsülni, az biztos az a közösség hosszú távon nem maradhat fent. Aztán a másik dolog, amit úgy nagyon lelkünkre köt, hogy Szent István király a munkatársainkat. Milyen szép. Igen. Mindenkinek vannak munkatársai. Megbecsülöm. De akár az üzletben az elárusító nőt is. Tisztelettel köszöntöm. Nagyon fontos lenne ez a megbecsülés, értékelés, nagyratartás.
Szentis István király, külön fejezetbe ír az idegenek befogadásáról. Azt gondolom, ez nagyon-nagyon fontos. Tehát ugye én 93-ban fogadtam be az első gyermekeket. Ez az én gazdagságom. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem a befogadó kell a befogadott képére, hasonlatosságára átalakuljon, hanem fordítva. Ő kopogtat az ajtónkon. Én azt gondolom, Szent Istvánnak az intelmeit, ha komolyan vennénk, akkor ez a nagy migráns mizeria, ami van, megoldódhatna. Szépen, hogy ő mondja, hogy papokot hívatunk, leültetjük, tanítsuk őket, elmagyarázzuk, hogy miért jobb ez így, mint másképp. Az emberek megértik. Isten selejtet nem teremt. Én nem hiszem azt, hogy akár a nyomornegyedből jövő gyermekek, de akár a Ázsiából jövő, hát menekültek, azok ne lennének Isten gyermekei. Szent István direkt biztassa a fiát, hogy fogadjon be idegeneket. Mert egy ország, melyiknek több kultúrája van, többféle kereskedelmet, ezt-azt ismer, az erősebb. Adná az Isten tényleg, hogy Szent István nyomába lépjünk. Nyár van, nagy meleg van, imádkozunk az esőért, hogy ne száradjanak ki a vetések, földek. De azért is imádkozunk, hogy közeledik az új tanév. Mária Rádió kedves hallgatóit, én nagy szeretettel hívom, augusztus 29-én, Csíksomjon, 10 órától, Máriát, mint a betegek gyógyítóját szeretnénk köszönteni. Tudják, egy ősi ünnep. Valahogy annyi szép Mária ünnep van, hogy ez kimaradt, elmaradt. De mi ne tudnánk elévenni? És Mária kertbe mi ne tudnánk megemlékezni? Sajnos hosszan megy az ember a városainkon, annyi patika, annyi gyógyszertár van, hogy rengeteg. Adja az Isten, hogy tényleg gyógyuljunk, és ne csak keressük a gyógyulást. Úgy van, hogy a 10 órás szentmise után, hát akik igénylik, azoknak kiosszuk a betegek szentségét, vagy mindenkit megáldunk, hogy erőben, egészségben, Isten gyermeki szabadságban, békében építhessük Isten országát, élhessük életünket. Másnap, szeptember 1-én szeretnénk elbiciklizni Csíkszentdomokosról, hát Csíksomjóra. Ugye, kedves testvérek, tudják, hogy Márton Áron Csíkszentdomokoson született, és igazából 1007-ben kezdte ő a középiskoláját Csíksomjon a Ferences testvéreknél. Akkoriban még nem volt vasút. Amúgy érdekességként mondom, hogy a Székely körvasútat 1009-ben adták át. Tehát akkor Csíkszered a Damokos, Gyergyószentmiklós, Miklós, ezt az útvonalat akkor áldották meg. Tehát egészen biztos, hogy Mártonáron gyalog járt. Beírtam olyan a keresőbe, hogy mikor terjedt el Székelyföldön a bicikli. És olyan érdekes, mert azt írja, hogy 1880-ban hozták az első biciklit Székelyföldre, de 1900-as évek elejére már eléggé el volt terjedve, és hát nem csak sportolásra, hanem közlekedésre is használták az emberek ezt a kerékpárt. Már nem tudjuk, hogy Mártonáron kerékpárral vagy gyalog ment Somlyóra, de tény az, hogy hát ő el is mondta halálos ágyán, volt egy kedves nővér, és annak újság volt el, és az, hát gondolom, hogy kikotyogta, hogy bizony beíratták őt az iskolába, és valahogy nem füllött a foga a tanuláshoz. Hát ilyen ötödikes fiúcska, és
Ki tudja, mi történt pontosan, azt nem mondja el a nagypüspök, de tény az, hogy elmeséli, hogy fogta magát és hazament gyalog. Hát 28 kilométerre, jó séta. Na és akkor hazaért, az apja fogadta, türelmesen meghallgatta a panaszait, és azt mondja, a püspök adott neki két piros almát, és azt mondta, fiam, hát elkezdted az iskolát, akkor fejezd is be. És még aznap visszaküldted. Jó séta lehetett kis Áron gyereknek. Hát kemény iskolába járt ő, és nem csak a padokba, hanem úgy amúgy is az életiskolája se volt neki könnyű, hanem igen. Tehát szeptember 1-én reggel 9 órakor találkozunk Csíkszentdomokoson, megnézzük a Mártonáró múzeumot, és 10 órakor bringára ülünk, és elkezdünk tekerni. Útközben megállunk minden faluba, és a templomnál az összegyűlt fiatalokat felvesszük. Hát ugye, ha valaki biciklivel megy, akkor lehet stoppolni, mert hely van bőven. Adná az Isten, hogy minél többen legyünk. Két nagyobb pihenőt terveztünk, egyet Dánfalván, és egyet hát valahol Madarason, Csicsóba, és akkor onnan már hamar beérni. Körülbelül két és fél órai út, tehát nem egy hosszú út, és a végig lefelé van, tehát igazából a Olt mentén lefelé nyugodtan el tudunk karikázni. Hát bent Csíkszeredával, Somjón lenne a kegy templomban egy szentmise, az délután 2 órára terveztük, addigra biztos odaérünk, és akkor utána lenne egy kis bográcsozás, és hát ki a biciklivel, ki autóval indulna haza. Írják be, és persze útközben több előadás is lesz Mártonáról, az ő fiatal koráról, meg életéről. Adja az Isten, hogy minél többen legyünk, és valóban ugye a cél az, hogy együtt karikázunk, Mártonáról nyomdokaiba lépünk, és Isten áldását kérjük a Boldogságos Szűzmária közbenjárásával az az új tanévre. Igen, az idén lehet jelentkezni a Szent István házba, Csíksomjón, kollégiumba. Lesz bellakás, és azok a gyerekek, akik a Mártonáromba járnak, szállást is kapnak, és az étkezést is meg fogjuk tudni szervezni nekik. Úgyhogy diákokat is nagyon szeretettel várjuk, de nem csak a biciklitúrára, hanem egész évben legyen Mártonáron a mi mentorunk, lelki vezetőnk vagy példaképünk. Gyergyői testvérekhez is szólnék, minden évben Tatár Domnál szokott lenni tanévkezdés. Az idén szeptember 5-én lesz, ugye, szeptember 6-án volt a Tatár-dombi csata, de hát így mi 5-én fogunk összegyűlni, és nagy nagy szeretettel, ahogy más években is szokott lenni, várjuk együtt. Összegyűlnek a mi gyerekeink is, de bárkit szívesen látunk, és ott is lesz bogrács, lesz ott a jó szó, imádság, ének. Hát, mint ahogy szokott lenni. Úgyhogy mindenkit, Gyergyő medencei testvéreinket, de másokat is biztatok, hogy írják be a bakancs listájukba, hogy igen, hogy találkozhassunk. Tudom, hogy a Mária Rádiót azt nem csak a Székelyföldön hallgatják, hanem Partiumban is. Szeptember 12-én, az egy szombati nap, hát, tanévkező szemmisét tartunk Nagyszalontán. És nem csak egy akármilyen tanévkezdést, hanem igazából motoros találkozóval összekötött tanévkezdést. Déván kezdtük el több mint 20 évvel ezelőtt, hogy tanévkezésre hívtunk motorosokat, és jöttek is.
És az volt hát a poén, ugye, hogy a gyerekek felülhettek a motorra, és bizony a városban egy körrel megengedtek, beszéltek persze a rendőrökkel, körre elvitték a motorosok. És igazából ugye az a cél, hogy megértsék a gyerekek, de mi felnőttek is odafigyelhetünk, hogy motoron van sebességváltó. És azt jelenti, hogy hát nem lehet csak egyessel menni, vagy kettessel, hanem ott lehet hangolni. Ötös, hatos, felfelé. És bizony van padlógáz is. És azt gondolom, erre lenne szükség a mi világunkba, hogy igen, az emberek kicsit feléledjenek, rákapcsoljanak, és ne ötös hatossal menjenek át egyik évről a másikra a gyerekeink, hanem hát azt a tízes ne hagyjuk ott porosodni a tanároknál, vigyük haza, nem? Szülők nagyon örvendenek neki. Tehát egy kicsit ezzel a motoros találkozóval azt szeretném elérni, hogy érezzék meg, hogy mit jelent a száguldani. Lobog a hajad, hogy kapaszkodni kell, mert nem lemaradsz arról a motorról. És ezek a nehéz fiúk ebbe nagy segítséget tudnak, szemléltető eszköz. Ilyen 1500 köbcentis, 3000 köbcentis motor azért bizony egy komoly szemléltető eszköz. Add az Isten, hogy tényleg találkozunk. Dél-Erdélyben is lesz. Az szeptember 11-én lesz egy pénteki napon Szászvároson, Menyhárd Ernőéknél ők szervezik az idén a dél-erdélyi, hát magyar tanévító szentmisét. Kedves Mária Rádió hallgatóit, én nagy szeretettel hívom és várom. Ne elkeseredjünk, úgy. Ja, annyi rossz hírt mondanak a televízióba, újságokba, minden. Én mindig azt mondom, hogy a mennyek országa nem mögöttünk van valahol, hanem előttünk van. És Jézus Krisztus olyan célt senki elé nem tűz, amit ne lehetne elérni. Bízzunk egymásba, bízzunk önmagunkba, és mindenek előtt bízzunk Teremtő Istenünkbe. Adná az Úr, hogy tényleg szépen Szent István lelkületével, szellemében felkészüljünk az előttünk álló tanévre. Adná az Isten, hogy tényleg Márton Áron példája. Hát ugye Márton Áron év van, lebegjen felnövekvő diákjaink előtt, mint erőt adó, lelkesítő, bátorító példaképek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk megszokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061 374 0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

0: Hírek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Nagyváradon találkoztak a magyar nyelvű papnevelő intézet elöljárói. A mohácsi csata előtti eseményekre emlékeztek bátán. Az elutasítást is tanulják a fogyatékossággal élő fiatalok a máltai ifjúsági mozgás korlátozott táborban. Hírszerkesztő Kótáné, Koltai Veronika. Nagyvárad adott otthont augusztus 25 és 27 között a magyar nyelvű papnevelő intézetek elöljárói találkozójának. Az esztergomi, kismarosi, egri, szegedi, budapesti, nyíregyházi, miskolci és gyulafehérvári szemináriumokból érkező rektorok, spirituálusok és prefektusok a szakmai és közösségi együttlét mellett közelebbről megismerhették a várost, valamint a nagyváradi egyházmegye gazdag egyházi és kulturális örökségét. Számol be az eseményről az egyházmegye. A résztvevők a Székesegyházban ünnepi szentmisén vettek részt. Ezt követően Gál Katalin pszichológus és mentálhigiénész szakember tartott előadást arról, hogyan lehet napjainkban sikeresen papnak nevelni a növendékeket úgy, hogy közben megmaradjon az emberi méltóság, a hivatás és az elköteleződés fontossága, valamint, hogy a kihívásokkal teli világban is meg tudjanak maradni embernek. A mohácsi csata előtti eseményekre az utolsó országos gyűlésre és a csata előtti utolsó tábori szentmisére emlékeztek augusztus 23-án bátán, a Szentvér ősi kegyhelyén adja hírül a pécsi egyházmegye. 1526. augusztus 16-án érkezett meg II. Lajos magyar király és serege nagy része bátára. Másnap megérkezett Tomori Pál is, így megkezdődhettek a tárgyalások a legfontosabb kérdésben, ki legyen a sereg főparancsnoka. Szerémi György, udvari pap, emlékiratában azt emelte ki, hogy a király tiszta gyónást végzett, majd magához vette az oltári szentséget. 500 év elteltével az utókor emléktáblát avatott a kegyhelyen. A szabadtéri oltárnál Bíró László nyugalmazott tábori püspök mutatott be szentmisét, melynek keretében beszentelték azt a két koporsót, amely a középkorban a bátai kegyhelyen eltemetett, de időközben felszínre került csontmaradványokat tartalmazta. Tovább tanuláshoz, álláskereséshez és testi-lelki megerősödésükhöz is segítséget kapnak a fogyatékossággal élő fiatalok az augusztus 24 és 29 között zajló 11. máltai ifjúsági mozgáskorlátozott táborban. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat egyhetes táborában önbizalomerősítő foglalkozások, konfliktus kezelési helyzetgyakorlat, portréfotózás, vitorlázás és parasportág választó is várja a mintegy 100 mozgássérült fiatalt. Adja hírül a szervezet. A Máltai Szeretetszolgálat az 1990-es évek óta szervez nyári programokat mozgássérült és halmozottan sérült fiatalok számára. A tábor sajátossága, hogy a mozgássérült fiatalokat családjuk és állandó segítőik helyett a feladatra speciálisan felkészített kortárs önkéntesek segítik, így a táborozás közös élményeken keresztül segíti a fogyatékkal élő emberek elfogadását és beilleszkedését. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Harmónia Rádió. A lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Sárvár, FM 95,2.
3: Lelkiségi óránkban Fülöp Ákos atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai nap evangéliumát Szent Máté könyvéből vesszük. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint az a 10 szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal. Az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegényük, mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott, íme a vőlegény, menjetek eléje. Erre a szüzek minnyáján fölébredtek, felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat, adjatok az olajatokból, mert lámpásaink kialvóban vannak. Az okosak ezt válaszolták, nem lehet, de hogy nekünk is, nektek is kevés legyen, inkább menjetek el a kereskedőköz, és vegyetek magatoknak. Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, s akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre, az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak, uram, uram, nyiss ajtót nekünk. De ő így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Virrasztatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Máté evangéliumának a végéhez érkezünk a hétköznapok folyamatos olvasásában. Hétfőtől már a Lukács evangéliumot fogjuk olvasni a hétköznapi szentmiségben. Tegnapi evangélium a várakozás, a készenlét tevékeny oldalát tárta elénk. Az a hű és okos szolga, akit a hazatérő ura abban a tevékenységben talál, amelyet ura rábízott. A mai kép, a mai példázat szintén a várakozásra, a készenlétre mutat rá, de egy másfajta készenlétet, egy passzívnak tűnő készenlétet tár elénk. A kettő nincs ellentétben egymással, mert a mai példázat sem arról szól, hogy nem kell semmit tennünk, hanem arról szól, hogy fel kell készülnünk a vőlegénnyel való találkozásra, hogy úgy kell útra kelnünk, úgy kell elérkeznünk arra a helyre, ahová majd megérkezik a vőlegény, hogy legyen tartalék olajunk, hogy mindenre föl legyünk készülve. Ez a mai példabeszéd sok szép és mély gondolatot tár elénk. Jól ismerjük ezt a példabeszédet, és talán érdemes újra és újra végig gondolni azokat a területeket, amelyekre ez a példabeszéd utal, amelyekben ez a példabeszéd meg akar bennünket erősíteni. Az egyik az olaj, a tartalék olaj. Első olvasásra felületes szemlélőként úgy tűnik, hogy ezek az okos szüzek, ezek irigyek, nem adnak az olajukból. De mit is jelent vajon ez az olaj? Olyan dolog ez, amit nem lehet csak úgy odaadni. Mert tudok sok mindenben segíteni a másik emberen. Tudok neki sok mindent adni, ahogy a Máté evangélium végén majd ismerjük a királyi ítéletről szóló jelenetet, amit egynek a legkisebbek közül tettetek, azt velem tettétek. De vannak olyan dolgok, amelyeket nem tudok megtenni a másik ember helyett. És ez az olaj egy olyan felkészülést, egy olyan készenlétet, egy olyan kapcsolatot jelent az Istennel, amelyet nem tudok a másik ember helyett megtenni. Tehát itt nem irigységről van szó, hanem arról van szó, hogy a magam készületét, a magam készenlétét kell újra és újra megtennem. Mi ez a készület vajon? Mi az, amit nekem magamnak kell megtennem? Tudnunk kell, hogy mi az, ami apasztja, és mi az, ami tölti a korsónkat. Apasztja a korsónknak az olaját az önzésünk, a szeretetlenségünk, a nem törődömségünk, amikor csak magammal törődöm, amikor nem veszem észre a másik baját, bánatát, amikor elkényelmesedik az életem, amikor már nincsen kedvem erőfeszítést vállalni valamiért vagy valakiért. Tölti a korsómat az önzetlen szeretetem, a másikra való odafigyelés, a közösségért való tevékenység. Tölti a korsómat, hogy időt szánok az Istenre, és időt szánok a másik emberre. Tölti a korsómat, hogy merek, hogy tudok áldozatot hozni a másik emberért, áldozatot hozni a közösségért. Így láthatjuk ennek a példabeszédnek ezt a mozzanatát, hogy a korsó hogyan telik meg, a korsó hogyan apad el. És ez kapcsolt egy helyzetben egy ismerős, egy érdekes képet, hogy azt gondolja, azt mondja ki ez az ismerős, hogy ő bizony el nem menne a kereskedőhöz. Pislákoló, kifogyó olajja, kevés olajja, pislákoló mécsessel is ott lennék, amikor megérkezik a vőlegény. Tulajdonképpen egy picit a jelenlétről is szól ez a példabeszéd, hogy jelen vagyok ott, ahová megérkezik a vőlegény, hogy jelen vagyok abban a kapcsolatrendszerben, amelyben élek, jelen vagyok az Istennel való kapcsolatban valamiképpen, még akkor is, ha ez a kapcsolat nem tökéletes, még akkor is, hogyha nem mindig sikerül teletartanom a korsómat olajjal, ha kiki fogyna az olaj, elkezdene pislákolni a mécsesem. És persze van lehetőség újra és újra elkezdeni tölteni az olajos korsónkat, töltögetni bele a jó cselekedeteinket, töltögetni bele a szeretetünket, az önzetlenségünket. És ebben Jézus kegyelme újra és újra segít, ebben Jézus kegyelme újra és újra meg akar bennünket erősíteni. És még egy fontos mozzanat, amit át kell gondolnunk, amit fontos tudatosítani magunkban, hogy elérkezik a pillanat, amikor megérkezik a vőlegény, elérkezik a pillanat, amikor bezárul az ajtó, amikor már hiába zörget az ember, hogy Uram, Uram, nyiss ajtót nekünk, ő azt fogja mondani, hogy nem ismerlek titeket. Sokan úgy élik talán az életüket, hogy nem gondolnak arra, hogy az életük az befejeződhet, véget érhet. Persze ez nem olyan dolog, nem arról kell szóljon, hogy állandó rettegésben kell éljek, hogy mikor ér véget az életem, mikor történik valami olyan, ami már összeegyeztethetetlen az élettel, mikor következik be ez a vég. Nem ezzel a félelemmel kell élnünk, hanem azzal a bizalommal, hogy Jézus majd jön és találkozhatok vele. Hogy Jézus majd jön és beenged, bevisz engem arra a mennyegzőre, amely képpel olyan sokszor beszél a Szentírás az örök élet országáról. Hogy majd megkapom jutalmul az örök életnek a lehetőségét. Erre a készenlétre szeretnénk újra és újra figyelni. Ezt a készenlétet szeretnénk újra és újra fölfedezni. Ebben a készenlétben szeretnénk újra és újra megerősödni. Hogy Jézus jön, és akkor jó lesz vele találkozni, jó lesz vele együtt lenni. És hogyha újra és újra keresem a Jézussal való kapcsolatot, ha szívesen vagyok vele együtt, ha örömmel gondolok az örök élet országára, ha él bennem a vágy, hogy eljussak az örök életre, akkor a Jézus érkezése nem valami félelmetes sorscsapás lesz, hanem egy örömteli találkozás Jézus Krisztussal, egy örömteli befejezése az életemnek. És lehet, hogy ez a befejezés könnyen és gyorsan megy végbe. Lehet, hogy ez a befejezés sok-sok küzdelemmel, szenvedéssel, betegséggel jár. De ha Jézusra figyelek, ha Jézus után vágyakozom, akkor mindezeken túl tudok lépni, akkor mindezekben meg tudok erősödni, akkor mindezek segíteni tudnak abban, hogy jó lesz nekem Jézussal találkozni. figyelnünk kell arra, hogy az ajtó egyszer majd be fog zárulni mindannyiunk számára. Ott vagyok-e, amikor megérkezik a vőlegény? Készen vagyok-e belépni az örök élet országába? Éle bennem a vágy, hogy újra és újra él bennem a vágy, hogy ott lehessek, hogy beléphessek, hogy bekapcsolódhassak az örök élet örömébe, az örök élet Isten dicsőítésébe. Amikor Máté evangéliumának a végén ezeket a képeket olvassuk, akkor ezek megerősítenek bennünket abban, hogy jó Krisztus útján járni, hogy jó újra és újra találkozni Jézussal az imádságban, a szentmisében, a különböző tevékenységeinkben, és hogyha vágyom a Jézussal való találkozásra, akkor ő megerősít, akkor ő segít abban, hogy majd beléphessek a mennyegzőre, majd jelen lehessek azon a mennyegzős lakomán, amely az örök élet képét vetíti elő számunkra. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mári Rádióban a Nap evangéliumáról szóló műsorunkat hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Önök a Mária Rádiót és benne a Jó Hírek magazin műsorát hallják. Tegnap ünnepeltük Szent Monika ünnepét, Szent Ágoston édesanyját, és ehhez kapcsolódóan évről évre közeli hétvégén a Szent Monika közösség találkozót szervez, amelyben összejönnek a közösséghez tartozók, hogy megerősödjenek a közösségben, megerősödjenek az imádságban. Augusztus 22-én tartották meg idén a keresztény édesanyák Szent Monika közösségének országos találkozóját, amelyet Pakson a Jézus Szíve templomban tartottak. Lelkem Istenben lel nyugalmat, segítség csak tőle jöhet, ez volt a mottója a találkozásnak. Az eseményen az ország 75 plébániájáról több mint 900 fő vett részt, édesanyák, nagymamák, sőt néhány édesapa is. A paksi találkozójára a Felvidék és a Vajdaságból is érkeztek résztvevők, illetve a Teréz misszió tagjai is meghívást kaptak. A házigazda, Kürtös Krisztián paksi plébáros köszöntötte a résztvevőket, aki 2016 óta a Szent Monika közösség lelki vezetője is. Az ima nap dicsőséges rózsafüzér titkainak elmélkedésével kezdődött, majd a keresztény édesanyák litániáját imádkozták el, példaképük Szent Monika közbenjárását kérve. Gazdag Margit, művészet történész, a Jézus Szíve templom történetét és értékeit ismertette. Háladó Szent Misére is sor került, amelynek főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök volt, aki a Központi Papnevelő Intézet rektora. 13 jelenlevő pap koncelebrált a Szent Misén. A programról, a részletekről, a Szent Misében elhangzott szentbeszédről a Magyar Kurír oldala részletesen beszámol, itt követhetjük ennek a szép ünnepnek az eseményeit. Napokban Nepálban villám árvíz okozott jelentős károkat számos településen. Ma katolikus Caritas 2 millió forintos gyorssegélyt küldött a nepáli Caritasnak, és ugyanakkor gyűjtést is hirdet, hogy további támogatásokra is lehetőség legyen. A pusztító villámárvíz augusztus 26-án sütött le Nepál Rasuva körzetére, miután a Tibet felől érkező Botekos folyó vízszintje rendkívül gyorsan megemelkedett. A Caritas Nepál a helyi partnerekkel, a hatóságokkal együttműködve méri fel a károkat, az érintett családok legsürgetőbb szükségeit. Elsősorban élelmiszerre, ideiglenes elhelyezésre, alapvető háztartási eszközökre, tiszta ivóvízre, egészségügyi és pszichoszociális támogatásra van szükség. Amikor egy pillanat alatt mindent elvisz a víz, egy pillanat alatt válhat nincstelenni az ember, az élet pedig kilátástalanná és reményvesztetté válik. Ilyenkor az első válaszunk az, hogy nem hagyjuk magunkra azt, aki bajban van, mondta Zagyvar Járd, a Katolikus Caritas országos igazgatója. Nyilván ilyen távoli helyekre nem érdemes innen fizikai eszközöket vinni, hanem a pénz átutalásával tudunk elsősorban segíteni. A Katolikus Caritas oldalán megtalálhatók mindazok a lehetőségek, ahogyan a Caritasnak a munkáját támogathatjuk, és ahol a bajba jutottakon ilyen módon is segíthetünk. Katolikus Caritas mellett a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat is a segítségnyújtás egyik fő támasza és megvalósítója. A nemzetközi jelenlét a segítségnyújtás legkülönbözőbb formáival, innovatív módszereivel élő aktív szerepvállalás a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat széleskörű missziójának egyik alappillére. A speciális feladatokban bővelkedő elmúlt másfél évtized eredményeiről a nemzetközi fejlesztési vezető posztját tavaly átvevő Círiák Ráhellel és a szervezet új ügyvezetőjével, Tajsz Miklóssal közöl egy beszélgetést a Magyar Kurír oldala, amelyben feltárják és bemutatják a magyar-máltai szeretetszolgálat működését, tevékenységét, illetve a nemzetközi kapcsolatok révén hogyan tud sokfelé segítséget nyújtani a magyar-máltai szeretetszolgálat. A beszélgetést a Magyar Kurír oldalán olvashatjuk el. A jövő héten kezdődik el a tanév szeptember 1-én, de már ezen a héten legtöbb iskolában pedagógusok bejárnak az iskolába előkészíteni a tanévet, és különféle konferenciákkal, különféle évnyitó gondolatokkal, szentmisékkel készülnek mindenfelé az országban a tanév megkezdésére. A Katolikus Pedagógiai Intézet, az Egyházi Autonómia és az Új Közoktatási Stratégia a Valós Adatok Tükrében címmel szervezett konferenciát iskola és óvodaigazgatók, egyházi intézményfenntartók, képviselői, mintegy 400 tanügyi vezető vett részt ezen a konferencián augusztus 26-án. A konferencia részleteiről a Magyar Kurír számol be, itt elolvashatjuk mindezeket. Ugyanakkor számos egyházmegyében gyűlnek össze a pedagógusok a püspök vezetésével legtöbbször, hogy Isten segítségét, a Szentlélek kegyelmét, erejét kérjék az új tanévre. Ezekről az eseményekről is rendre a Magyar Kurír oldala beszámol számunkra. A tanév, a munkaév kezdete, indulása mindannyiunk számára lehetőséget ad, hogy egy picit tervezzünk, átgondoljuk, hogy a következő időszakban mik azok a fontos teendők, fontos szempontok, amelyek mindannyiunk életét befolyásolják, amely mindannyiunk életét egy kicsit megerősíti, segíti. Együtt közösen a lélek erejével szeretnénk tanulni, dolgozni, tevékenykedni, jellé válni abban a világban, amelyben élünk, ahová Isten helyezett bennünket. Holnapi napon emlékezünk a Mohácsi csata 500. évfordulójára. Ezzel kapcsolatban augusztus 23-án Bátán a Szentvér kegyhelyen történt egy megemlékezés. A csata előtti utolsó tábori szentmisére emlékeztek ezen a napon. A 1526. augusztus 16-án érkezett meg II. Lajos magyar király és seregének nagy része Bátára. 17-én Tomori Pál is megérkezett, megkezdődtek a tárgyalások a legfontosabb kérdésekben. Ennek az eseménynek az emlékére gyűltek össze Bátán a 23-án a megemlékezők, és ünnepi szentmise keretében beszentelték azt a két koporsót, amely a középkorban a bátai kegyhelyen eltemettek halottak csontmaradványait tartalmazta, mintegy 40 emberét. Az újratemetésre a Mohácsi csata napjának előestén kerül majd sor, mai napon este 10 órakor kezdődő szentmise keretében. Holnapi napon tehát Mohácson emlékeznek a csatára, Mohácsi csatának az 500. évfordulójára. A központi rendezvény a 11 órakor kezdődő ünnepi szentmise lesz, amelyen a püspöki kar sok tagja vesz részt, és imádkoznak a nemzetért, imádkozunk a nemzetért, emlékezünk a csatára, a hősökre, és kérjük Isten kegyelmét, hogy a nemzetünk életét erősítse meg. Koszorúzás is lesz a II. Lajos szobornál, majd délután Sátorhely, a nemzeti emlékhelyen lesznek különféle programok, állami és katonai tiszteletadás, kápolna megáldás, maradványok altemplomi elhelyezése és megkoszorúzása. Ugyancsak az este folyamán Mohácsi csata megelevenítése hagyományőrzők közreműködésével a mindezekről a programokról a Mohács 500 honlapon tájékozódhatunk részletesen. A Café Francescóban rendszeresen vannak általában keddesténként előadások, viszont ezen a héten egy szabad egyetemet szerveztek a Café Francescóban, amelynek a harmadik alkalmán Széles Anna keresztény pszichológus beszél.

0: itt a Mári Rádióban is ezekről a keddi előadásokról rendszeresen beszámolunk, rendszeresen hallható egy-egy előadás. Kedves hallgatóink, önök itt a Mári Rádióban a Jó Hírek magazin műsorát hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok. Műsor szerkesztőjét, Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
1: Péntek van. Évközi 21. hét.

akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a rosszat. Szentjeinek lelkét megőrzi, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad az igaznak, és öröm az igaz szívűeknek. Örvendezzetek igazak az Úrban, és dicsérjétek szent emlékezetét. Az imádság kezdetén figyelem a zsoltáros hívó szavait. Keresem az igaz szívűek világosságát és örömét. Figyelek az érzéseimre. Hogyan vagyok most jelen? Lehet, hogy öröm van bennem, de lehet, hogy egészen más. Talán már a mai nap feladatai járnak a fejemben, talán még fel sem ébredtem igazán. Megkeresem a legbelső, csöndes, nyugodt helyet a lelkemben.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásaikat és kimentek a vőlegény elé. 5 közülük ostoba volt, 5 pedig okos. Az ostobák ugyanis, amikor fölvették lámpásaikat, nem vettek magukhoz olajat. Az okosak viszont lámpásaikkal együtt olajat is vittek edényeikben. Mivel a vőlegény késett, mindnyájan elámosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltást támadt. Itt a vőlegény, gyertek ki elébe! Ekkor a szűzek mindnyájan fölkeltek és rendbehozták lámpásaikat. Az ostobák ekkor így szóltak az okosakhoz. Adjatok nekünk az olajatokból, mert lámpásaink kialszanak. Az okosak ezt válaszolták. Nehogy ne legyen elég se nekünk, se nektek, menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok elmentek vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Az ajtót bezárták. Később megjött a többi szűz is. Azt mondták, Uram, Uram, nyisd ki nekünk! De ő így válaszolt. Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Legyetek tehát éberek, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát.

Ahány ember, annyi elképzelés a mennyországról. Annyi azonban bizonyos, hogy mindannyian vágyunk az élet teljességére, a tökéletes boldogságra, vagyis várjuk a mennyegzőt. Erre a találkozásra, ünnepre azonban nem mindig állunk készen tudatosan. Mindennapjainkban jellemzően nem az áll figyelmünk középpontjában, hogy bármikor el tudjunk számolni életünkkel. Sokszor nem foglalkozunk azzal, hogy van-e olaj a lámpásunkban. Elálmosodunk. Figyelmünk lankad, esetleg úgy érezzük, számunkra nem aktuális még a földi élet vége, az új élet kezdete. Most elgondolkozhatok azon, hol állok a találkozásra való készülődésben. Hogyan érint engem ez a példabeszéd? Ha most érne véget az életem, az okos vagy a balga szüzek közé tartoznék. Színről színre látni Istent a legnagyobb boldogság ígéretét hordozza. Van-e bennem valami, ami miatt úgy érzem, nem állok készen erre a találkozásra? Ha távolinak érzem a halált, másképp cselekszem-e, másképp döntök-e, mintha tudnám, hogy még ma el kell számolnom életemmel.

0: meghallgatom újra az evangéliumot. Megfigyelem, hogy mi érint meg leginkább az evangéliumból.
1: Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásaikat és kimentek a vőlegény elé. 5 közülük ostoba volt, 5 pedig okos. Az ostobák ugyanis, amikor fölvették lámpásaikat, nem vettek magukhoz olajat. Az okosak viszont lámpásaikkal együtt olajat is vittek edényeikben. Mivel a vőlegény késett, mindnyájan elámosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltást támadt. Itt a vőlegény, gyertek ki elébe! Ekkor a szüzek mindnyájan fölkeltek és rendbehozták lámpásaikat. Az ostobák ekkor így szóltak az okosakhoz. Adjatok nekünk az olajatokból, mert lámpásaink kialszanak. Az okosak ezt válaszolták. Nehogy ne legyen elég se nekünk, se nektek, menjetek inkább az árusokhoz és vegyetek magatoknak. Amíg azok elmentek vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Az ajtót bezárták. Később megjött a többi szűz is. Azt mondták, Uram, Uram, nyisd ki nekünk! De ő így válaszolt. Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Legyetek tehát éberek, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát.

melyik szó, mondat, gondolat visszhangzik most bennem. Beszélgetést kezdhetek Jézussal. Megoszthatom vele, mennyire állok készen a mennyegzőre. Kérhetem kegyelmét, hogy ő tegye teljessé életemet, ő szentelje meg esendőségemet.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Papágnes. Konferenciával kezdődött a jubileumi tanév a Győri Bencés Gimnáziumban. Papok és szüleik találkozóját tartották a Szent Gotthárd zsidai Jó Pásztor kápolnánál. Veni Sancte Szentmisét tartottak a Szombathelyi Egyházmegye pedagógusainak. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Ünnepélyes, nevelő testületi konferenciával kedden megkezdődött a győri Cucor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium 400. tanéve. A jubileumi alkalom egyszerre adott lehetőséget a hálaadásra, az intézmény gazdag örökségének felidézésére és a tanév feladatainak lelki-szakmai előkészítésére. Adja hírül az intézmény. Az ünnepi eseményen Veres András győri megyés püspök és Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát is jelen volt. A délelőtt folyamán szakmai előadásokat tartottak. A jubileumi konferencia keretében bemutatták a 400. tanév emlékére készült érmet is, amelyet Lebó Ferenc Munkácsi Mihály díjas magyar érem és szobrász művész tervezett, és a Magyar Pénzverőben készítettek el. Az emlékérem egyik oldalán a Győri Főtér Bencés épület együttese, a másikon a Győri Bencések címere látható. A 400. tanév ünnepélyes megnyitása augusztus 30-án lesz. A Szent Gotthárd zsidai Jó Pásztor kápolnában gyűltek össze augusztus 22-én a Szombathelyi Egyházmegye papjai és szüleik, hogy Fekete Szabolcs Benedek püspök atyával adjanak hálát a papság hivatásáért, írja martinus.hu. Prédikációjában Szabolcs atya a szülői tiszteletről elmélkedett. Elsősorban Brenner János szülei iránti tiszteletét, szeretetét állította a jelenlévők elé példának. Mint mondta, a 10 parancsolatban is benne van, atyádat és anyádat tiszteld, ez a mai világban kiveszőben van. Szentbeszédében püspök atya saját életéből vett személyes élményt is megosztott az atyákkal és szüleikkel. A szentmise végén Pongrácz Benedek atya rövid szentségimádásban kérte az Úr segítségét mind a szülők és mind pap fiaik életére. A szentségi áldás után Szabolcs atya az édesanyákat egy szál rózsával, az édesapákat egy üveg borral örvendeztette meg. Sárváron tartották a Szombathelyi Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények Veni Sancte Szentmiséjét hétfőn, melyet Székely János megyés püspök mutatott be az iskola lelkészekkel közösen, írja martinus.hu. Az ünnepség elején Tálas József főigazgató bevezetőjében elmondta, hogy a sárvári Szent László templom idén ünnepli kibővítésének 100. évfordulóját, valamint a sárvári Szent László iskola a fennállásának 30. jubileuma is erre a tanévre esik. Az ünnepségen külön köszöntötték a leköszönő és új igazgatókat, majd Benyusz Márta jogász, gyermekjogi szakember, a kiskorúak védelmével foglalkozó Pápai Bizottság európai regionális tanácsadója tartott előadást a gyermekvédelemről. A Szent Mise prédikációjában János püspök 14. Leó pápa körlevelét idézte, mely a mesterséges intelligencia előnyeit, veszélyeit taglalja. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
3: Azzal a kérdéssel fordulok önökhez, hogy imádkozzak édesapám gyógyulásért, aki halálos beteg és sűrűs vesely elégtelenségbe szenved. Köszönöm szépen a segítséget.
4: Én imád szeretnék kérni, drága jó fiamért, és Tomikáért, aki hát ma megy katéter cserére az urológiára, hogy kérem a drága Úr Jézust, a drága szüzenyánkat, hogy segítséget nagyon, hogy bírja ki, míg odaér, és nagyon szépen tudják precízen megcsinálni a problémáját, és az utakon is legyen megsegítve a drága fiam, a Tomikám, és mindazok, akik vele vannak, és magamért is kérnék imádat, mert is sokat aggódom, ő végette, és önökére, Mária Rádióért, köszönöm szépen, dicsértessék Jézus Krisztus!
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot, az anyakönt bejárását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben ülhessen fel. Kedves imád kérek Ferenc pápa lelkűzességét, Leó pápa egészségét. Kedves imád kérek és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozzunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden hozzám tartozó szeretteim lelkük üdvességükért. A tisztító tűzben szenvedő lelkükért, és azokért a lelkükért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnését az egész világon, Magyarország és az egész világ békéjéért, és imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kovács Miklós teljes felépüléséért, egészségéért, gyógyulásáért szeretnék kérni imát. Köszönöm szépen!
7: Megköszönöm az eddigi kegyelmeket, és kérem az imát, hogy jó döntést hozzak, és tudjam elvégezni a feladatomat. Segítsen meg a jó Isten, köszönöm szépen!
8: Hálát adok a drága jó Jézusomnak, szűzanyámnak, hogy egy életen át segítettek. Férjem 3 éve halt meg, 60 évet éltünk együtt. Nehezen tudom feldolgozni elvesztését. Kérem az irgalmas Jézust, hogy fogadja férjemet irgalmas szeretetében. Kérem a Szentlélek kiáradását családomra. Egy fiú unokámat, ki letért a hit útjára, segítse vissza, drága jó Isten, én imádságommal támogatom. Kérem, hogy családomban hit és szeretet, megértés működjön minden idősért, özvegyért és betegért, és kérem a közös imát és a jó Isten kegyelmét a Mária Rádió összes dolgozójáért, családjukat áldja meg a drága jó Isten. Kérek még közös imát jövő héten 2 nagyon komoly vizsgálatomért és a jó eredményért. Köszönettel és tisztelettel.
9: Imád szeretnék kérni családunk összes élő és elhunyt tagjaiért. Nagyon szépen köszönöm, és még unokájaimért is köszönöm szépen.
10: Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Mária, Zsuzsanna, Katalin, Ilona testvéreink gyógyulásáért, az orvosokért, a záporokért, a leányoméknek gyermekáldásért, a fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja önöket. Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát elhunyt és élő szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőért, a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, egy jó szándékra, a háborúk megszűnéséért, és minden háborútól szenvedő emberét. Isten áldja meg a Mária rádiót, és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
11: Imád szeretnék kérni a rádió összes dolgozójáért, a háború megszűnéséért, hogy béke legyen, pápáért, püspökökért, papokért, jó magamért. Hálát adok a drága szűzanyámnak, munkáldásért, kegyelemért, és továbbra is szeretném kérni, hogy jobb legyen az eredményem, férjemért, a jogulásáért, a műtét után, Margit nénéért, a szemműtét után, imád szeretnék kérni unokám jogulásáért, a munkahelye megmaradásáért, Esztikémért, hogy jobbulást, hogy egy vírus elkapta a vőmnek a balesetből kifolyólag. Most a jobbulásáért, lányomnak, hogy időbe felismerjék a balesetből kifolyólag a betegségét, ismerőseimért, segítőimért, a diákokért, a tanévkezdéshez, sok kis sikert, egészséget, unokáimért, dédunokáimért, minden élő családtagjaimért, elhújt családtagokért.
12: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet drága Jézusnak és a szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imád kérni elhunyt családtagjaim lelki üdvért, lányom unokáim hétben való megmaradásukért, egészségükért, az új tanévre való készülődésért az unokáimnak, a magam egészségéért, Magyarország és a világ békéért, Mária Rádió fennmaradásáért, támogatóiért, és a dolgozóiért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: irgalmasság órája.
1: Könyörülj rajtam, Istenem, mivel irgalmas és jóságos vagy. Töröld el gonoszságomat mérhetetlen irgalmaddal, mosd le bűnömet teljesen, és vétkemtől tisztíts meg engem.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
3: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
0: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.

0: Az Isten akaratára való hűséges ráhagyatkozás mindig és mindenütt, minden körülmény között és minden élethelyzetben nagy dicsőséget szerez Istennek. Az Isten akaratára való ráhagyatkozás nagyobb értéket képvisel az ő szemében, mint a hosszú ideig tartó böjtök, önmegtakadások és a legszigorúbb vezeklés. Az Isten akarata iránti szerető odaadás egyetlen aktusa is nagy jutalmat érdemel.
1: Isten akarata, gyönyörűsége és tápláléka vagy lelkemnek. Ha meghajlok Isten akarata előtt, lelkemet mélységes béke árasztja el.
0: Isten sohasem alkalmaz szabad akaratunkon erőszakot. Tőlünk függ, el akarjuk-e fogadni az isteni kegyelmet, vagy sem. Együtt akarunk-e működni vele, vagy elpecséreljük kegyelmét.
1: Nem szabadna kényszerítenünk Istent, hogy azt adja meg nekünk, amit kérünk tőle. Sokkal fontosabb, hogy fogadjuk el az ő akaratát.

Imádott Jézusom! Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen. Fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.

0: Szeretlek, Uram! Istenem, én erősségem, menedékem és sziklaváram, szabadítóm, te vagy nékem. Mária, segíts! Ó, el ne hagyj, hiszen az irgalmasság anyja vagy. A te jóságod és hatalmad minden bajtól szabadíthat. Ha már a földön nincs remény, szavaidra Istentől jön segély. Mária, segíts! Ó, el ne hagyj, hiszen az irgalmasság anyja vagy. Csodálatos Isten anya, mutasd meg hát hatalmadat. Amen.
1: Mária, magyarok nagyasszonya, béke királynője.
0: Könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Már hónapok, sőt évek óta aktuális a kérés, hogy az ősegyház mintájára a hívek a szüzanya különös közbenjárását kérjék, és együtt emeljék fel könyörgő szavukat Istenhez, mindenekelőtt az ukrajnai háborús konfliktus békés rendezéséért, de minden más feszültség megoldásáért is, hogy a békétlenségek térségeiben újra induljon a társadalmi és a gazdasági élet. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és az egység ajándékáért, valamint a szentföldi, a libanoni és a közel-keleti testvéreinkért is, akik háborútól szenvednek. Fohászkodjunk a népek közötti párbeszéd bátorságáért. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Ment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenképpen, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobbára szorulnak irgalmadra.

0: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobbára szorulnak irgalmadra.

0: Mária, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most is.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszony.

0: üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vett az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vett az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vette az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk és Istenünk, a Te egyszülött fiad, életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen. Kedves hívek, köszönjük, hogy együtt imádkoztunk, elmélkedtünk és engeszteltünk Kassától Pozsonyig, Miskolctól Budapestig, Komáromtól Délvidékig, Ungvártól Csíksomlyóig. Köszönünk minden anyagi, szellemi és lelki támogatást, amivel elhalmozzák a Mária Rádiót. Adja Isten, hogy továbbra is meghalljuk, megértsük és megszívlegyük a Szentatya boldog emlékű Ferenc pápa szavait. Elég a háborúból, elég a támadásokból, elég az erőszakból. Mondjunk igent a párbeszédre és a békére. Az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspökei 2024-ben a pünkösd vasárnapi szentmisén a Szent Annaréti engesztelő kápolnánál felajánlották népünket és nemzetünket az Úr Jézus szentséges és irgalmas szívének, valamint Szűz Mária szeplőtelen és fájdalmas szívének. Ezt a felajánlást ott évente megújítják, ami az idén is megtörtént. Ehhez most mi is csatlakozzunk nagy-nagy bizalommal. A dicsőséges Szent Háromság, égi édesanyánk, minden szent és szent angyal színe elő.

0: ének, a Szentlélekben egyesült két szent színek, Budapestet, Magyarországot, a magyar népet, a magyar egyházat, közösségeinket és családjainkat. Jézusunk, Te vagy a mi királyunk, Szűzanyánk, Te vagy a mi királynőnk, kérjük, vegyetek szerető pártfogásotokba és oltalmatokba minket is. Segítsetek, hogy le tudjuk győzni a bűnt, ellene tudjunk mondani a sátán kísértéseinek, és előre haladjunk az életszentség útján. Reátok bízzuk életünket, népünk és nemzetünk védelmét, Isten nagyobb dicsőségére, most és az örökké valóságban. Ebbéli készségünkben erősítsen meg mindnyájunkat, határon innen és határon túl, az Anya Szent Egyház áldása.
1: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
2: Istennek legyen hála.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Az elutasítást is tanulják a fogyatékossággal élő fiatalok a máltai ifjúsági mozgáskorlátozott táborban. A mohácsi csata előtti eseményekre emlékeztek Bátán. Nagyváradon találkoztak a magyar nyelvű papnevelő intézetek elöljárói, hírszerkesztő Kótáné, Koltai Veronika. Tovább tanuláshoz, álláskereséshez és testi-lelki megerősödésükhöz is segítséget kapnak a fogyatékossággal élő fiatalok az augusztus 24 és 29 között zajló 11. máltai ifjúsági mozgáskorlátozott táborban. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyhetes táborában önbizalom erősítő foglalkozások, konfliktus kezelési helyzetgyakorlat, portréfotózás, vitorlázás és parasportág választó is várja a mintegy 100 mozgássérült fiatalt. Adja hírül a szervezet. A Máltai Szeretetszolgálat az 1990-es évek óta szervez nyári programokat mozgássérült és halmozottan sérült fiatalok számára. A tábor sajátossága, hogy a mozgássérült fiatalokat családjuk és állandó segítőik helyett a feladatra speciálisan felkészített kortárs önkéntesek segítik, így a táborozás közös élményeken keresztül segíti a fogyatékkal élő emberek elfogadását és beilleszkedését. A mohácsi csata előtti eseményekre, az utolsó országos gyűlésre és a csata előtti utolsó tábori szentmisére emlékeztek augusztus 23-án Bátán, a Szentvér ősi kegyhelyén adja hírül a Pécsi Egyházmegye. 1526. augusztus 16-án érkezett meg II. Lajos magyar király és a serege nagy része Bátára. Másnap megérkezett Tomori Pál is, így megkezdődhettek a tárgyalások a legfontosabb kérdésben, ki legyen a sereg főparancsnoka. Szerémi György udvari pap emlékiratában azt emelte ki, hogy a király tiszta gyónást végzett, majd magához vette az oltári szentséget, 500 év elteltével az utókor emléktáblát avatott a kegyhelyen. A szabadtéri oltárnál Bíró László nyugalmazott tábori püspök mutatott be szentmisét, melynek keretében beszentelték azt a két koporsót, amely a középkorban a bátai kegyhelyen eltemetett, de időközben felszínre került csontmaradványokat tartalmazta. Nagyvárad adott otthont augusztus 25 és 27 között a magyar nyelvű papnevelő intézetek elöljárói találkozójának. Az esztergomi, kismarosi, egri, szegedi, budapesti, nyíregyházi, miskolci és gyulafehérvári szemináriumokból érkező rektorok, spirituálusok és prefektusok a szakmai és közösségi együttlét mellett közelebbről megismerhették a várost, valamint a nagyváradi egyházmegye gazdag egyházi és kulturális örökségét. Számol be az eseményről az egyházmegye. A résztvevők a Székesegyházban ünnepi szentmisén vettek részt. Ezt követően Gál Katalin, pszichológus és mentálhigiénés szakember tartott előadást arról, hogyan lehet napjainkban sikeresen papnak nevelni a növendékeket úgy, hogy közben megmaradjon az emberi méltóság, a hivatás és az elköteleződés fontossága, valamint, hogy a kihívásokkal teli világban is meg tudjanak maradni embernek. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Tóth Ferenc nével, a Naputcai templom sekrestyésével Murányi Nikolett beszélget.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a budapesti stúdióból, ahol ma Tóth Ferencné Marikával beszélgetek, aki sekrestyés a Naputcai templomban. Kezdjük egy imával, hogy Isten áldása legyen a beszélgetésünkön. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Tehát Marika 37 éve sekrestyés a Naputcában, 1945-ben született vidéken, római katolikus családban nőtt fel, volt első áldozó, bérmálkozó, de önállóan később nem élt hitéletet. Budapestre költözött, és úgy 18 éves kora körül úgy mesélted Marika, hogy akkoriban nem érdekelt a vallásos élet. Jöttél Pestre dolgozni, szövőnő és fűzőnő voltál az újpesti pamutgyárban, ahol aztán pártitkár lettél. Marxista egyetemet végeztél. Férhez mentél, aztán egy fiat született, és sajnos 40 évesen megözvegyültél. Nem volt könnyű az életed. Ekkoriban kezdtél érdekes álmokat látni férjed halála után, amik mindig előre megmutatták neked az utat, irányadóak voltak a te személyes életedre vonatkozóan. Isten belenyúlt az életedbe a férjed halála után. Ennek a beszélgetésnek mottója lehet ez a szentírási idézet. A végső napokban, mondja Isten, kiárasztok lelkemből minden testre, fiaitok és lányaitok profétálni fognak, az ifjak látomásokat látnak, az öregek álmokat álmodnak. Kedves Marika, kérlek, mesélj nekünk arról, hogyan hívott meg téged az Úr a hitre a templomba.
1: Október közepe táján, csütörtökön reggel, akkor arra ébredtem, hogy pénteken el kell mennem a templomba. Egész nap ez dolgozott bennem, hogy én nem hiszek Istenben, tehát nem vagyok vallásos. Mit mondanak az emberek, ha én elkezdek templomba járni? És valójában csütörtökön, pénteken szinte a gondolataimat ez a feladat, vagy talán kényszer is, mert mindig vele foglalkoztam, töltötte be egész péntek estig, amikor valójában nem mentem el a templomba, mert délelőtt dolgoztam, a házi munkák otthon tartottak, mostam is, nem mentem el pénteken, és olyan lelki válságba kerültem, hogy nem érdemes élni, mi az életem célja, értelme. Nagyon szenvedtem tőle. Teljesen addig, míg egy gondolat jött, hogy jövő pénteken elmegyek a templomba. Akkor megnyugodtam, és tulajdonképpen béke, nem vagyok ideges természetű, békével töltöttem az estét utána, és egy hét eltelt ismét. A következő csütörtökön azzal ébredtem, pénteken templomba megyek, és akkor, hogy minek menjek, nem megyek. És csütörtökön péntek egész nap ezzel foglalkoztam gondolatba, és pénteken este 17:30 nem megyek, és akkor egy hang, ami belső indítás, hogy megígérted, és na, mondtam, hogy jó, megígértem, elmegyek a templomba. És akkor elmentem a templomba, nem tudtam imádkozni, illetve talán nem is akartam, hanem, de azt tettem, hogy amikor fölálltak az emberek, fölálltam, ha leültek le, tehát ott voltam a Szentmisén, részt vettem, lettem, és valójában a templomban megnyugodtam, béket töltött el. Örömmel mentem haza, hogy békében, megnyugvással.
0: Ez a férjed halála után volt, ez a két hónappal,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, tehát augusztus 10-én halt meg a férjem, és ez október közepén indult. Hogy
0: és ekkor 40 éves voltál.
1: Igen. Egyik pénteken nem mentem el, a másik pénteken elmentem. Ha nem mentem el, akkor lelkiválság volt, hogy nincs értelme az életemnek, hogy tehát ez így nem jó. Viszont ha elmentem, akkor béke, nyugalom volt a szívembe, és megelégedés. Ez így ment januárig. Januárban jöttem arra, hogy jó nekem menni a templomba, hogy miért nem megyek. De igazából arra nem gondoltam, hogy szombaton, vasárnap vagy bármikor, mert csak a péntekre kaptam az indítást Jézus szenvedésének a napjára. Január végén összetalálkoztam a Imre atyával, és akkor megkérdezte, hogy miért csak mindig pénteken jövök misére. Igazából nem tudtam megmondani neki, mert számomra ez annyira új volt minden. Mondta, hogy a vasárnapot kell megszentelni, ezért attól kezdve pénteken is mentem, meg vasárnap is mentem. Áprilisig a lelkembe szaporodott a hit, az erősítés, mert kaptam álmokat. Viszont áprilisben odáig jutottam, hogy se előre menni nem tudok már a hitbe, se visszafordulni nem tudok már a pátakság felé, és akkor volt egy nagy álmom. A álmaimat Szent József templomhoz kötenek. Legtöbb álom ott történik, illetve álmomban ott vagyok. Nyitva volt a templom ajtó, én az ambó előtt álltam, és a nyitott ajtón a két padsor között valami hömpögött. Nem víz, inkább füst ennek tűnt, de szerintem az idő volt, hogy az idő múlik, és ahogy kifele kellett volna mennem, de nem mertem elindulni, és a kórusról hangot hallottam, hogy ne félj, indulj el ezen az úton tisztább, mint az arany. Akkor még nem tudtam, hogy Isten így szól az emberhez, csak később, évek múltán jöttem rá, és akkor elindultam, ahogy haladtam az úton, sírva mentem.
0: Eddig volt az álom, és utána ott folytatódik a valóság, hogy letetted a piros könyvet.
1: Igen, sok megpróbáltatás volt, de ez olyan lendületet adott, és letettem a piros könyvem, visszaléptem, utána a munkahelyemen sok probléma adódott, mert bolondnak néztek, hogy Isten miatt kiléptem a pártból.
0: És te hogy érted ezt meg?
1: Nehezen. Sok lelki szenvedésbe volt részem, de hála Istennek az Úr küldte az álmokat. Tehát nem csak az egy álom volt, nagyon sok álmom volt az első időkben, és valójában az is, hogy felkészített az Úr arra, hogy munkahelyváltásom lesz, mert álmodtam, hogy úgy megyek a plébániára, mint aki hazamegy. És a naplomba mit írok, beírtam, hogy aggódom a Jutkáért, aki ott dolgozik. Utána jött az álom, hogy valaki jön, a szemét ugyan nem látom, most már talán mondhatom, hogy ő az atya, mert szemét nem láttam. Álmomban nem látok szemét, csak hangot hallok, tapasztalok dolgokat, hogy adott nekem egy fakanalat, és azt mondta, hogy meg kell tanulnod főzni.
0: Adott egy fakanalat a kezedbe az Úr álmodban, és kerested a jelentését.
1: Igen, mert valójában baráti társaságban egyszerűen, de finoman főzök, tehát amit készítek, az finom. Most ez mit takar, mire kell figyelnem. Ugye gondolatban sokat foglalkoztam vele. Szeptemberben elhelyezték az Imre atyáikat, akkori plébánost, Füles Lajos atya meg a Szabó János atya jött a helyére. A Szabó János atya két hét után mondta, hogy vállaljam el a sekrestyésséget.
0: Tehát megkért az atya, hogy vállald el a sekrestyési feladatot?
1: Igen, és mondta, hogy a templomot rendbe tartani, a miseruhákat, a kellékeket, ez lenne a feladatom, meg nyitni, zárni a templomot, meg néha neki főzni. És amikor azt mondta, hogy néha neki főzni, rögtön párhuzamba állt azzal, hogy meg kell tanulnod főzni. János atya beteg volt, és szakácskönyvből főztem neki tulajdonképpen.
0: Speciális diétával.
1: Igen, speciális diétával.
0: Tehát akkor ennek az álomnak is megvolt az értelme.
1: Igen. Ami még nagyon fontos, ugye én a Pamutba viszonylag jól kerestem, és a János atya mikor mondta, hogy Marika, mi nem tudunk annyit fizetni, mint a Pamutba, a felénél kevesebb pénzért jöttem a templomba dolgozni, mert vállaltam a sekrestyési munkát, és ő mondta is, hogy nem tudunk annyit fizetni, és akkor mondtam, hogy semmi baj, mert ha Isten hív, akkor ő gondoskodik rólam.
0: És azóta úgy tudom, hogy 37 éve papok jöttek, mentek, helyezések voltak, de te hűségesen azóta is ott vagy.
1: Igen.
0: És kitartóan dolgozol.
1: Igen, tulajdonképpen az álmakon keresztül vezet az Úr, és ami nehezebb, ott mutatja az utat, hogy mire kell figyelnem. Hát azóta ugye itt vagyok, néha nehezebb, néha nagyon könnyű körülmények között. Igen.
0: Említettél nekem konkrét álmot, aminek köze van a hited fejlődéséhez is, megosztanád velünk, hogy Isten hogy van benne az életedben.
1: Igen, tulajdonképpen nagyon nehéz időszakok is voltak. Volt, amikor testi lelki fájdalom gyötört, hogy a fogam begyulladt, és nagyon szenvedtem tőle, és akkor elmentem a templomba, de ott is ilyen ellenséges érzületek vettek körül, mert nagyon sokszor visszahallottam azt például, hogy ő pártitkár volt, és most itt van, a templomba dolgozik. Volt, amikor nagyon negatív hatással volt rám, mikor fájt a fogam, úgy összecsaptak a fejem fölött a hullámok, hogy már nem bírom, sokáig nem bírom tovább, és akkor, tehát álmodtam, hogy kristálytiszta vízbe úszom, egy nagy halat érintek, és nem tudom, hogy honnan jövök és hová megyek. Csak a nagy hallal úszom, és olyan, mint a szerelem. Egy nagyon szép érzés volt bennem. Ez az álom volt az, amikor örömmel töltött el, felszabadított, és akkor elmentem utána a templomba, és akkor a prédikációba az atya hal értelmezéséről prédikált, hogy tények Jézust hallal ábrázolták, ugye, mert ugye a keresztények, tehát az első időkben halal ábrázolták, mert ugye nem lehetett róla beszélni, hanem jelezték, és nagyon szépen kifejtette az atya, és akkor az idő alatt elmúlt a fogfájásom, hogy szinte meggyógyultam. Öröm töltött el a szívemet az, hogy mit nekem a világ, ha Jézussal járok együtt. Tehát ez annyira jó volt, hogy az ilyen álmok mindig megerősítettek a hitembe.
0: Ez erőt adott, hogy tovább lépjél.
1: Igen, hogy tovább menjek.
0: Nagyon köszönöm, hogy megosztasz velünk ilyen mély álmokat, ilyen mély érzéseket, ami biztos segít a hallgatóknak is, nyilván másoknak is vannak álmaik, nem biztos, hogy mindig tudjuk értelmezni jól, de ez nagyon jó, hogy nálad úgy látom, hogy mindig megtalálod aztán az értelmét a te életedre vonatkozóan.
1: Hosszú ideig nem gyakoroltam a vallásomat, és amikor rátaláltam Isten útjára, próbáltam, ismét ugye jártam rendszeresen templomba, hogy szentáldozáshoz járulhassak. Szigorú volt Imre atya, és felkészített arra, és tulajdonképpen hosszú időn keresztül ugye nem áldozhattam, hanem átvettük a hitünknek az alapjait, tehát követelményt állított velem szembe, és na, elérkezett az az idő, amikor végre meggyónhatok, áldozhatok, örültem neki, szerdán este meggyóntam, és akkor elhatároztam, hogy csütörtökön újra áldozom, és nem tudtam újra áldozni, és, mert amikor indultam el a templomba, a kulcs beletört az ajtóba, és ugye nem tudtam elmenni, és nagyon bántott, még sírtam is miatta. Most se vagyok méltó arra, hogy szentáldozáshoz járuljak. Pénteken mehettem, és valójában pénteken újraáldozhattam, és nagy öröm volt számomra, de később, amikor akkor nem tudtam, hogy első péntek van, illetve ez még nem világosodott meg előttem, csak később, egy pár hónap múlva, amikor visszalapoztam a naplomba, hogy tulajdonképpen az Úr péntekre hívott meg engem, az újraáldozásom is nem csütörtökön volt, hanem első péntekre esett, mert az első pénteket, mint Jézus betiszteletét tartott. Tehát azt mindig különös figyelemmel kísértem, csak akkor még nem tudtam, tehát nem volt elég világos számomra, hogy ez mennyire fontos, és nekem a fontos.
0: Igen, tehát ez nem azt jelenti, hogy csütörtökönként nem áldozol, hanem csak azt, hogy akkor az újrakezdés az egy első péntekre
1: igen,
0: se.
1: Igen, hogy
0: Jézus szentsége hát szívének az igen, engesztelés.
1: Igen, első péntek az egy kicsit ünnep is Jézus szent szívének a tiszteletével, hogy,
0: igen.
1: És akkor, hogy meg mai napig is a első péntekre mindig tisztelettel gondolok, hogy az egy kis ünnep a számomra.
0: Igen. Van-e akkor olyan, ami úgy fontos uh-huh. neked a szíved mélyén, és nem hangzott el? Hogy hívott az Úr az imára téged?
1: Igen. Többször, mert többször van olyan álmom, amiben imádkozom. És valójában a békéért a világnappal kapcsolatban is, és akkor van, amikor, ahogy szól az Úr, hogy te imádkozz, és én mindig a mi atyánkot és a üdvözlégyet, ezt a két imát imádkozom álmomba. Viszont ez a mai napig megvan, hogy éjjel arra ébredek, hogy imádkozom. Elalszom, megint ébredek, és megint imádkozom. A múlt héten is volt egy olyan nap, hogy ahányszor fölébredtem, én imádkoztam. Ugye, mert az Úr felszólított arra, hogy te imádkozz, és én próbálom ezt, és ez teljesen független tőlem, mert ugye nem tudom, én elalszom, lefekszem, és mondjuk nem is minden nap az, hogy na most minden nap, hanem alkalmanként, hogy mi befolyásolja, nem tudom.
0: De, csak arra ébredsz fel, hogy imádkozom.
1: Igen, és akkor megint elalszom, megint arra ébredek, hogy imádkozom. És tulajdonképpen
0: csatlakozhatok hozzád, én is megéltem ezt már sokszor.
1: Igen?
0: Igen.
1: Ahogy
0: arra ébredek föl, hogy imádkozom.
1: Igen.
0: Úgy érzem ilyenkor, hogy szükség van az imánkra.
1: Igen, igen. És ugye az Úr többször hív embereket, hogy imádkozzanak a békéért, és mondjuk én minden nap imádkozom a békéért tulajdonképpen, ami állandó, hogy a papjainkért, papi hivatásokért a békéért való imádkozás, és mondjuk szeretek is imádkozni, tehát reggel, ha fölkelek, imával kezdem a napot, Solos ma, ima, és akkor úgy folytatódik, tehát én minden nap imával, tehát az Úr elé.
0: És este mégy a Szent Misére, a munkahelyedre, igen, a templomba, és imával is fejezed be.
1: Igen, a napi zsolosmát azt imádkozom, még szeretem a litániákat. Igaz, ez kötött, de én ilyen szépen nem tudom megfogalmazni, ahogy le van írva Jézus szeve litánia, gondviselő Isten előtt való imádság. Tehát én szeretem a litániákat imádkozni, hogy együtt lenni Istennel.
0: Ez egy nagyon szép befejezés volt. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Örülök, hogy eljöttél és megosztottad a hallgatókkal ezt.
1: Köszönöm én is a lehetőséget.
2: Tóth Ferencnével, a Naputcai templom sekrestyésével Murányi Nikolett beszélgetett.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Nagyváradon találkoztak a magyar nyelvű papnevelő intézet elöljárói. A mohácsi csata előtti eseményekre emlékeztek bátán. Az elutasítást is tanulják a fogyatékossággal élő fiatalok a máltai ifjúsági mozgás korlátozott táborban. Hírszerkesztő Kótáné, Koltai Veronika. Nagyvárad adott otthont augusztus 25 és 27 között a magyar nyelvű papnevelő intézetek elöljárói találkozójának. Az esztergomi, kismarosi, egri, szegedi, budapesti, nyíregyházi, miskolci és gyulafehérvári szemináriumokból érkező rektorok, spirituálusok és prefektusok a szakmai és közösségi együttlét mellett közelebbről megismerhették a várost, valamint a nagyváradi egyházmegye gazdag egyházi és kulturális örökségét. Számol be az eseményről az egyházmegye. A résztvevők a Székesegyházban ünnepi szentmisén vettek részt. Ezt követően Gál Katalin pszichológus és mentálhigiénés szakember tartott előadást arról, hogyan lehet napjainkban sikeresen papnak nevelni a növendékeket úgy, hogy közben megmaradjon az emberi méltóság, a hivatás és az elköteleződés fontossága, valamint, hogy a kihívásokkal teli világban is meg tudjanak maradni emberek.

0: tiszta gyónást végzett, majd magához vette az oltári szentséget. 500 év elteltével az utókor emléktáblát avatottak egy helyen. A szabadtéri oltárnál Bíró László nyugalmazott tábori püspök mutatott be szentmisét, melynek keretében beszentelték azt a két koporsót, amely a középkorban a bátai kegyhelyen eltemetett, de időközben felszínre került csontmaradványokat tartalmazta. Tovább tanuláshoz, álláskereséshez és testi-lelki megerősödésükhöz is segítséget kapnak a fogyatékossággal élő fiatalok az augusztus 24 és 29 között zajló 11. máltai ifjúsági mozgáskorlátozott táborban. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyhetes táborában önbizalomerősítő foglalkozások, konfliktus kezelési helyzetgyakorlat, portréfotózás, vitorlázás és parasportág választó is várja a mintegy 100 mozgássérült fiatalt. Adja hírül a szervezet. A Máltai Szeretetszolgálat az 1990-es évek óta szervez nyári programokat mozgássérült és halmozottan sérült fiatalok számára. A tábor sajátossága, hogy a mozgássérült fiatalokat családjuk és állandó segítőik helyett a feladatra speciálisan felkészített kortárs önkéntesek segítik, így a táborozás közös élményeken keresztül segíti a fogyatékkal élő emberek elfogadását és beilleszkedését. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.
2: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
3: Kedves hallgatóim, könnyű, átmozgató tornára hívom Önöket, tartsanak velem! Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjünk el hanyatfekvésben, lábakat hajlítsuk be, talpakat talajon. Vegyünk egy nagy levegőt, közben húzzuk mindkét vállat a fülünkhöz, nyújtsuk meg az egész felső testet, billentsük hátra finoman a fejünket, nyíljon meg a torok, majd fújjuk a levegőt, csúsztatjuk le mindkét vállat kart a sarkak irányába, állat hozzuk a mellkashoz, és nyújtóztassuk meg jól a tarkunkat. Ezután a karokkal nyomjunk bele erőteljesen a matracba, vegyünk egy nagy levegőt, a mellkast emeljük ki, hátul zárjuk a lapockákat, majd ellazítunk. Következik a medence billentés, beszívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben megszorítjuk a farizmainkat, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a derékrészt, majd veszünk egy levegőt, előre billentjük a medencét, és csinálunk a derekunk alatt egy alagutat. Mellkast kiemeljük, szívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben ugyanúgy billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, derekunkat nekipréseljük a talajnak, majd szívjuk a levegőt, billentjük előre a medencét, megnyújtózkodunk, és visszajövünk középre. Jobb térdet húzzuk a mellkashoz, majd kifelé billentjük a térdet, és leírunk hajlított lábbal egy nagy kört, majd még egy nagy kört, és letesszük a talpat középre. Húzzuk a másik lábat a mellkashoz, billentjük kifelé a térdet, és rajzolunk egy nagy kört hajlított lábbal, és még egy kört, és letesszük a talpat a talajra. Oldalra hozzuk a két kart, két térdet billentjük egyszerre jobb kéz felé, csípővel utána nyújtózkodunk, elnézünk a másik irányba, mellkast kiemeljük, és jövünk vissza középre. Két térdet billentjük a másik irányba is, hosszan toljuk előre a medencét, kiemeljük a derekunkat, és jövünk vissza középre. Forduljunk át az oldalunkra, alul levő lábat behajlítva tartjuk, csípő magasságig emeljük meg a felül levő lábat, és hozzuk párhuzamosan a talajjal előre a homlok irányába, nyújtott lábbal dolgozzunk, és vigyük hátra. Ezt még kétszer ismételjük meg, hozzuk előre a lábat, hosszan nyújtózkodva visszük hátra, és még egy pár mehet előre, és hátra. Forduljunk vissza hanyatfekvésbe, talpakat talajon. Két tenyeret tegyük rá a combtőre, állat hozzuk a mellkashoz, lapocka aljáig emelkedjünk meg, csúsztassuk a tenyeret a térdek irányába, picit megtartjuk, és hanyatfekvésbe gördüljünk vissza. Még kétszer állat hozzuk, csúsztatjuk a mellkashoz, lapocka aljáig, meg

0: Emelkedünk, kifújjuk a levegőt, és vissza leengedjük magunkat. Még egy utolsó, emelkedjünk meg, fújjuk a levegőt, húzzuk a hasat, szorítjuk a feneket, és vissza leengedjük magunkat. Forduljunk át a másik irányba, feküdjünk az oldalunkra, kanalazzuk mélyre a hasat, alul levő láb behajlítva, csípő magasságig emeljük meg a felül levő lábat, és hozzuk párhuzamosan a talajjal előre a homlok irányába, és vigyük hosszan hátra, és még kétszer ismételjük meg, hosszan előre, és hosszan hátra nyújtózkodunk, és egy utolsó. Forduljunk a hátunkra, talpakat talajon, húzzuk a hasat, húzzuk a vállat is a fülhöz, egy picit megnyújtóztatjuk a felső testet nagy levegővel, majd hosszan elnyújtózkodunk, kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
1: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót és benne a Boldogan élnek, amíg című műsorunkat hallják, amelyben házas hétvégések vallanak egy-egy témáról, vallanak önmagukról. Augusztus legvégén járunk, már mindannyian az iskolakezdés, a munkaév kezdetének a lázában égünk. Éppen ezért arra gondoltam, hogy a mai műsorunkban egy picit az iskolakezdés gondolatkörét járjuk körül, három házas pár lesz ebben segítségünkre. Köszönöm nekik a lehetőséget, hallgassuk szeretettel az ő vallomásukat, az ő gondolataikat.
1: Tulipán Temese és Tamás vagyunk, és kaptunk egy nagyon kedves kérést avval kapcsolatban, hogy az iskolai időszakra, hogy igyekszünk szülőként a gyerekeinket fölkészíteni. Hát ezeket megpróbáltuk egy kicsit összeszedni, pár gondolatot emelnénk így ki. Az anyukák nagyon szeretik a ruházattal kapcsolatos foglalatoskodást, bár ez az iskola kezdéskor nehézséget is jelent, mert túl sok minden esetleg növekedés, kinövés és cserét igényel. Hát nagyon fontos az egyenruhát, az ünneplőt, tényleg a gyermek méretére való, van-e otthon, netán a lába másfél méretet nőtte, mert akkor az ünneplő cipő már nem biztos, hogy jó rá. Úgyhogy ez egy fontos dolog a nyárban, hogy kövessük, hogy lesz-e testnevelésre is alkalmas ruházata cipője. Na, a füzettel kapcsolatban nem tudom, Tuli, te mit gondolsz?
2: Na, most én mit gondolok? Mit gondolok a füzetről? Nem tudom. Nem én szoktam intézni.
1: Jó, akkor még ezt én folytatnám. Tehát kisiskolás korban nagyon jó listákat szoktunk kapni tanítónéniktől. Ahogy cseperednek a gyerekek, a mi gyerekeinknél a felső tagozatban a hagyományos füzeteket már saját ízlésre díszítették, dekorálták a tantárgy függvényében, de mostanában már nagyon különleges és hihetetlen széles választék van a papírírószerboltokba. Én azt lényegesnek tartom, hogy a gyermek, ha teheti, akkor a gyermek válassza ki, hiszen egész évben az ő keze ügyében lesznek ezek a tantárgyi füzetek, kellékek, tehát hogy szeresse és a sajátjának érezze. Na, ahhoz viszont, hogy ezeknek mind meg legyen a helyük, én azt gondolom, hogy amikor beköszönt a vakáció, kevés olyan család van, aki rögtön átpakoláztatja a gyerekével az íróasztalt és a szoba zegét, zubát. Tehát az utolsó két hétben arra is szükség van, hogy a már kevéssé szükséges, vagy nem aktuális, azt elkülönítsük, és felszabadítsunk olyan helyet, hogy a gyermek az új tankönyveknek és füzeteknek mindennek meg legyen a helye. Úgyhogy egy átpakolás, akár íróasztalnál, akár szobán belül, ez is egy lényeges része az évkezdésnek. Tuli, te mondtál egy nagyon fontos dolgot, hogy a régi nyaralásainknál mi az, amit nem figyeltünk, és...
2: Tehát az iskolában nagyon szerencsés, hanem a vakációból hirtelen csattannak bele a gyerekek. Az utolsó másfél-két hétben már idővel igyekeztünk nem nyaralni, hanem otthon lenni, és ráhangolódni akár az alvás időszak visszaállításával, akár így a kicsit lelassulás a vakáció pörgéséből, hogy az iskolában való napi program ne legyen akkora hirtelen váltás. Az első években erre nagyon nem figyeltünk, és hát értek minket meglepetések.
1: De valójában az, amit mondasz, hogy az utolsó héten a kicsit kényelmes ébredést, vagy nap kezdést is igyekeztünk így a visszapörgetni a gyerekeknél, hogy nagyrészt az első tanév napján ne legyen akkora feszültség fölkelni a korai időpontban.
2: Hát a kevés is, az alvásidő visszatérése az iskola időszakhoz, illetve a régi tanszerek, iskolai eszközök szortírozása, selejtezése, velük a foglalkozás azért egy kicsit ráhangolta már a gyerekeket arra, hogy mi következik.
1: Mi most a nyári időszakban nagyon örültünk annak, hogy nagyon sokszor megnyílnak a gyerekeink. A minőségi időt úgy sikerült eltölteni, hogy bensőséges, hosszú és nagyon jó beszélgetésekben is volt részünk, és a kapcsolódások is így erősödtek. Mi azt kérdeztük meg azoktól a gyerekeinktől, akik még tanulnak, vagy közoktatásban, vagy felsőoktatásban, hogy mire van szükségük, miben tudjuk őket támogatni, mi az, amiben a segítségünket megkaphatják. Tehát, hogy talán úgy gondolom, hogy ez is jó ötlet lehet, mert jó érzéssel hallottam a válaszokat, amit így egyik-másik gyermekünk mondott.
2: Hát igazából a nyári időszakban nyilván ezek a nem feltétlenül mindannyian közösségben, hanem kettesben, hármasban történő beszélgetések mélyebb megosztásokra adnak lehetőséget, főleg az érzések az év során történtekkel kapcsolatban. És igen, lehet ilyenkor sokkal könnyebb rá fókuszálni, hogy mibe tudunk segíteni nekik az év során is akár, mert a főleg, ha többen vannak a gyerekeink, és mindenkinek külön órái foglalkozásai is vannak, akkor a tanulási időszak, főleg az első 2-3 hónap, az egy őrült futam. Igazából mindenki feszült, a gyerekek is, a szülők is, és csak arra tudunk koncentrálni, hogy hol nem értünk oda, mit nem sikerült megcsinálni. Nem a sikerekről szól az első időszak.
1: Hát, hogy ez a tanév is kedvező legyen annak a gyereknek, akiknek külön figyelmet kell szenteljen a szülő, így gondolok az esetleges szemüveges gyermekekre, vagy akinek tartás, vagy gyógytorna szükséglete van. Augusztusban, vagy legkésőbb szeptemberben ezen a kontrollon igyekeztünk mindig átfuttatni a gyermeket, hogy legalábbis a szakember évente kétszer szereti látni azt a gyermekünket, akinek ilyen szükséglete van, és ez is hozzá tud járulni, hogy könnyebben menjen a gyermeknek a tanév, vagy ha ez elhanyagolódik, akkor később derül csak ki, hogy milyen probléma van. Tehát erre érdemes időt szánni. Nálunk nagyon sokára derült ki a negyedik gyerekünknél, másodikos általános iskolás volt, hogy kiderült, hogy az a probléma, azért fáj a feje, azért nem úgy látja a táblát, mert hogy tényleg szemüvegre volt szüksége. Úgyhogy negyedik gyermeknél ez egy érdekes tapasztalat volt, hogy figyelmetlen voltam. Van még egy erős próbatétele szerintem, főleg a logisztikát összehangoló édesanyáknak, hogy a külön órák azok hogy ütik, vagy hogy nem ütik egymást, úgyhogy az esetleges délutáni programok kialakítása véget fontos, hogy az iskolában mit vállal a gyerek, és hogy a zene, vagy a cserkészetben milyen órát idősávot jeleznek, akik a foglalkozást tartják, tehát ezt még összekombinálni az első két hétnek szerintem egy nagyon erős odafigyelést igényel. Meg hát sok sikert kívánok ehhez minden édesanyának, édesapának. Én még egy a hitéleti részről szeretnék egy mondatot mondani. Azt gondolom és azt hiszem, hogy minden évnek egy nagyon erős háttér felületét mi szülők tudjuk adni. Van, amikor ez csak csöndben. Tényleg a gyermekeinkért imádkozva van, amely gyerekünk még engedi, hogy ezekbe támogatást is, vagy közösségi programba együtt elkísérjük őket. Mindenesetre azt gondolom, hogy a Veni Sancte mise, vagy alkalom akár, ha egyházi iskoláról van szó, vagy ha a templomban, ahova tartozunk, ez egy nagyon-nagyon fontos és lényeges része a tanévkezdésnek, hogy Szentlélek Úristen töltse be bölcsességgel, szeretettel, odafigyeléssel, készséggel a gyerekeinket, és kérjük az ő támogatását az egész tanév időszakára, és ugyanúgy a pedagógusok számára is, hogy legyen elég erejük és kitartásuk a gyermekeink neveléséhez. Van, amit még tudhatunk mondani?
2: Sokintem.
1: Azt gondolom, hogy magunknak is azt kívánhatjuk, hogy jó háttéremberek legyünk, ha kell, akkor tudjunk támogatni, segíteni, szólni, ha kell, akkor tudjunk csöndbe maradni. És
2: legyen elég türelmünk.
1: Igen.
2: A fáradtságunk mellett is.
1: Hát ez volt a mi összefoglalónk. Köszönjük.

0: Iskola kezdés közelettével sok családban egyszerre jelenik meg az izgatottság, a várakozás és bizonyos szorongás is. Ez a mi családunkra most különösen érvényes, hiszen az egyik gyermekünk idén fog érettségizni, a másik a 8. osztályt kezdi, legnagyobbunk 3. éves egyetemista, és van egy 10. osztályos gyermekünk is. Újra kezdődik a korai kelés, a reggeli rohanás, a tanulás, a külön órák, az edzések, a dolgozatok, a szülői értekezletek. Újra előkerül a kérdés, hogyan tudjuk úgy végigcsinálni ezt az évet, hogy közben ne veszítsük el egymást. Mert az iskola kezdés valójában nem csak a gyerekek számára jelent újrakezdést. A szülőknek, nagyszülőknek és az egész családnak is új feladatokat ad. És keresztény emberként talán érdemes egy kicsit másképp feltennünk a kérdést. Nem csak azt kell megkérdeznünk, hogyan legyen sikeres a gyermekem az iskolában, hanem azt is, milyen emberré szeretném, hogy váljon. Nem csak azt, hogy hányast kapott, hanem azt is, megtanult-e kitartani, tud-e megbocsájtani, tud-e segíteni másnak, tud-e örülni annak, amilyen van, tud-e különbséget tenni jó és rossz között, és tudja-e, hogy Isten szereti őt akkor is, amikor hibázik.
1: Talán az egyik legfontosabb különbség a keresztény nevelés és a pusztán teljesítményközpontú nevelés között. A világ könnyen azt üzeni a gyerekeinknek, akkor vagy értékes, ha jó vagy. Ha ötösöd van, ha sikeres vagy, ha ügyes vagy, ha bekerülsz valahova, ha nyersz, ha megfelelsz. A kereszténység viszont egészen mást mond. Nem azért vagy értékes, mert sikeres vagy. Azért vagy értékes, mert Isten szeret téged. Ez óriási biztonság lehet egy gyerek számára. Miért lesznek rossz jegyek? Mert lesznek rossz jegyek, lesznek kudarcok, lesz olyan dolgozat, ami nem sikerül, lesz konfliktus az osztályban. Lesz olyan tanár, akit nehéz megérteni. Lesz barátság, ami megszakad. Lesznek napok, amikor egyszerűen nincs kedve tanulni. És lesznek nekünk, szülőknek is rossz napjai. Talán túl hangosan szólunk rá a gyerekünkre, talán türelmetlenek leszünk, talán egy este végén azt érezzük, ezt most nem jól csináltam. A kereszténység azonban nem a tökéletes család ígérete, hanem a megbocsátás lehetősége.
0: Ezért az iskola kezdés előtt talán nekünk, felnőtteknek is van egy fontos feladatunk. Eldönteni, hogy milyen légkört szeretnénk otthon teremteni. Olyat, ahol minden este teljesítményértékelés van? Megcsináltad a leckét? Hányas lett? Miért nem lett jobb? Miért nem készültél? Vagy olyat, ahol ezek mellett van hely egy másik kérdésnek is. Milyen napod volt? És még fontosabbnak, van valami, ami bánt? És talán néha ennek. Imádkozzunk érte együtt. A katolikus család egyik nagy ajándéka éppen az lehet, hogy nem egyedül kell megküzdenünk mindennel. Ott van az egyház, ott van a közösség, ott van a vasárnapi szentmise. Ott vannak a szentségek, ott van a szentírás, és mindenek előtt ott van Krisztus. A gyerekeinknek pedig szükségük van arra, hogy ezt ne csak hallják, hanem lássák is rajtunk. Mert a hitet elsősorban nem elmagyarázni fogják megtanulni tőlünk, hanem megtapasztalni. Ha azt látják, hogy vasárnap reggel mindig rohanunk, és a mise csak egy újabb kötelező program, akkor ezt fogják megtanulni. Ha viszont azt látják, hogy a vasárnap valóban az Úr napja, hogy megállunk, együtt vagyunk, hálát adunk, és a család életének része a Szent Mise, akkor lassan megértik, hogy a hit nem egy tantárgy, hanem életforma.
1: És talán az iskola kezdés egyik legfontosabb kérdése éppen az idő. Mindannyian azt érezzük, hogy nincs elég időnk. Munka, iskola, külön óra, sport, bevásárlás, háztartás, utazás, telefonok, üzenetek, e-mailek. Közben pedig a gyerekünk egyszer csak 15 éves lesz, és megkérdezzük magunktól, mikor nőtt fel? Ezért az iskola kezdés előtt érdemes lehet végig gondolni, mire adunk időt. Mert amire időt adunk, azt üzenjük fontos. Ha a gyerekeknek minden nap van ide edzésre, külön órára és telefonozásra, de nincs 10 percünk arra, hogy vele legyünk, akkor akaratlanul is azt mondjuk, a teljesítménye fontosabb, mint te magad. Pedig lehet, hogy néha egy 10 perces esti beszélgetés többet ad neki, mint egy újabb külön óra. És itt kapcsolódik össze a családi élet a katolikus hagyománnyal. A katolikus ember életében mindig vannak ritmusok. Vasárnap, ünnepek, advent, karácsony, nagybőjt, húsvét, imádság, szentmise. Ezek segítenek abban, hogy ne csak sodródjunk. Az iskolai évnek is lehet ilyen keresztény ritmusa. Lehet egy rövid, közös esti ima. Lehet, hogy vasárnap együtt megyünk misére. Lehet, hogy a gyerekünkkel együtt mondjuk el este: Uram, köszönöm ezt a napot. Nem kell hosszúnak lennie. Néha elég egyetlen mondat. Istenem, vigyázz rá holnap az iskolában. Vagy köszönöm, hogy ma együtt lehettünk. A gyermek talán először csak hallgatja. Később talán ő mondja. És egyszer majd lehet, hogy felnőttként, amikor mi már nem leszünk, ott mellette ő maga fog imádkozni. Talán az egyik legszebb ajándék, amit szülőként adhatunk.
0: De van még egy fontos kérdés. Hogyan kezeljük a gyerekeink kudarcait? A keresztény ember tudja, hogy a kudarc nem feltétlenül ellenség. Jézus sem azt ígérte a tanítványainak, hogy mindig könnyű lesz. Azt ígérte, hogy velünk lesz. Ezért, amikor gyermekünk valamit elront, talán nem az első reakciónknak kellene annak lennie, hogy én megmondtam. Lehetne inkább, nézzük meg, mit tudunk ebből tanulni. Ez nem azt jelenti, hogy mindent elnézünk. A keresztény szeretet nem egyenlő azzal, hogy nincsenek szabályok. Sőt, a gyerekeknek szükségük van a határokra, rendre és következetességre. De a keresztény szülő egyszerre próbál igazságos és irgalmas lenni. Megtanítja a gyermekét arra, hogy a döntéseknek következményei vannak, ugyanakkor azt is megtanítja neki, hogy egy rossz döntés után van újrakezdés. Lehet újrakezdeni. És talán ezt kellene megtanulnunk nekünk, felnőtteknek is. Ha az első héten káosz van, ne gondoljuk azt, hogy elrontottuk az egész évet. Ha a gyerek nehezen áll vissza a rendszerre, legyünk türelmesek. Ha mi magunk elfáradunk, kérjünk segítséget. Ha hibázunk, kérjünk bocsánatot. Akár a gyermekünktől is. Mert amikor egy szülő azt mondja a gyerekének: bocsáss meg, tegnap türelmetlen voltam veled, akkor nem gyengévé válik a gyermek szemében, hanem megmutatja neki, mit jelent keresztény embernek lenni.
1: Az iskola kezdés tehát nem csak egy új tanév kezdete. Lehet egy új családi kezdet is. Egy lehetőség arra, hogy egy kicsit kevesebbet rohanjunk. Egy kicsit többet figyeljünk. Egy kicsit kevesebbet hasonlítsunk a gyerekünket másokhoz. És egy kicsit többet mondjunk neki: örülök, hogy vagy. Nem azért, mert 5-ös kaptál. Nem azért, mert megnyerted a meccset. Nem azért, mert jól sikerült a dolgozat. Hanem egyszerűen azért, mert te vagy az én gyermekem. És talán itt találkozunk a szülői szeretet Isten szeretetével. Mert Isten sem a teljesítményünk alapján szeret minket. Ő előbb szeret. És ebből a szeretetből indul minden más.
0: Az új tanév előtt ezért ne csak a füzeteket, tankönyveket, tollakat és iskolatáskákat készítsük össze. Készítsük fel a szívünket is. Kérjük Istentől a türelmet, amikor elfáradunk. A bölcsességet, amikor döntést kell hoznunk. A bátorságot, amikor nemet kell mondanunk. Az irgalmat, amikor a gyermekünk hibázik. És alázatot, amikor mi hibázunk. Kérjük azt is, hogy a gyermekeink ne csak okosabbak, hanem jobb emberek legyenek. Ne csak sikeresek, hanem boldogok. Ne csak önállóak, hanem felelősek. Ne csak erősek, hanem együttérzők. És mindenek előtt ismerjék meg azt az Istent, aki nem csak az iskolai év első napján, nem csak a sikeres napokon, hanem minden nap velük van. Adja Isten, hogy amikor szeptemberben belépnek az iskola kapuján, ne csak egy új tanév kezdődjön számukra, hanem egy olyan év, amelyben növekednek tudásban, emberségben és hitben is. És adja Isten nekünk, szülőknek a kegyelmet, hogy ebben jó társai és példái tudjunk lenni gyermekeinknek. Mert végül talán nem az lesz a legfontosabb, hogy hány 5-öst gyűjtöttek össze, hanem az, hogy amikor egyszer visszanéznek erre az időszakra, azt érezzék, szerettek engem, hittek bennem, mellettem álltak, és megtanítottak arra, hogy én is bízhatok Istenben.

0: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Én Péter vagyok, mellettem ül feleségem.
1: Ági vagyok.
0: És így, hogy közeledik a szeptember, lassan iskolakezdés lesz, szeretnénk erről beszélni, illetve megosztani a gondolatainkat, élményeinket, emlékeinket ezzel kapcsolatban. Én azzal kezdeném, hogy felnőttként váltam igazán vallásgyakorlóvá, és ezért nekem nagy öröm és nagy meglepetés volt a Veni Sancte miséknek a hangulata, az a kegyelmi állapot, amit ez árasztott magából, illetve hogy a gyerekeink mennyire nagy örömmel mentek a táska szentelésre egy-egy ilyen szentmise kapcsán.
1: Én pedagógus családban nőttem fel. Édesapám évtizedeken keresztül középiskolai tanár volt, és belőlem is pedagógus lett. Nagy hála van bennem, hogy a nyári szünetet a gyerekeimmel tölthetem a gyeses időszak lejárta után is, így a tanulás, illetve munka, illetve a nyaralás, pihenés periódusai azonosak velük. Sok közös élményt tudunk így szerezni. Van egy régi szokásunk, ami szerint a nyári szünet legutolsó napján egy-egy családot meghívunk, évenként más-más családot, hol keresztszülőket gyerekeikkel, hol a szomszédságból valakit, barátokat, vagy unokatestvéreket, és tartunk egy nyárbúcsúztató kürtős kalácssütést a kertben, szabad tűzön parázson. Miközben mindenki forgatja a kürtős kalácsát a fanyáson, aközben felidézzük a legjobb nyári emlékeket, élményeket, kinek mi jelentett a legtöbbet, ezáltal is kicsit keretet adva az év lezáruló szakának, és hát megköszönöm mindezt egymásnak, illetve a Jóistennek. Azt gondolom, hogy ez a gyerekeknek, és valljuk be, nekünk felnőtteknek is segít, hogy lendületet vegyünk az új évben a tanuláshoz, illetve a munkához.
0: Az is igaz ugyanakkor, hogy anyagi terhet is ró ez a családokra, ez az iskolakezdés. Én amellett, hogy hálás vagyok Áginak, hogy olyan tudatosan osztja be a pénzünket, és mindig készül minden ilyen várható eseményre, hogy legyenek tartalékaink. Mindemellett a baráti társaságunk, közösségünk, családunk abszolút hozzászokott ahhoz, hogy ruhákat is, illetve iskolai eszközöket is, tanszereket is forgatunk így egymás között, hogy kicsit könnyítsünk ezeken a terheken. Illetve az egyik közösségünkben sok-sok éven keresztül működött egy olyan alapítvány, amivel egymást tudták segíteni a családok. Eleinte mi ennek így haszonélvezői lettünk, mert kaptunk támogatást az iskolakezdésre, aztán később, amikor változott az anyagi helyzetünk, akkor már mi is a támogatók közé tudtunk tartozni, és ezen keresztül is meg tudtuk érezni a közösség megtartó erejét.
1: Gondolom, hogy minden családban ismerős, hogy a beszerzések utáni következő nagy feladat az a füzetek, tankönyvek bekötése. Mivel a négy gyermekünk többnyire négy különböző intézménybe járt, egy rövidebb, talán 2 éves időszakot leszámítva, amikor csak 3 iskolában voltak a gyerekeink beiratva, ezért ez nyilván nem kevés munkát jelentett. Úgy emlékszem, egyik évben összeszámoltam, és 81 néhány könyvet, illetve füzetet kellett bekötni. Ez természetesen a gyerekek kisebb korában mi szülők, illetve főként én csináltam, de 7.-8. már bevontuk az egyre ügyesedő gyerekeinket is ebbe a feladatba. Szép lassan megtanulták, hogy hogy érdemes, és a gimnázium időszakában ez már az őre szortjuk volt. Ez könnyebbséget jelentett nekünk, szülőknek, a gyerekeink pedig önállóságot és felelősségvállalást tanultak ezen keresztül is.
0: Ági említette, hogy az anyáknak a szerepe hangsúlyosabb ilyenkor az évkezdésnél. Én nagy hálával gondolok akár édesanyámra is, aki mindig mellettünk állt az ilyen füzet- és könyvcsomagolásoknál, illetve Áginak is, aki ugyanezt megteszi a gyermekeink felé. Annyiban tudom őt leginkább támogatni, hogy mivel a több különböző iskola miatt nagyon gyakran voltak időpont ütközések, ezért mindig ketten jártunk a szülőikre, azért, hogy amikor egy-egy időpont teljesen összecsúszott, akkor ezt meg tudjuk valósítani, sőt, még néha nagyszülői segítségre is számíthatunk ebben, mert bizony előfordult, hogy három szülő értekezlet is azonos időpontra került. Ugye ebben a négy gyermek, négy intézmény, ez különösen megnehezítette a helyzetet. Úgyhogy ebben is nagyon-nagyon hálásak tudunk lenni a szüleink felé.
1: Hát azt mindannyian tapasztaltuk, amit a COVID időszaka csak felgyorsított, hogy az online világba átkerült a kommunikáció és a tájékoztatás nagyobbik része. Én azt tapasztalom, hogy nemhogy kevesebb nem lett, hanem inkább még több időt kell így fordítani ezekre a feladatokra. Ezért a szeptember és a nyilván az év vége is, a május-június, az különösen embert próbáló. Többször említettem a férjemnek, Péternek, hogy szeptemberre és májusra kérek szépen egy titkárnőt minimum félállásban. Még ha ezt nem is tudtuk megvalósítani, valahogy azért túlestünk mindig ezeken a sűrűbb időszakokon is. Sokszor kevésnek, időnként hibásnak is érzem magam szülőként. Vannak dolgok, amiket már nem is tudunk kijavítani, nevelési hiányosságokat. És hát ezért férjemmel közösen úgy döntöttünk évekkel ezelőtt, ami azóta többször megismétlődött, hogy Szűz Máriának ajánljuk fel a gyermekeinket, illetve az egész családunkat is. Ami nekünk nem sikerült, azt pótolja ki az ő könyörgése, az ő közbenjárása.
0: A tavalyi év is, és az idei is különleges lett számunkra, mert a legidősebb fiunk megnősült, és így lehetőséget tudtunk adni az egyik unokatestvérnek, hogy nálunk tudjon lakni, mert a budapesti iskolájába így könnyebben tud eljutni. Egy iskolaváltás miatt szükségessé vált ez, és nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy ebben mi tudtuk támogatni Ági nővéréjéket. Úgyhogy ez egy ilyen egészen különleges szituáció számunkra, és ebben is azt tudjuk megélni, hogy egymást támogatva, egymást segítve, mennyivel könnyebb minden megpróbáltatás, vagy minden feladat elvégzése.
1: A két lány rettenetesen várta ezt az összeköltözést, hiszen kollégium hiányában mi tudunk szállást biztosítani az unokatestvérnek. Kislányunk három fiú testvér mellett nagyon vágyott egy hasonszőrű pajtásra, vagy lelkitásra, és elmondhatjuk most már egy év után azt, hogy mindannyian nyertünk ezzel a dologgal. Egy napsugárka az unokatestvér, akit befogadhattunk, és mindenképpen szinte testvért kapott a lányunk. Úgy is hívja, hogy ő neki nem unokatestvére, hanem testvére.
0: Ugyanakkor hálásak lehetünk, és büszkék lehetünk a fiainkra is, akik úgy mondtak le az egyik szobáról, hogy most először lett volna lehetőség arra, hogy minden gyermek külön szobát kapjon, és az első kérdésre azonnal úgy reagáltak, hogy nagy örömmel és szeretettel fogadják az unokatestvért, még úgy is, hogy nekik egy szobában kell maradniuk. Úgyhogy ez is egy ilyen különleges, kegyelmi pillanata lehetett a családunknak.
1: Kívánjuk minden családnak, köztünk a saját családunknak is, hogy ebben az új tanévben is a Jóisten segítségével legyen mindahhoz erőnk, amire hív minket, ami állapotbeli kötelességünk, legyen szemünk másokra, mások szükségleteire, de elsősorban a saját családunk tagjainak a szeretett tankját fel tudjuk tölteni.
0: Testi-lelki egészséget kívánunk mindenkinek, és nagyon köszönjük a figyelmüket. Minden jót kívánunk!
2: Kedves hallgatóink, önök itt a Mári Rádióban a Boldogan élek, amíg című műsorunkat hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Elbúcsúzik a műsor összeállítója, szerkesztője, Fülöp Ákos Rákosfalvai plébános. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A rádió, a lélek hangja. Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az Életre növelő pénteki műsorát hallják, amelyben dr. Pécsi Ritával beszélgetünk pedagógiai neveléstudományi kérdésekről, hogy valami támpontot, segítséget nyújtsunk részben szülőknek, részben pedagógusoknak, részben nagyszülőknek, mert a gyereknevelés egyáltalán nem könnyű műfaj. Mai alkalommal arról faggatom Ritát, hogy a múlt szombaton zajlott le az 5. organikus szakmai találkozó Szegeden, a Gál Ferenc Hittudományi Egyetemen, amelyben olyan neves előadók fejtették kiálláspontjukat, nézeteiket a pedagógia kérdéseihez, ami mindenféleképpen figyelemre méltó. A konferenciának vagy szakmai találkozónak a címe az volt, hogy közd a szekeredet egy csillaghoz. Na, mi ennek az üzenete?
2: Minden évben, hát két konferenciát rendez az Organikus Pedagógia Módszertani Központ, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán van egy ilyen kis kör, és az Organikus Pedagógiai Egyesület. És mindig egy központi érték körül próbálunk gondolkodni, és mindig az organikus pedagógiára nagyon jellemző, és egy kifejezetten fontos tartalmat próbálunk körüljárni. És az idevi alkalommal itt most Szegeden, ez mindig úgy is van, hogy ősszel Budapesten tartunk, és valamikor, tehát a tavasszal, akkor mindig valamilyen vidéki városban, és most Szegeden tartottuk meg ezt a találkozót, konferenciát, gondolkodást, közös gondolkodást, és most ez a közd a szekeredet a csillaghoz, ez tulajdonképpen ennek az eszménypedagógiának a mottója is. Az eszménypedagógia az organikus pedagógiában egy nagyon-nagyon különös valami, nehéz lefordítani, Kenteni, hogyha ezt ideál pedagóginak mondta, pedagógiának nevezte, eredetiségnek szoktuk hívni, tehát tulajdonképpen arról szól, hogy minden teremtményben benne van Isten egy-egy gondolata, kívánsága, hogy ezt Kenteni hatya mondja, de ez a kívánság ugye egy kicsi csírába van benne, tehát mindannyiunkban benne van az a felcserélhetetlen, nagyon egyedi, nagyon különleges az Isten arc, vagy Isten vágya, így is szoktuk mondani, hogy Isten álmodik minden emberben, de ehhez nagyon hozzá kell tennünk a magunkét, tehát ki kell bányászni, és sőt pedagógiai jelentősége is van, nagyon szeretem, hogy ezt így lehet nevezni, hogy eszménypedagógia. Tehát nem csak úgy egyszer csak kibudjon, és akkor majd csak megérik, hanem dolgozni kell vele, segíteni kell, hogy minden gyerekből, minden emberből, minden pedagógusból is, szülőből is, tehát hogy megtaláljuk azt az arcot, azt a küldetést, azt a hívást, azt az egyéni feladatot és lehetőséget, ami csak a miénk. Fel is idéztük a Jelenések könyvéből, ugye, hogy a győztesnek mannát adok egy fehér követ, amin a neve lesz írva, és amit csak ő ért. Tehát ez egy nagyon különleges valami, mert nyilván láthatjuk azt, hogy valakinek mihez van tehetsége, adottsága, vagy mihez nincs éppen, tehát a korlátaink is benne vannak, a feladatra való meghívás is benne van, az egyéniségünk is benne van, aki mi vagyunk, de ezt elő kell hívni, meg kell találni, meg kell keresni, ki kell bontakoztatni. És ha megtaláljuk ezt, de nagyon szeretem azt a képet használni, hogy gyerekkorunkban, ugye iskoláskorunkban biztos mindenki részese volt egy ilyen kis kísérletnek, hogy vasdarabot, egy kis vasreszeléket tettek egy papírra, és akkor alá teszünk egy mágnest, egy valamilyen formájú mágnest, és akkor azok a reszelékek berendeződnek abba a formába. Na, ez az eszmény. Amikor az életünknek a minden apró részlete berendeződik egy cél mögé, és hogyha van ilyen cél, akkor mindennek értelme lesz, tehát behúzza ide, de nem szabad eltéveszteni ezt a fókuszt, és ennek elég magasnak kell lenni. Tehát azért vannak alacsonyabb célok is a világon, tehát az se baj, de az ember nagyon keresi azt, hogy egy ilyen zártságot kapjon a személyisége. És hogyha nem találja meg ezt a csillaghoz kötött szekeret, vagy a csillagát, amihez a szekerét kötheti, akkor alacsony szintű eszményekkel is betelíti az életét, és nem akarom, persze nekem is vannak bélyeggyűjtő barátaim is, de amikor egy mondjuk, ha a bélyeggyűjtés kitöltené a reggeledet, az estédet, a mindenedet, és csak akörül forogna a világ, vagy ugyanígy lehet egy egészséges életmód, vagy lehet egy, amik nem rossz célok, de alacsonyabb röptűek. És hogy ezt a csillagot, ezt próbáltuk keresni az egész napon át, és megfigyelni, illetve próbáltuk segíteni azt is, hogy saját magukban az ott lévők is, felnőttként is próbálják meg, hogy úgy mondjam, újra kicsit leporolni, kicsit megnézni, kicsit átgondolni, hogy én ugyan már a közén is szerveztem a mindenemet, és hogy ez valóban örömöt jelentette. Azt mondja Kenteni atya, hogy ha megtalálod ezt, akkor az összes saját egyéniséged, vagy személyednek a vonását megérinti. Tehát úgy érzed, hogy ez pont rám illik, és így is mondja, hogy mint a födő a fazékra. És úgy sokszor el is gondolkozom rajta, hogy persze, mikor főzünk, ugye, hogy van valami, és akkor keresgélünk rá egy födőt, az egyik túl nagy, a másik beleesik, a harmadik lecsúszik, a nem tudom, és amikor találunk egy jót, hogy ez oda megy. Na, ilyen a saját személyes eszményünk.
1: Ez melyik életkorba várható?
2: Igen.
1: Ez egy érdekes.
2: Nagyon érdekes, erről is beszéltünk.
1: Vagy ez egy folyamatos?
2: Folyamat, kell segíteni az előkészítését, de semmiképpen nem a kisgyerekkorban, amikor ezt igazából ilyen direkt módon neveljük. Kisgyerekkorban legyen gyerek az a gyerek, és mi nevelők figyeljük meg azokat a sajátosságait, tehát hogy ő milyen dolgokat szeret csinálni, mit szeret játszani, mi az, ami igazán leköti, mi az, ami nagyon nagy örömmel tölti, stb. Kisiskolás korban sem tudunk még igazán direkt foglalkozni vele, mert nem találja meg egyből, és ez az életkor sem erre szól, de ott például módszert mutatunk, és ez nagyon fontos lenne, hogy játékosan, vagy hát ilyenek például, nem tudom, egy tematikus táborban, hogy azt megmutatjuk, hogy lehet olyan tartalom, ami köré, minden köré rendeződik. Tehát amikor azt mondom, hogy tartunk egy indián tábort, és akkor minden indiánusul van. Tehát lesz neked fejdíszed, indián nevet kapsz, indián ételeket csinálunk, indián szögdeléssel járkálunk, stb. Tehát, hogy létezik olyan tartalom, ami be tudja rendezni, és köré tudja fonni az egész napodat, életedet. Azt is mondja egy ilyen kutató, hogy nem csak az a siker kulcsa, hogy megtalálsz egy célt, hanem hogy jó célt találtál-e meg. Attól függ majd a boldogulás, tehát hogy ez a cél tényleg jó. És itt egy olyan cél kell, ez nem egy ilyen kis önművelés, vagy egy önmegvalósítás, tehát ez egy nagyon kétarcú, ez a csillag, tulajdonképpen egy Krisztus arc van benne, nagyon egyértelműen, ugye, mert Isten álmodik benne, tehát a Teremtőnek az a meghívása is ott van. De az is, hogy legyen egy kellő önismeret, ami még ugye kisiskoláskorban nincs. Tehát melyik életkor? Bizony a serdülés. A serdülés, azt lehet mondani, hogy egészében, tehát az életfeladata a serdülésnek, ennek a keresése, először ugye kis serdülőknél, érezzük is, hogy ők vannak teljesen rá fókuszálva, hogy ki vagyok én. Tehát ez minden tekintetben érdekli. Hát, ha elmegy egy fényesebb autó mellett, akkor nézegeti magát rögtön, hogy ugye, hogy most jól állok-e, nem, hogy nézek ki, és akkor ez megy befelé is. Tehát a serdülőkor úgy is mondjuk ebben az organikus pedagógiában, hogyha rátalált erre a kis szikrára, tehát erre a kis födőre, vagy valamire, ha erre rátalál a személy, akkor vége van a serdülésnek, akkor abba beleállhat. Ott kezdődik az ifjúkor, és elkezdi ezt kibontakoztatni. Tehát, de ha nem talált rá mondjuk 21-22 éves korára, akkor nincs vége a serdülésnek. Tehát, hogyha még 30 évesen is kovályog a világba, akkor nincs vége a serdülésnek. És éppen ott is ugye többen voltak, hogy hát bizony, azért van, hogy az ember 40 évesen, és vagy akár egészen későn. Igen.
1: Elakadt.
2: És keresi. Na, hoztunk is ilyen életpéldákat is, és nagyon érdemes egyébként ebben a nevelés során is ilyen nagy formátumú egyéniségeknek megnézni azt, hogy hogyan alakult ki nekik. ez az élet céljuk, vagy az élet feladatuk, és hogyan tudták megfogalmazni. Nagyon sokszor egy-egy mottóba fogalmazzák meg, hát ott van Teréz anya például, de látjuk azt is, hogy a Teréz anya is elindul, és nagyon jó a karrier. Ugye jó, meghallotta a szerzetesi hívást, jó, elment abba, ott van, nem tudom én, iskolát vezet. Tehát elismert jó helye van, és nem az övé. És nem az övé, és amikor ugye a szegények világa, vagy hát ahogy ismerjük az ő életét, megszólítja, akkor a környezete számára érthetetlenül egyszer csak ott hagy mindent, és elmegy. Ezután a lehetetlen kihívás után, hogy haldoklókat segítek meghalni, most, vagy boldogan meghalni, most mindegy. De. És ugyanígy hoztunk másik ilyen példákat is, hogy bátorítsuk akár a jelenlevőket, és hogy őnekik is legyen eszköztáruk majd bátorítani a serdülőket, hogy nem baj, ha még nem találtad meg, de ne állj meg. Tehát ne akadjál el ott, hanem keresd addig, amíg meg nem találod. És itt sokszor tényleg a szülő nem a legjobbába, mert mi félünk. Tehát azért ez, akinek volt már ilyen serdülője, meg a pályaválasztáskor, mert ez nem arról szól, hogy mi leszek, ha nagy leszek, hanem hogy ki vagyok én.

tapogatni, de a serdülőkornak oda rá kell fordulnia, hogy tényleg ki vagyok én. És hogyha ezt így megtalálta, akkor tényleg rengeteg erőt kap belőle. Tehát az látszik, hogy akkor nem csak az a hívó szava, hogy hát mit kell tennem, hanem mit tehetek még. És látunk ilyen, hát ugye behoztuk Sanders ezredest, ugye a KFC-nek nem csak a szakácsát, hanem a gazdáját, hogy ugye, hát 80 éves korában, 60 éves korában találta meg, amikor öngyilkos akart lenni, mert hogy elrontotta az egész életét. És hogy leült, hogy a végrendeletét megírja. És akkor rájött, hogy hát tulajdonképpen mit csinált az egész életébe. És akkor rájött, hogy nagyon szeretett, és nagyon jól főzött. De például ott indult már, hogy 4-5 éves korában meghalt az édesapja, és be kellett állnia, és sokszor főzött. Aztán mindenfelé mentett, a világon minden volt, házasság, szétment, visszajött, katona volt, benzinkutas volt, csőszerű, mindenféle volt. És akkor, amikor ez a krízis helyzetbe került, akkor rájött, hogy szeretek, és tudok főzni. 1009-szer utasították el, amikor elkezdett menni a csirkéjével egy kölcsönkét pénzből, és akkor utána, aki azt befogadta, és hát onnan lett ugye ez a nagy étteremlánc, de nyilván nem csak ilyen nagyon ikonikus alakok, de érdemes ezeket is megnézni, mert az eszménypedagógiának része is ez a bizonyos alázat, hogy tévedni lehet, és ne félj, ezért kell a szekeredet a csillaghoz kötni, el fogsz esni az első gödörben, nyilvánvaló. De ne állj ott meg, ne süllyedj be, ne menj bele, menj tovább, tovább, tovább, és ezért nagyon fontos, hogy ezt a Krisztus arcú Isten hívást, ezt a követ, na jó. Szóval ez volt a bevezető gondolatsor, és ehhez kapcsolódtak végül is az egész napnak a felszólalói. Először Glovicki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolának a rektora, aki egyébként az Organikus Egyesületnek az alelnöke is, és sok tekintetben dolgozunk együtt, és ő pedig hívta fel ezután a figyelmet, hogy igen, kell a személyes eszmény, tehát egyedileg, személyesen meg kell találni ezt a csillagot, de ezt se elérni, se megvalósítani, se megélni nem fogjuk tudni egyedül. Tehát a közösségnek is van csillaga, a házasságoknak is van csillaga, egy iskolának, egy intézménynek is van egy eszménye. Kell, hogy legyen egy arca, ez nagyon sokszor hiányzik is. Egy családnak is megvan a saját profilja, hogy úgy mondjam, amit érdemes megfogalmazni, körüljárni, a köré szervezni az életet, és ezt vállalni. És hogy azt mondja Glovicki Zoltán, hogy nem úgy van az, ahogy így mindig mondtuk, hogy becsukom az osztályterem ajtaját, de az se csak az én órám. Tehát az is ott abban a közösségben zajlik. Tehát, hogy együtt tudjuk ezt a csillagot megtalálni, megvalósítani, és egymás csillagát segíteni. Tehát erre a közös eszményre világított rá Glovicki Zoltán. Aztán Csáki Tibor atya, aki szinte a másik alelnöke, vagy a spirituális alelnöke is ennek az Organikus Egyesületnek, Csáki Tibor atya pedig a hétköznapi spiritualitását próbálta ebbe megfogni, hogy ugye elesünk, rengetegszer elesünk, nagyon sokszor nem látjuk a csillagot, felhős az ég, leállunk, ez nem is volt igazi, és hogy ilyenkor mi a teendő, és négy lépést fogalmazott meg, hogy először is ilyenkor ne azon keseregjünk, hogy most hol az a csillag, meg miért felhős az ég, hanem tegyük meg a következő kis lépést. Tehát kezdjünk el menni azon az úton, amin elkezdtünk menni, és majd kivilágosodik az idő. A másik az, hogy imában, csendben, tehát keressük magunkban, tehát keressük azt a fényt, amit már egyszer láttunk, de most éppen nem látjuk. Tehát, hogy kanyarodjunk oda-vissza, és próbáljuk meg, hogy tartsuk az irányt ezzel. És akkor ezután pedig nagyon, nagyon szép volt, ahogy mondja, hogy kapaszkodjunk a közösségbe, mert hogy a szekér az karavánba halad, és hogyha én elveszítettem a fényt, akkor a másoknak a lámpása világíthat. Tehát kérjünk tanácsot. Tehát merjünk egy olyan vezetőtől, egy valakitől, baráttól, előjárótól, vagy akivel mi tudjuk ezt tovább keresni. És hát nagyon fontos volt, hogy és hát lépjünk ki magunkból. Tehát keressük, akkor ebben a helyzetben nem magunk körül forogjunk, mert mélyebbre fogunk menni.
És ebben az egész folyamatban azt mondja, hogy a

0: A négy erény az okosság, az igazságosság, a lelki erősség és a mértékletesség, tehát ezek a sarkalatos erények azok, amelyek a, mondjuk a szekér kerekei lehetnének, tehát amelyek stabilitást adnak ezekben a nehezebb helyzetekben is. Tehát, hogy tényleg ebbe a kicsi lépésekbe találjuk meg ezeket az erényeket. És ezután egy érdekes fordulat következett. Léder László, pszichológus, az APA Akadémia alapítója fogalmazta meg az apasággal a férfi lét csillagát. Tehát nagyon érdekes volt, mert először Lászlóval arról beszéltünk, hogy mint pszichológus egyáltalán a fókusztartásról szóljon, és azt mondta, hogy ez annyira fontos és akkora hiány a mai társadalomban, hogy a férfiak az apaságban nem találják meg a csillagukat, pedig biológiailag is, és pszichésen is tulajdonképpen ez egy beléjük, tehát ösztönösen beléjük táplált lehetőség. Tehát egy óriási erő, ahogy ő ezt tapasztalja ezeken az apa akadémiákon és az apákkal lévő kapcsolatában, hogy ha ezt megtalálja egy férfi, akkor a férfiasságában, a párkapcsolatában, a munkájában és a nevelésben is valami nagyon, nagyon erős támpontot, és tényleg egy nagyon, nagyon, nagyon nagy világosságot és erőt tud kapni. Így volt tehát Léder László ebben a folyamatban, és akkor megint egy nagyon másik szín következett. Dr. Sós Viktor Attila, aki történész, egyháztörténész is, és történész is, Placidy atyának az élettörténetét rajzolta fel, nagyon-nagyon érdekesen, és hát persze sokan tudjuk azt, meg sokan is tudják, úgy haloványan, de pontosan ez az élettörténet, amelyik talán mindegyiknél jobban mutatja azt, hogy valakinek, hogyha elég magasan van a csillaga, akkor az még a gulágon is meg tudja ebbe a szörnyűségbe. Tehát egy letagadhatatlan, hogy ez egy borzalom túlélés, és ráadásul úgy, hogy amikor felrajzolja azt, hogy ahogy indul Placid atyának az élete és a hivatása, ahogy szintén a kicsit a Teréz anyára is emlékezzünk, hogy tanár akar lenni, bencés tanár, szerzetes, minden megvan, tanít is már, minden jó. És ez az élet hivatása, tanítani fogok. És utána most, hogyha megnézzük az egész életét, attól kezdve, hogy derékba tört ott, hogy kivitték a gulágra, attól kezdve soha nem tanított. Tehát amikor hazajött, akkor se taníthatott, és a mosodában tanította az asszonyokat erre-arra. Tehát, hogy amikor földi szemmel, vagy ilyen tényleg átlagosan tekintve azt látjuk, hogy ez nem sikerült, ez nem volt egy jó eszmény, ez nem is lehet megvalósítani, hogy akkor is tudta tartani, és hogy persze hozta ezeket, amiket Placid atya olyan sokszor emleget, hogy átkeretezte ezt az egészet, és azt mondja, az volt a hivatásom, hogy ott a többiekbe tartsam a lelket, tehát ők lettek a diákok tulajdonképpen, és ő mint egy előjáró tanár, aki az életre tanította, túlélésre tudta őket tanítani, például az örömolimpiával, és ez is egy olyan szép, nagyon szépen hozta Sós Viktor azokat a párhuzamokat, amiket az organikus pedagógia olyan nagyon súlyponti kérdésnek lát, például az öröm. Tehát azt is kiemeltük még az elején, hogy az eszménypedagógia az öröm pedagógiája is, mert ahol megtaláltad ezt, ott eltűnik az a kesergés, a nyavajgás, a folyamatosan magam körül. Igen. És hogy azt az öröm, a derű fénye, tehát nem tűnnek el a nehézségek, de azért nem is ez az állandó nyávogás van. És ez olyan szépen látszik például Placid atyának az életében is, hogy öröm olimpiát a gulágon. És nem mondta azt, hogy fiúk, itt nagyon jó a gulágon lenni, ugye? Tehát nem ez a rózsaszínbe lássuk a világot. Nagyon-nagyon szép volt, és nagyon, nagyon hálás volt az ott lévő közönség is, és nagyon szívesen kapcsolódtak bele ebbe a gondolatmenetbe. Aztán volt nagyobb szünet is, és az is nagyon, nagyon jó volt, hogy volt egy ilyen kis beszélgetésnek is lehetősége, hogy így hármasával összefordulva az emberek kicsit megkezdték fogalmazgatni, hogy őnekik mi a csillaguk, és hogyan, nem hát, hogy hogyan találtak rá, azt ugye nyilván nincs idő erre, de hogy ezek után ennek fényében ők meg tudnák-e nevezni azt a csillagukat, vagy egyáltalán azt a kis mondatot, vagy azt a kis valamit, a képet, ami őnekik fontos.
1: Vagy azt a személyt, aki
0: vagy igen, segítette, vagy akire ránézünk. Ránézett. Igen. És akkor ezután Szöke Tibor, akit talán az internetről többen ilyen formában ismernek, ő volt a postás, aki 10 000-ével gyártotta a cetliket, és így is fogalmazta meg az ő akkori eszményét, hogy jóvá akarom írni a világot. Egy nagyon különös életút Tiboré is. A drogfüggéstől, alkoholfüggéstől, és a nagyon-nagyon mély utak megjárásától, ahogy megtalálta a csillagát a megtérésében, és azután családot alapított, és hát a pályája kezdetén postás volt, és Pécset éppen én ismerem Tibor személyesen is, a cigány soron, tehát a lehető legpusztultabb, senki nem vállalta el, tehát kezdjük ott, amit ő isteni szerencsének érzett, hogy oda mehet, és ott vihet mosolyt, és derült, vagy valamit, vagy egyáltalán megértést, vagy beszélgetést, és elkezdte azt, hogy ilyen kicsi cetlikre nem irodalmi idézeteket, meg nem tudom mi, de így tulajdonképpen a szeretet köré megfogalmazott, nagyon egyszerű, nagyon hétköznapi kis mondatokat írt, és elvitte mindenhová. Tehát ugye ott nem jön posta ugye a cigány soron, de ő volt a postás, néha ilyen hivatalos iratok jönnek, meg felszólítások, meg minden, de mindenkihez bekopogott, már várták. És akkor hozott neki egy ilyen, és megőrizték tényleg, és próbálták, szóval nagyon, szerintem nagyon zseniális egy ilyen hétköznapi eszmény megvalósulás. És aztán nevelőotthonban dolgozott, és most nagyon sok helyre jár iskolákba, úgynevezett drogprevencióra, illetve a bullyinggal kapcsolatban, tehát, hogy az nagyon-nagyon korán elkezdődik, amikor elkezdjük bántani egymást, megjegyzéseket teszünk, cinikus, rohadt megjegyzéseket is tudunk tenni, és hogy ezzel kapcsolatban nagyon hiteles a Tibor, és én is már több iskolában láttam az utózengését is, hogy elhívták, hogy egy 3-4 órás ugye osztályfőnöki órára, és 2 órán keresztül kérdeznek a gyerekek, a fiatalok, hogy akkor ez hogyan van, és nagyon hiteles, nagyon talál szót a gyerekekkel, és ebből is egy kicsit mutatott ezt, ő szeretett sulinak nevezte el, hogy ez lett végül is az ő eszménye. Ezután Horváth Szilárd számolt be a Gödi Buzaszem iskola igazgatójaként, mert ő ugye televíziós szerkesztő riporterként is ismerjük, de a Gödi Buzaszemnek tulajdonképpen az atya is, és pontosan azt a rögös kezdést mutatta meg, amikor a gyerekeik számára, hát ezt nagyon ismerjük a családokban, amikor keresünk, jaj, olyan intézményt, és így is fogalmazott, amelyik családias, amelyik keresztény, és amelyik természetközeli, és mindent megnéztek, alternatív iskolákat, helyi iskolákat, és hogy ezt a hármat mind együtt, ezt nem találták meg, se a katolikus iskolákban, se a Waldorf iskolában, se a másikban, tehát ezt így nem. És akkor többen szülők összeálltak, hogy csináljunk egy ilyet. Hát most már több 8. osztályuk is kiment, tehát ezt a kezdetekből mesélte el. És ugye, ahogy ez lenni szokott, Gödön meghirdették, ki az, aki szeretne esetleg egy ilyen iskolába. 30 akárhányan jelentkeztek, és ahogy ez már lenni szokott, amikor a beiratkozás volt, akkor 7-en maradtak, ő is köztük, meg a barátaik. 7 család indította el ezt az iskolát, mégis hittek benne, tehát nem baj, induljunk el, és így építkeztek, így saját erőben, hát hihetetlen gondviselésszerű is, és nem csak a gondviselés, hanem az elkötelezettség, és ez a nagyon, tehát ez, amelyik tudta nézni azt a csillagot, hogy de, és azt mondja, és ez nekem pedagógiailag is, és mint iskola vezetésben is belátó pedagógusként is nagyon, nagyon, nagyon irányadó, és nagyon példamutató, hogy azóta is hetente minden működésüket átvizsgálják ezek szerint, a szempontok szerint. Tehát szépen kísérik azt, hogy Tényleg?
1: Oda van kötve az a szekér?
0: Tényleg oda van kötve, igen. És ők is organikus intézmény is. Már azóta is, és nagyon sokat dolgozunk együtt, mert nagyon, nagyon megtermékenyítő volt mind a kettőnk számára. Néphagyomány alappal, ja igen, még a néphagyományt keresték. Tehát magyar legyen, keresztény, családias és a természet közel is. Ezeket találták meg. És végül megint egy gyakorlati tapasztalat, egy közösségnek a gyakorlati tapasztalata szólalt meg. Szörényi Imola Virág, aki a Mányi Tanya óvodának, a Szent Ferenc Tanya óvodának a vezetője, és anyja, és motorja, és óvonénie is, és rengeteg képpel, hétköznapi megvalósulással, de ugyanúgy megmutatta a történetét is, szintén családok álltak össze, és próbáltak valamit megvalósítani, építettek át egy házat. A gyerekek ebben az óvodában egész nap kim vannak, mindig kim vannak, vannak állatok, vannak növények, feldolgozzák, megcsinálják, abból mesélnek, hát nem tudom, szóval nem is lehet talán így összefoglalni, de nagyon, nagyon inspiráló volt. Egyrészt Imola jelenléte is, aki érződött az, hogy a mindennapjaik pontosan ugyanígy zajlanak, és nem csak egy pedagógiai programról mesél, hanem egy megvalósulásról is, hogy a gyerekek életében ez mit jelent, és a szülők életében mit jelent, most bővülnek két csoportosra. Tehát azt látjuk, hogy tulajdonképpen a nevelés nem igazán módszerek kérdése, hanem nagyon-nagyon annak a kérdése, hogy annak a közösségnek, annak a családnak, annak a házaspárnak van-e ilyen csillaga és személyes döntések történtek-e, és hogy emögé be tudtak-e állni. Tehát, hogy ez nem maradt egy ilyen felhőbe lévő valami. És így tulajdonképpen azt hiszem, hogy tényleg egy az volt nekem így összességében egy nagyon szép üzenete, hogy fújhat a szél, meg döröghet, meg villámlik, meg mindent csinál, és tényleg a körülmények nem mindig ideálisak, de Isten álmodik a közösségben is, és Isten álmodik az emberekben is, és hogyha ezt tudjuk, és nagyon igaza volt a felszólalóknak is, mindegyik rámutatott arra, hogy például Csáki Tibor atya is, hogy karavánba haladunk. És ez egy annyira biztató dolog, hogy az én szekerem az van, hogy elakad, és van, hogy kátyúba jutok, de azért látom a csillagot, vagy szeretném látni, de innen olyan kilátástalan kijönni, hogy akkor a közösség, akkor a személyes kapcsolódások, a bátorítások nagyon sokat jelenthetnek, hogy tényleg tovább tudjunk jutni, és végül is oda jussunk ahhoz a csillagunkhoz, aki egy ilyen krisztusi fény, vagy maga talán egy személyes találkozás is.
1: Jó, akkor szerintem ennél szebb zárszó nem is lehetne, hogy mindannyiunknak meg kell keresnünk, és nem biztos, hogy korán megtaláljuk. Semmiről nem vagyunk lemaradva.
0: Így van, az örökkévalóságban dolgozunk.
1: Vagyunk, és ezen az úton, hogyha el is akadunk, kártyúba jutunk, keressük azt a csillagot, ami egyedül a miénk.
0: És ez olyan szép, ez a neveden szólítalak. Tehát ez erről szól. Olyan annyira inspiráló, annyira sok erőt adott, tehát ez látszott is egyébként a konferencián. Már a nyitó is ilyen volt, egy népzenei együttes, amelyik ugyanígy, ott volt kismama, gyerek, apa, nagyapa, nem tudom én, és csángó zenével nyitottak, és utána el is mesélték, hogy a csángók is hogy találták meg ezt a csillagukat, és ők hogy mentek oda tanulni tőlük, hogy így is lehet, és ezzel nyitottak, és a helyi zeneiskolának 4 csellistája a Sárpentyé Tedeumnak a dallamaival zárta, tehát felemelkedett, nagyon, nagyon látszott az, hogy tényleg mindenki úgy átlelkesült attól, hogy ez tényleg egy valóság, van csillagunk.
1: Van csillagunk, ennél szebb zárszó nem is kellene. Dr. Pécsi Rita volt a vendégem, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket. Lukovics Milánt hallották.
2: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az infokukat mariaradio.hu e-mail címen.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Konferenciával kezdődött a jubileumi tanév a Győri Bencés Gimnáziumban. Papok és szüleik találkozóját tartották a Szent Gotthárd zsidai Jó Pásztor kápolnánál. Veni Sancte Szentmisét tartottak a Szombathelyi Egyházmegye pedagógusainak. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Ünnepélyes, nevelő testületi konferenciával kedden megkezdődött a győri Cucor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium 400. tanéve. A jubileumi alkalom egyszerre adott lehetőséget a hálaadásra, az intézmény gazdag örökségének felidézésére és a tanév feladatainak lelki-szakmai előkészítésére. Adja hírül az intézmény. Az ünnepi eseményen Veres András győri megyés püspök és Hortobágyi Cyril pannonhalmi főapát is jelen volt. A délelőtt folyamán szakmai előadásokat tartottak. A jubileumi konferencia keretében bemutatták a 400. tanév emlékére készült érmet is, amelyet Lebó Ferenc Munkácsi Mihály díjas magyar érem és szobrász művész tervezett, és a Magyar Pénzverőben készítettek el. Az emlékérem egyik oldalán a Győri Főtér Bencés épület együttese, a másikon a Győri Bencések címere látható. A 400. tanév ünnepélyes megnyitása augusztus 30-án lesz. A Szent Gotthárd zsidai Jó Pásztor kápolnában gyűltek össze augusztus 22-én a Szombathelyi Egyházmegye papjai és szüleik, hogy Fekete Szabolcs Benedek püspök atyával adjanak hálát a papság hivatásáért, írja martinus.hu. Prédikációjában Szabolcs atya a szülői tiszteletről elmélkedett. Elsősorban Brenner János szülei iránti tiszteletét, szeretetét állította a jelenlévők elé példának. Mint mondta, a 10 parancsolatban is benne van, atyádat és anyádat tiszteld, ez a mai világban kiveszőben van. Szentbeszédében püspök atya saját életéből vett személyes élményt is megosztott az atyákkal és szüleikkel. A szentmise végén Pongrácz Benedek atya rövid szentségimádásban kérte az Úr segítségét mind a szülők és mind pap fiaik életére. A szentségi áldás után Szabolcs atya az édesanyákat egy szál rózsával, az édesapákat egy üveg borral örvendeztette meg. Sárváron tartották a Szombathelyi Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények Veni Sancte Szentmiséjét hétfőn, melyet Székely János megyéspüspök mutatott be az iskola lelkészekkel közösen, írja martinus.hu. Az ünnepség elején Tálas József főigazgató bevezetőjében elmondta, hogy a sárvári Szent László templom idén ünnepli kibővítésének 100. évfordulóját, valamint a sárvári Szent László iskola fennállásának 30. jubileuma is erre a tanévre esik. Az ünnepségen külön köszöntötték a leköszönő és új igazgatókat, majd Benyusz Márta jogász, gyermekjogi szakember, a kiskorúak védelmével foglalkozó Pápai Bizottság európai regionális tanácsadója tartott előadást a gyermekvédelemről. A Szent Mise prédikációjában János püspök 14. Leó pápa körlevelét idézte, mely a mesterséges intelligencia előnyeit, veszélyeit taglalja. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.

0: magasztalja lelkem az Urat. Az augusztusi életigével köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit Szegedtől Csongrádig, Székesfehérvártól Elekig. A szerkesztő műsorvezető a mikrofonnál Takács Ilona. Az életige műsorban vendégem Horváth Varga Zsuzsanna, aki a Fokolára lelkiségben Isten önkéntese, Csongrádról érkeztél. Isten hozott!
1: Köszönöm szépen!
0: 2025. júniusában az életige műsorban már beszélgettünk veled a fazendáról és a hozzá kapcsolódó élményekről, tapasztalatokról. Mai műsorban újra elmeséljük, hogy mi az a fazenda, hogyan született, ahol a karizma a remény. Hallhatnak majd néhány braziliai élményről, tapasztalatról a hallgatók. Hogyan lehet szeretett kapcsolatot építeni nem egy nyelvet beszélő és különböző nemzetiségű és bőrszínű emberekkel? Megtudhatjuk, hogy kikkel laktál és mit dolgoztál. Hogyan élted meg, hogy mit akar Isten, és mi az ő akarata? Ezekre az izgalmas kérdésekre hallhatják a választ, hallgassanak bennünket!

az augusztusi életigét és magyarázatát hallják. Magasztalja lelkem az Urat. Lukács evangéliumának első fejezetében az Új Szövetség egyetlen olyan részét olvashatjuk, amelynek főszereplője két nő, Mária és Erzsébet. Erzsébet egy Jeruzsálemhez közeli faluban élt, körülbelül 150 kilométerre Názárettől. Mária, miután hírül vette az angyaltól, hogy Jézus anyja lesz, azonnal nekivágott ennek a hosszú útnak. Nem ismerjük a részleteket, csak annyit tudunk, hogy sietve a hegyek felé indult. De vajon miért ment oda? Mária azért ment, hogy megossza az örömét azzal, aki hozzá hasonlóan megkapta Istentől azt a kegyelmet, hogy gyermeket várhat. Azért ment, hogy mellette legyen és segítsen neki a terhesség utolsó hónapjaiban. Két asszony története ez. Két látszólag lehetetlen anyaság. Ki tudná jobban megérteni Erzsébetet és megosztani vele ezt a megtapasztalást, mint maga Mária? Ebből a találkozásból tör fel a Magnifikát éneke. Magasztalja lelkem az Urat. Szavai hatalmas szeretetet és rendkívüli, élettől felrobbanó örömöt fejeznek ki, emiatt olyan emelkedett a szelleme, és élettől ujongó a lelke. Mária nem azt mondja, dicsőítem Istent, hanem magasztalja lelkem. Mintha azt akarná mondani, hogy egész életemet és az érzékeimet, mintha Isten szeretete tartaná fenn. Írja Luther Márton a Magnifikáthoz fűzött kommentárjában. A magasztalni ige, azaz dicsőíteni, felemelni, azt az örömöt fejezi ki, amelyet az a felismerés vált ki, hogy Isten nagyobb, mint amire számítottunk. Ezt az örömöt, mély alázat, valamint hála és köszönet érzése kíséri. Ahogy Ernest Ronci hangsúlyozza, a Magnifikát, Mária evangéliuma, az ő örömhíre, amely minden nemzedéket elér. Tízszer ismétli el a názáreti leány, ő tette velem. Mintha ez egyfajta új tíz parancsolat lenne, amely felforgatja a világ logikáját. Önkéntelenül is felmerül a kérdés, hogy megőriztük-e, jelen van-e mindennapi életünkben és az imánkban ez a csodálat, a rácsodálkozás érzése az iránt, amit Isten tett és tesz továbbra is. Ha nem vagyunk nyitottak az újdonságra, a meglepetésekre, ha nincs meg bennünk az, akkor a hit fáradt litániává válik, társadalmi szokássá, amely fokozatosan kialszik. Magasztalja lelkem az Urat. Mária éneke nem csupán egy meghitt dicsőítő ima, hanem egy profétai dicsőítés, mely folyamatosan szentírási szakaszokat idéz, és ezzel megmutatja a történelem Isten szíve szerinti irányát. Dicsérni azt jelenti, hogy kicsinyek oldalára állunk, és hisszük, hogy a világ megváltozhat, és meg is kell változnia. Ennek a himnusznak a szavai arra hívnak minket, hogy megértsük Isten üdvözítő közbeavatkozását, személyes és közösségi életünkben egyaránt, a saját személyes tapasztalatunktól az egyetemes történelemig, a jelen pillanattól egészen az új égig és az új földig, amelyet az evangéliumi forradalom hoz el. Magasztalja lelkem az Urat! Ezek a szavak minket is arra hívnak, hogy életünket eleven dicsőítéssé formáljuk, hogy minden nap felismerjük a nagy dolgokat, és Máriával együtt énekeljük és hirdessük, Isten hűséges, irgalma nemzedékről nemzedékre terjed,
igazságosságának és szeretetének országa pedig már is megvalósulóban van közöttünk. Chiara Lubich felismerte Mária dicsőítő énekének ezt a forradalmi távlatát, amikor a fiataloknak így írt: olvasd el a Magnifikátot, és megtalálod benne a keresztény társadalmi tanítás első és legerőteljesebb oldalát. Vajon ki és mikor fogja ezt teljes mértékben megvalósítani? A kérdés nyitva marad, és egyben felhívás számunkra. Isten közbelépése nem szabad, hogy a szívünk legmélyén maradjon, hanem meg kell nyilvánulnia a kapcsolatainkban, a közösségi életünkben, a jövő nemzedékek életének szövetét is áthatva. Magasztalja lelkem az Urat!

0: az Élet igen műsorban beszélgettünk már a fazendáról, ahogy az elébb említettem, 2025 júniusában, amikor Zsuzsi szintén itt voltál a stúdióban vendégnek, de azóta már megint van egy újabb brazíliai kalandod. 3 hónapig jártál Brazíliában, de egy kicsit azért elevenítsük fel, hogy pontosan mi is az a fazenda, mert bízom benne, hogy ez érdekli a hallgatókat.
1: Igen, pontosan így, ahogy mondod, az elmúlt évben jártam már itt, ugyanis tulajdonképpen 3 évvel ezelőtt ismerkedtem meg a fazenda Esperancával, a remény udvarával, mert így szokták fordítani, a remény-reménység udvarával, Brazíliában az első alapítású fazendában. Akkor 10 napot töltöttem ott, a férfi fazendában, az elmúlt évben szintén 10 napot a nőiben. Hogyan is született meg? Elképzelhető, hogy itt a hallgatók közül is van, akik már hallottak róla, vagy ismerik jobban. Az alapító Frey Hans Stapel, aki egy német ferences szerzetes, és mint ferencest az elöljárója 1979-ben elküldte Brazíliába. Először egy más városban, de később megváltoztatta, és Garancsigetába került, ami Aparecidához van közel, ami ugye egy nagy Mária kegyhely. Ez egy viszonylag kisebb város, és először nem is örült ennek, de elfogadta engedelmességből, ott plébános lett, és lassan-lassan azt látta maga körül, hogy Brazíliában nagyon-nagyon sok fiatal drogozik. Tehát már akkor egy nagyon erős drogos élet, alkohol, és hát nagyon-nagyon sok nem szép dolog történt az ő életünkben, és ezt ő nagy fájdalommal vette észre, hogy mi lesz ezekkel a fiatalokkal. És benne ez egy kiáltás volt. És ő úgy érezte, hogy valamit tenni kell értük, és most nem akarok annyira mélyen belemenni a történetébe, mert hosszúra nyúlna, és mindevel párhuzamosan egy Nelson nevű fiatalember, aki 17 éves volt, rendszeresen eljárt a plébániára.
0: És ő is szenvedélybeteg volt?
1: Nem, ő nem volt szenvedélybeteg. Ő neki az édesapja volt alkoholbeteg, és ő ezért küzdött ezzel, hogy a családjába találkozott a szenvedélybetegséggel, függőséggel. Tudni kell Frey Hansról, hogy ő már akkor személyesen ismerte Chiara Lubichot, a fokolári lelkiséget, és ezt ő elkötelezetten élte is. És létrehozott egy életige csoportot, és oda Nelson és egyre többen jártak. És mivel ő maga is, Nelson is érezte, hogy nem tud megbirkózni a saját családjában, az édesapjának a függőségével, egy beszélgetés során Frey Hans azt mondta neki, hogy nem az édesapádban van a hiba, hanem benned, mert nem látod benne Jézust. És ez ő benne egy lassan-lassan egy nagy változást hozott, elkezdett járni nagyon sokat ide a fiatalok közé, vitt neki tortát egy fiúnak, Antóniónak éppen születésnapja volt, aki ettől nagyon meghatódott, hogy ő neki tortát hoznak. Akkor elment közéjük beszélgetni, mindig valami konkrét szeretettel ment közéjük, és lassan-lassan ott egyre több fiatal közül alakult egy kis csoport, akik úgy szívesen fogadták őket. Antonio neve, szerepe nagyon fontos, mert ő egy nagy családból származik, és keresztény családból, de elcsúszott az élete, és egy alkalommal Nelsontól kölcsönkérte a bicikliét. Nelson azt gondolta, hogy na, akkor ő ezt nem fogja visszakapni, biztos eladja a drogét. De nem adta el, hanem felújítva visszaadta neki. És itt van egy olyan fordulat, amit tulajdonképpen az Antonio nevéhez kötődik a fazenda alapítása, 83. június 29-ével, ez egy fontos dátum, mert Antonio azt kérte, hogy csináljatok velem valamit, mert én szeretném az életemet megváltoztatni. És innen indult el, szép folyamatosan növekedett, nem csak az emberek száma, hanem a lehetőség, ami Isten előtt, emberek előtt, nem Isten előtt, emberek előtt lehetetlennek tűnt, de találtak helyet, és egyre inkább növekedett, megtalálták a módját annak, hogy tulajdonképpen hogy induljon el, most már 43 éve kivirágzott fazendának az élete.
0: Tehát akkor 43 éve működik, és tulajdonképpen az alapítás története egy emberen keresztül született meg.
1: Igen, egy emberen keresztül, mert látszik az, hogy Isten mindnyájunkat hív, kér tőlünk valamit, és Frey Hans ezt érezte, hogy őt Isten hívja, és Istennek akar válaszolni abban, hogy nem tudta, hogy hogyan, de hogy elinduljanak, és Nelsonnal együtt tényleg csodálatos dolgok születtek meg. Azóta, ugye eltelt, ahogy már mondtuk, 43 év, a Fazenda Esperanza Remény Családja nevet kapta, a Hívők Nemzetközi Egyesületek, és a Katolikus Egyház Világiak Pápai Tanácsa hagyta jóvá 2010-ben. És hogy ki is fejezi, hogy a Remény Családja. Mert itt remény van arra, hogy valaki újjászülethet, de Isten által, mert Isten nélkül nem megy. Tulajdonképpen két karizma ötvöződik, a ferences és az egység karizmája a fokolári lelkiségnek az alapelemei, és a missziós dimenziója pedig közösségeit és műveit a lelkiség és az evangelizáció valódi központává tegye. Tehát ez egy célja. De célja az is, hogy valóban egy családot alkossanak azok az emberek, akik egy éves terápiát fölvállalnak, és ott vannak, hogy valóban családban érezzék magukat. Mert a család célja tagjainak a megszentelése, a kölcsönös szeretet gyakorlása, az evangélium élése, az életige, az eukarisztia, a kereszten lévő Jézus, mert érthető módon ezek az emberek avval találkoznak, alkohol, drog, prostitúció, erőszak, esetleg börtönből kerülnek ki, abúzi. A Mária pedig a példaképük, a remény anyjának a követése. Magát a remény családját igazából még megelőzte 2007-ben 16. Benedek pápa látogatása Brazíliában, és Frey Hans személyesen meghívta őt a fazendába, és ez nagyon-nagyon nagy lépés volt az ő történetükben. Később Ferenc pápával is találkoztak, és azóta tudni kell, hogy több lelkiségi mozgalommal, köztük a fokolári lelkiséggel is egy szoros kapcsolatot élnek.
0: És téged hogyan hívott a Jóisten, hogy ott legyél közöttük 3 hónapot? Az nem egy kis idő.
1: Azt hiszem, ez ugyan arról szól, mint ahogy már mondtam, hogy Isten mindnyájunkat hív a hétköznapokban is. És úgy érzem, hogy Isten kiválasztott engem erre az útra, mint ahogy említetted is, hogy a fokolári lelkiségben én Isten önkéntese vagyok, tehát ez nekem egy hivatás. És én megtaláltam ezt a plusz hivatást, a Fazenda Esperanzáért, az ott lévő emberekért élni, ezt már 3 évvel ezelőtt is megéreztem, hogy Isten engem hív. Az elmúlt évben, amikor 10 napot ott töltöttem a női fazendában, Camilla, aki egy 30 éves lány, és jelen pillanatban ennek az úgymond első alapítású fazendának 83 nőnek a felelőse, ő maga is drogos volt. 3 évig keményen, és Isten segítségével és a közösség segítségével sikerült neki meggyógyulnia, amit én azt mondom, hogy csoda, mert mindenkinek ott van a remény, de nem kell azt gondolni, hogy mindenki meggyógyul, mert nagyon sok visszaesés is van. És nagyon-nagyon-nagyon kemény akarat, kitartás kell hozzá. Tehát én csak fel tudok nézni ezekre az emberekre, akik küzdenek azért, hogy új életre jussanak. Camilla, miután meggyógyult és érezte azt, hogy Isten őt hívja, 2 évet Németországban, már 1 évet Olaszországban töltött, mint misszionárius, és fazendában, jelen pillanatban ő Istennek szentelt, tehát konszakrálta, és indulásom előtt nagyon szép barátság alakult közöttünk, megkérdezte, hogy nem szeretnél-e visszajönni 1 évre. Én egy kicsit meglepődtem, és mondtam, hogy 1 évre? Az kicsit sok, nem tudom. Mondtam, hogy átgondolom Istennel és a fele barátaimmal, és válaszolni fogok rá. És ezt éreztem néhány hónap múlva, hogy visszamegyek 3 hónapra, mert hogy Isten hív engem oda. Tehát én így kerültem 3 hónapra Brazíliába. Nem én kerestem, nem én választottam, hanem Isten hívott oda.
0: Ezek az emberek, akik ott élnek, ahhoz, hogy tudjanak gyógyulni, milyen napirendre van szükség? Szoros napirendre van szükség? Milyen a napirendjük? Hogyan élnek? Mit csinálnak?
1: Nagyon-nagyon fontos a napirend. Ugyan próbáljuk egy kicsit elképzelni, hogy valaki nem 1 évig, hanem 7 évig, 17 évig például utcán él, vagy éveken, évtizedeken keresztül drogozik, alkoholizál, vagy prostitúcióban él. Teljesen fölborul egy normális élet. Nincs egy életritmusa, meg hát sok minden más következménye van ezeknek a függőségeknek. Bekerül egy évre egy ilyen közösségbe, természetesen nagyon fontos azok a szabályok, ami az ő életét, lelkéletét, fizikumát, biológiát is segíti arra, hogy egy új életre szülessen. Mivel 3-as alapelvre épül a fazenda, ugye a közösségi élet, a munka és a lelkiség, ezért mind a 3-nak van nagyon komoly napi rendje. Én egy olyan időszakban érkeztem, februárban, amikor épp nem sokára kezdődött nagybőjt. És őszintén mondom, hogy én ilyen mélyen, ilyen konkrétan nem tudom, hogy átéltem-e már a nagybőjtet.
0: Ott milyen volt?
1: Például reggel egész korán van szentmise, mondjuk 6:45. Nem úgy kell elképzelni, hogy ide mindenkit köteleznek, és ott kell lenni, de nyilvánvaló, hogy jó, ha ott van, mert ez is hozzátartozik a gyógyuláshoz, a másik az, hogy az Istennel való kapcsolatot segíteni. És én belülről a szívem könnyekig hatódott, amikor láttam, hogy például egy kismama, aki éppen hogy szült, 1 hete, és a kisbamájával ott volt reggel 6 órakor a szentmisén. Minden nap van szentmise, rózsafűzér, közös rózsafűzér, szentségimádás 2 alkalommal, a lelki formálódás, közösségi programok és munka. Nyilvánvalóan enni is kell, tehát van, amikor ők maguk főznek, ugyanis itt ebben a női fazendában 8 különböző ház van. Tehát egy-egy házban úgy kell elképzelni, hogy 15-18-20 nő is lakik. Tehát ezek a alkalmak, ezek mind segítenek ahhoz, hogy én ezt éreztem, és magam számára is egy elmélyülés volt ebben a nagybőjti időszakban, hogy Istenre koncentrálni, és hogy a kapcsolataimat például rendezni. Bizonyos alkalmakkor például nagyon fontos az életige. Ők maguk is fölkészülnek, és életige tapasztalatot mondanak. És amikor valakitől azt hallja az ember, hogy ma sikerült 10 év után megbocsátanom a nővéremnek. És ez egy folyamat. Ez nem úgy történik, hogy egyik napról a másikra meg fogok változni. Nagyon-nagyon-nagyon nagy segítség a közösség, és a közösségnek az ereje.
0: Mondtad a megbocsájtást. Biztos, hogy ott is vannak konfliktusok, összetűzések. Hát nem happy az élet sehol. Szeretnénk, de sokszor a nehézségek visznek bennünket előre. Ott tapasztaltál ilyet?
1: Igen, természetesen. Azt tudni kell, hogy én egy olyan házban laktam a Kamillával együtt, ami úgy mondhatnánk, hogy az anyaház. Kamillán kívül úgy nevezik azokat a nőket, akik 90%-a gyógyuláson ment keresztül, ki 5 éve, ki 7, ki 11 éve, és aki önkéntes vagy misszionáris szeretne lenni, madrinyáknak, keresztanyáknak nevezik, akikre rá van bízva egy-egy ház. Tehát tulajdonképpen ott egy 10 felelős hölgyel laktam közösen egy házba, és ő közöttük óriási konfliktust nem találtam, mert mindig volt alkalom egymás között megbeszélni dolgokat, ezt érzékeltem. Viszont előfordul, hogy házon belül, akik együtt laknak, természetes, hogy nem szimpatikus, összevesznek, nem tetszik a másik viselkedése, kritikus, mivel van lehetőség arra, ha nagyon erős a konfliktus, akkor igyekeznek változtatni azon, hogy egy másik házba kerüljön. De nem mindig ez a cél. Ehhez nyilvánvaló kell egy lelki segítség, és ezért van ez a bizonyos madrina is, hogy ő mint egy anya, akkor segítsen abban, hogy ezek a konfliktusok tisztázódjanak, és hát van pszichológus is, aki dolgozik velük.
0: Életige műsorunkat egy zenével folytatjuk tovább. Hallgassuk meg a Boyke Brothers-től Homokba írva című dalt.

0: Az életige műsorban Horváth Varga Zsuzsi vendégemmel a Fazendáról beszélgetünk. A lelki programok hogyan alakulnak a Fazendában? Gondolom, hogy ez meghatározó az ott élők számára, hiszen hogyha egy szoros napi programjuk van, ami segíti és előre viszi a gyógyulásukat, a lelki gyógyulásra talán még nagyobb szükség van?
1: Én azt hiszem, hogy a legnagyobb szükség erre van, mert ennélkül nem megy semmiféle ilyen pszichés gyógyulás. Ahogy már az előbb említettem, hogy nagyműti időszakban voltam ott, és például minden pénteken, szintén korán reggel, az is 6 órakor volt keresztút kint a szabadban, és számomra nagyon-nagyon mély volt az, hogy minden alkalommal más ház készült föl a keresztútra, és egy-egy állomáson a gyógyulni váró nők, hölgyek, ők maguk a saját életükkel tettek tanúságot egy-egy állomáson, és ez számomra ez döbbenetes volt. A szentségimádás, ami csütörtökön meg szombaton van, ez is abban segítette őket, hogy ők be tudjanak kapcsolódni. Itt is a lelki vezetőkön egy ferences szerzetesek élnek ott a női Fazendában, szerzetes nők 35-en, akik ugyanúgy segítik a Fazenda életét. De nem csak szerzetesek, hanem civilek is, akik vezetik, vagy segítik ezt a szentségimádást tényleg lelkileg átélni, de amikor ők maguk a saját életüket osztják ott meg hangosan, az imádságok és énekek közepette, az egy nagyon-nagyon mély pont. És a legvégén, amit én még soha nem láttam ilyet, és amikor én láttam, hogy egymás után jöttek ki a nők, és az oltári szentséghez, a tabernákulumhoz, és körbe ölelték szinte Jézust, és akkor azt mondtam, hogy itt van Jézusnak az irgalma. Hogy Jézus hányszor, de hányszor a bűnös asszony közelengedte magához, és itt ezek a nők, akik vétkeztek, elestek, és oda mehetnek Jézushoz, megfogják kezükkel a tabernákulumot, de egymást is átölelik, vagy amelyikük sír, vagy zokog, vagy kiadja ott a fájdalmát, de oda mehetnek Jézushoz. Tehát ez egy mély lelki gyógyulás. A másik lelki dolog, ami formálódás, azt a fokolári lelkiség részéről, a közös

0: szentségi lelkiségnek különböző pontjait, Isten akarata, Isten a szeretet, eukarisztia, tehát mindaz, ami a mi lelkiségünkre jellemző, nagyon egyszerű módon az ott élő önkéntesek, Isten önkéntesei, vagy papok, vagy fokolarinák, fokolarinók tulajdonképpen segítik ezt elmélyíteni, hogy ők is ezt megéljék az ő életükben. Tehát ezt én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontosnak láttam, és úgy érzem, hogy segíti is őket. Katekizmust tanulnak, papok felkészítik. Van, aki ott lesz első áldozó, bérmálkozó. A brazilokban benne van az Isten utáni vágy. Az Istennek a szeretete, de mégis szükség van arra, hogy megéljék, megtapasztalják, hogy Isten szereti őket.
1: A lelki formálódás mellé kell a fizikai formálódás is, vagyis mit dolgoznak, és te mit dolgoztál ott?
0: Hát én 3 hónapon keresztül olyan munkát választottam, mert lehetett választani, hogy végig folyt rólam a víz, kinn a szabadban, egész nagy területen, nagy a fű, nagyon szépek a kertek, rendezettek, egy-egy ház körül a kerteket, ők dolgoznak, ők ültetik, ők locsolják, törődnek vele, viszont mivel elég gyakran esik az eső, hát ez a fűnő. Aztán ezt le kell kaszálni. Hát tényleg nem tudom hány alkalommal kaszálták a nők géppel, tehát ők kaszálják le a füvet, és aztán mi pedig összegyűjtjük. Mi mindig másik csoporttal dolgoztam, azt szerint, hogy ki hogy volt beosztva, és ez egy nagyon-nagyon szép volt számomra, hogy a nyelvi nem értés vagy nehézség ellenére egy olyan szeretet született meg mindig közöttük, mikor láttam, hogy elfáradnak, pláne akik újonnan érkeznek az első hónapokban. Nagyon nehéz a munka nekik. Olyan értem, hogy elfáradnak, nem bírják, de senki nem hajtja őket, de azért van egy ritmus, hogy a munkát el kell végezni, mert fontos is számukra, hogy dolgozzanak. És akkor leültem melléjük, hogy akkor ne dolgozzak tovább, akkor én is leülök egy kicsit pihenni. Láttam, hogy nagyon szomjasak, hoztam vizet. Tehát én elsősorban ezt a munkát végeztem, de ezen kívül van egy nagy konyha, van, akik a konyhán dolgoznak, van varroda, van, akik süteményeket, amit ott sütnek, csomagolnak eladásra. A férfi fazendában van egy nagy aloavera ültetvény, azt a női fazendában dolgozzák föl, ez egy eléggé kemény, és hát bocsánat, hogy ezt mondom, ez egy büdös munka, mert szagos is, nagyon jó krémeket, testápoló csamponokat készítenek eladásra, mert ebből aztán bevételük van. Van, akik például gyerekekre vigyáznak, mert van egy olyan ház, ahol anyák bejöhetnek gyerekükkel vagy terhesen, már drogos állapotban, meg is szüli a gyermekét, és ott maradhat. És van úgy, hogy akik még nagyon picik, nagyon szép ezt látni, hogy mint egy család tényleg kialakul az egymás iránti szeretet, hogy a másik törődik a másik gyerekével.
1: A nyelvi nehézségek, az neked adott valami pluszt?
0: Nekem nagyon sok pluszt adott, mert én olaszul, hát mondom így, nem nagyképpen, hogy elég jól beszélek régóta. Kamilla szintén nagyon jól beszél, mert ért Olaszországban, de azon kívül túl sokan nem beszélnek a brazilok közül olaszul. És hát azért az olasz meg a portugál nem teljesen hasonló. És hát ennek ellenére mindig erőfeszítést tettem abban, hogy tudjunk egymás között kommunikálni, vagy próbálja megérteni. Praktikusan néha lehetett használni nekem a telefonba a fordítót, de hát azért nem lehet mindig. És számomra adott egy lelki megtisztulás is abban, hogy nem én vagyok a fontos. Olyan értelemben, hogy voltak helyzetek, amikor a saját házamban, amikor ebédeltünk, vagy reggeliztünk, és ott beszélgettek egymás között, és hát volt, hogy nem értettem nagyon semmit se, és nekem adott egy belső nyugalmat, hogy nem kell mindent értenem. nyilvánvaló, amit úgy éreztem, hogy fontos, azt rákérdeztem.
1: Inkább jelen kell lenni?
0: Jelen kell, igen. Pontosan jelen kell lenni, és ez kér egy alázatot. És nagyon tetszik nekem az életigében ezt, hogy ha nem vagyunk nyitottak az újdonságra, a meglepetésekre, ha nincs meg bennünk az, akkor a hit fáradt litániává válik. Társadalmi szokassá, amelyik fokozatosan kialszik. És ezek a nyelvi nehézségek nagyon sokszor hoztak meglepetést is, félreértéseket is, sok-sok példát tudnék mondani, és ebben is azt tapasztaltam meg, hogy Isten mindig adott egy tovább lépést, amikor valamit nagyon félreértettem, hogy legyek alázatos, fogadjam el, aztán lépjek túl, és menjek előre, és szeressek.
1: Írtál levelet a Fokkolára lelkiség mostani elnökének, Margaret Karamnak. Miért volt benned ez a gondolat, hogy írj, és azt is megkérdezem, hogy és mit válaszolt?
0: Igazából azért volt bennem, hogy szeretnék a Fokkolára lelkiség elnökének, Margaret Karamnak írni, mert ahogy mondtam már, a Mária műve szoros kapcsolatban van a Fazenda Esperancával, és az elmúlt évben, amikor a fiataloknak volt egy nagy fesztiválja, amit úgy hívnak, hogy Jam Fest, ez Brazíliában volt, Aparecidában.
1: És Budapesten 2012-ben.
0: Így igaz, de ez most Brazíliában volt, és úgy építették föl a programot a fiatalok, hogy a Fazendában workshopok voltak, nagyon sok fiatal ment oda, és Margaret karamatársaival együtt szintén jelen volt. És úgy éreztem, mivel neki is szívügye, ezért biztosan örülni fog, ha megosztom az én lelki és konkrét tapasztalatomat, és ezt a választ kaptam tőle. Drága Zsuzsa, nagyon köszönöm, hogy megosztottad ezt a mély tapasztalatot, amelyből hála, bizalom és nagy elkötelezettség fakad, hogy hagyod Isten által vezetni magadat, és ez egy nagy ajándék. Amit írtál, abból megértettem a brazíliai utazásod teljes mélységét, a szeretetet, amit adtál és kaptál a Fazendában. És Isten kézzel fogható jelenlétét oly sok találkozásban, küzdelemben, örömben és kapcsolatban. Gyönyörű látni, hogy még a helyi nyelv ismerete nélkül is képes voltál a szív és szeretet nyelvén kommunikálni. Ez további megerősítése annak, hogy a karizma hogyan teremt továbbra is testvériséget, bárhol is talál adakozó embereket. Köszönöm azt is, hogy megosztottad tapasztalataidat a meglátogatott közösségekben, és hogy megosztottad életed gazdagságát, történetedet és szolgálatodat oly sokakkal. Imáimmal kísérlek, és köszönöm mindazt, amit a békéért és Mária művéért teszel. Szűzanyára bízom utadat és vágyadat, hogy továbbra is szolgálj, bárhová is hív Isten, akár a magyarországi Fazendába, akár ha az ő akarata ismét Brazíliában. Szívből megújítom veled a szövetséget, a szeretet szövetségét, hogy Jézus, aki mindannyiunk között van, sokak számára legyen fény.
1: Hát ezt a fényt vidd tovább az emberek közé, bárhová is mész, Brazíliától Magyarországig, vagy éppen fordítva, ezt kívánom neked, Zsuzsi. Az Életige műsort hallották Takács Ilona szerkesztő műsorvezetővel és a vendéggel, Horváth Varga Zsuzsannával, aki a Fokkolára lelkiségben Isten önkéntese és Csongrádról érkezett. Beszélgettünk a Fazendáról, ahol a karizma a remény. Néhány brazíliai tapasztalatban és tanúságtételben is volt részünk. Köszönjük szépen hallgatóink adományait, amelyen lehetővé tették ennek a műsornak a létrejöttét. Következő Életige műsorral szeptember 25-én pénteken 18 órától jelentkezünk. Zsuzsi, köszönöm, hogy itt voltál az Életige műsorban, és hallhattak a Mária Rádió hallgatói. Kívánok újabb brazíliai kalandot Isten végtelen szeretetében. Köszönöm a szeretetteljes technikai munkát Szádvári Józsefnek. A szűzanyával éljék meg az augusztusi életigét, magasztalja lelkem az Urat. Nagy hála és köszönet Úr Zsolt Ipoly atyának, aki 18 évvel ezelőtt kitalálta az életige műsort a Mária Rádióban. Ipoly atya, imádkozunk érted, kérjük a mennyország örömét neked a mennyei atyától. Befejezésül hallgassák meg az áldás gondolatokat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Köszönöm szépen!
1: Mindörökké, amen!
0: Mindörökké, amen!
1: Áldás gondolatok. Nyugodjon meg rajtad az Atya áldása, aki teremtőnk, gondviselünk és életünk forrása. Nyugodjon meg rajtad a Fiú áldása, aki megváltónk, testvérünk és békességünk forrása. Nyugodjék meg rajtad a Szentlélek áldása, aki vigasztalónk, pártfogónk és minden örömünk forrása.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Kedves hallgatói család! A csodálatos kenyérszaporításkor a tanítványok így szólnak Jézushoz. Nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Kevésnek érezték. Jézus azonban azt mondta, hozzátok ide. És ez a kevés az Úr kezében több ezer ember számára lett áldássá. Eszembe jut egy mai történet. Egy iskolában gyűjtést szerveztek egy beteg kisfiú javára. A legtöbb gyermek csak néhány apró pénzt tudott hozni. Volt, aki szégyelte is, hogy ilyen keveset tud adni. Amikor azonban összeszámolták az adományokat, kiderült, hogy együtt elegendő pénz gyűlt össze ahhoz, hogy a kisfiú kezelésének első költségeit fedezzék. Egyetlen gyermek sem tudta volna egyedül megtenni, de mindenki hozzátette a maga kis részét, és abból valami nagy dolog született. Pontosan így működik a Mária Rádió is. Lehet, hogy valaki csak egy kisebb összeget tud felajánlani, más valamivel többet. Önmagában talán az egyik adomány sem tűnik nagynak, de amikor mindezek összeadódnak, akkor nap mint nap megszólalhat a rádió. Eljuthat az evangélium az idősekhez, a betegekhez, a magányos emberekhez, a családokhoz, és mindazokhoz, akik vigasztalást, reményt és hitet keresnek. Ne azt nézzük, hogy mennyit tudunk adni, hanem azt, hogy szeretettel adjuk. Ahogyan az 5 kenyér és a 2 hal Jézus kezében bőséges áldássá vált, úgy válhat minden felajánlás is Isten eszközévé. Ha fontos önnek, hogy a Mária Rádió továbbra is hirdesse Krisztus örömhírét, kérjük, lehetőségei szerint támogassa szolgálatunkat. Minden adomány számít, mert a sok kicsi együtt nagy ajándékká válik. Isten fizesse meg nagylelkűségüket.
4: Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van, előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el imaszándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

0: Amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, éppen úgy lesz a szavammal is. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem. Ez a szentírási rész azért kedves számomra, mert még jelölt voltam, amikor először találkoztam vele, és jelöltségben. Kint voltam Kaliforniában, még nem annyira beszéltem a nyelvet, nem tudtam még tanítani, és néha kérdeztem, hogy miért vagyok itt? És nagyon érdekes volt, mert az alapító nővérünk, Ida nővér tanított engem, és ő mondta, hogy nővérek, néha úgy fogjátok érezni magatokat, mint mondjuk valamilyen befőtt egy polcon, hogy csak ott vagytok, és az Úr nem használja a tehetségeteket, amit adott. És én is sokszor így éreztem magam, de mondta Ida nővér, hogy de majd meglátjátok, később lesz rá alkalom, és akkor majd azok a tehetségek kibontakozhatnak. Nekem ez nagyon sok erőt adott, ez a mondat, a jelöltség noviciátus alatt, hogy most még nem tudok tanítani, még nem is annyira ismerem magamat, hogy mik az én tehetségeim, de azt látom, hogy nem tudom megtenni mindazt, amit a többi nővér megtesz, de hogy azt tudom, hogy az Úr hívott, és ahogy esőt küld, és a hót küldi az égből, és az termékenyé teszi a földet, úgy lesz az Úr szavával is, tehát, hogy az Úr szava, mint az a mag a földbe esik, és így a szívembe hullott ez a mag, és hogy az aztán szárba szökken, és gyümölcsöt fog hozni. És ebben én nagyon hittem. Ez a hitről szól, az Úr tevékenységéről, hogy az én hivatásom tényleg nem magamtól jött, hanem ez tőle jött, és hogy ő tud tevékenykedni rajtam keresztül.
1: Tóth Adrián, Jézus szíve nővér gondolatait hallották.
2: Hírpercek.
3: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Az elutasítást is tanulják a fogyatékossággal élő fiatalok a máltai ifjúsági mozgáskorlátozott táborban. A Mohácsi csata előtti eseményekre emlékeztek Bátán. Nagyváradon találkoztak a magyar nyelvű papnevelő intézetek elöljárói, hírszerkesztő Kótáné, Koltai Veronika. Tovább tanuláshoz, álláskereséshez és testi-lelki megerősödésükhöz is segítséget kapnak a fogyatékossággal élő fiatalok az augusztus 24 és 29 között zajló 11. máltai ifjúsági mozgáskorlátozott táborban. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat egyhetes táborában önbizalom erősítő foglalkozások, konfliktus kezelési helyzetgyakorlat, portréfotózás, vitorlázás és parasportág választó is várja a mintegy 100 mozgássérült fiatalt. Adja hírül a szervezet. A Máltai Szeretetszolgálat az 1990-es évek óta szervez nyári programokat mozgássérült és halmozottan sérült fiatalok számára. A tábor sajátossága, hogy a mozgássérült fiatalokat családjuk és állandó segítőik helyett a feladatra speciálisan felkészített kortárs önkéntesek segítik, így a táborozás közös élményeken keresztül segíti a fogyatékkal élő emberek elfogadását és beilleszkedését. A Mohácsi csata előtti eseményekre, az utolsó országos gyűlésre és a csata előtti utolsó tábori szentmisére emlékeztek augusztus 23-án Bátán, a Szentvér ősi kegyhelyén adja hírül a Pécsi Egyházmegye. 1526. augusztus 16-án érkezett meg II. Lajos magyar király és a serege nagy része Bátára. Másnap megérkezett Tomori Pál is, így megkezdődhettek a tárgyalások a legfontosabb kérdésben, ki legyen a sereg főparancsnoka. Szerémi György udvari pap emlékiratában azt emelte ki, hogy a király tiszta gyónást végzett, majd magához vette az oltári szentséget, 500 év elteltével az utókor emléktáblát avatott a kegyhelyen. A szabadtéri oltárnál Bíró László nyugalmazott tábori püspök mutatott be szentmisét, melynek keretében beszentelték azt a két koporsót, amely a középkorban a bátai kegyhelyen eltemetett, de időközben felszínre került csontmaradványokat tartalmazta. Nagyvárad adott otthont augusztus 25 és 27 között a magyar nyelvű papnevelő intézetek elöljárói találkozójának. Az esztergomi, kismarosi, egri, szegedi, budapesti, nyíregyházi, miskolci és gyulafehérvári szemináriumokból érkező rektorok, spirituálusok és prefektusok a szakmai és közösségi együttlét mellett közelebbről megismerhették a várost, valamint a nagyváradi egyházmegye gazdag egyházi és kulturális örökségét. Számol be az eseményről az egyházmegye. A résztvevők a Székesegyházban ünnepi szentmisén vettek részt. Ezt követően Gál Katalin, pszichológus és mentálhigiénés szakember tartott előadást arról, hogyan lehet napjainkban sikeresen papnak nevelni a növendékeket úgy, hogy közben megmaradjon az emberi méltóság, a hivatás és az elköteleződés fontossága, valamint, hogy a kihívásokkal teli világban is meg tudjanak maradni embernek. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Szent Ágoston, püspök és egyháztanító emléknapján az esti dicséret zsoltárait az első zsoltár hét pénteki napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Jakab apostol leveléből. A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el, és gazdag termést hoz. Nem részrehajló, nem képmutató. Az igazság gyümölcsét békében vetik el azok számára, akik békét teremtenek.

0: Krisztus főpappá lett az emberekért mindabban, amivel Istennek tartozunk. Mondjunk méltó dicséretet neki, és alázatosan kérjük.
1: Üdvözíts, Urunk, a te népedet!
0: Te, aki egyházadat szent és kiváló előjárókkal megörvendeztetted, adj mindig bölcs vezetőket keresztény néped örömére.
1: Üdvözíts, Urunk, a te népedet!
0: Te megbocsátottad néped bűneit, amikor a szent életű lelki pásztorok Mózes módjára hozzád fohászkodtak. Közbenjárásukra tisztítsd és szenteld meg mindig egyházadat.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
0: Szentjeidet testvérei körében felavattad szolgálatodra, és rájuk árasztottad lelkedet. Töltsd el a szent lélekkel néped minden vezetőjét.
1: Üdvözíts, Urunk, a te népedet!
0: A szent lelki pásztoroknak te magad lettél jutalma. Add, hogy akikért véredet hullattad, el ne veszítsenek téged.
1: Üdvözíts, Urunk, a te népedet!
0: Te, aki egyházad pásztorai által részesített híveidet az örök életben, üdvözítsd az elhunytakat, akikért életedet adtad, hogy senki el ne ragadhassa őket kezedből.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!

Könyörögjünk, Istenünk, újíts meg egyházadban azt a lelkületet, amellyel betöltötted Szent Ágoston püspök szívét, hogy mi is egyedül téged szomjazzunk és keressünk, igaz bölcsesség forrása és minden szeretet szerzője. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörök.

0: örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

0: Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
1: Ki az, akit megszólítasz a személyes imáidban? Van hit az Istenben, a személyes Istenben, és vannak hiedelmek Istenről, és nem mindegy, hogy kit szólítok meg. Az Istennek, az Isten képem meghatározza az önmagamról alkotott képet, az Isten képem meghatározza a másik emberről alkotott képemet, és az Isten képen meghatározza az egyházról alkotott képemet is. Szóval a kérdés az, hogy kihez imádkozol? Egy kiszámíthatatlan, megbízhatatlan, távoli Istenhez, vagy pedig a téged szenvedélyesen szerető mennyei atyához, vagy Jézus Krisztushoz? Nem mindegy. Assisi Szent Ferenc éjszakákon át mondott imája csupán két kérdésből állt. Ki vagy te, ó Isten? És ki vagyok én? Erre a két kérdés adott válasz határoz meg szinte mindent a személyes életünkben. Mivel a kapcsolatainkban élünk, az Istennel való kapcsolat, a közösséggel való kapcsolat, a családdal való kapcsolat. De hogy ez milyen lesz, az azon múlik, hogy van-e Isten, vagy nincs Isten. Ha nincs Isten, akkor azt csinálok, amit akarok. Ha van Isten, akkor már van egy viszonyítási pont. De nem mindegy, hogy ki ez a viszonyítási pont. Vegyünk sorra néhány keresztény hiedelmet a jó Istenről, amelyekhez mi papok és hívek is ragaszkodunk. Pedig nem hoznak igazi változást az életünkbe, és megakadályozzák azt, hogy higgyünk az élő Istenben, és hogy átadjuk magunkat Istennek. Az egyik hiedelem Istenről a távoli Isten. Azt gondoljuk Istenről, hogy olyan, mint egy órásmester, aki annak idején fölhúzta a világegyetemet, aztán a saját útjára hagyta. Nem avatkozik bele, nem nyúl bele, teljesen mindegy, hogy mi van. Úgy éljük meg, hogy ő odafönt van, mi ide lent vagyunk, és igazából, ha szólunk, akkor vagy meghallja, vagy nem hallja. Annyira távol van, hogy úgysem képes segíteni. Aztán vannak olyanok, akik egy hasznos Istenben hisznek. Ezt nem most találták ki. Eckhart mester a középkorban bencés nővéreknek tartott lelki gyakorlatot a rajnamenti kolostorokban, és ő használta ezt a lelki gyakorlatában, ezt a fogalmat, hogy Isten

teljesítse a mi vágyainkat és kéréseinket. Ha az imáinkat nézzük, akkor nagyon könnyen tetten érhetjük, hogy kihez is imádkozom, ki nekem az Isten. A személyes kielégülésünket keressük Istennél, minden ezért van, ezért megyünk misére, ezért imádkozunk, ezért végzünk vallásgyakorlatokat, hogy nekünk hasznunk legyen ebből. Legalább egy kicsi jó érzés, legalább egy kis egészség, legalább egy kis pénz. Ilyenkor Istent csak a tőle kapott ajándékokért, és nem önmagáért szeretjük. Természetesen azt is elvárjuk tőle, hogy csak nekünk teljeljen. Vagyis akik nem érdemlik meg, és itt sorolhatom, hogy kik nem érdemlik meg, a bűnösök, az elváltak, a házasságtörők, a tisztátalanok, a fanatikusok, a muszlimok, a zsidók, a hinduk, a cigányok, a pedofilok, a melegek, a leszbikusok, a rasszisták, a protestánsok, a pogányok, a liberálisok, a szélsőjobbosok és a szocik. Ezektől mind megvonnánk Isten kegyelmét, mert ők nem érdemlik meg, hogy Isten fölkeltse napját ezekre az emberekre. Elvárjuk, hogy csak nekünk teljeljen. Ha szídjük ezeket az embereket, ha megítéljük őket, akkor erről van szó. Akkor nem engedjük meg Istennek, hogy rájuk is árassza a kegyelmét. És hát nem kérdezett meg bennünket, és nem is fog megkérdezni, hogy mondd csak, katolikus testvérem, szerethetem ezt a pogányt, vagy szerethetem ezt a bűnest. Még szerencse, hogy nem kérdezi meg, mert akkor elmagyaráznánk neki, hogy miért nem szabad. És Istentől is elvárjuk, hogy ahogyan mi elhatárolódunk ezektől az emberektől, legyen szíves ő is, kövesse a példánkat, és határolódjon el tőle. Mert nem érdemlik meg Isten szeretetét. Aztán sokak számára egy hiedelem Istenről, hogy Istent lehet irányítani. Erre egy nagyon jó képet, hasonlatot olvastam. Isten azok számára, akik irányítani akarják, olyan, mint amikor Istent, az én istenkémet, a saját kis bálványomat beteszem a talicskába, és tologatom a talicskát. És mit mondok közben? Követlek téged, bárhová mész. De én irányítom Istent. Mindent megpróbálunk azzal, hogy egy talicska Istent alkossunk, vagy faragjunk a jó Istenből, mert azt kell tennie, amit én, aki irányítom. És mindig van ötletünk, hogy mit kellene Istennek csinálni. És amikor elégedetlenek vagyunk, amikor mindig a hiányt látjuk, akkor Istennel vagyunk elégedetlenek. Követem, ha ad nekem egészséget, ha ad nekem pénzt, és ha segíti az ambícióim megvalósulását, a terveim megvalósulását. Akkor ő egy jó Isten. És szeretem, és még le is borulok előtte. De amikor nem jönnek be ezek a dolgok, akkor nem értem a jó Istent. Akit eddig nyugodtan irányíthattam az én ötleteim szerint. Irányítottam, hogy sikerüljön az életem, egészséges legyek, a családom is az legyen, és hát természetesen legyen anyagi biztonságom, mert anélkül nem lehet élni. Ez az Isten nem létezik. Ezt az Istent mi találtuk ki saját magunk megnyugtatására. Mert amikor megtörténik, amire vágyakoztunk, akkor nagyon boldogok vagyunk, hogy Isten nagyon rendes. De ha nem, akkor könnyen faképnél hagyjuk. Aztán sokak számára Isten

0: teljesen kiszámíthatatlan önkény úr, akit ki kell, hogy engeszteljünk, mert nem tudom, mikor haragszik, és mikor nem haragszik rám. Ezért mindent meg kell tenni, hogy kiengeszteljük őt, nehogy a pokolra küldjön bennünket. És ezért az ilyen kiszámíthatatlan Istennek, Istennél állandó jó pontokat gyűjtünk, hogy kiérdemeljük a szeretetét. Azt gondoljuk, hogy ezen múlik. Körülbelül annyi, mintha én elhatároznám, hogy holnap 5 jó cselekedetet teszek, csak keljen fel a nap. Mintha tudnám befolyásolni a jó cselekedeteimmel. És miután kellő számú jó pontot gyűjtöttünk össze, akkor bízunk abban, hogy ha meghalunk, akkor kiírják a fejtánkra, hogy magasabb osztályba lépett. És nagyon elégedettek vagyunk, mert sikerült kiérdemelni Istennek a szeretetét. De kiérdemelhetetlen. Nem azért szeret, mert mi érdemeket gyűjtöttünk, azért, mert nem tud más csinálni. Aztán van, aki Istenből a mindent elnéző Istent faragja, aki olyan, mint egy jóságos, grúzsgazdag nagybácsi, akinek egyetlen szerepet hoztunk le, segítsen, amikor kérjük, és ne szóljon bele a pénzügyeinkbe, a magánéletünkbe, fordítsa le a fejét, hogyha mi olyat teszünk, de ha kérjük, akkor segítsen, és semmiképpen ne szabjon határokat, mert ő dúsgazdag a kegyelembe. Ki is valójában az Isten? Vissza kell térnünk Jézushoz és a mennyei atyához, a szerető Isten igazi arcához, mert Jézus ezt nyilatkoztatta ki, és benne teljesedett be az összes ószövetségben kavargó szereplő Istenkép. Benne teljesedett be és jelent meg Jézus Krisztusban. Ahhoz az Istenhez, akinek a szeretete szenvedélyes irántunk, akinek a szeretete éget bennünket, megtisztít és a mennyegzőre hív, mert ő a vőregény. Ettől az Istentől nem kell félnünk. Az Istenfélelem nem azt jelenti, hogy rettegek Istentől. Az Istenfélelem azt jelenti, hogy tisztelem Isten hatalmát, és rábízom magam erre a hatalomra, mert ő a legnagyobb, ő a legerősebb, ő a legteljesebb. Ez az Isten helyet keres a szívünkben, és arra hív, hogy fedezzük fel az ő arcát bennünk és embertestvéreinkben is. Ennek az Istennek megengedhetjük, hogy az életünk ura legyen. Könnyű tőle önként függővé tenni magunkat. Könnyű neki engedelmeskedni. Jézus egész élete és tanítása a belső szabadság és az atyával való egyesülés útját mutatta. És azt kéri, hogy kövessük ebben a szenvedélyes atya szeretetben, és ne féljünk Istentől, aki a mi mennyei atyánk. Ezzel az Istennel jó kapcsolatban lenni. Az ima, az kapcsolat. Kapcsolat az élő, köztünk és bennünk lévő, vagy a mennyekben lévő Istennel. És hogyha ezt megmerjük élni, akkor ebből az imából, amelyik a bizalom imája, a gyermeki bizalom imája, a teljes ráhagyatkozás imája és Istent megdicsőíteni akaró ima, ebből fakad számunkra a lélek józan mámora, amikor megrészegít bennünket ez a szeretet, amikor betölt bennünket, és amikor túlárad bennünk ez a szeretet.
1: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Nagyváradon találkoztak a magyar nyelvű papnevelő intézet elöljárói. A mohácsi csata előtti eseményekre emlékeztek bátán. Az elutasítást is tanulják a fogyatékossággal élő fiatalok a máltai ifjúsági mozgás korlátozott táborban. Hírszerkesztő Kótáné, Koltai Veronika. Nagyvárad adott otthont augusztus 25 és 27 között a magyar nyelvű papnevelő intézetek elöljárói találkozójának. Az esztergomi, kismarosi, egri, szegedi, budapesti, nyíregyházi, miskolci és gyulafehérvári szemináriumokból érkező rektorok, spirituálusok és prefektusok a szakmai és közösségi együttlét mellett közelebbről megismerhették a várost, valamint a nagyváradi egyházmegye gazdag egyházi és kulturális örökségét. Számol be az eseményről az egyházmegye. A résztvevők a Székesegyházban ünnepi szentmisén vettek részt. Követően Gál Katalin pszichológus és mentálhigiénész szakember tartott előadást arról, hogyan lehet napjainkban sikeresen papnak nevelni a növendékeket úgy, hogy közben megmaradjon az emberi méltóság, a hivatás és az elköteleződés fontossága, valamint, hogy a kihívásokkal teli világban is meg tudjanak maradni embernek. A mohácsi csata előtti eseményekre az utolsó országos gyűlésre és a csata előtti utolsó tábori szentmisére emlékeztek augusztus 23-án Bátán, a Szentvér ősi kegyhelyén adja hírül a pécsi egyházmegye. 1526. augusztus 16-án érkezett meg II. Lajos magyar király és serege nagy része Bátára. Másnap megérkezett Tomori Pál is, így megkezdődhettek a tárgyalások a legfontosabb kérdésben, ki legyen a sereg főparancsnoka. Szerémi György, udvari pap, emlékiratában azt emelte ki, hogy a király tiszta gyónást végzett, majd magához vette az oltári szentséget. 500 év elteltével az utókor emléktáblát avatott a kegyhelyen. A szabadtéri oltárnál Bíró László nyugalmazott tábori püspök mutatott be szentmisét, melynek keretében beszentelték azt a két koporsót, amely a középkorban a bátai kegyhelyen eltemetett, de időközben felszínre került csontmaradványokat tartalmazta. Tovább tanuláshoz, álláskereséshez és testi-lelki megerősödésükhöz is segítséget kapnak a fogyatékossággal élő fiatalok az augusztus 24 és 29 között zajló 11. máltai ifjúsági mozgáskorlátozott táborban. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyhetes táborában önbizalomerősítő foglalkozások, konfliktus kezelési helyzetgyakorlat, portréfotózás, vitorlázás és parasportág választó is várja a mintegy 100 mozgássérült fiatalt. Adja hírül a szervezet. A Máltai Szeretetszolgálat az 1990-es évek óta szervez nyári programokat mozgássérült és halmozottan sérült fiatalok számára. A tábor sajátossága, hogy a mozgássérült fiatalokat családjuk és állandó segítőik helyett a feladatra speciálisan felkészített kortárs önkéntesek segítik, így a táborozás közös élményeken keresztül segíti a fogyatékkal élő emberek elfogadását és beilleszkedését. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Nemzetünkért Istenhez kiáltunk. Augusztusban, Szent István hónapjában pedig mindig rágondolunk és hozzáfordulunk. Szent István művét, Szent István elkötelezettségét, álmát nagyon szépen fejezi ki az a népi imádság, vagy az a népének, amelyik egyidejileg mutatja fel István elkötelezettségét és a kereszténység megtartó erejét. István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod. Borulj térdre, szórd elébe minden gondod, bánatod. A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa. Most is Krisztus jelenlégyen jobb jövődnek záloga. Szent István ünnepére készülünk, és meg kell értsük Szent István álmát, gondolatát, minden szavának, tettének alapját, hogy országot akart, nemzetének hazát akart, és tudta, hogy ez csak keresztény lehet. István keresztény Magyarországot akart. A kereszténység állította a világba az általános embertestvériség gondolatát. Szent István olyan hazát alkotott, amiben megfért egymás mellett mindenki, ha nem támadt az ország ellen. A kereszténység szerint minden ember Isten gyermeke és egymásnak testvére, fajra, nyelvre, külsőre, vallásra való tekintet nélkül. Ezért mondta István a törvényeiben, hogy az egyszokású ország gyenge, és hogy az idegent be kell fogadni. A kereszténység természetellenesnek, lehetetlennek, vakmerőségnek hirdeti a népi és a faji sajátosságok eltörlését, épp úgy, mint az ország határok megszüntetését. Ezért akart Szent István saját országot, és azt, hogy megmaradjon a népe sajátos jellege. Mert tudta, hogy a kereszténység elismeri minden nép önállóságát és életjogát. De azt is tudta, hogy országának, népének csak akkor van jövője, ha keresztény lesz egy keresztény világban. Mert tudta, hogy a népnek a haza szűk keretein kívül egy eszmei közösségbe is tartoznia kell. És együtt kell működnie másokkal az emberiség közös kincséért, a békért, az igazságosságért. És azt is tudta, bármilyen őszinte szeretettel viseltessünk is saját hazánk iránt, nem szabad elfelednünk, hogy a keresztény közösség nagy szellemi egységbe köt minket más népekkel. Szent István, amit létrehozott, az az ország népe javára. Megmentette nemzetét, mert tudta, hogy nemzete lesz, nemzetének lesz jövője, országának lesz jövője, ha keresztény lesz. Nem máig szóló kiáltása ez Szent Istvánnak? Keresztény Magyarországnak van jövője. Legyünk ott Szent István ünnepén mindannyian, augusztus 20-án a Bazilikánál Budapesten.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Erdély Mária Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók! Nemzetünk lelki megújulásáért emeljük szívünket Istenhez. Olyan korban élünk, amikor sok minden bizonytalan, amikor értékek inganak meg, kapcsolatok szakadnak szét, és a jövő gyakran ködbe borul. De hisszük, hogy a Szentlélek újra tud kezdeni, és hogy Isten népének mindig van reménye. Imádkozzunk a mai estén magyar népünkért, a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért. A döntéshozókért, az egyházért, a tanítókért, a szolgáló emberekért. Mindenkiért, aki ennek a hazának testben és lélekben része. Kérjük ma együtt, hogy az Úr ébressze fel bennünk a hitet, a bűnbánatot, a szeretetet és a szolgálat örömét. Hogy ne csak túlélni akarjunk, hanem újra megtaláljuk nemzetként lelkünk forrását, a krisztusi örömhírt, amely életet ad ma is. Így imádkozzunk a mai estén együtt nemzetünkért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága, töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint az a 10 szűz, akik vitték lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. 5 közülük balgák voltak, 5 pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal. Az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott, íme a vőlegény, menjetek eléje. Erre a szűzek mindnyájan fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat, adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak. Az okosak ezt válaszolták, nem lehet. Nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen, inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Az ajtó pedig bezárult, később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak, Uram, Uram, nyiss ajtót nekünk. De ő így válaszolt, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Viraszadok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai evangéliumban az Úr egy nagyon szép példabeszédet mond, amely a mi emberi életünkről szól. Hogyan élünk? Mivel töltjük napjainkat, heteinket, hónapjainkat, éveinket? Valóban a legfontosabbra gyűjtünk? Valóban Istent akarjuk dicsérni? Valóban az ő akaratát fürkésszük, keressük? Valóban az ő eszközei akarunk lenni? Vagy minden más fontosabb az Istennél? Számunkra igazán nagy hivatás és küldetés, hogy mindenben, mindenhol az Úristen keressük. A mi életünk csak így lesz igazán hiteles keresztény élet. Isten keresni, őt szolgálni. Mindenható Isten, te Szent István királyt arra hívtad, hogy népünket Krisztushoz vezesse, és országunkat oltalmadba ajánlja. Kérünk az ő közbenjárására áld meg Magyarországot. Segíts bennünket, hogy őseink örökségét ne csupán őrizzük, hanem tovább is adjuk. Taníts meg arra, hogy Krisztus tanítása legyen életünk mércéje. Ne engedd, hogy a hit kialudjon szívünkben, életünkben. Szent István király, Magyarország apostola, könyörög érettünk. Magyarok nagyasszonya, oltalmaz népedet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szívjóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk nemzetünk lelki megújulásáért Székelyudvarhelyről. Kérjük a mindenható Istent, adja áldását életünkre, mindennapjainkra, s különösen kérjük a boldogságos Szűz Máriát, járjunk közben értünk Szent Fiánál.
3: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: Mária Rádió. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Beszélgetés az életvédelemről. A következő műsor a 777 jóvoltából hangzik el a Mária Rádióban. Az eredeti felvételt megtekinthetik a 777 YouTube csatornáján.
2: Nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntök mindenkit, akár akik itt vannak a helyszínen, és azokat is, akik a 777 YouTube csatornáján látják ezt a beszélgetést Székely Jánossal, az MKPK elnökével és Fekete Károllyal, a Tiszántúli Református Egyházkerületnek a püspökével. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Eredetileg provokatív kérdésekkel gondolkodtam elkezdeni ezt a beszélgetést, de megmondom őszintén, hogy olyan nagy hatással voltak rám a elhangzott tanúságtételek, hogy sokkal szelídebb arcomat szeretném püspök urak felé mutatni. Az lenne az első kérdésem, hogy egyáltalán az életvédelméről, erről a témáról hogyan érdemes keresztény módon beszélni? Úgy, hogy abban benne legyen az irgalom is, ami a keresztények számára nyilvánvalóan nagyon fontos, de ugyanakkor benne legyen az az identitásunkhoz nagyon szorosan hozzátartozó dolog, hogy az élet számunkra szent.
3: Megrendítő volt mind a két bizonyságtétel, a Sárai is és a Borókái is, úgyhogy lehet, hogy itt be is kellett volna fejezni. Nem jöttünk fölöslegesen, mert olyasmiket hallottunk, amit nagyon fontos volt, hogy mi is meghalljunk, férfiak. Mert nekem annyi hiányérzetem van, hogy jó lenne itt, hogyha egy olyan hölgy ülne itt, aki esetleg nem esett át abortuszon, mert azért reméljük, hogy többen vannak olyan hölgyek, hanem akik egyáltalán az élet magukban hordásában tapasztalatot szereztek, mert nekünk ez nem adatott meg. Akármennyire is mondják mások, nem tudunk szülni, gyermeket kihordani. Éppen ezért nekem az olvasmány élmény jelentett sokat ebben, amit teológus koromban az etika tanárunk javasolt. El is hoztam ezt a kötetet. Nem keresztény a szerző. Oriana Fallaci, olasz újságíró nőnek a vallomása, a levél egy meg nem született gyermekhez, amit én úgy kezdtem el olvasni, hogy tudatosan készültem a házasságra. Ezt nyilván minden jelenlevő tudja, hogy a református egyházban a lelkipásztorok nősülhetnek. És én úgy szerettem volna erre készülni, hogy azt a valakit, akiben fölismerem, hogy együttjárásban kapcsolatunk van, ne hozzam semmilyen módon zavarba, mert én a feleségemet kerestem azokban a lányokban, akikkel kapcsolatra lehetőségem volt, és igyekeztem keresztény, ráadásul lelkész gyermek létemre úgy kapcsolatot teremteni, hogy ha bármikor találkozunk egymással, akkor én tisztán nézhessek a szemébe, és ő is tisztán nézhessen az én szemembe. Ez a nagyon rövid könyvecske, ez engem arra tanított meg, hiszen egy nem kívánt várandóság következett be, és az utolsó hetek egyikében nem tudta már megszülni a gyermekét, mert egy spontán vetélésben elment a gyermek. Tehát egy kudarccal végződő anyaságra készülés története ez, rengeteg minden gondolattal átszőve. A gyermekével, leendő gyermekével folytatott párbeszéd az egésznek a lényege. Ami engem arra tanított meg férfiként, hogy ilyen helyzetben velem kapcsolatban levő barátnőt, együttjárásban az szerelmemet ne hozzam ilyen helyzetbe, mert ez rettenetes. Hát engem elrémisztett az a mélység, ahogyan egy nőben lezajlik egy ilyen folyamat, és ez engem megrendített. És hálás vagyok az Úristennek, hogy ez a nem keresztény olasz, van, aki szocialistának, van, aki liberálisnak mondja, ilyen irányultsága volt, hogy ezt leírta, és én ebben részesülhettem, átélhettem, és megóvott attól, hogy olyan helyzetet teremtsek férfiként, hogy aki nem tudja kihordani, de köze van a nemzésben egy gyermekhez, az ilyen szituációt idézzen elő. Mert hogy tényleg két ember kell ehhez a történethez, és szerintem a férfiaknak óriási felelőssége van abban, hogy mi következik be és mi nem, akár házasságban, akár házasságon kívül, vagy házasság előtt. És sokaknak ajánlanám, hogy csak olvassa el, szépen, nyugodtan, csendben, lehetőleg lassan, hogy minden mondatra és minden szóra figyeljen, minden érzésre, amit leírt ez a hölgy. Köszönöm, hogy elmondhattam.
4: Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és én is szívből köszönöm mind a két gyönyörű tanúságtételt, és a két életet is, ami ott van mögötte, illetőleg három életet. 16. Benedek pápa egy előadásban, ami pontosan az életvédelméről szólt, ezzel kezdte, hogy miért beszél erről a témáról még mindig az egyház? Miért nem ismerjük be, hogy ezt a csatát elvesztettük? A társadalom másképp döntött. Miért nem nyugszunk ebbe bele? Miért erőltetjük? És megdöbbentő, amit ő válaszol. Az első mondata fantasztikus, kemény. Azt mondja, hogy egyrészt azért beszél a kereszténység, mert nincsenek kis gyilkosságok. Minden emberi élet végtelen érték. Nem lehet könnyedén leírni. És aztán idézi, hogy a Biblia milyen óriási erővel beszél erről. Például azt mondja, aki embervért ont, azt az Úristen számon kéri. Az embervér fölkiált az Istenhez. Minden ember Isten képmása. De nagyon érdekes, amit Benedek pápa még hozzátesz. Azt mondja, hogy ez az egész kérdés nem csak a születendő gyermekről szól, hanem szól az egész társadalomról is. Hogy mit jelent az emberi méltóság? Mit jelent embernek lenni? Hogyha azt gondoljuk, hogy van egy ilyen halálszakasz az életben, a fogantatástól a harmadik hónapig, amikor leselejtezhető valaki, akkor tulajdonképpen én is, aki megszülettem, én is belekerülhettem volna jogosan ugyanebbe. Esetlegesen élek, de tulajdonképpen az emberiség, a felnőttek, egészségesek dönthettek volna így, hogy ne éljek. Szól ez nem csak a kicsi gyermekről, hanem minden emberről. Arról, hogy mit jelent embernek lenni. Mit gondolunk az emberről. És a pápa így fogalmaz, hogy a kereszténység Isten szerető tekintetének az emlékezete. Emlékezteti a világot erre, hogy minden ember végtelen kincs. Az Úristen számára végtelen érték. Minden élet kioltásánál az Úristen könnyet ont. Akkor is, ha az ember igen gyakran, mintha lelkiismeret nélkül ezt a dolgot megtenné. Hadd idézek még egy érdekes mondatot, amit egy downkóros ember mondott. Azt mondta, hogy amikor ezt hallja, hogy megjön a diagnózis, downkóros a kisgyermek, és elvetítik, akkor mindig azt érzi, hogy ez tulajdonképpen őróla is szól. Hogy akkor tulajdonképp ő is tévedésből van még egyáltalán életben, le kellett volna őt is selejtezni. Az ő élete is éppen úgy leselejtezhető, mint ezé a kicsin gyermeké, akinek ott az anyamékben ért véget az élete. Hadd mondjak el én is egy nagyon szép esetet. Budapesten voltam, és egy nagyon nagyszerű házas pár várta a negyedik babáját. És rögtön a várandósági vizsgálatoknak a Az eleje felé kiderült, hogy a kisgyermeknek az agyában rengeteg víz van, és központi idegrendszere alig fejlődött ki. És az orvos, ahogyan ezt látta, azonnal mondta az édesanyának, hogy a gyerek életképtelen. Valószínűleg már a várandóság ideje alatt az életének vége szakad, vagy a szüléskor meghal. De ha netán életben marad, egy vegetatív lény lesz. Nem fog tudni járni, nem fog látni, nem fog hallani. Beszédről, gondolkodásra ne is álmodjanak. El kell vetetni, nincs értelme folytatni. És ahogy később elmesélték a szülők, édesanya megrendülten azt mondta az orvosnak, hogy ezt a kisgyermeket a Teremtő Isten az én kezembe tette. Rám bízta. Soha orvosok kései alá adni nem fogom. Akármilyen lesz, szeretni fogom, világra hozom. Ameddig él, szeretettel fogom körülvenni. Az orvos fölháborodott. Azt mondta, őrültekkel nem tárgyal. És ott hagyta őket. Nagy nehezen tudtak találni másik szülészorvost, aki tovább kísérte őket. Megszületett a kisgyermek, valóban úgy volt, ahogy az orvos látta. Valóban a központi idegrendszer helyén rengeteg víz volt. Be is kellett egyből ültetni egy kis csövecskét, ami ezt kivezeti onnan. De csodálatos módon a kislánynak a megmaradt kicsi központi idegrendszere lassan mindent kipótolt. És a kislány gyönyörűen mozog, szaladgál, mosolyog, gyönyörű arca van, gyönyörűen beszél. Ha valaki nem tudja a történetét, meg se mondaná. Fönt vannak erről a kislányról képek is az interneten, ezzel a címmel, hogy Csoda Rita baba. Nagyon javaslom nézni, ámulni. Miért szólunk erről a kérdésről? Hogy sok ilyen kisbaba élhessen. És sok ilyen édesanya legyen, sok ilyen szülő, hogy a társadalmunk emberséges legyen, az maradjon. Nagyon örültem annak, hogy itt Pontifex Sári említette a William Wilberforce-ot. Vagyis azt, hogy a társadalom néha tud nagyon nagy minőségi ugrásokat megtenni. Ne adjuk föl ezt a reményt. Az emberiség lehet, hogy több száz év múlva, de el fog odáig jutni, hogy rádöbben, hogy megfogant emberi életet elpusztítani szörnyű. Embertelen, jogtalan. Nem történhet meg soha, sehol. Ne adjuk föl ezt a reményt. Az emberiség egyszer ide el fog jutni. És ehhez kellenek hősies küzdők, amilyen volt például William Wilberforce.

0: áldozat. Amikor az élet védelméről szólunk, ez nem a nők jogai ellen. Nem a nő ellen van. Az édesanyáért is van. Ő érte is küzdünk. Az abortusz az édesanyja életében is egy rettenetes seb. A legszentebb hivatásában kap sebet. És nagyon fontos, ha az abortuszról beszélünk, arról is nagyon sokat hangsúlyosan szólni, hogy minden bűnre van bocsánat. Erre is. Egy ilyen kisgyermeknek az élete nem a semmibe hull. A Teremtő Isten tenyerébe beteljesedik ez a kicsike megfogant élet is. A mennyországban, Isten világában, gyönyörű, ártatlan, kicsi angyalként. Ez a kisgyermek él. Neve van. Arca van. Látja az édesanyját. Megérti az édesanyja döntését. Megbocsát. Imádkozik érte. Azt gondolom, hogy ezt a kettőt kell ötvözni. Bátran, világosan szólni, de ugyanakkor együttérzéssel, empátiával, irgalommal.
1: A lelkipásztori gyakorlatban legtöbbször nem a döntés előtt találkozunk a leendő édesanyával, hanem hát sokszor már az esemény után, amikor már megtörtént az abortusz, és akkor úgy gondolom, hogy ez az irgalmasság kérdés, ez még hangsúlyosabb. És bár teljesen más szituáció, de a lényege a történetnek bennem, mint teológusban ugyanazt a két élményt idézi föl. Az irgalmas samaritánus történetében ott van a vérbefagyott ember, aki Jerikó és Jeruzsálem útvonalon ment lefelé, és a rablók először is kifosztották, aztán pedig magára hagyták. És hát a lévita és a pap, aki ott elmegy mellette, mert sürgősebb vallásos teendőik vannak, ebben a kifosztottság élményben és ebben a magára hagyatottság élményben részesítik. És jön egy valaki, meggyőződésem, hogy egy Krisztus arcú samaritánus, aki az irgalmasság élményében részesíti ezt a valakit, akit kifosztottak és magára hagytak. És amilyen beszélgetéseim nekem voltak eddig ilyen helyzetbe jutott lelki gondozottakkal, ott mind a kettő megjelenik. Végtelenül kifosztottnak érzi magát, és nem csak azért, mert az élet megszűnt, ami benne működött, hanem azért, mert emberségében, asszonyi, női mi voltában megalázva és egyedül hagyva. Mert sajnos valóban a apa jelölt, vagy a férfi, az nincs jelen ebben a küzdelemben, vagy nagyon sokadlagos szerepben, mert ezt neki kell megküzdeni. És ez a magára hagyatottság, ez csak az irgalommal gyógyítható. Mint ahogy az irgalmas samaritánus történetében is. Dorotea Zölle, egy néhány éve elhunyt evangélikus teológus nő volt az, aki leírta, hogy a társadalmunk az a nézők társadalma. Mindenben részt kíván venni, de csak mint néző. És éppen a rabló élmény legjobb közönsége az ott való a tribünön ül. Lehet, hogy az utcán történik, de elmennek mellette mind. És ott hagyják a kifosztottat, az egyedül hagyatottat, akinek még arra sincs ereje, hogy azt mondja ki, hogy nincs emberem, mert félholtra ítéltetett abban a helyzetben. És ilyenkor kell jönni az egyháznak, a lelki gondozónak, a kísérőnek, annak a valakinek, aki az Isten irgalmát ebben a lehetetlen helyzetben is úgy tudja fölragyogtatni, hogy segít belőle kilábalni, mert a bűn már mögötte van, és reméljük az élet meg előtte van, de hogy ez hogyan folytatódik, abban a lelki gondozónak, a lelki pásztornak, a papnak nagyon nagy szerepe van, mert ha még van esélye egy második várandóságra, ami viszont normálisan ajándékként tekint,

0: látva a gyermeket, családi körbe fogadva azt az életet, az biztos, hogy gyógyít, esélyt ad, és hát az irgalmas Krisztus az ilyen, hogy új esélyt is tud teremteni, és nem csak kimondja, hogy kegyelmezett vagy, hanem életre méltóztattalak, mégpedig élet továbbadására méltóztattalak. És ez egy óriási ajándék. Talán a legnagyobb feloldozás vagy felmentés, hogy mégiscsak továbbadhatja az életet egy második alkalommal.
1: Annyi megjegyzés még Püspök úr első válaszáról, hogy ugye hiányolta a hölgyeket, hogy kiemelten fontosnak tartottuk, hogy most az egyházi vezetők is szólaljanak meg ebbe a témába, és viszonylag kevés...
0: Nem a szerkesztőt akartam
1: kritizálni. Nem, csak azt akartam mondani, hogy viszonylag kevés a hölgy a püspökök között a két egyházban, úgyhogy ez egy nehéz dolgunk volt, de ezért volt nagyon fontos, hogy legyenek tanúságtételek. Viszont ha már itt tartunk, nagyon érdekel, hogy van-e különbség a református egyház és a katolikus egyház tanításában az életvédelem kapcsán, vagy ebben teljesen megegyezik a két egyháznak az álláspontja?
0: Amennyire én ismerem a katolikus állásfoglalást, abban, hogy a legelső pillanattól kezdve, amikor arról beszélhetünk, hogy a petesejt és a spermium találkozik, és ott megfoganás történik, onnantól kezdve mi is életnek tekintjük. Tehát ebben nincs, talán abban van különbség, hogy az a szituáció, amiben valaki a gyermekáldásban részesül, és ez veszélyezteti a már meglevő életet, abban nálunk más az elfogadottság, illetve hogyha ez a nem kívánt terhesség erőszakból történik, ami egy különös gyalázatos esemény, bár tudom, hogy voltak apácák, akik erőszak áldozatai lettek, és mégis fölvállalták a gyermekáldást, ez egy nagyon szép történet, de alapesetben mi itt nem tudjuk sem rábeszélni, sem erőltetni a gyermek elfogadását, és ez a másik alkalom, ez a már meglevő élet. Tehát, hogyha két rossz közül kell választani, akkor a meglevő, azaz az édesanyja életét ajánljuk védelmezni. De azért ez nagyon ritka, azt gondolom, hogy nem ez az átlagos. De mindig az extrém felől közelítünk, ilyenek vagyunk, hogy a szélsőségek jobban izgatnak bennünket, mint az átlagos eset, mert az lehet olykor érv a védekezésre, meg lehet olyan is, amikor fölmentést ad. Én azt gondolom, hogy egyébként nagyon sok mindenben hasonlóan gondolkodunk, hiszen keresztények vagyunk.
2: A kereszténység alapvetően mindig így gondolkodott, hogy az élet fogantatástól szent és sérthetetlen. Egyébként ez nem csak keresztény gondolat, hanem a józan paraszti ész, a normális gondolkodásnak mindig is alappillére volt. Hippokrátészi eskü. Az orvos esküdtett arra, hogy soha asszonyt hozzá nem segítek ahhoz, hogy a magzatától megszabaduljon. Evidencia volt. És hát most is azt gondolom, hogy aki normálisan gondolkodik, tudja, hogy az élet a fogantatással indul. A DNS akkor alakul ki. Ez a kicsi emberi élet nem az édesanyja testének a része. Szokták ezt így mondogatni, hogy a nőnek joga van a saját testéhez. Ez a kicsi önálló új élet nem az édesanyja testének a része. Az édesanyja nő, a kisgyermek lehet, hogy fiú. Nem az ő testének a része, hanem a testének ideiglenes lakója. Egy orvosi egyetemen egyszer egy orvos professzor kérdezte ezt a hallgatóktól, hogy mióta függ egy ember élethez való joga? Attól, hogy valaki más az ő életét akarja, vagy nem. Kezdettől ez egy emberi élet. Hogy mikor vágják el az emberi életet? 3. hónapban. hatodikban, születés után. Ez csak fokozati különbség. Ugyanazt az emberi életet vágják el. Azt gondolom, hogy minden tisztán gondolkodó ember ez kellene, hogy értse és tudja. A katolikus egyház is úgy gondolja, hogy vannak nagyon nehéz helyzetek. Tulajdonképp egyetlen egy ilyenről kell itt szólnunk, ha az édesanya élete veszélyben forog. És ilyenkor azt mondjuk, hogy szabad az édesanya életét menteni. Olyan esetben is, ha ez a kisgyermeke életébe kerülhet. Ilyenkor nem abortuszt hajtanak végre, hanem a nőt gyógyítják. Mondjuk, ha a méhén egy daganat van, a daganatot el lehet távolítani. Akkor is, hogyha ez a kisbaba életébe kerül. Hadd mondjak ezzel kapcsolatban egy döbbenetes életsorsot, talán sokan ismerik, Gianna Beretta Molla életét. Negyedik babájukat várták, rögtön a várandósági vizsgálatok elején. Kiderült az, hogy egy nagy daganat van az édesanyja méhén. Gianna szintén doktornő volt. Tudta, hogy ez mit jelent. Tudta, hogy neki azonnal műtétre lenne szüksége. De azt is tudta, hogy ez a kisbaba életébe kerülne. Leghatározottabban azonnal mondta az orvosnak, hogy mentsék meg a gyermeket. Férje ott állt mellette, nem is próbált vele vitatkozni, ismerte a feleségét. Egy akart vele lenni ebben az utolsó nagy döntésében. Elvégezték a műtétet, a daganatnak a külső részét levették. Az orvos falfehér arccal jött ki a műtőből, azt mondta a férnek, hogy megmentettük a gyermeket. Gianna még hazament, otthon mindent elrendezett, mint aki hosszú útra készül. Aztán nagy hétfőn ment be a kórházba. A nővérnek azt mondta, nővér, eljöttem, nekem most meg kell halnom. Nagy szombaton született meg a kislánya, akinek ezt a nevet adta, Emmanuela, ami azt jelenti velünk az Isten. És két nappal később meghalt az édesanya. Ott lehettem ennek az édesanyának a boldoggá avatásán Rómában. Pont kint tanultam, ezekben az években leírhatatlan élmény volt. Ott volt a férje, és ott voltak a gyermekek is, ez a legkisebb is, aki ennek köszönhette az életét, hogy ilyen édesanyja volt, aki úgy adott életet, hogy a maga életét adta oda. A katolikus erkölcstan egy ilyen döntést nem tart kötelezőnek. Tehát nem köteles egy édesanyja így dönteni, hanem mondhatja azt a két szülő, többi gyermekre is gondolva, hogy mentsük meg az édesanyát. Akkor is, ha ez a gyermek életébe kerül. Ugyanakkor, ha egy nő így dönt, gyönyörűnek tartjuk. Hasonlónak Krisztus hatalmas kereszten értünk hozott élet áldozatához. Nagy öröm azt hallani, hogy protestáns testvérek is alapvetően ebben a nagyon-nagyon fontos kérdésben teljes egyetértésben vannak velünk. És azt gondolom, hogy nagyon fontos minden ilyen témát megtalálni, fölragyogtatni, ahol védhetjük azokat az értékeket, amik a társadalmunkat megőrzik emberhez méltónak.
1: Hogyan kell önök szerint a társadalomnak, a katolikus, a református társadalomnak beszélni erről a témáról? Itt vagyunk ebben a teremben, talán 100-nál is többen, és most hallgatjuk önöket, fantasztikus gondolatokat fogunk hazavinni, meghatódtunk a tanúságtételeken, szívünkben ott vannak azok az ártatlan magzatok, akiknek az élete ki lett oltva. De ezután mi következik, mit tud tenni, hogyan tudja hitelesen képviselni a keresztény tanítást valaki, aki szeretne kiállni az életvédelme mellett a mindennapokban?
0: Azt gondolom, hogy azok a struktúrák, amelyek védőhálót biztosítanának az anyai szerepre készülő nőnek, aki megtartja a gyermekét, és meg is szüli, és nem szeretné a kórházban hagyni, hanem biztosítani számára mindazt, ami egy gyermeknek fontos, ahhoz az egyháznak valamilyen módon segítséget kell nyújtani. És én nagyon, nagyon örömmel és hálaadással veszek minden olyan kezdeményezést, amikor olyan anyaotthonok vagy menedékhely adódik, főleg, hogyha még ilyen távoltartási kötelezettség is van, vagy valami olyan védelmet kell biztosítani éppen az apa miatt, amiben az egyház segíthet. Tehát nyilván a lelki gondozás, azt helyezném elsőnek, mert az hozzátartozik a küldetésünkhöz. De hogy az a szociális háló, amelyik lukacsos, és nem mindig elegendő, vagy hogy sem azt az intimitást, sem azt a védelmet nem tudja biztosítani, ami a tovább lépéshez fontos lenne, mert hiszen a gyermek meg nő. Nem csak megszületik, hanem előbb-utóbb bölcs is, óvis, aztán iskolás lesz, és szeretné az édesanyja emberhez méltó és egy ideális gyermekkort biztosítani a gyermekének, ebben az egyháznak ott kell lenni, és hál' Istennek vannak is ilyen otthonok. Ha pedig az következne be, amit a dankóros gyermek esetéről mondott püspök úr, ott pedig a fogyatékkal élő gyermekeknek a tovább nevelését, gondozását segíteni. És hát abból a gyülekezetből, ahonnan én jövök, a Debrecen nagytemplomi gyülekezetből, az Immanuel otthon ezt végzi, ahol tulajdonképpen napközben vannak a gyermekek, és fejlesztik őket, de a családjukban élnek. De hát olyan súlyos fogyatékossággal születtek, hogy kell a szakmai segítség. De nem adnák oda semmi pénzért egy otthonba, mert még bíznak abban, hogy ők a legjobb helyen a családi környezetben vannak, akár az épp testvérke vagy testvérek mellett. De abban kell, hogy segítsünk. És természetesen vannak olyan otthonok is, a gyermekotthonok, ahol már a otthon el nem látható gyermekeket segítünk nevelni, gondozni, akár iskoláztatni, a nekik speciális módon működő iskolában. Ez nagy áldozat, és nagy odafigyelést igény, és nagy összhangot a szülők és vagy a családok és az intézmény között, de erre is van példa. Az pedig, hogy meddig mehetünk el a döntésben, hogy ha előzőleg jön a dilemmájával, a kérdéseivel, a bizonytalanságával hozzánk valaki, én úgy gondolom, hogy a személyes felelősséget nem tudjuk átvenni. És nagyon tanúságos ilyen szempontból nekem a Galata levél 6. részének az eleje, amit ajánlok a kedves hallgatóknak, közönségnek, hogy otthon olvassák el Pál apostolnak a levelét, ahol két kardinális ige van egymás mellett. A 6. rész 2. versében azt olvassuk, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. És néhány versen lejjebb, az 5. versben pedig az van, hogy ki a maga terhét hordozza. Vannak átvehető, és vannak átvehetetlen terhek. Például a döntés terhe az egy ilyen, hogy a végső döntést sem a gyóntató atya, sem a lelki gondozó nem mondhatja ki, azt kinek magának kell meghozni. És ez a legnehezebb, de a tanácsolás, a kísérés, akár az ilyen történetek megosztása, az meg a mi felelősségünk, hogy minél inkább felelős döntéshez juttassuk, és ne valami felelőtlen vagy elhamarkodott döntésre jusson a leendő édesanya.
2: Hadd idézek föl egy nagyon szép életsorsot. Sok gyerekes család, nagyon vallásosak, egyik kislány, aki egyháziskolába is járt, gimnázium után óriási bulizás, ivás, nagyon mélyre jutó szétesett élet, és fogan egy kisgyerkőc. Kislány egész pontosan azt se tudja, hogy ki lehet az apa. mert egyszerre neki több fiú kapcsolata is volt. De annyi a lelkében nagyon mélyen megmaradt, valahogyan elültetődött, hogy abortuszt, ha csak lehetne, ott megtorpant. És hát elmesélte nekem a rettentő helyzetet, és mondtam, hogy ha dönt a kisbaba mellett, bármiben kell, segítek. Nagyon megkönnyebbült, és akkor elsőre azt találtuk ki, nagypapámnak pont akkor a lakása üres volt, hogy oda elmenekítjük őt. Ugyanis az édesapa, amikor megtudta ezt az egész esetet, hogy nagy katolikus család, kisbaba jön, fölháborodott, gyakorlatilag kitagadta a lányát katolikus ember létére. Tehát nem volt hajlandó vele szóba állni, valahova a kislánynak el kellett jönni. És ott volt, még mindig úgy vacilált, hogy mi legyen a kisgyermekkel. Alapvetően azt gondolta, hogy megszüli, örökbe adja. Elkezdtünk keresni örökbefogadó szülőt, akik esetleg meg is ismerik a kislányt, és szépen lehet az egész dolgot rögtön a szülés után aztán feléjük irányítani. Kislány is megismerte a szülőpárt, nagyon szimpatikus volt, úgy tűnt, hogy minden ebbe az irányba fog menni. Lassanként megérezte, ahogy a kisbaba mozog a szíve alatt, elkezdte megszeretni. És kb. Az ötödik hónap táján azt mondta, hogy képtelen odaadni, fölneveli, akármi történik. Így is történt, megszületett egy gyönyörű, szép, makkegészséges kisfiú. Ebben a lakásban, ott a nagypapám még házában, ott éltek, ott kezdett cseperedni a kisfiú. A lány pedig lassanként teljesen magára talált. Ettől, hogy neki ilyen óriás feladata van, abban maradtak a bulik, befejezte az iskolát, helyreállt az élete. Azóta is, ha találkozom vele, mert elég gyakran összefutunk, gyakran mondja ezt, hogy az élete legjobb döntése ez volt. A kisfiára igent mondott. Azóta egyébként talált férjet, összeházasodtak, még két gyermeke született, nagyon-nagyon boldogok. Azt gondolom, hogy ilyesfajta segítségre nagyon-nagyon sok helyen szükség lenne. Nagyon örülnék, ha az egész magyar társadalom így gondolkodna. És ha tudunk ilyen esetről, néha rokonság, jó barátok, család, ők tudnak először, akkor egyből álljunk oda a bajban levő fiatal lány mellé, és segítsük a döntéseiben, amit ő választ, próbáljunk mellé állni. Egyébként a Szombathely Egyházmegyében azt kitaláltuk, hogy bármilyen krízisben levő édesanya egy telefonszámot hívhat, vagy nyilván jöhet személyesen is. Kértük a védőnőket, kórházakat, hogy ezt mindenkinek, aki szórólapot adják kezébe. Sajnos az a egyik tapasztalatunk, hogy se a védőnök, se az orvosok ebben nem nagyon lelkesek, és igen gyakran maga a krízisben levő nő is, tehát nagyon nehezen jut el odáig, hogy igazán segítséget kérjen.
0: Az általad elmondott élettörténetnek a fordulópontja bennem azt vetette föl, azt a nagyon fontos feladatot. Ugye mondtad, hogy és amikor észhez tért, akkor az jutott eszébe, hogy abortusz ne. Mert volt egy olyan tanítás, tapasztalat, gondolat, mondat, ami ezt a prevenciót juttatta eszembe. Az egyháznak igenis nagyon fontos preventív szerepe van. Hát az életvédelem az nem csak azzal robban be a mi beszélgetéseinkben, hogy már van egy probléma, amit meg kell oldani, vagy egy helyzet, amiből ki kell segíteni, hanem azaz már van egy élet, amit védeni kell, hanem hogy ez az élet milyen érték, és amikor egészséges férfi és egészséges nő találkozik, abból élet születhet. És felelősség együtt lenni, felelősség az, hogy ez a képesség adatot nekünk a teremtés folytán, ez egy óriási dolog. És erről beszélni, tanítani nem lehet elég korán, és amióta fölgyorsult a világ körülöttünk, és hamarabb találkoznak akármilyen filmekkel a gyermekeim is, vagy a gyülekezetbe járó gyermekek, ifjúság. És hát én gyakorlati teológiát tanítottam, úgyhogy évek óta, amikor a jegyes beszélgetéshez jutottunk, akkor én ezt a szótáramból kiiktattam, hogy jegyes oktatás, mert ami a klasszikus jegyes oktatás lenne, azon már régen túl vannak. De beszélgetni fontos, fontos arról, hogy ez micsoda, milyen felelősség. Éppen ezért, amilyen hamar és a korosztálynak megfelelően lehet az élet megbecsülésének az oktatását, azt nagyon hamar el kell kezdenünk, mert az életvédelem az igazából a szívünkből jön, és hogyha bármi is történik, ami megtörténhet az emberrel, akkor is ezek a reflexek induljanak be, és egy ilyen jól irányzott mondat, hogy sok mindent megtehetek, meg nagyon kilátástalan, de azt nem, hogy ezt az életet eldobjam. És hogyha ez megvan, akkor utána van értelme annak a hálónak. De valamikor el kell ültetni a gondolatot az élet lényegéről mindenkiben, akiben csak lehet, hogy ne csak tételeket, nyilatkozatokat mondjunk, pápai tanítást és élettörténeteket, hanem hogy bennünk szülessen meg az a gondolat, hogy az élet az olyan érték, az enyém is, a bennem levő is, meg a másiké is, hogy minden csak nem oltom ki. És én itt nagyon komolyan veszem azt a tanítást, ami a hatodik parancsolathoz, vagy a mi számozásunk szerint a ne ölj parancsolathoz fűződik, hogy sem szóval. Mert amikor egy férfi hozzáállás az, hogy neki természetes, hogy elveteti, és elhangzott itt ez a kis műtét című szakkifejezés, ami hát mégiscsak egy élet múlik rajta, és így egyáltalán nem kicsi az időtartamához mérten sem, hogy ez mekkora dolog, hogyha valaki a családból, akár édesapa, nagyszülő, édesanya, odaáll amellé, aki bízhat benne, hogy ő közvetlen támasza abban, hogy ennek az életnek a megtartása, ez nem marad benne egyedül, hanem lesz olyan társ, olyan kör, olyan családi kör, amelyik fölkarolja és segíti ebben, hogy megmaradjon.
2: Hadd mondjak még egy talán sokat mondó példát erről, hogy korai prevenció, vagy elültetni a gondolatot. Fiatal pap voltam, életemben először készítettem föl első áldozókat. És tanultuk a 10 parancsot. És eljutottunk, mi számozásunk szerint 5. protestáns testvérek 6. ne ölj. És gondolkodtam, és azt gondoltam, hogy nem hallgathatok erről sem, hogy az élet a fogantatástól kezdve szent, sérthetetlen. Kicsi gyerekek, tehát 7-8 éves gyerekek ültek a hittanórán, és elmondtam a Néma Sikoly című filmnek a képsorát. Azt, ahogyan látszik, hogy az orvos műszere benyúl a édesanyja méhéhez, közeledik, magzatburkot szétszakítja, magzatvíz elfolyik. Lehet látni, hogy a kisbaba megijed, és menekülni, elhúzódni próbál a műszer elől. Lehet látni, hogy a szíve gyorsabban ver. És lehet látni azt is, ahogyan lassan kitépi a kezét és lábát, a szája kinyílik és sikolt. Ezért lett ennek a döbbenetes filmnek a címe ez, hogy Néma Sikoly. Lehet, hogy erős volt ezt 7-8 éves gyerekeknek elmondani. Eltelt körülbelül 10 év. Egyszer csak megcsörren a telefonom. Egyik kislány ebből az osztályból hívott, azt mondta, atya, nagy baj van, kisbabát várok. És a fiú, akitől van, teljesen komolytalan, hogy meghallotta, ordított velem, otthagyott. Rettegtem, mi lesz a következő mondat, de a kislány így folytatta, hogy atya, én ott voltam azon a hittanórán. És elhatároztam akkor, hogy ha az Úristen valaha is kicsi gyermeket ad a kezembe, soha orvosi kések alá nem adom, világra hozom, fölnevelem, akármi történik, gyere majd el, kereszteld meg. Nagyon örültem, így is történt, néhány hónappal később megvolt a keresztelő. A kisgyermeknek az apja el se jött a keresztelőre. Eltett körülbelül 2 év, újra megcsörren a telefon, lány keres, azt mondja, atya, képzeld el, a fiú, akitől van a kislányom, úgy egy 1,5 évvel ezelőtt elkezdte látogatni a kislányát. Aztán egyszer nagyon őszintén, könnyek között bocsánatot kért. Aztán elkezdett udvarolni, szintén nagyon komolyan. 1 évvel ezelőtt megkérte a kezemet. Gyere el, tartsd meg az esküvőt. Így is volt, megtartottuk az esküvőt. Azóta még 2 gyönyörű kislánya született ennek az édesanyának, és a szeme csillog. Azért is, mert akkor azt a rettenetes döntést nem hozta meg. El kell ültetni a gyermekben az élet szentségének, tiszteletének a gondolatát nagyon-nagyon mélyre. A kisgyerek lelke nyitott, ártatlan, tiszta, megérti. És ilyen krízishelyzetekben ez a mélyre elvetett mag, az nagyon-nagyon sokat számíthat, hogy a helyes döntést meghozza.
1: Azért is jó a püspök urakkal beszélni, mert általában 3-4 kérdésemre előre válaszolnak, és ez megkönnyíti a dolgomat, hogy hangszálaimat megkímélik. Köszönöm szépen. De meg akartam kérdezni a személyes ismereteiket, személyes példákat, amiket átéltek az életükben, illetve azt is, amit püspök úr említett, hogy itt valóban az egyház szociális hálója mennyire fontos, hogy ne csak az legyen, hogy foglalkozunk azzal, hogy jaj, de jó, megtartja valaki a gyermeket, de kell foglalkozni a megszületett gyermekekkel is, a szegénységgel, azzal, hogy ki hogyan tudja fölnevelni, a családokkal, azzal, hogy egészen az élet végéig elkíséri az egyház, és akkor még itt az életvédelemnek az élet végi részét be se hozom. Amit viszont szeretnék behozni, egyetlen kérdés, elég az a szívhangrendelet, mert hogy az elmúlt hetekben ez nyilvánvalóan önök is látták, hogy egy nagyon felkapott téma lett. Önök támogatják-e magát a szívhangrendeletet? Ugye az új egészségügyi miniszter, akit meghívtunk, de nem reagált a meghívásunkra, szeretük volna, hogy itt legyen, ő, ha lehet így fogalmazni, negatívan kommentálta magát a rendeletet, illetve látják egyáltalán annak a hasznát, hogy van ez a szívhangrendelet. Aki nem tudná, ugye a 12. hétig az orvosnak vagy be kell mutatnia magát a szívhangot, majd meghallgassa a kismama, vagy pedig jeleznie kell, hogy van szívhangja a kicsinek.
0: Én nem tudom, hogy ez a szívhangrendelet, ez milyen indítatásból született. Hát nagy a gyanúm, hogy inkább a politika volt fontos, mint igazán az élet védelme. Az, hogy az édesanyában levő gyermeket szembeállítani a leendő édesanyjával, és hogy a két szívhang vetékedjen egymással, nem tudom, ez nekem elég félelmetes. Az, hogy szakmailag tényleg megvolt-e minden olyan ismeret, ami ennek az egyébként veszélyes ultrahangvizsgálatnak, vagy ultrahangvizsgálat révén bemutatott szívhangnak, hogy van a szerepe, ezt nem tudom. Az is biztos, hogy azóta bekövetkezett, ugye ez 2022 őszén, vagy hogy született ez a rendelet, azóta a számok nem azt mutatják, hogy itt olyan fantasztikus hatása lenne ennek. Lehet, hogy ez az én alkatom, hogy a lelki satú gyakorlása az általában tőlem messze áll, és ez a szívhangrendelet az édesanyja fülébe juttatja, és én azzal folytatom, amivel eddig is mivel férfi vagyok, foglalkoztat, hogy hol van az apai fül. Mint amikor hát nagyon gyönyörű dolog az, amikor az első olyan fölvétel megszületik, és azt oda is szokták adni, és mi is eltettük meg van mai napig, hogy amikor az ultrahang fotó elkészül, és látszik a, hát szinte csak egy körvonal, mert most már egyre jobb a technika, és biztos meg tudják még, meg minél nagyobb a magzat, annál inkább látszik a arca, szeme, kis keze, lába. Tehát hogyha ez a képalkotásos technikával megmutatott dolog nem használ, akkor nem tudom, hogy mi használ. És erre van egy idézetem, hogyha ezt a pár mondatot felolvashatom, ezt kijelöltem magamnak, hogyha oda jut a sor, akkor ezt, bár hogy ebben a könyvben ez egy döntő mozzanat a 9. oldalról. Akkor döntöttem el, amikor fényképen láttalak. Persze nem a te fényképed volt, hanem egy ismeretlen 3 hetes embrióé, az egyik újság közölte az élet kialakulásáról szóló cikk mellett. Ahogy néztem azt a fényképet, elmúlt a félelmem. Ugyanolyan gyorsan, ahogyan jött. Olyan voltál, mint egy titokzatos virág, mint egy áttetsző orchidea. Felül valami fejféle két kis dudorral, amikből az agy lesz. Lejjebb valami üregféle, amiből a száj lesz. 3 hetes korodban szinte láthatatlan vagy, magyarázza a képszöveg. 2,5 milliméter. De már növekszik benned 2 pontocska, amiből a szemed lesz. Valami, ami hasonlít a hátgerinchez, az idegrendszerhez, a gyomorhoz, a májhoz, a beleghez, a tüdőhöz. A szíved már teljesen kialakult és nagy is. Arányaiban 9-szer nagyobb, mint az enyém. A 18. naptól vért szivattyúz és rendesen ver. Hogyan is dobhatnálak el? Ez egy szakkönyvből vett fotó, fénykép volt, és hatott. Ha valaki nem akarja, hogy hasson rá, akkor nem tudom, hogy ez a veszélyforrás, ez kell-e, de én férfi vagyok, és ez egy más állapot, és nem olyan állapot, mint aki gyermeket hord a szíve alatt.
2: Gyakran mondják pszichológusok, hogyha egy asszony erre készül, hogy a gyermekét elvetesse, akkor nem ad neki nevet. Nem gondolkodik azon, hogy fiú lehet-e vagy lány. Nem képzeli el az arcát. Tehát próbálja az egészet lefolytani. Benedek pápának van egy döbbenetes mondata. Ő azt mondja, hogy a mai társadalom azért képes ezt megtenni, mert nem látja. Beköti a szemét. Ha ki kellene tenni a kisbabát a műtőasztalra, és ott kellene végrehajtani ugyanazokat a mozdulatokat, akkor valószínűleg az édesanyja se engedné, talán az orvos sem tudná végrehajtani. Azért tesszük meg, mert bekötjük a szemünket. Az édesanyja méhében történik, nem látjuk. És nem is akarjuk látni. És nem is akarjuk hallani. A fülünket is bedugjuk. Azzal indul egy életnek az elpusztítása, hogy elvesszük tőle az emberi méltóságot. Azt mondjuk, hogy sejcsomó. Ez egy erős hasonlat lesz. Ugyanez volt Auschwitzban. Hogy indult? Nem volt már neve a raboknak. Csak egy szám. Elvették a méltóságukat. Ruandában hogy indult? Azt mondták, ezek férgek. El lehet taposni. El kell pusztítani. Ki kell írtani. Rabszolgáknál hogy volt? Afrikai rabszolgáknál. Azt mondták, nem ember. Alsóbbrendű. Tehát először el kell venni az emberi méltóságot. Én azt gondolom, hogy a mai társadalomnak arra, hogy szembenézzen a kisgyerek arcával. Nagyon egyetértek, hogy egy édesanyára óriási módon tud az hatni, ha meglátja egy szép képen egy kicsi magzatnak az arcát. Egy magzatnak 11. héten körmei vannak, új lenyomata van, amit egy életen át fog viselni. Még nyugodtan az abortusz elvégezhető, őneki már megvan az életre szóló új lenyomata. Szempillái vannak, arca van, szembe kellene ezzel nézni, és nem a homokba dugni a fejünket. Ez egy kicsit kemény szembenézés. Egyébként én azt hallom egészségügyi oldalról, hogy az orvosok nagy része nem csinálja meg a szívhangot. Hiába rendelet, hiába kötelező, nem szereti. Én azt gondolom, hogy az egyik nagy problémánk az orvostársadalomnak a mentalitása. És egyébként, ha egy orvos arra készül, hogy ő szüléseket is levezet, de abortuszokat is, akkor ez egy nagy kérdés, hogy ő milyen orvos. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási probléma. Ugyanazzal a kézzel, ami véres lett, azzal nyúl egy igazi édesanyához. Ugyanazzal a szívvel, ugyanabban az intézményben. Egészségügynek tartjuk ezt is, aminek semmi köze az egészségügyhez. Ez nem gyógyítás. Azt gondolom, hogy nem szabadna ugyanannak a személynek mind a kettőt végezni. És nem szabadna ugyanabban az épületben történnie. Ez már egy kicsi lépés lenne. Kárpátalján hallottam erről, hogy csak annyit tettek nagyon jó lelkű emberek, hogy a szülészetek felé menő úton kitettek gyönyörű szép plakátokat. Kisbabával, magzatképekkel, édesanyaképpel. Egy-két mondat, hogy anya, szeretnék élni. És állítólag nagyon sok ilyen történet jutott el a fülükig, hogy egy ilyen kép állított meg egy asszonyt, és döntött amellett, hogy a gyermeke életét nem veszi el.
1: Ennek kapcsán, aki a közösségi oldalakat használja, én remélem, hogy püspök urak megkímélik magukat ettől, azok tapasztalhatják azt, hogy egy egészen döbbenetes, szélsőséges, hangulatú, hát nyugodtan mondhatom, hogy szinte egy ilyen verbális háború alakult ki ebben a témakörben is, ahol a nők a saját jogaikat féltik, azok, akik a, ha lehet így mondani, pro-choice oldalán vannak, és nyilván egyébként azt is be kell látni, hogy nem biztos, hogy segít a témában, hogyha azzal vagdalkozik a keresztény ember a másiknak, akinek abortusza volt, hogy gyilkos. Hogyan lehet értelmes párbeszédet folytatni erről a témáról? Kérdezem ezt úgy, hogy ugye az eredeti tervek szerint itt ma lett volna egy értelmes vita is önök előtt, nem önökkel, önök előtt, ami nem valósult meg. Hogyan látják, hogy a magyar társadalomban ezt a nagy szakadékot, ami van ebben a témakörben, hogyan lehetne begyógyítani, hogyan lehetne szeretettel, irgalommal, de mégiscsak, ha mi oldalunkról nézve logikus, az életvédelmét így hirdetni?
0: Hát azért az életvédelme és a gyermekek biztonsága, az édesanyaság megélése, az azért mégiscsak a házasság kérdésével összefügg. Hát amikor az élet szentségéről beszélünk, akkor én nem tudom azt elvonatkoztatni a házasság szent voltától. Még akkor is, hogyha nálunk protestánsoknál ugye két szentség van, nem hét, de a házasság szent dolog. És az a legnagyobb védőháló és életvédelmet biztosító közeg, az mégiscsak a család. Az az alfája kellene, hogy legyen. És mivel a házasság szent voltának, vagy a házassággal kapcsolatos tiszteletlenségnek a kultúrája is van, ezért sok minden rávetül erre is. Jól lehet, a statisztika szerint olyan 55% körül van, amikor házasságon belüli abortusz következik be, főleg a többedik gyermek esetében. De hogyha itt a szociális hálót nézzük, akkor én nekem ez egy nagyon fontos dolog, hogy házasságba szülessen az a gyermek. és ott mivel a körül is vita van, szinte minden átpolitizálódik, aminek nem szabadna, hogy átpolitizálódjon, mert ez elsősorban nem politikai kérdés, hanem az életvédelem az egy Istentől kapott ajándék, egy lehetőség, akinek a nevében, a Jahve névben benne van a hájá, az élni szó. Ő az élet ura, az élet ajándékozója, a teremtő Isten. És ebben a teremtés tovább, a teremtés élet adásának a továbbvivője az ember. Hát ide eddig a kezdetig kellene visszanyúlni, és ez nekem nagyon fáj, hogy olyasmik mocskolódnak be, olyasmik kerülnek tabuvá, vagy az árnyékos oldalra, ami mindig összefügg ezekkel a nagy kérdésekkel. És ebben nagyon sok tennivalónk van nekünk egyháznak, akik tudjuk a teremtési rendet, tudjuk az élet értékét, hiszen úgy szerette Isten ezt a világot, hogy a saját egyszülött fiát adta oda. És az életért, nem a halálért, az életért, mert a feltámadással nem hogy csak élet lett, hanem örök élet lett. És ez egy nagy ív, amit a keresztény embernek illik együtt látni. És ebben a perspektívában adni életet, nemzeni, fogadni, és nem elég élni, hagyni, hanem életre, az életet segíteni kell. Ugye ez a Albert Schweitzeri élettisztelete gondolatnak, etikai gondolatnak az alapja, hogy nem elég élni, hagyni, hanem élni, segíteni kell. És ettől lesz az a páratlan és egyedi személy olyan értékké, hogy ezt nem oldhatja ki az ember. Legalábbis büntetlenül nem oldhatja ki.
2: Nem egyszerű az értelmes, higgadt és gyümölcsöző társadalmi párbeszéd. Nem csak Magyarországon, nehéz másút is. Hadd mondjak egy érdekes példát. Olaszország. Van egy nagyszerű mozgalom, Focolare mozgalom, és elkezdték azt, hogy meghívnak különböző világnézetű, vagy akár politikai elkötelezettségű szakembereket, közéleti szereplőket egy-egy témáról beszélgetni. Nagyjából így, mint ez a ma esti, egy moderátor és két beszélgető társ. Az egész olasz társadalom úgy kicsit tátott szájjal nézi, hogy ez lehetséges. Egymásnak neki feszülő oldalakat egy keresztény lelkületű közösség képes egy asztalhoz ültetni és értelmes párbeszédet lefolytatni. Én nagyon örülnék például, ha 777 ilyen dolgoknak nekivágna. Örülök, hogy most is volt meghívás sok felé, és bízunk abban, hogy lassanként lesz olyan dialógus partner is, aki erre igent mond. Az egyház egy olyan terület, amely kicsit azért kívül áll a konkrét, néha szörnyű stílusú politikai küzdelmen, és éppen ezért tudunk, azt gondolom, és küldetésünk is segíteni egy értelmes társadalmi párbeszédet. A Szentszék ezt így is hívja néha, hogy pogányok udvara. A régi templomban nem csak az imádkozó rész volt egy kicsit tágabb udvara a jeruzsálemi templomnak, ahol jöttek, mentek, beszélgettek. Tehát az isteni közelség, amit az egyház képvisel, tud katalizálni és tud moderálni egy ilyen párbeszédet, ami nem feltétlen konkrét vallásos témákról, hanem általában az emberi értékekről és a társadalom alap kérdéseiről szól.
0: Hiszen az életvédelmet nem a 21. vagy 20. században kezdte el az egyház, hanem ez hozzátartozott a küldetéséhez eredetileg is, sőt a választott népnek is a küldetéséhez tartozott az életvédelme. Nagy gyakorlat van, meg nagy tapasztalat, csak halló fülek kellenének hozzá.
1: arra kérem a püspök urakat, hogy azt az imádságot mondjuk el közösen, amit Jézus tanított nekünk, egyrészt az ökumené jegyében, másrészt pedig gondoljunk azokra, akár a meg nem született magzatokra, azokra, akik most nehéz helyzetben vannak, döntés előtt állnak, azok, akik lehet, hogy már megbánták azóta azt a döntést, amit meghoztak, legyen itt a szívünkben is, zárjuk ezt, és utána pedig arra kérem önöket, hogy egy-egy áldást mondjanak az itt jelenlévőkre. Köszönöm szépen.
2: Mi atyánk,
3: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
2: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
2: A mindenható Isten az élet barátja, az élet forrása. Áldjon, oltalmazzon, védjen, vezessen benneteket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
1: Nagyon szépen köszönöm, mint Székely János püspök atyának, mint Fekete Károly püspök úrnak, hogy itt volt, és megtisztelték a 777 offline-t.
4: Az elhangzott műsort a 777-nek köszönhetjük. Az eredeti felvételt megtekinthetik a 777 YouTube csatornáján. Kérjük, hogy ennek megosztásával járuljanak hozzá az értékes gondolatok terjesztéséhez. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Hírpercek.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Papágnes. Konferenciával kezdődött a jubileumi tanév a Győri Bencés Gimnáziumban. Papok és szüleik találkozóját tartották a Szent Gotthárd zsidai Jó Pásztor kápolnánál. Veni Sancte Szentmisét tartottak a Szombathelyi Egyházmegye pedagógusainak. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. Ünnepélyes, nevelő testületi konferenciával kedden megkezdődött a győri Cucor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium 400. tanéve. A jubileumi alkalom egyszerre adott lehetőséget a hálaadásra, az intézmény gazdag örökségének felidézésére és a tanév feladatainak lelki-szakmai előkészítésére. Adja hírül az intézmény. Az ünnepi eseményen Veres András győri megyés püspök és Hortobágyi Cyril pannonhalmi főapát is jelen volt. A délelőtt folyamán szakmai előadásokat tartottak. A jubileumi konferencia keretében bemutatták a 400. tanév emlékére készült érmet is, amelyet Lebó Ferenc Munkácsi Mihály díjas magyar érem és szobrász művész tervezett, és a Magyar Pénzverőben készítettek el. Az emlékérem egyik oldalán a Győri Főtér Bencés épület együttese, a másikon a Győri Bencések címere látható. A 400. tanév ünnepélyes megnyitása augusztus 30-án lesz. A Szent Gotthárd zsidai Jó Pásztor kápolnában gyűltek össze augusztus 22-én a Szombathelyi Egyházmegye papjai és szüleik, hogy Fekete Szabolcs Benedek püspök atyával adjanak hálát a papság hivatásáért, írja martinus.hu. Prédikációjában Szabolcs atya a szülői tiszteletről elmélkedett. Elsősorban Brenner János szülei iránti tiszteletét, szeretetét állította a jelenlévők elé példának. Mint mondta, a 10 parancsolatban is benne van, atyádat és anyádat tiszteld, ez a mai világban kiveszőben van. Szentbeszédében püspök atya saját életéből vett személyes élményt is megosztott az atyákkal és szüleikkel. A szentmise végén Pongrácz Benedek atya rövid szentségimádásban kérte az Úr segítségét mind a szülők és mind pap fiaik életére. A szentségi áldás után Szabolcs atya az édesanyákat egy szál rózsával, az édesapákat egy üveg borral örvendeztette meg. Sárváron tartották a Szombathelyi Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények Veni Sancte Szentmiséjét hétfőn, melyet Székely János megyés püspök mutatott be az iskola lelkészekkel közösen, írja a martinus.hu. Az ünnepség elején Tálas József főigazgató bevezetőjében elmondta, hogy a sárvári Szent László templom idén ünnepli kibővítésének 100. évfordulóját, valamint a sárvári Szent László iskola a fennállásának 30. jubileuma is erre a tanévre esik. Az ünnepségen külön köszöntötték a leköszönő és új igazgatókat, majd Benyusz Márta jogász, gyermekjogi szakember, a kiskorúak védelmével foglalkozó Pápai Bizottság Európai Regionális Tanácsadója tartott előadást a gyermekvédelemről. A Szentmise prédikációjában János püspök 14. Leó pápa körlevelét idézte, mely a mesterséges intelligencia előnyeit, veszélyeit taglalja. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.
0: Mária Rádió.

0: iránytű. Pál Ferenc atya előadás sorozata lélektani és spirituális témákról.
1: Isten hozott benneteket. Nagyon köszöntök mindenkit. Ott tartunk, hogy a férfi témát gyúrjuk, és nagyon jó pontban sikerült befejezni a múltkori alkalmat, és akkor most el tudjuk kezdeni átgondolni azt, hogy mit is jelent, és mi a tartalma annak, amiről Carl Gustav Jung nyomán, Verena Kast nyomán beszélünk, vagyis, hogy a személyiségünknek a mély

áthúzza az egészet, és teljesen oda vagyunk, hogy hát akkor mikor fogunk tudni úgy élni, ahogy szeretnénk. Ó, hát honnan lesz majd az erő, hogy ha kijelölünk valamilyen irányt az életünkbe, úgy menni is tudjunk abba az irányba. Hogy az én sokszor annyira tehetetlennek és gyöngének tűnik. És ezért jutottunk el ehhez a témához, hogy nem csak komplexusaink vannak, amelyek olyan sajátos énszerűen tudnak működni, nem csak az énünk van, ami jó, hogyha énszerűen tud működni, hanem vannak ezek a kollektív tudattalamban ott élő archetípusok. Elnézést ezekért a szavakért, már mindjárt be is fejezem, és utána elkezdünk nagyon egyszerű szavakat használni, csak hogy el tudjuk tenni azt, hogy miről van szó. Ugye azt mondtuk, hogy ezek a ős képek, de hát nem csak képek ezek, vagy ha képek, akkor a képekben ott vannak a magatartás minták, a reakció minták, a cselekvésmódok, az élethez való hozzáállás, és őrzik ezek az ősi képek, vagy archetípusok, hogy egyrészt megvan a színük és megvan a fonákjuk. A mai alkalommal fogunk beszélni a királynak az ős típusáról, amit minden férfi itt hordoz magában. Minden férfi, és ez annyira jó, hogy lehetett az apukánk akármilyen, ezt az ősi emléket az emberiség történetéből itt hordozzuk magunkban. A nők is. A nők számára ez a téma nem csak azért lehet fontos, mert titeket érdekelnek a pasik, jó esetben, hanem azért is, mert természetesen ezek az ősképek ott vannak bennetek is. És sokszor egy-egy nő a saját élet történetében meglepődve látja, hogy ó, hát ez egészen, inkább olyan férfias. És azon nincs semmi baj, rá lehet ismerni. Mint ahogy a férfi is magába hordozza a nőnek ezeket a egyetemes képzeteit és a többit. Tehát színe és fonákja, fénye és sötétje egyaránt megvan ezeknek az ősképeknek. Ezért nagyon is pontosan tudjuk, hogy milyen az, amikor valakit teljesen lenyűgöz és teljesen hatalmába kerít egy igaz királynak a mély képzete az emberiség ősi történetéből, de azt itt éli meg, ezért az ő saját egyéni, nagyon személyes élettörténetét határozza az meg. Az csodás, mondjuk Szent István király, ez valami ilyesmi, de legalábbis azt mondhatjuk, hogy az utókor újból és újból saját magában rátalált a jó királynak az ős típusára, és ezt szívesen meglátta Szent Istvánban. Ó, oda-vissza. Ha van valaki, aki ezt meg akarja testesíteni, nagyon szívesen meg is látjuk benne. De megvan természetesen az árnyéka is. Ő a diktátor. Hogy milyen könnyű a királynak a negatív oldalával azonosulni, hát 20. századi történelem. Az egész rettenet, amit itten a szüleink, nagyszüleink átéltek, ez volt a második megjegyzés. És a harmadik, hogy ezekből az archetípusokból a lelkünk mélyén hatalmas erők tudnak fakadni. Egy egész életutat képesek vagyunk ennek az erejével végigélni. Van, akit egyetlen ilyen ős típus energetizál egy életen keresztül. Legfőjebb annak az ős mintának különböző elemei határozzák őt meg, vagy befolyásolják az életnek a különböző szakaszaiban. De az már inkább szokott lenni, hogy a királynak a különböző aspektusaira találunk rá, vagy először rátalálunk a királyra, aztán rátalálunk a harcosra, aztán persze a szerelmesre, aztán a mágusra, és az életünknek a különböző szakaszaiban valamelyik archetípus az, ami a leginkább az életünket befolyásolja. Ez gyakoribb. De még ide a kezdő megjegyzéshez annyit, hogy tehát óriási dolog, hogyha az én meg tud erősödni, és energiákat kap az archetípusok felől. Óriási dolog. De két veszéllyel áll szemben. Az egyik, hogy elborítja az ént, akkor pszichotikus beteg lesz. Akkor nem az történik, hogy ő a király pozitív erejével éli az életét, és egy igazi királyként családfő, egy királyként közösséget vezet, meg egy királyként, nem tudom én, főosztályvezető, és az országában mindenki boldogságnak örvend, már amennyire az lehetséges, meg amennyire rajta múlik, hanem természetesen ez túllendülhet, és az illető akkor azzal fogad téged a zárt osztályon, hogy természetesen ő Napóleon. Ugye,
A mi megközelítésünkből azt mondhatjuk erről a jelenségről,

0: erről, hogy az illető beengedte ennek az erejét, de nem tudta megvédeni magát ettől az erőtől. És az ham az ént bekapta, hogy ilyen nagyon egyszerűen lássuk ezt. Ezért tehát az ereje nagyon sokat segít, de tudni kell határokat is tartani. Fontos bevezető megjegyzések akartak ezek lenni, hogy azért lássuk, hogy miről van szó, és akkor utána belemehetünk. Na nézzük akkor, király ős típusa vagy ős képe bennünk. 21 pont. Első pont, a jó királyt alig-alig ismerjük magunkban. Ha az életünkben lettek volna olyan férfiak, akiknek voltak az életében olyan férfiak, akik megtestesítettek valamit a jó királyból, majd hogy ez mit jelent, úgyis ma már bőven ki fog ez derülni, akkor ő nagyon könnyen föl tudja ismerni magában ezt a jó királyt. Ó, és sokkal könnyebben tudja átadni magát neki. Épp a Csillagok háborújával kapcsolatban beszéltünk erről, ami alapművünk, az összes rész, hogy még ott is, mint a 20. század sajátos lenyomata, hogy nem nagyon találunk benne igaz királyt. Nem találunk benne igaz királyfit, igen. Meg Leila hercegnőt, igen. De még nem tudjuk milyen, mikor a hercegnőből királynő lesz. Az ifjú Skywalkert ismerjük? Amikor már nem ifjú Skywalker? Én nem ismerem. Vagy ha megvannak ezek a részek, szóljatok, mert föltétlen meg akarom nézni. Mi lett vele, mikor király lett belőle? Tehát ezért magunkban ezt a pozitív királyt fölismerni nem is olyan könnyű. De egy kicsit se lehetetlen, mert olyan mélyen őrizzük magunkban, hát lehetetlen, hogy ne hallottunk, ne láttunk, ne meséltünk volna magunk is hány és hány és hány mesét. Mátyásról, az igazságosról, és egyébként is. Hát itt őrizzük magunkban, már komolyan elkezdett jobban dobogni a szívem, ahogy ezt kiejtettem. Hú, hát egy igazságos király. Na, ha csak negatív képeink vannak a királyról, akkor ezek nagyon könnyen bennünket is pusztítanak és sanyargatnak. Negatív viszonyunk tud csak lenni a hatalommal, a tekintélyszemélyekkel, a hierarchiával, a nálunk nagyobb erőkkel, mindig majd lázadunk, és tiltakozunk, és becsméreljük, és kritizáljuk, és panaszkodunk, és nyögünk, és kicsinek érezzük magunkat. Nincs pozitív reláció. Ma a legtöbb férfi számára nincsen pozitív reláció ebbe az irányba. Mert kevés a bölcs és igazságos, erős király élményszinten, gyerekkortól kezdve kevés. Itt lenne egy nagyon-nagyon kritikus megjegyzésem, hogy ugye például a 19-20. Századi magyar történelemből is, hát például, hogy hogyan kezdtük el Ferenc Jóskát idealizálni. Ó, hogy valahogy milyen erősen él bennünk a vágy, hogy hát ha mégiscsak benne megláthatnánk azt, ami ő nem volt. És hogy hogyan próbáljuk aztán a királynőkben, hogy jaj, de hát azért, ó, hát ő talán mégiscsak valamit pótol ebből, és itt egy nagyon nehéz. Úgy tűnik, hogy sokkal könnyebben képzelünk el egy jóságos királynőt, mint egy jóságos királyt. Ó, egy király, aki bölcs és jóságos, igazságos és emberszerető, ugyan már, ez egész elképzelhetetlen. Nőben valamennyire el tudjuk képzelni. Ez nagyon problémás, nagyon. Hogy szinte elképzelni sem bírunk egy ilyen férfit. Se kint, se bent. Hát ha kint nem bírom elképzelni, nem tudom leírni, akkor hogy tudna az én bennem hatni? Ha még egy képem sincs róla, ha azt mondom, hogy ilyen nincsen, előbb-utóbb minden király megbolondul, diktátor lesz, nevetséges, nem tudom. Hát hogy tudna akkor az én bennem előjönni? Már pedig ez az izgalmas, hogy én belőlem azt hogy tudom előhívni? És az hogy tudja az életemet erővel meghatározni? Nos, kettes pont. A király összetart. A királynak az egyik alapvető dolga, hogy az országát összetartja. Összeköt és összetart, de főleg összetart. Ahogyan egy nagyszerű pszichológus tanította meg, hogy mit jelent, hogy én, felettes én, meg ösztön én. Azt mondta, jaj, hát micsoda lehetetlen kifejezések ezek, ösztön én, meg felettes én, az már aztán pláne. És akkor azt mondta, hogy képzeljük el, hogy van egy birodalom, van benne egy király, ott vannak a parasztok, akik dolgoznak, és a munkások, és természetesen van arisztokrácia. A király az én. A királynak az a dolga, hogy összetartsa a birodalmát, vagyis hogy ne sanyargassa a parasztokat, mert parasztlázadás lesz. De közben pedig ismerje el, hogy az arisztokrácia milyen sokat tud hozzáadni ennek a birodalomnak a fejlődéséhez. Tehát őket meg ne becsülje le. És hogyha a király képes megtartani ezt a nagyon jó egyensúlyt, összetartani a birodalmát, ahol a parasztság is, meg az arisztokrácia is megtalálta a helyét, akkor ott a király valódi király tud lenni. A probléma ott van, hogy ezt igazán ismerik a saját életünkből, hogy az énbe, ennek a jó királynak az ereje, és minden jó tulajdonsága, mintha nem áramlott volna be eléggé. Ezért aztán vagy parasztlázadás van, vagy nyomorgatjuk az ösztöneinket, sanyargatjuk őket, lebecsüljük, leprimitívezzük, lenyomjuk, vagy kigúnyoljuk az arisztokráciát, hogyan már micsoda nevetséges morál, meg törvények, meg nevetséges. Ha bennünk az az igaz király, bennünk élő és eleven és hatékony, akkor szó sincs róla, hogy egyiket a másik ellen kiátszanánk, lebecsülnénk, eltipornánk és a többi. Akkor van egy elég erős én, de az elég erős én elég bölcs is ahhoz, hogy tudja, az arisztokrácia is bármikor őt elkergeti, de kergetés közben lenyisszantja a fejét. Hát hogy ne tudná megtenni? Tudunk a történelemből ilyet, szegény Lajos. Tudjuk azt, hogy az arisztokrácia is simán levágja a király fejét, és tudjuk azt is, hogy milyen az, amikor palota forradalom van. Ezt is pontosan tudjuk. Tehát a király nem egyszerűen attól király, hogy a kezébe van az országalma, meg a jogar, hanem attól, hogy elég okos ahhoz, hogy tudja, hogy lentről is, meg föntről is őt simán eltiporják. Ezért elég bölcs ahhoz, hogy állandó párbeszédben van lefelé is, fölfelé is. És ráadásul össze is köti ezt a kettőt, összetartja őket. Amilyen egyszerűen hangzik, akkora nagy művészet, de közben fontos dolgokról beszélünk, vagy mi. Jó, a király tartja össze egyébként a többi archetípust is bennünk, a harcost, a szerelmest és a mágust. Ha nincsen viszonylag erős jó király, ezek össze-vissza rángatnak bennünket. Ha a király a helyén van, akkor a bennünk élő szerelmes, a bennünk élő harcos és a bennünk élő mágus teszi a dolgát. Attól király a király, hogy meg tudja mondani, hogy neked, meg ez meg a dolgod, és azt tegyed. És akkor teszik is. Ha a király nincs a helyén, akkor baj van. A király az, aki tehát összetartja az eget a földdel. Ha valakiben a jó király nem elég erős, vagy elrugaszkodott a földtől, az ember azért kapott lábat, hogy az leérjen neki. Ha a király elrugaszkodik a földtől, kész, személyiség, életút, nagy baj van. A királynak állnia kell a lábán, és áll is. A királyt jellemzi a tudatosság, a racionalitás, áll a lábán. De a jó király tudja azt is, hogy akkor tud a lábán állni, és akkor lesz jó a parasztságnak, meg az arisztokráciának, hogyha közben össze tudja kötni a földet az éggel. Harmadik pont. Minél több mindent tart össze bennünk a király, annál nagyobb királyok vagyunk, annál erősebbek vagyunk. Minél több mindent vagyunk képesek integrálni, minél több igazság jelenik meg az életünkben, minél több mindenkivel tudunk valamiféle közösségben létezni, valamiképpen megértők lenni, vagy az együttérzésünk minél több ember felé tud úgy egyáltalán megnyilatkozni, annál nagyobb királyok vagyunk, és a király bennünk annál erősebb, és a birodalma is annál hatalmasabb, kint és bent. Ugye világos, hogy ott a belső dolgainkról beszélek. Ha egy-két igazság, egy-két ember, ő a kis király. Minél több mindent tudunk összetartani, annál több az erő, de annál integráltabbak is vagyunk, annál árnyaltabbak és gazdagabbak, de annál nagyobb a meló. Jó, azt mondja, a király abban zseniális, hogy meg tudja határozni a dolgoknak a helyét, hogy minek, hol van a helye. Az életünket megnézhetnénk ebből a szempontból, hogy tudjuk-e, hogy az életünkben a dolgoknak, személyeknek hol van a helye, és ha sikerül mindent a helyére tenni, az életünk egészen jó lesz. Az egész életünket nézhetnénk ebből a megközelítésből, semmi más problémánk nincs, mint hogy sok minden az életünkben egyszerűen nincs a helyén. A király tudja, hogy minek hol van a helye. Ezért olyan nagy. Ezért tartja ő össze a szerelmest, a mágust, a harcost ebben a birodalomban, itt benn. De mondanék egy példát, ami úgy megérintett engem, hogy szerintem József, már hogy Máriának a párja, társa, már hogy Isten szülő szűzről beszélek, hogy József számomra egy igazi király. Annak a zsenialitását hozza, hogy állandóan képes megtalálni a helyét. Hát én elbocsájtom ezt a Máriát, hát kisbabát várja, biztos, hogy nem tőlem, mert arra emlékeznék. Hát ez, na nem. Tehát én jobbra, ő balra. Ezen gondolkodik, ugye, meg akarja mondani, hogy akkor kinek hol a helye, nekem itt van a helyem, neki ott, de mi egy pár nem leszünk. És akkor, hogy látja az álmot, tehát csak azt mondja, nekem Mária mellett van a helyem. Aztán, mikor ott vannak, ugye Betlehem, megint egy álmot lát. Szaladjatok innen, mert Heródes halálra keresi a gyermeket. Gyerünk, akkor a családot biztonságba kell helyezni, megyünk Egyiptomba. Tök mindegy, hogy idegen föl, tök mindegy, hogy félünk, tök mindegy, hogy pici baba. Meg kell találnunk a helyünket, ahol tudunk élni. Egyiptom. Újabb álom. Heródes. Jöhetünk vissza. Na gyerünk. Fogja a kisbabát, már nem is olyan pici. Feleségét. Nem tudom én, mire ülnek föl, de hát valamire csak fölülnek, hát szegények csak nem jöttek gyalog. És hogy a Szentírás mondja, és letelepedtek Názáretben. Ezért aztán Jézust Názáretinek hívják, mert az apukája elég okos ahhoz, hogy azt mondja, hogy akkor most itt fogunk élni. Hogy el tud menni, vissza tud jönni, meg tudja először a saját helyét találni Mária életében, kisfia életében, és képzeljük el egy ilyen pseudo-ödipusz mítoszt. Hát csodás a Józsefben az, hogy egy picit sem gondolja azt, hogy neki rivalizálnia kellene Jézussal. Ez a legkeserűbb tapasztalatunk tud lenni, hogy az apánkban a király nincs a helyén, ezért a nyomorult kisfiával szórakozik. Hát most mondjátok meg, ha valakiben a király a helyén van, hát a szórakozik a saját gyerekével. Hát föl sem merül, nevelgeti az utódot. Nem szórakozik vele, meg beszól neki, meg kigúnyolja, meg megveri. Hát hogy, ha valakiben a király ott van? Tehát József az a valaki, aki megtalálja a helyét a számára fontos emberek életében, megtalálja a helyét Isten mellett, Isten tervében, de megtalálja a helyét. Betlehem, Egyiptom, Názáret, itt áll a földön. Nekem ez nagyon tetszik. József ebből a szempontból egy igazi zseni. Már amit tudunk róla. Ez azt is jelenti, hogy a király tudja, hogy hogyan kell viszonyulni másokhoz. Ez milyen egyszerűen hangzik, és megint milyen zseniális. Ha teret engedünk magunkban a jó királynak, a jó király tudja, hogy ennek ezt kell adni, annak azt. Ettől kérni kell. Itt most hallgatni kell. Itt most szólni kell. Itt most meg kell jeleníteni az erőt. Itt most egyáltalán nem kell megjeleníteni az erőt. A bennünk élő jó király tudja, hogy milyen viszonyban legyen. Úgyhogy állandóan beszélünk Jézus tanításáról. Jézus tanítása így, Jézus tanítása úgy. Hát Jézus tanítása elsősorban az ő személye, aztán a kapcsolatai, és aztán meg a szavak. Hát az maga a személy sokkal fontosabb, mint amit mond. És a kapcsolatai sokkal többet mondanak el Isten üzenetéről, mint ahogy silaszbizáljuk a kis történeteket, és ugye búcsú beszédében azt mondja, hogy hát egy közületek elárul engem, hogy mennyire a kapcsolataiban él, és mennyire pontosan meghatározza ezeket, tehát közületek egy. És milyen érdekes, hogy ezek a nyomorult apostolok meg egyáltalán nem ebben a világban vannak, hanem mit csinálok? Csak nem én. Mikor Jézus 28 ezerszer megmondta, hogy ez meg fog történni. Nem? Ők most 2 perccel előbb akarják tudni, hogy ki is az, és hogy ők már most tudják, és akkor szól az egyik, hogy János, akkor János, te kérdezd meg, mert hogyha te kérdezed, akkor gyorsan ki fog derülni, hogy ahelyett, hogy meghallának ezt a gyönyörű mondatot, hogy a mester azt mondja, hát egy közületek, akivel együtt eszem, akivel évek óta együtt teszem, közületek egy. Ó, hát hogy lehet ez? Hát tudjuk, hogy hogy lehet, de hogy ó, ez az ember elkerül a helyéről. Úgyhogy milyen szép az a kép, ahogy Jézus leülteti a tanítványokat, és mindenkinek megvan a helye. De valaki kibillen a helyéből. Na jó, mi a királynak még a zsenialitása? Nem csak tudja a helyét saját magának, a dolgoknak, a személyeknek, a kapcsolatok, és tud viszonyulni ezekhez, hanem a király határozza meg a határokat. Tehát a király az, aki azt mondja, hogy itt van a határ. Az országnak itt vannak a határai. És a rossz király az, aki esztelenül ezeket a határokat újból és újból tágítja, és nyomja, és nyomja, és nyomja kifelé. A kínai nagyfal építéséről azt mondják a hozzáértők, vagyis nem én, hogy a kínai nagyfal elsősorban nem azért épült, hogy a kívülről jövő támadóktól megvédje az országot, hanem hogy a nép ne menjen már tovább. Legkomolyabban, elég már, így is akkora, ezt a király nem tudja egybetartani. Elég. Ha valami túl terjeszkedik azon, amit a király képes egybetartani, az egész birodalom tönkre megy. Ha meg tudta volna a király húzni a határokat, a birodalom még ma is áll. Ezt az életünkben nem tapasztaltuk, hogy nem tudjuk ideje korán a határt meghúzni, annyi nekünk elszállunk, mint a lufi. A legizgalmasabb téma, az életünk egyik legizgalmasabb témája a határtartás. Ugye a szerelemnek ez a romantikus mítosza, ami beleng bennünket, ugye azzal próbál csalogatni, hogy lehetséges az, hogy te majd most valakivel úgy leszel szerelmes, hogy akkor eltűnnek a határok, megvan a nagy egybeolvadás, és ennek sose lesz vége. Ó, de gyönyörű. Egy évig. Húzhatod még másfélig, ugye, tehát tudunk trükközni, hogy a szimbiotikus szakasz még egy kicsit. Még, ez most annyira jó. És utána ha tetszik, ha nem, a határok fölállnak. Hogy az anya elmegy és visszajön. Hogy a kisgyerek 2 évesen elmegy és visszajön. Micsoda játék. Hát az életkornak egy fontos szakasza. Úgy az eltávolodás, újra közeledés. Ez a határ, játszik a határokkal, hogy ezt én is meg tudom határozni. Nem iszonyú jó. Eddig voltam a rácsos ágyban. És az anyám mondta meg, hogy a határ most. És most én fölállok a kis puha talpamra, 25-ször elesek, de most én távolodok, közeledek. Micsoda élmény! Az egész életünkben ezzel játszunk, és nem találjuk a határokat. Ó, hát az egész életünk ez, meg tudjuk-e találni a helyes határokat? De nagy művészet ez, a király bennünk tudja. Pontosan tudja. Tudja és tudja és tudja. Hát Gyónt, ó, egy idős valaki nálam. Ugye így név nélkül, arc nélkül, csak a következőt mondhat, ez zseniális. Azt mondja, tudod, az történt az életemben, hogy leléptem az útról. Ugye a király, az a... Itt volt az út, innentől idáig. Ezen kellett volna mennem. Leléptem az útról. Emiatt elvesztettem az igazságot, aminek a következtében tönkrement az életem. Ugye nyilván ez az én vagyok az út, az igazság és az élet, ahogy Jézus mondja magáról, és ez a férfi 70-valahány évesen így foglalta össze az életét. Letértem az útról, elvesztettem az igazságot, és tönkretettem az életem. Jó, ez nagyon brutális így, nincs így. De mindegy, ezt neki most át kell élni. Ezen át kell mennie. Hát ezzel kezdődik, hogy letérek az útról. Egy határt átlépek, amit nem kellene átlépni. Mindig erről van szó. Most aztán nehogy végigvegyük a személyiségfejlődést, de végigvehetnénk, hogy az életünkben hol. De olyan is van, hát nem csak az lehet probléma, hogy állandóan átlépem a határokat. Többet iszok, többet eszek, többet nem tudom én mi. Bármi, többet. Na de olyan is van, hogy kevesebbet. Hát az is probléma. Ha van bennünk egy egészséges király, az azt mondja, na most kilovagolunk. Ugye? Akiben nincs egészséges király, most menjek, vagy maradjak. Hát értitek? Hát akkor pontosan tudja, még 200 kilométerig azt csinálunk, ami helyes. De még 200 kilométerünk van rá, hogy azt csináljuk, amit lehet. Hát lehet, ismeritek az öreg történetet. A papa következő levelet írja egyenesen Rómába. Főtisztelendő pápa úr, van egy mélységes tisztelettel, de mégiscsak számomra fontos kérdés. Szabad-e pálinkával misézni? Hát persze, hogy a levél nem jut el a pápához. Ugye rögtön a alacsonyabb szinten megválaszolják, és nyitja ki a borítékot, három mondat, nagyon szigorú levél, azt mondja, pálinkával nem lehet misézni. Egyszerű, papbácsi elolvassa, azt mondja, ír egy újabb levelet. A levél tartalma következő. Főtisztelendő főhatóság. Főhatóság. Nem azt kérdeztem, hogy lehet-e, mert lehet, én kipróbáltam, hanem hogy szabad-e? Lehet, szabad. Ezek is határok. Lehet, szabad. Ugye, a mentálhigiénés szakemberek, hogyha egyetlen dolgot megtanulnak a 6 fél év alatt, egyet, de ha egyetlen egyet 6 fél év alatt, ez pedig az, hogy képesek a határokat tartani. Ha ezt megtanulták, nem volt hiába a 6 fél év. Hogy tudják, hogy hol vannak a kompetencia határok, én határok, szakmaiság határai, a felelősségvállalás határai. Hát ezt valaki tudja, boldog lesz ezen a földön. Hát ebbe megyünk teljesen tönkre, hogy a felelősség határait rossz helyen húzzuk meg, kompetencia határainkat rossz helyen húzzuk meg. Ugye az anyám még mindig bele akar szólni abba, hogy rossz helyen húzta meg a határt anyuka, odébb a fallal. Ezt itt leromboljuk szépen, és kicsit odébb. Ez az egész életünk határ. A király az, aki tudja, hol a határ. Ez. És meg tudja azt húzni, és azt tudja mondani, hogy eddig, és nem tovább. Na jó. Jaj, a kisfiú. Ugye tudjátok, aki át szokta lépni csütörtökönként a határt. És emlékeztek, elmondtam múltkor, pont 27-kor kezdtem bele, és pont félig elmeséltem. Ugye, mert a határokat tartani kell. Ezért nem kések soha. Szóval a kisfiú következő csütörtökön is jött misére. Na de hogy? Azt mondta az anyukájának, ma egyedül megyek. Ami azt jelentette, hogy a nővérével, de hát az már egy kisfiúnak, aki 5 éves, az azt jelenti, hogy egyedül. Nővére minisztrált, kisfiú anyuka nélkül, egyedül az első padba. Ez egy 5 éves kisfiútól? Hát értitek? Egyedül. Kapott egy külső határt, és azt mondta, ó, itt van egy határ, na nézzük csak, majd én akkor most én kitöltöm ezt a határt. Lejött a sekrestébe, elém állt, Feri atya, tudod, hogy mikor van a szülinapom? Ugye, mert hogy múlt héten megígértem neki, hogy elmegyek a szülinapjára, és gondolkozott, és rájött, na-na, azt se tudja, mikor van. Okos kisfiú, igazad van, kérlek, mondd el, hogy mikor. Június! És elmondta, mikor van, ismét megbeszéltük, hogy föltétlenül a szülinapjára elmegyek, erre a zsebébe nyúlt, és azt mondta, akkor hoztam neked ajándékot. Megkérdeztem tőle, elég bután, málnás vagy epres? És így rám nézett, így, tőlem van. Nem az, hogy málnás vagy epres, én adom neked, értitek? Én meg, hogy málnás vagy epres. Hát ezért kár volt. Ezért kár volt, de hát, na ja, azóta hozom ezt a cukrot, ez nagyon nem, mert nem tudom, hogy málnás vagy epres, hát persze. Na jó. Tehát, ez azt jelenti, hogy a király a mértékletesség erényével bír. Képes mértéket tartani. Van egy indiai mondás, azt mondja, mindig úgy egyél, hogy a gyomrod 1/4 maradjon üres. Ez szép. Na most, mit jelent még a határtartás? Az idő is határt szab. Az idő egy természet adta határ. De nagy dolog az, ha valaki ezt a határt képes folyton folyvást az életében tiszteletben tartani. Jött hozzám valaki, 70 éves pedagógus, azt mondta, Feri atya, akármilyen furcsán is hangozhat neked, de én még sose késtem. Azt mondta, én életemben soha nem késtem. Most vagy ennyire idős, hogy már nem emlékszik, vagy tényleg, de olyan tényleg fajta. Tehát úgy kinézem belőle. Ugye az idő olyan gyönyörű a Szentírásban, hogy megvan mindennek a maga ideje. Úgy tetszik, mikor jegyesek az esküvőn ezt a szentírási szakaszt kérik. Hogy megvan ennek is az ideje, meg annak is, és ennek és annak. Megint csak de boldog életet tud élni a Földön az, aki tudja, hogy minek, mikor, hol van az ideje. Tudjátok, micsoda fölszabadulást hozott nekem az, mikor rájöttem, hogy 40 évesen nem kell bölcsnek lenni. Nagyon fölszabadító. Rájöttem, hogy bölcsnek 70 évesen kellene lenni, ha megérem. Még most szabad kicsit nem érteni dolgokat, meg tapasztalni, meg nem tudom, szabad. Azt tudjátok, hogy a szülők átlagban a kutatások szerint olyan 3-4 évvel látják fiatalabbnak a gyerekeiket, mint azok valójában. Ebből már is rengeteg probléma adódik. Ez mit jelent, hogy egy 16 éves lányt, aki azt mondja, hogy édesanyám, azért én most már fölveszem a... És én... Ugye ezt éppen az édesanyja meg az édesapja ezt a lányt 12-nek nézi. Hát na, náhogy nem engedi el. De ő már 16. Egy csipet bölcsesség. Mikor egy szülő azt tudja mondani, de nagy dolog az, hogy az én 18 éves lakli kölök fiam tud pofátlan és szemtelen lenni. De hála Istennek, mert itt van az ideje. Egy igazán jó apa, meg egy jó anya nagy tehertétel annak a 18 évesnek, mert egy jó apától, meg egy jó anyától nincs kedvünk leválni. Ezért, ha egyébként egy jó apa, meg egy jó anya az a jó kisfiától, aki 18 éves, az rendes lányától, aki 17, azt tapasztalja, hogy megbolondult, és teljesen igazságtalanul beszól az apjának, az anyjára meg rávágja az ajtót, hát ők, mikor a lány elment, gyújtsanak gyertyát, és adjanak hálát Istennek. Sikerülni fog neki leválni. Hát éppen egy serdülőnek valóban sokszor az igazságtalanságig menően bele kell rúgnia a szüleibe. Meg kell tanulni valahogy a szüleinket utálni, értsétek jól, hogy le tudjunk az utálatnak az erejével válni. Aztán minden szépen helyreáll. Ó, mert mindennek, és de üvölteni tudnék, hogy egy csecsemőnek nem nevelési elvekre van szüksége. Nem kér nevelési elveket, hanem megfelelő gondoskodásra van szüksége a szükségleteire vonatkozóan. Nem kellenek neki a nevelési elvek. Nem lakik vele jól. Nem lesz tiszta a kis popsia. Lehetetlen, abszurd, gyerekeket tönkretevő mentalitás, hogy már a kis csecsemőt is csak... Már most tanulja a rendet, már most tanulja, hogy ég, áldjon meg. Tényleg, ez összeszorul a szívem, komolyan mondom. Olyan kicsi múlna azon, hogy a bennünk élő király meg királynő azt mondja, most van itt az ideje, hogy itt legyen nekem, itt. Most van itt az ideje, hogy a sír fölvegyem, hogy puszíjam. Most van itt az ideje. Most nem kell lehetetlen... elvárásokat, elveket, nem tudom miket. Nem kell, hát csecsemő! De gyönyörű kutatások vannak, hogy egy csecsemő, egynapos, kétnapos, egyhetes csecsemőket vizsgáltak. Azt állítják, hogy már egy pici csecsemő kapcsolatot kezdeményez a szüleivel. Kezdeményezi a kapcsolatot. Mi ennek az üzenete? Kedves leendő apukák és anyukák, leendő pici csecsemőtök, társas lénynek születik. Szociális lény. Nem kell vele vasszigorral belenevelni, hogy társadalomban él. És 2 évesen nem kell ismerni az órát. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek határok. Mindennek megvan az ideje. A csecsemőnek éppen az, hogy babusgassuk. Szóval életkornak megfelelően. Ha, lesz egy egészséges felnőtt. Jó? A király. Hű, de szalad az idő. A király megmutatja az igazságot, de főleg a valóságot, hogy mi az, ami van. A király tudatos, áll a földön, ismeri a határokat, és tudja, hogy mi az, ami van, és ezért ismeri az igazságot. Ugye a királyhoz milyen gyakran asszociáljuk azt, hogy a király az, aki ítélkezik. Egyszer gyerekekkel játszottam olyat egy vasárnapi misén, hogy bár Krisztus király vasárnapja volt, és kértem a gyerekeket, kiraktuk a papi széket, óriási szék volt ott abban a templomban, és aztán bárki beleülhet, ő lehet 1-2 percig a király. De királyként meg fogom őt kérdezni, hogy milyen rendeleteket bocsájt ki az országa számára. És akkor, de hát zseniális volt, tehát 4-5 éves gyerekek jöttek, beültek, hát hogy nem ért le a lábuk, hogy egy óriási szék volt. Az egész templom előtt ők lehetnek a király. De ha ő a király, akkor hozzon igazságos rendeleteket. de nagyon jókat mondtak. Miért? Mert a király archetípusa segítségükre sietett. A meséken keresztül, amit már hallhattak anyuci, apuci, nagymama, nagypapa és a többiektől. Ó, tehát a király ismeri a valóságot, az igazságot, és a király, hogy a király ítélkezik. Mit jelent ez, hogy ítélkezik a király? Nem azt jelenti, hogy rettegünk tőle, mert vagy ő nyisszantja le a fejünket, vagy mi az övét, hogyha nem igazságosan uralkodik, hanem, hogy a király az, mert hogy tudatos, aki fényt hoz, képes az országát fénnyel megvilágítani, hogy mindenki láthassa, hogy kinek, minek, hol van a helye, hol vannak a határok, és minek, mikor van itt az ideje. És mert ezt fénnyel meg tudja világítani, ezért ő folyton folyvást az igazsággal találkozik. Szembesíti magát az igazsággal. A bennünk élő király egy elemi alkalmassággal van arra nézve, hogy az igazsággal találkozzon, mert képes a fénybe hozni az életét. Emiatt tud mit kezdeni a szeretettel is. A legtöbb félelmünk az ítélkezéstől itt az emberi kapcsolatainkban is, így hazudok, úgy hazudok, így nem mondom meg úgy, meg mindenféle utolsó ítélettől valójában egy nagyon egyszerű dolognak a következménye, hogy nincs megfelelő viszonyunk a fényhez, az igazsághoz és a szeretethez. Ugyanis ha valakinek egy megfelelő viszonya van a fényhez, megmeri magát világítani, mer a világosságban állni, emiatt látja az árnyékát is. Emiatt találkozni tud az igazsággal, emiatt fogja tudni, hogy a fény az nem akar leleplezni. A fénynek az a dolga, hogy világítson, és a fényben lehet látni dolgokat. Nem leleplez a fény, ez egy emberi hozzáadás, a fény megvilágít. Az igazság nem ítéletet tart, az igazság föltárja, hogy ez igen, az nem, ez jó, az rossz. Az igazság nem tart ítéletet, csak megmondja. És azután pedig a szeretet az nem bélyegez meg, nem süt ránk billogot, nem szégyenít meg, hogy megnézted magad a fényben. Találkoztál az igazsággal, na, akkor szégyeld magad. Hát akinek egy megfelelő viszonya van a szeretethez, az sosem gondolja, hogy a szeretet végül az embert megszégyeníti. Végül az embert beletapossa a sárba, a szeretet. Hát hogyan? A király az a valaki, aki egyszerűen csak fény, igazság és jóságos uralkodás. Ennyi. Ezt, ha valaki neurotikus, nincsen megfelelő viszonya ez a háromhoz, rettenetes ítéletként féli. Ha valaki egészséges, már átment az ítéleten. Mert megfelelő viszonyba hozta magát a fénnyel, az igazsággal és a szeretettel. Ennyi. Akkor ott hol az ítélet? Már átment rajta. Szomorúsággal tölt el, ha valaki az életét mindenféle ítélkezéstől, emberi, isteni ítélkezéstől való félelemben tölti. Ez engem nagy szomorúsággal tölt el. Mert ez azt jelenti, hogy miközben mindenféle ítélettől, ítélkezéstől, megszégyenítéstől, megszégyenüléstől fél, valójában egy lehetetlen viszonyt tart fönn a fénnyel, az igazsággal, meg a szeretettel. Ez csak ezt jelenti. A király tudja, hogy nem lehet elkerülni a fényt, az igazságot és a szeretetet. Nincs olyan emberi élet, amiben ezt a hármat el lehetne kerülni. A király ezt pontosan tudja. Ezért egy megfelelő viszonyban van velük. Ezért most... Értsük ezt jól, hát értsünk mindent jól, nincs szükség ítélkezésre. Ugye arra gondoltam, hogy hogy mondom el ezt a gyerekeknek? Úgyhogy volt 10 percem, és gyorsan kitaláltam egy mesét nekik. Végülis egy jó király néha mesél. Szóval kitaláltam azt a mesét, hogy van egy vándor, de a vándor azért indult vándorútnak, mert rettenetesen fél, hogy egyszer majd a király elé kell állnia, és a király ítéletet tart fölötte, és majd elítéli, és lenyisszantja a fejét. Ezért aztán a vándornak se éjjel, se nappal, mindig vándorol, és a vándorlását a félelem köti le az ítélettől. Akkor egyszer csak, hogy vándorol, betér egy faluba, és a faluban találkozik valakivel, aki azt mondja, te, Hát látom, hogy te hogy bolyongsz itt év és évtized számra. Hát él itt az egyik hegyen egy bölcs remete. Menj el az a bölcs remetéhez, az tud neked segíteni. És akkor a bölcs remeteihez elmegy, a bölcs remete azt mondja, ide figyelj, vándor, én tényleg tudok segíteni, de három próbát ki kell állnod. Ó, érzitek ezeket a mesei motívumokat. A gyerekeknek nem lehet akármit adni. Három próba. Kiállod-e? Hát persze, hogy kiállja, mert már annyira rettenetes az élete, hogy fél és retteg és szorong, és nem bír aludni, és antidepresszáns szed. Hogy... És mert azt mindenhol lehet kapnia. Na és akkor bemegy az első terembe. Mindegyik teremben csak egyetlen valami van. Hú, hát hogy a gyerekek, mi lehet az az egy valami? Mindenhol csak egy valami. Az első teremben mit gondoltok, hogy mivel találkozik? Csak a gyerekeknek ki kellett találni. Mit gondoltok, kitalálták-e? Kitalálták egy perc alatt. Az első teremben egy tükör van. De a mesét úgy találtam ki, az első teremben sötét van, tapogatózik, és meg kell találni a gyufát. Ő neki kell meggyújtania a gyertyát. Gyufa, gyertya, azt neki kell meggyújtani, helyette senki nem gyújtja meg. És akkor meggyújtja, akkor látja, hogy a teremben egy tükör van, és abba bele kell néznie. És nézi, nézi magát, és hát persze mindig ettől félt, hogy egyszer majd... És retteg, és azt mondja, szörgyű, de hát még van két terem. És kérdeztem a gyerekeket, hogy mit gondoltok, bemegy a második terembe? Hát be akarták, hogy menjen. Hát vágytak rá, hogy bemenjen. Na, akkor bement a második terembe. Ott egyetlen egy valaki volt. Nem tárgy, személy. Hát, ezt úgy is kitaláljátok. A gyerekek olyan gyorsan kitalálták, elsőre kitalálták, mondhatnám. Hát... Jézus volt a második teremben, és azt kérdeztem, hogy szerinted erre a vándorra milyen tekintettel néz? Hát kitalálták, hogy szeretettel néz rá. Tehát először tükör, Jézus szeretettel néz rá, akármit is látott ott meg a tükörben, harmadik terem. A harmadik teremben egyetlen boríték van, az egyetlen borítékban egyetlen lapocska, és az egyetlen lapocskán egyetlen kérdés, vajon mi? És a vándor kinyitotta az egyetlen borítékot, kivette belőle az egyetlen lapocskát, és elolvasta az egyetlen kérdést, ami nem volt más, mint bízol-e bennem, és szeretni fogod-e az embertársaid? Ez az egy kérdés volt benne. Aláírás Jézus. Ezek után bízol-e bennem, és szeretni fogod-e az embertársaid? Na de most jön a csattanó. Kijöttünk a három teremből, és azt gondoltam, hogy na hát. Mit gondoltok, hogy folytatódik ez a történet, illetve hát mondhatjuk is azt, hogy hogyan fog befejeződni? Kisfiú jelentkezik, gondolkozás rők, azt mondja, a főhős meghal. Csöpp kis neurózis, hamar kisegítettem én a bajból, mondtam neki, hogy boldogan él, míg meg nem hal, csak az elejét nem mondtad, és aztán, de tudjátok, hát oda mentem a szüleihez. Hát azért ilyet, hát azért felelősségérzet is van a világon. Kedves édesapa, édesanya, most, hogy így négy szem közt vagyunk, hárman, hát ez mi? És akkor szerencsére kiderült, hogy mi, hogy meghalt olyan fél évvel ezelőtt az egyik nagypapa. És ugye ez dolgozik ebben a kisfiúban. És hát ezért mondta, na jó, akkor megnyugodtam, természetes folyamat. Akkor itt van az ideje, hogy ő így fejezze be a történetet. Na még, van 3 perc, és 17 pont. Kicsit ráhúzunk, de hát ez nem érdekel. 6. pont. A király rendet tart és ad, békét teremt. A király az, aki a birodalmában képes rendet tartani. Békét teremt. Záró mondatom, a király, mert elég erős, és sok mindent tart össze, tudja, hogy mikor, minek van az ideje, és hol vannak a határok, ezért a király képes lemondani a nyugalmáról a béke érdekében. Az lehetetlen, hogy valaki a szív békéjéhez eljusson, ha állandóan nyugalmat akar magának. Olyan nincsen. Nem, a király pontosan tudja, hogy királynak lenni elég nagy macera. Így van, macera. Az angol királynőt kritizálták a sajtóban nagyon gyakran azért, hogy amikor az országban valami nehézség van, nem jön el királyi trónusáról, hogy oda menjen, ahol valami nehézség van. Aha. Egy király föl kell, hogy tudja adni a nyugalmát, hogy aztán az országban béke legyen, és ne békétlenség. Kedves férfiak, este, mikor már olyan nagyon fáradtak vagytok, és a feleségetek még körülbelül 3000 karaktert akarna lebeszélni. Kiszámolták, tudjátok, férfi 3000 karakter, nő 7000 karakter. Tehát ha a nő például a pici gyerekekkel van, mondjuk akik közül egyik se beszél még, olyan karakter kimondási éhsége van, ha békét akarsz, add föl az esti nyugalmadat, de annak egy részét mindenképp, mert ennek itt van az ideje. Ott van az ideje, hogy beszélj a feleségeddel, ami azt jelenti, hogy hadd mondja. Hát te már régen túl vagy a 3000-en, ő meg még csak 4000-nél tart. Tehát ő még mondja és mondja. Egy bölcs király képes föladni a nyugalmát, hogy aztán békében, na, cup, cup. Jó éjszakát mindenkinek!
1: Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek világnapjára írt üzenetében Isten vigasztaló ígéretére emlékeztet bennünket. Én sohasem feledkezem meg rólad. Ezek a szavak különösen azoknak adnak reményt, akik magányosan élnek, betegek, idősek, vagy úgy érzik, megfeledkeztek róluk. A Mária Rádió küldetése éppen ez, minden nap eljuttatni Isten szeretetének és közelségének örömhírét azoknak is, akik már nem tudnak eljutni a templomba, akik egyedül töltik napjaikat, vagy akiknek a rádió jelenti a kapcsolatot az egyházzal. Sok idős hallgatónk vallja, hogy a Mária Rádió nem csupán egy rádióadó, hanem imádságos társa, vigasztaló hangja és lelki családja. A Szentatya arra hív bennünket, hogy senkit ne hagyjunk magára. Mi ezt a küldetést szeretnénk folytatni nap mint nap, de ehhez szükségünk van az Önök segítségére. A Mária Rádió nem reklámokból működik. Hallgatóink szeretete, imádsága és adományai tartják életben ezt a közösségi szolgálatot. Minden felajánlás, legyen bármilyen szerény, hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is eljuthasson az evangélium, a szent mise közvetítése, a rózsafüzér, a lelki beszélgetések és a remény üzenete azokhoz, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Ha Ön is fontosnak tartja, hogy egyetlen idős ember sem maradjon vigasztalás nélkül, hogy minél többen hallgassák nap mint nap, Isten sohasem feledkezik meg rólad, kérjük, támogassa Mária.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Hírpercek.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Az elutasítást is tanulják a fogyatékossággal élő fiatalok a máltai ifjúsági mozgáskorlátozott táborban. A mohácsi csata előtti eseményekre emlékeztek Bátán. Nagyváradon találkoztak a magyar nyelvű papnevelő intézetek elöljárói, hírszerkesztő Kótáné, Koltai Veronika. Tovább tanuláshoz, álláskereséshez és testi-lelki megerősödésükhöz is segítséget kapnak a fogyatékossággal élő fiatalok az augusztus 24 és 29 között zajló 11. máltai ifjúsági mozgáskorlátozott táborban. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat egyhetes táborában önbizalom erősítő foglalkozások, konfliktus kezelési helyzetgyakorlat, portréfotózás, vitorlázás és parasportág választó is várja a mintegy 100 mozgássérült fiatalt. Adja hírül a szervezet. A Máltai Szeretetszolgálat az 1990-es évek óta szervez nyári programokat mozgássérült és halmozottan sérült fiatalok számára. A tábor sajátossága, hogy a mozgássérült fiatalokat családjuk és állandó segítőik helyett a feladatra speciálisan felkészített kortárs önkéntesek segítik, így a táborozás közös élményeken keresztül segíti a fogyatékkal élő emberek elfogadását és beilleszkedését. A mohácsi csata előtti eseményekre, az utolsó országos gyűlésre és a csata előtti utolsó tábori szentmisére emlékeztek augusztus 23-án Bátán, a Szentvér ősik egyhelyén adja hírül a Pécsi Egyházmegye. 1526. augusztus 16-án érkezett meg II. Lajos magyar király és a serege nagy része Bátára. Másnap megérkezett Tomori Pál is, így megkezdődhettek a tárgyalások a legfontosabb kérdésben, ki legyen a sereg főparancsnoka. Szerémi György udvari pap emlékiratában azt emelte ki, hogy a király tiszta gyónást végzett, majd magához vette az oltári szentséget, 500 év elteltével az utókor emléktáblát avatott a kegyhelyen. A szabadtéri oltárnál Bíró László nyugalmazott tábori püspök mutatott be szentmisét, melynek keretében beszentelték azt a két koporsót, amely a középkorban a bátai kegyhelyen eltemetett, de időközben felszínre került csontmaradványokat tartalmazta. Nagyvárad adott otthont augusztus 25 és 27 között a magyar nyelvű papnevelő intézetek elöljárói találkozójának. Az esztergomi, kismarosi, egri, szegedi, budapesti, nyíregyházi, miskolci és gyulafehérvári szemináriumokból érkező rektorok, spirituálusok és prefektusok a szakmai és közösségi együttlét mellett közelebbről megismerhették a várost, valamint a nagyváradi egyházmegye gazdag egyházi és kulturális örökségét. Számol be az eseményről az egyházmegye. A résztvevők a Székesegyházban ünnepi szentmisén vettek részt. Ezt követően Gál Katalin, pszichológus és mentálhigiénés szakember tartott előadást arról, hogyan lehet napjainkban sikeresen papnak nevelni a növendékeket úgy, hogy közben megmaradjon az emberi méltóság, a hivatás és az elköteleződés fontossága, valamint, hogy a kihívásokkal teli világban is meg tudjanak maradni embernek. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.
3: A következő percekben Barsi Balázs atya Szent István király ünnepén elhangzott homiliáját hallják.

0: Istenünk.
1: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: mindaz, aki meghallgatja szavaimat, és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, ki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és neki zúdult a háznak. De az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, neki zúdult a háznak, és összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Ezek az evangélium igény. Krisztusban szeretett testvéreim, búcsú fiát hoztam nektek. Talán már nem is mindenki tudja, mit jelent ez. Gyerekkoromban vártuk, amikor hazajöttek Andocsról, Gyűdről, a Ferences Mária búcsújáró helyekről, gyalog, zarándokol, vagy hoznak nekünk valamit. Talán egy mézes kalácsot. De az csak jelkép volt, mert ők ott meggyóntak, megáldoztak abba a szörnyű rákosi rendszerbe. Szabadnak érezték végre magukat. És amit hoztak, az a ragyogó arcuk, az Istentől jött szülőknek, testvérnek az arca. Hát így hozok nektek most búcsú fiát, mert nagyboldog asszony napján Ausztriában, Frauenkirchenben voltam magyarul, Boldogasszonyban, ahol a Tomás atya, a Ferences házfőnök úgy köszöntött, ilyen még nem hallottam, tele volt a bazilika magyarokkal, és az előtér is. Kedves testvérek, magyar földre jöttetek vissza. A gyalázatos Trianon után, nem kívül, belül kell kiigazítani a határokat, amit mi építettünk. Ezt nagyon jegyezzük meg. Megérintett. Na és mit hoztam nektek haza? Mielőtt kimentünk volna a templomba, bevonultunk volna, odajött hozzám egy férfi, és azt mondta: atya, ugye beszél arról, hogy Szent István felajánlotta az országot a szűzanyának. Jogos kérés volt, de ki kellett magamba javítani. Megemlítettem a beszédbe, de a nagy boldogasszony nem arról szól, hogy István fölajánlotta a koronát Máriának, aki ott tartja az ölében az Isten fiát, hanem nagy boldogasszonyra arra nézünk, hogy kihez ajánlotta fel. Abból kell értelmezni a felajánlást, nem a felajánlásból a nagy boldogasszony ünnepét. Nagyon fontos. Én is úgy jöttem erre rá éveken keresztül, és paptestvéreimet is kérem, hogy erre figyeljenek. Nagy boldogasszonykor másról kell beszélni. Arról, hogy ki az, akire fölnézett István. Nézzétek, ahogy ábrázolják ezt a jelenetet, mindig ott van a szűzanya, de ölében a Jézus, az Isten fia, tehát nekik ajánlotta fel. Igen. Hát, mert Szent István számára, aki valóban keresztény lett, megnyílt az ég. Az a keresztény, akinek az ég nyitva van. És ezzel kezdődött a nagyboldog asszony napi olvasmány, Szentlecke, a Jelenések könyvéből. Megnyílt az ég, és egy nagy jel tűnt föl, egy asszony, aki 12 csillag koronázott láb alatt a hold. Fiút szült, de a fiút a mennybe ragadták. Most testvérek, itt csak a katolikus és ortodox értelmezésnek van tudományos alapja. Ez a szűzanyáról szól. Mert sem az Ószövetség, sem az Új Szövetség nem szülte azt a fiút, aki a mennybe fölment. Hiszen ez a fiú, akit a mennybe ragadtak, ez egy rövid összefoglalása a krisztológiának, a Krisztusba vetett hitnek, hogy ő onnét jött Mária méhébe, és oda ment vissza, megdicsőült testével, mert mindig ott volt az asszony és a fia. Megnyílt az ég. És hát Szent István azért ajánlotta fel a szűzanyának, igen, de bocsánat, Istennek az országot. Kérem protestáns testvéreimet, hogy velünk együtt ünnepeljenek. Mert miről van szó? Mária az az út, amelyen eljött az Isten fia. Tehát illik, hogy ugyanazon az úton menjünk vissza Istenhez. A megtestesülés misztériumában. És Mária itt nem mellékszereplő. Istennek ajánlotta fel az országot.

a megnyílt ég. Aquinói Szent Tamás, Szent Bonaventura mindent ebből magyaráz. Tehát az, hogy ne hazudj, ne lopj, stb. Ez érvényben van minden ember számára, de nekünk nem. Isten nem lop tőlem, nem hazudik nekem. Isten szeret, mert Atya, Fiú és Szentlélek. Ez nem egy olyan távoli kinyilatkoztatás, akinek ez az ég nincsen nyitva, úgy, mint annak az Istvánnak, akiről a nevét kapta a mi királyunk. Mikor ez a diákonus Krisztus halála után és föltámadása után nem sokára hirdette Krisztus istenségét, és azt kiáltotta, mikor rázudultak a kövek, nyitva látom az eget, és Jézust az Isten jobbján. Tudod, ki áll a király jobbján, aki vele egyenrangú? Ő is király. Csak az apja meghal, akkor őt veszi át az uralmat. De az Atyaisten nem hal meg, és a Fiúisten sem. És a Szentlélek árad közöttük. Na, akkor zúdultak rá az utolsó kövek. Nyitva látom az eget. És a mi Istvánunk, az első szent király, ezt a nyitott eget látta. Egyébként a Jelenések könyvének egész értelmezése más lesz, ha megfontoljuk az első szavakat. Apokalipszis Jézus Kriszti. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Tehát elsősorban annak a föltárása, hogy ki a názereti Jézus. És hát, hogy mi következik ebből, az egy másodlagos dolog. Az evangéliumot hiába olvassa az, aki nem tudja, hogy Jézus az Isten fia is. Sajnos az egyházban még püspökök is, mint elfelejtenék. Hogy lehet Jézus szavait másképp értelmezni, ha ő az Isten, aki emberré lett? Tehát a Szentírás nem fog feltárulni nekünk. Sőt, ölni fog a betűje. Ha Jézus személye nem tárult fel, ha nem kapaszkodunk bele úgy, mint aki érettünk emberré lett szeretetből, de ő az Isten fia, hogy minket az Istenség dicsőségében részesítsen megváltása által. Kedves testvérek, és a beszédemnek az volt a lényege, hogy ezt a keresztény kinyilatkoztatást kell, hogy megelőzze ezt az ég feltárulást egy civil, minden emberre kötelező esemény. Minden ember szívében van egy első feltárulása az égnek, a túlvilágnak. Nagyon fontos. Ha ez nincs, akkor Isten hogyan szólította meg a pogány Ábrahámot? Akkor igaza lenne annak az elméletnek, hogy predestináció van. Egyeket rácsap a kegyelem, üdvözül, másikat hagy elkározni. Nem. Az Istentől való elszakadás után is megmaradt az emberbe egy rés. Nyitva van az ég, de ez más, mint az, amikor maga Isten kinyitja a szívét. Nagyon-nagyon fontos ez. A hitoktatásba, a misszióba. És ez a nyílás, ez a hasadék, ez az ember személyében van, amit a Szentírás úgy nevez, hogy szívében. Igen. Ezért olvastuk úgy, most az Ószövetségi Olvasmányban, fiam, vigyázz a szívedre. A személyedre. Azért egy kis kitérőt kell tennünk most. Azt mondja Szent Pál, ne úgy éljetek, mint a pogányok. Más volt ám a mindenkori pogány vallások, és más a mai, amire azt mondjuk, hogy pogányok, nem szabadna úgy nevezni, mert nem érdemli meg. A mai zagyva világnézet, amit erőltetnek, az nem pogány. Mert a pogányságban óriási érték van. Ők tudják, hogy van túlvilág.

0: akármit képzelnek róla. A mai nem. Materialista és ateista. És ezért babonás. A pogány vallások keresik Istent. Tudják, hogy van túlvilág. És ehhez igazítják a családi életüket, úgy, ahogy tudják, meg a törzsi életüket. Azért ott a túlvilág az alap. Nem ám olyan, hogy semleges alkotmány, olyan sose volt. Ez az ember elárulása. Legalább ezt kellett volna az európai alkotmányba tenni, hogy európai polgár mindenek előtt. Mindenek előtt, a pénz, a hatalom, a szexualitás, mindenek előtt. Keresd a végső igazságot. Mert ha nem, akkor nem vagy ember. Mert az állatban nincs meg ez a rés. Nem keresi a végső igazságot. Nincs neki túlvilág. A mai emberek nagy tömege nem ismeri ezt a meggyőződést, hogy benne ott van egy hasadék, egy megnyílt ég bizonyos szempontból. És hát a vallások svéd asztaláról csipeget. Még ez se lenne baj. Nem csipeget, hanem olyan zagyva, gyönyör érzetet akar érezni, hogy mindent összekever. A marha pörköltbe gyorsan beleteszi a fagylaltot, és összekeveri. Mert mindenevő vagyok. Aki mindenevő, az nem normális. Az állat sem mindenevő. Ne vegyük ezt be. Se a zenébe, se a művészetekben nem vagyok mindenevő. Aki mindenevő és mindenre nyitott, az még az állatnál is rosszabb állapotban van. Ez egy összezagyvált világnézet. És ezt akarják jogilag érvényesíteni, és tisztelni, hogy a másik moslékot eszik. Ez nem nyitottság, hanem betegség. Szellemi-lelki gyomorrontásban van Európa. Legtöbb ember. És ezen a ponton, testvérek, nincs párbeszéd. Nincs. Csepp folyosították a fogalmat. Tehát amikor én házasságról beszélek, és másra gondolnak. Amikor én személyes jogokról beszélek, ők másra gondolnak. Mindenbe. Akkor mit lehet tenni? Meg kell szakítani a kapcsolatot? Nem. Imádkozni kell értük. Testvérek, minden nap könyörögni embertársaink megtéréséért. A római birodalom, amely véresen üldözte kereszténységet, mindig imádkoztak a császárért. Mindig imádkoztak az üldözőtükért. És ez mélyebb kapcsolat velük, mint akik ugyanabban a szellemi zagyvalékba élnek. Őszintén kell szeretni őket, vagyis az üdvösségüket akarni. Az olyan párbeszéd, amilyen elhallgat dolgokat, az hazugság. És keményen ellenállni annak, hogy ránk kötelezzék ezt az agyvaságot. Akármilyen furfangos, új paragrafusokat hoznak elő. Tehát kemény, szellemi, jogi és gyakorlati ellenállás szükséges. Értük és az emberért. A mélyben találkozhatnánk. És remélem, hogy találkozunk is egyszer. Ha a Duna két partján egymást lövő csoportok vannak, ölik egymást, ott nem lehet hidat építeni, mert akkor a hidon is összefutnak és ölik egymást. Meg más az orientáció, elkezdik építeni innét a hidet, meg innét, és elmegy egymás mellett. De a Duna alatt van alagút. Tudod mi ez? Akármilyen az a másik ember. Akármilyen a felfogása, ha még hallgat a lelki ismeretére. Kinek a hangja az? Az nem az én hangom. Nincs appelláta, nincsen fölleviteli bíróság. Egész életében hazudott, gyilkolt, stb. Nathanson professzor, ez a zsidó. Hány ezer, valami 70 ezer abortus végzett el? Mire egyszer meglátta az átvilágított édesanyában magzatot. Összeomlott. Bűnbánatot tartott. És elkötelezte magát az életnek. Felszólalt benne az elfojtott lelki ismeret. Ez a két szemben álló csoport alatt az egyetlen kommunikáció. És van egy ilyen tantárgy, hogy lelkiismeret? Nincs. Pedig minden tantárgynál fontosabb. Az, hogy egy kamasznak megmondani, hogy bocsánat, ez a divat, meg ezt mondják, meg kipróbálják a drogokat, meg züllenek minden, de ezt ne tedd. Ezt ne tedd. Légy egyéniség. Nem kell neked beleszürkülni a szürkeségbe, hogy aztán sötétségbe zuhany. Igen, de Ádám bűne miatt elszakadva mégis az emberben maradt rés. Van egy elsődleges megnyilás az égre. Az értelem és a szabad akarat, a szeretet. A személynek két tulajdonsága. De honnét az én személyem, az énem? Hát az nem a sejtekből van. Minden predikációban elmondom, unalomig, hogy mindenki átvegye ezt, hiszen tudják. Nem én fedeztem fel, én semmit nem tudok. Legjobb a gondolkodáshoz az, hogy a sok mindent nem tudsz. Amikor fogantattál édesanyád méhébe, a sejtekből nem jött elő az éned, mert én szabad vagyok, a sejtek meg nem szabadok. Isten teremtette. Honnét a személy? Mikor Istentől elszakadt Ádám, éppen a személynek a fogalma zavarodott össze, hogy mi az ember. De valami maradt. És az első vatikáni zsinat kimondja Szent Pálra hivatkozva, hogy az emberi értelem a látható világból biztosan felismerheti a teremtőt. Tehát megvan rá a képessége. Sajnos ezt a legnagyobb képességét az értelemnek nem használjuk. Mindig a kisebbel elégszünk meg a tudományos felfedezésekre, ami nagyon jó. Hát egy nagy Isten áldása. De természettudományok művelése az az értelemnek sokkal kisebb, végtelenül kisebb működése, mint az, hogy megkérdezem, hogy honnét van a létezés. Hát azért a dolgoknak nem csak az a érdekesség, hogy hideg-meleg, hogy így működik, hanem hogy léteznek. És megelégszünk a szeretetben is a kevesebbel, egy kis lötyögéssel, egy kis testiességgel. Pedig a test az a személyben van fölvéve. Nem keressük azt, hogy honnét van a szabadságom, mert a szeretetben szabadság van. Akkor azt jelenti, hogy Istentől. Hát akkor már meg is nyíltam egy kicsit a kereszténységre, mert ha Istentől van a szeretet, akkor nem lehet egyedül. Persze ezt nem találjuk ki. Istennek az irgalma, hogy Jézus Krisztusban felszakította benső életét, és ezért megszólítva Ábrahámot, 2000 év pedagógiával segített a pogányságból, pogányságnak abban, hogy majd amikor eljön a végső kinyílás, a kinyilatkoztatás, az apokalipszis Jézus Kriszti, a názareti Jézusnak a föltárulása, akkor felismerhesse benne azt az Istent, akiről sejtette, hogy valaki. Mert ha valami, akkor ennek a világnak a része. És sejtette, hogy teremtő. Kedves testvéreim, ez a búcsúfia, amit hoztam. Erre utal a mai evangélium, ez az a szikla, amire építeni lehet. Család szemét, családot, nemzetet. Éppen vasárnap lesz erről szó, hogy Péter azt mondja, te vagy Krisztus, az élő Isten fia, te meg szikla vagy, és erre kell építeni. Mennyire összefüggnek a vasárnapok is a mélyben. Igen, sokszor hallottuk az elmúlt évtizedekben, Isten, család, nemzet. Testvérek, becsületesség kérdése, hogy idézzük úgy, ahogyan ez mondatott. Soha nem így csak. Isten mindenek fölött. Tessék megjegyezni? Isten mindenek fölött. Család, nemzet. Tehát nem egy szintre helyezték. Mert ha egy szintre helyezik, akkor föllázadok. A szent szabadság, meg a szent nemzet, meg én nem tudom mi, azonosítja az istenséggel az embert. Aki ezt mondta, hogy Isten mindenek fölött, az nem tette a szemét, a családot, a nemzetet Isten rangjára, hanem megvallotta, hogy tőle van. Ugye megértitek? Isten mindenek fölött. Ezért Szent István az Istennek ajánlotta fel önmagát, családját, nemzetét. A boldogságos szűz az Isten szülő közvetítésével, az ő imájára bízta, az ő palástja alá helyezte, az ő oltalma alá, hiszen az ő méhében van az Isten fia. Hát ezt hoztam búcsú fiául. Ízlelgessétek, mint én gyerekként a sifli óvasót, ugye azt se tudjátok mi az. Sifli az mézes kalács. Olvasó az a rózsafüzér. Hoztak nekem Gyűdről egy olyan rózsafüzért, aminek a szemeit meg lehetett enni. De nem ezt hozták, hanem a meggyónt lelküket, a megtisztult szemüket, hogy a bátyám, akkor még nem volt a húgom, és a szüleim Isten szeretetével akartak engem szeretni. És a nemzetünket. Amen.
1: Az elmúlt percekben Barsi Balázs atya Szent István király ünnepén elhangzott homiliáját hallották.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Kedves hallgatói család! A nyári hónapokban ünnepeljük Európa nagy védőszentjeit, Szent Benedeket, Európa atyaként, Szent Cirilt és Metódot, a szláv népek apostolait, svéd Szent Brigittát, a misztikus imádság és a zarándoklat szentjét, valamint Szent Terézia Benediktát, Edith Steint, aki életét áldozta Európáért. Mindannyian arra emlékeztetnek minket, hogy kontinensünk csak akkor találhat valódi békére, ha visszatér keresztény gyökereihez. Szent II. János Pál pápa így tanít bennünket. Európa jövője nagyban függ attól, hogy megtalálja-e az utat vissza Krisztushoz, aki egyedül képes reményt, életet és valódi egységet adni népeinek. A Mária Rádió mindennapi küldetése, hogy segítsen ebben az újjászületésben, imádsággal, tanítással és a hit tanúságtételével. Most arra kérjük Önöket, támogassák imáikkal és adományaikkal a Mária Rádió szolgálatát, hogy Európa újra felfedezhesse azt a lelki örökséget, amely igazi reményt ad a jövő számára. Köszönjük nagylelkű támogatásukat, és hogy velünk együtt imádkoznak Európa lelki megújulásáért. Isten fizesse meg áldozataikat.
1: Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok az ifjúságról. Kerényi Lajos atya műsora.
4: Nagy-nagy szeretettel köszöntöm drága hallgatóimat. Én vagyok az a Kerényi Lajos atya, ki péntekenként örömet szeretnék szerezni hallgatóimnak gondolatokkal. Emlékszünk a Szentírásban egy özvegy szakajtójából a liszt nem fogyott ki Illés próféta közbenjárására. Ugyanúgy soha nem fogy ki Jézus áldozati vérének engesztelő ereje sem, figyeljünk, áldozati vér engesztelő ereje sem, hiszen ő ezt a vért az egész emberiségért, minden egyes emberét ontotta. Szegény özvegy teljes anyagi csődbe jutott fiával együtt, éhhalál várt rájuk. S íme volt számukra kiút. Napjainkban is rengeteg a hajótörött, az éhező, a kisemizet, állást veszített ember. Lelkileg, erkölcsileg romhalmazók tömege sír fel, árt önmagának, pszichológusokhoz kerül, pszichiátriai orvosokhoz. Családos sokasága esik szét. Férjek, feleségek teszik tönkre önmagukat, gyerekeiket, és nemzetünk? Igen, ez a szegény árva magyar nemzet nagyon mélyre süllyedt. Mindezek ellenére bátran emelt fővel kijelenthetem, és kijelenthetjük, világá kiálthatjuk, van kiút, lesz kiút. Ez a kiút nem politikai, nem gazdasági jellegű. Szabadulás, gyógyulás, lelki megújulás igényel, és vár a meggyötört emberiség. A sátán uralmának és hazugságainak egyedül Jézus vére tud véget vetni. Egy régi legenda szerint egy napon Jézus és a sátán beszélgetett. Sátán dőfösen így szól: megszereztem magamnak az összes embert a földi világban. Olyan csapdát állítottam, amelynek senki nem fog tudni ellenállni. Mit csinálsz velük? Kérdezte Jézus. Megtanítom őket, hogy nem kell megházasodni, csak szabadon paráználkodni. A magzatokat öljék meg. Biztatom őket, hogy gyűlöljék egymást, hogy igyanak, káromkodjanak. Megtanítom őket fegyvereket készíteni, és azokkal pusztítani, ölni. És ha már mindezt megunod, mit teszel velük? Kérdezte Jézus. Megölöm őket, válaszolta a sátán. Mit kérsz életükért? Kérdezte Jézus. Ugyanezek az emberek értéktelenek, jelentelenek, semmire sem így velük, meg fogod bánni az üzletet, mondta sátán. Mennyit kérsz értük? Kérdezte Jézus határozottan. A véredet kérem, az egész életedet, a könnyeidet akarom, hangzott a válasz. Jézus így szólt, megegyeztünk, aztán megfizette az árát. Íme, ez a mi feladatunk, keresztény embereké. Milyen keresztényeké? Nem a színlelő farizeusi álkeresztényeké? Sajnos sok van belőlük. Az alázatosak tetszenek a Jóistennek, akik mindent odaadnak, mint két fillért per sejőbe dobó szegény asszony. Egy tanárnő, kedves volt tanítványom, körülbelül 15 éve szülei akarat ellenére kiment Olaszországba, és belépett az egyik legszigorúbb szerzetbe, a Clarissa nővérek közé. Egy szürke lapon írta nekem: Lajos atya, a magyar népért és ifjúságért, ugye a Jóisten elfogad engem áldozatnak. Ezt válaszoltam: igen, elfogad, hozd meg.
5: Nézőpont. Kerényi Lajos atya osztotta meg gondolatait az ifjúságról.
6: Hírpercek.
7: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Nagyváradon találkoztak a magyar nyelvű papnevelő intézet elöljárói. A mohácsi csata előtti eseményekre emlékeztek bátán. Az elutasítást is tanulják a fogyatékossággal élő fiatalok a máltai ifjúsági mozgás korlátozott táborban. Hírszerkesztő Kótáné, Koltai Veronika. Nagyvárad adott otthont augusztus 25 és 27 között a Magyar Nyelvű Papnevelő Intézetek elöljárói találkozójának. Az esztergomi, kismarosi, egri, szegedi, budapesti, nyíregyházi, miskolci és gyulafehérvári szemináriumokból érkező rektorok, spirituálusok és prefektusok a szakmai és közösségi együttlét mellett közelebbről megismerhették a várost, valamint a nagyváradi egyházmegye gazdag egyházi és kulturális örökségét. Számol be az eseményről az egyházmegye. A résztvevők a Székesegyházban ünnepi szentmisén vettek részt. Ezt követően Gál Katalin pszichológus és mentálhigiénész szakember tartott előadást arról, hogyan lehet napjainkban sikeresen papnak nevelni a növendékeket úgy, hogy közben megmaradjon az emberi méltóság, a hivatás és az elköteleződés fontossága, valamint, hogy a kihívásokkal teli világban is meg tudjanak maradni embernek. A mohácsi csata előtti eseményekre, az utolsó országos gyűlésre és a csata előtti utolsó tábori szentmisére emlékeztek augusztus 23-án Bátán, a Szentvér ősi kegyhelyén adja hírül a pécsi egyházmegye. 1526. augusztus 16-án érkezett meg II. Lajos magyar király és serege nagy része Bátára. Másnap megérkezett Tomori Pál is, így megkezdődhettek a tárgyalások a legfontosabb kérdésben, ki legyen a sereg főparancsnoka. Szerémi György, udvari pap, emlékiratában azt emelte ki, hogy a király tiszta gyónást végzett, majd magához vette az oltári szentséget. 500 év elteltével az utókor emléktáblát avatott a kegyhelyen. A szabadtéri oltárnál Bíró László nyugalmazott tábori püspök mutatott be szentmisét, melynek keretében beszentelték azt a két koporsót, amely a középkorban a bátai kegyhelyen eltemetett, de időközben felszínre került csontmaradványokat tartalmazta. Tovább tanuláshoz, álláskereséshez és testi-lelki megerősödésükhöz is segítséget kapnak a fogyatékossággal élő fiatalok az augusztus 24 és 29 között zajló 11. máltai ifjúsági mozgáskorlátozott táborban. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyhetes táborában önbizalom erősítő foglalkozások, konfliktus kezelési helyzetgyakorlat, portréfotózás, vitorlázás és parasportág választó is várja a mintegy 100 mozgássérült fiatalt. Adja hírül a szervezet. A Máltai Szeretetszolgálat az 1990-es évek óta szervez nyári programokat mozgássérült és halmozottan sérült fiatalok számára. A tábor sajátossága, hogy a mozgássérült fiatalokat családjuk és állandó segítő.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából.

0: 14. Leo a dél-amerikai függőséghelyzetről. A legjobb megelőzés a jó család. Leo pápa imádkozik a pusztító nepáli árvizek áldozataiért. Szent Ágoston Isten titka előtt térdelve kereste az igazságot. Makrickas bíboros homíliája. Geleger érsek látogatása Moszkva ortodox székesegyházában.
1: Leo pápa a dél-amerikai drogfüggőség helyzetről. A legjobb megelőzés a jó család. 14. Leo pápa augusztus 27-én csütörtökön délben a konzisztórium teremben beszédet intézett a Latin-Amerika Pápai Bizottság által szervezett a fiatalok latin-amerikai függősége helyzetéről és a bűnöző toborzásról szóló találkozó 50 részvevőjéhez. Az augusztus 25-e és 27-e között a Vatikánban tartó találkozó témája hit alapú válasz a fiatalok kábítószer függőségére és a bűnöző toborzásra. A találkozót a Latin-Amerika Pápai Bizottság, a SELAM Latin-Amerikai Lelki Gondozói Programja a kábítószerfogyasztás megelőzéséért, valamint az Amerikai Államok Szervezetének tanácsadó és támogató testülete, az Amerika Közi Kábítószer Használat Ellenőrzéséért Felelős Bizottság szervezte.
2: El tema que nos convoca es reflexionar desde la fe sobre el problema de las drogas y el impacto en nuestros jóvenes.
1: A téma, ami összehoz minket, a kábítószer probléma és a fiatalokra gyakorolt hatása, amelyre a hitből kiindulva keressük a választ, kezdte beszédét a Szentatya. A függőség egy összetett jelenség, amely rávilágít az embertelen világ kudarcára. A fiatalok szenvedése átfogó válaszokat igényel, közösségi megelőzést, tudományos segítségnyújtást, humánus igazságszolgáltatást és a hozzá legközelebb állók lelki gondozását. Hozzájárulásunknak a gondoskodásra, a jelenlétre és a közösségi háló újjáépítésére kell irányulnia. A pápa örömmel jegyezte meg, hogy ezen a találkozón 4 híd fut össze, amelyek az együttműködés 4 útját képviselik ezen a területen. Az első híd az egyház és a nemzetközi szervezetek között húzódik, mivel senki sem tudja egyedül megoldani a drog problémát. Ezért külön említést érdemel az Amerikai Államok Szervezete és a Latin-Amerikai és Karibi Püspöki Tanács közötti folyamatos együttműködés. Ők koordinálják a hit alapú közösségi szervezetek képzési tevékenységeit, támogatói hálózatokat hoznak létre, sőt lehetővé tették a SELAM számára, hogy bemutassa a latin-amerikai lelkipásztori kézikönyvet, amely a függőségek kísérésére és megelőzésére szolgál. A második híd a tudomány és a hit között húzódik.
2: La Iglesia no interviene en la problemática de las drogas con la pretensión de competir u ocupar el lugar de las neurociencias.
1: Az egyház nem azzal a szándékkal avatkozik be a kábítószer problémába, hogy versenyezzen az idegtudománnyal, a pszichiátriával, vagy a közegészségügyel, vagy hogy azokat helyettesítse, hanem inkább az evangéliumból kiindulva az emberi személy átfogó megértésével igyekszik megvilágítani azt. A harmadik híd az egyházon belül van, amely átszeli a kontinenseket. Az utóbbi napokban Amerikából, Ázsiából, Afrikából és Európából érkeztek ide emberek, hogy megosszák szenvedésüket, reményeiket és lelkipásztori lelkesedésüket. A negyedik híd ökumenikus jellegű. A katolikus egyház és más egyházi közösségek a szenvedők iránti konkrét szeretet gyakorlásában, a hitből kiindulva, nagyon beszédes közös nyelvet találnak a fiatalok elkísérésére és integrálására, szükségleteikben és álmaikban. De engedjék meg, szólt Leo pápa, hogy egy pillanatra megálljak egy olyan intézménynél, amely végigvonul munkánkon. Ez pedig a család. A család, amelyet a II. Vatikáni zsinat joggal nevezett családi egyháznak, az a hely, ahol az életet ápolják, védik és továbbadják. Nincs jobb megelőzés a drogok ellen, mint egy jó család. Ma tanúi vagyunk számos család fájdalmának, amelyeket szétszakít a kábítószerfogyasztás, az erőszak, a gyermekek bűnözése, toborzása, a szegénység vagy a lehetőségek hiánya, ami peremre szorítja őket. Szent Másidők János Pál pápa arra kért minket, hogy tegyük az egyházat a közösség otthonává és iskolájává, Ferenc pápa pedig Jézus szándékáról emlékeztetett, aki azt akarja, hogy érintsük meg az emberi nyomorúságot, érintsük meg mások szenvedő testét. Ebben fejeződik ki ugyanis küldetésetek lényege, szólt a pápa, hogy az egyház család legyen, különösen a szenvedőket befogadva.
2: Que la iglesia sea la familia de todas las personas que se quedaron al margen del camino.
1: Végül a Szent Atya azt óhajtotta, hogy az egyház legyen mindazok családja, akiket cserben hagytok. Mint a szamaritánus, aki fele barátja lett az elesett embernek, ne menjünk el mellette, építsünk egy olyan egyházat, amely megáll, közeledik, együtt érez, begyógyítja a sebeket, táplál és otthonná válik. Végül Leó pápa hálásan megköszönte mindenki munkáját, és kérte, hogy az Isten kegyelme és áldása kísérje őket családjaikkal együtt, és áldja meg ezt a nagyon fontos munkát, amelyet szerte a világ különböző részein végeznek.
0: Leó pápa imádkozik a pusztító nepáli árvizek áldozataiért. 14. Leó sajnálatát fejezte ki a katasztrofális nepáli árvizek okozta halálesetek miatt. Lelki közelségéről biztosította az érintetteket, és imádkozik a több száz eltűnt embert kereső mentőkért. 14. Leó pápa nagy szomorúságát fejezte ki a nepáli árvizek miatt elveszett emberéletekért és a széleskörű pusztításért. Az augusztus 25-én csütörtökön küldött, és Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratban a Szent Atya a mindenható kegyelmébe ajánlotta az elhunytak lelkét, és szívből jövő részvétét fejezte ki a gyászolóknak. Lelki közelségéről biztosította a katasztrófa által érintetteket is, és imádkozik a folyamatban lévő kutató-mentő műveletekben résztvevő mentő alakulatok tagjaiért. A távirat a pápa imáival zárul, melyekben Isten segítségét és oltalmát kérte Nepál népe számára. Több mint 470 ember halt meg Nepálban, míg több mint 900 ember eltűnt, miután pusztító víz, sár és törmelék áradat söpört végig az ország kínai határa közelében fekvő településeken. Sajnos a halálos áldozatok száma várhatóan emelkedni fog, ahogy a holtesteket a törmelék alól kiemelik. Továbbá százak eltűntek a szomszédos Tibetben, így az érintett régióban eltűntként nyilvántartott emberek teljes száma közel 1500-ra emelkedett. A katasztrófát feltehetően egy himalájai gleccser egy részének összeomlása váltotta ki, amely hirtelen vízáradatot küldött a nepáli-kínai határ mentén fekvő folyórendszerbe. A tudósok szerint az összeomlás ereje olyan nagy volt, hogy a keletkezett rengéseket kezdetben földrengésnek hitték. Teljes településeket árasztott el a víz, utak, hidak, energetikai létesítmények és más alapvető infrastruktúra semmisült meg, vagy sérült meg súlyosan. Az áradások egy fontos határátkelőt is sújtottak, elvágva a közlekedési és kereskedelmi útvonalakat. Az eltűntek között sok a külföldi, akik zarándoklatra érkeztek a régióba, a Kailash hegyre és a Mansarovar tóhoz igyekeztek, melyeket a hinduk, buddhisták, jainisták és a bönvallás Tibet ősi a buddhizmus előtti hitrendszerének követői szentnek tartanak. Több ezer katonát, rendőrt és mentő alakulatot vezényeltek az érintett területekre. Helikoptereket használnak az elszigetelt közösségek eléréséhez, a túlélők evakuálásához, valamint élelmiszer, orvosi felszerelés és egyéb sürgősségi segítségnyújtáshoz. A műveleteket bonyolítják a megrongálódott utak, a nehéz hegyvidéki terep, valamint a földcsuszamlások és a további árvizek folyamatos veszélye. Megérkeztek az első nemzetközi segélyek, a szomszédos országok, az Egyesült Nemzetek Szervezete és humanitárius szervezetek személyzetet, felszerelést és pénzügyi segítséget ajánlottak föl. A tragédia újra aggodalmat keltett a növekvő fenyegetéssel kapcsolatban is, amelyet a Himalája gleccsereinek instabilitása okoz, ahol az emelkedő hőmérséklet felgyorsítja a gleccserek olvadását és visszahúzódását.
1: Szent Ágoston Isten titka előtt térdelve kereste az igazságot. Makrickas bíboros homíliája. A nagy hippói püspök liturgikus emléknapján, augusztus 28-án este Roandas Makrickas bíboros, a Santa Maria Maggiore pápai bazilika főpapja szentmisét mutatott be a római Szent Ágoston bazilikában, amelynek baloldali szenté kápolnájában őrzik Szent Mónika földi maradványait. A szentmise olvasmánya az első keresztény közösséget tárja elénk, amint kitartanak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Ez az egyház az eukarisztia, a testvériség és az imádság által él. Kezdte homíliáját a litván bíboros. Szent Ágoston mindig is úgy gondolt az egyházra, mint kegyelem által összegyűjtött közösségre, amelyet az ige és az eukarisztia táplál, és amely képes megosztani javakat, és mindenek előtt képes megosztani az életet. Szent Ágoston mélységesen szerette az egyházat, és éppen azért, mert szerette, soha nem fáradt bele a szolgálatába, a prédikációba, a keresztények nevelésébe és a hit igazságának védelmébe. Ágoston mindenekelőtt az ige embere volt. Tanult, keresett, vitatkozott, kétségeket és szomorúság és szorongásokat szenvedett el. Igazság keresése soha nem volt öncélú. Azért kereste az igazságot, mert arra vágyott, hogy találkozzon az igazsággal. És amikor végre találkozott Krisztussal, megértette, hogy a keresztény igazság nem csupán valami, amit meg kell ismerni, hanem valaki, akit szeretni kell. Nála a hit és az értelem soha nem voltak ellenségek. Ezért arra tanít minket, hogy ésszel kereshetjük Istent, és ugyanakkor letérdelhetünk a misztérium előtt. Ágoston sok utat keresett, sok hangot hallott, megtapasztalta a kultúra, a filozófia és az emberi ambíciók vonzerejét. Végül rájött, hogy Krisztus maga az ajtó, ő a pásztor, ő az élet, aki az igazi életre vezet. Persze Szent Ágoston mindezt egy hosszú hitbéli út során értette meg, emelte ki Makricka bíboros. Története segít nekünk megérteni, hogy senki sincs túl messze Istentől. Aggodalmaink, hibáink, kérdéseink, sőt ellenállásunk is olyan helyé válhatnak, ahová Isten eljön, hogy megkeressen minket. Ágoston megtapasztalta emberi szíve nyugtalanságát. A világ szíve ma is nyugtalan, mert oly sokféle hangra hallgat, pedig az élet igazi bőségét ma is Krisztus kínálja, én azért jöttem, hogy életetek legyen, és hogy az bőségben legyen. Szent Ágostontól ma azt a különleges kegyelmet kérjük, szólt Makriszka bíboros, hogy a mi szívünk is maradjon nyugtalan, ami meg nem nyugszik Istenben. A szív nyugtalansága nem rossz, mert úttá válhat Istenhez. Ezt az utat Isten kegyelméből főként édesanyja, Szent Mónika imái egyengedték, amit a fia felismert és így van róla, te Istenem meghallottad és meghallgattad őt, mert nem vetetted meg könnyeit. Szent Mónika nem nagy beszédekkel térítette meg Ágostont, imádsággal, türelemmel, könnyekkel, hűséggel kísérte. Ez az egyik legszebb tanulság, soha nem szabad abba hagynunk az imádkozást azokért az emberekért, akiket szeretünk. Szent Ágoston keresett, sírt, kételkedett, sőt hibákat is követett el, de mindig újra kezdte, és végül megtalálta a jó pásztort, akit mindig is keresett. Szent Ágoston a keresés és a kegyelem embere, az egyház pásztora, a hit és a belső élet mestere, tanítson meg minket arra, hogy ne féljünk a kereséstől, ne fáradjunk bele az igazságba, és mindenek előtt hagyjuk, hogy Krisztus megtaláljon minket, zárta homíliáját Szent Ágoston emléknapján Rolandas Makrickas bíbor.

0: Geleger érsek látogatása Moszkva ortodox székesegyházában. A Szent Szék államközi kapcsolataiért felelős titkár oroszországi missziójának második napján, augusztus 26-án szerdán meglátogatta a megváltó Krisztus székesegyházat, a moszkvai pátriárka székhelyét. Augusztus 25-én találkozott Antonij Volokolamszki metropolitával, és megvitatták a két egyház számára közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket. Paul Richard Geleger érsek, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár moszkvai missziójának második napján az Orosz Föderáció fővárosában található megváltó Krisztus ortodox székesegyházat látogatta meg. Geleger érseket Igor Vizanov, a moszkvai patriarkátus külügyi egyházi kapcsolatok osztályának alelnöke fogadta. A látogatásra Antonij Volokolamszki metropolitával, az osztály elnökével augusztus 25-én kedden tartott hivatalos találkozót követően került sor. A gyönyörű őszi nap ellenére a megváltó Krisztus székesegyház meleg fogadtatásban részesítette a moszkvai missziójukon résztvevő szentszéki küldöttséget. A Kremltől nem messze található impozáns, aranykupolás épületet teljes pompájában mutatták meg Geleger érseknek, akit elkísért Giovanni Daniello érsek, apostoli nuncius. A több mint egy órás idegenvezetés végén az istentiszteleti hely pompás teraszairól panorámás kilátás nyílt az orosz fővárosra. Bár a megváltó Krisztus székesegyház eredeti terve 1812-re nyúlik vissza, amikor első Sándor cár a megváltó Krisztusnak akarta szentelni, hogy megünnepelje Oroszország napóleoni inváziótól való megmenekülését, építése csak 1839-ben kezdődött az alapkő letételével, és a székesegyházat 1883-ban szentelték fel, ami egybeesett harmadik Sándor cár koronázásával. Ennek az istentiszteleti helynek a története mindig is nehéz és tragikus volt, beleértve a szovjet rezsim alatti teljes pusztulását is. 1931-ben felrobbantották a székesegyházat. A háború után a Szovjetunió legnagyobb úszómedencéjét építették a helyén. A szovjet rezsim hanyatlásával és végével az Orosz Ortodox Egyház 1990. februárjában engedélyt kapott a székesegyház újjáépítésére. Az újjáépítési költségeket egy 1992-ben létrehozott alap fedezte, amelyhez a hívek járultak hozzá anyagilag Oroszország minden részéről. A moszkvai megváltó Krisztus székesegyház jelentős művészeti és spirituális kincsek otthona. Geleger érseket végigvezették a kiállításon, amely a templom viharos történetét meséli el, bemutatva a szertartási öltözeteket, történelmi dokumentumokat, vázlatokat és értékes tárgyakat, amelyek megmenekültek a pusztulástól, vagy amelyeket orosz kézművesek újraalkottak. A föld alatti színeváltozás templomból az érseket felvitték az emeletre, ahol az ikonosztáz és a 22.000 négyzetméternyi freskók találhatók. Itt Geleger érsek megállt imádkozni a Vlagyimíri Szűz Mária ikonja előtt, amely a bizánci vallásos művészet és az orosz ortodox kereszténység egyik leghíresebb, legbecsesebb, csodatévő ikonja, és amelyet Szent Lukácsnak tulajdonítanak. Az ikont visszakapta az ortodox egyház, és az orosz hívők egyik fő kegyeleti tárgyává vált. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelked.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tömegnek. A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra. Aztán boldogan elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette azt a szántóföldet. A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igaz gyöngyöt keresett, talált egy nagyon értékeset. Erre elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvásárolta azt. Ezek az evangélium igéi.
1: Krisztus, a Szent Evangélium tanítása, legyen bűneink bocsánatára.
0: Kedves testvérek, ma Mária szüleinek, Szent Annának és Szent Joakimnak van a katolikus egyházban az ünnepe, ami egyúttal hiszen nagyszülők ünnepe, a nagyszülőknek az ünnepe és az idősek napja is. Néhány gondolata az időskorról, az idős emberekről, arról, hogy mennyire nem szabadna megfeledkezni róluk. Ugyanakkor csecsemőtől az aggasztjánig természetesen ajándékként illene tekintenünk minden emberre. Itt a templomunkban, balra tőlem, az egyik legrégebbi képét láthatjuk, amit ide festettek legalábbis ebbe a templomba, egy Matthias Hanis nevű prágai származású festő, melyik az 1700-as évek második felében Szent Annát látni ezen a képen, Jézus nagyanyját a gyermek Máriával. Egy nagyszülőt, Joakimot is szokták ábrázolni, de itt csak Szent Anna képe látható gyermekével, Máriával. És jobbra tőlem ugyanennek a prágai festőnek a másik képe, itt már Mária, mint édesanyja, a gyermek Jézussal. Mit adhattak nekünk az idősek? Mit adhatnak az idősek ma is a világnak? Kedves testvérek, nagyszülők és idősek. A legnagyobb, a legtöbb, amit ajándékul kaphattunk tőlük, az idősebb emberektől, nagyszülőktől, én azt gondolom, hogy az a biztonság, a bizalom irányunkban a törődés. Úgy is mondhatnám, hogy az az érzés, hogy nem vagyunk gyökértelenek. A létük már arról beszél, és arról szól, hogy tartozzunk valahova, hogy helyünk van ebben a világban, hogy nem vagyunk magunkra hagyva. Miattuk tapasztalhattuk meg elsőként, és legjobban talán azt az érzést is, hogy vagyunk valakik, mindig a felmenőktől elsőként, hogy nem vagyunk akárkik, hogy számítunk azzal, hogy ott álltak mögöttünk. A szüleink, nagyszüleink, a fölmenők megszületett bennünkettől egy az élet élhetőségével kapcsolatos ős bizalom, egy sajátos pozitív viszonyulás a saját létezésünkhöz, életünkhöz. Micsoda ajándéka ez az életnek, ha innen nézzük. Az a tény, hogy voltak, vagy hogy szerencsés esetben még vannak nekünk. Vagy úgy is fogalmazhatnék talán, hogy egy családban élhettünk. Micsoda áldás lehetett az, már soha se szabad a régi világot se idealizálni, de mégis, amikor még három generáció ült egy asztalnál, egymást erősítő módon, akár nagyszülők, szülők, gyerekek. Micsoda iskola is tud lenni ez. Anélkül se idealizálni nem szeretek, és nem szabad se leszólni világokat, de mégis azt gondolom, hogy sok vonatkozásban, vagy több vonatkozásban jellemző a mi mai életünkre az, és erre a mi mai világunkra az, nagyon óvatosan fogalmazok, és inkább kérdésként csak, mintha másnak nem volna értéke csak annak, ami forintosítható. Egyházunkban ez a mai megemlékezés a nagyszülőkről, a fölmenőkről, az idős emberekről mindenképpen szól arról, hogy nem csak az számít, ami forintosítható, vagy hogy legalábbis lehet egy más perspektívában, szemüvegen keresztül is látni az életet. Kérdésként fogalmazok továbbra is. Mint a kiveszőben lenne az igazi értékek, mondjuk a család iránti régi tisztelet. Vagy már sokan a mai fiatalok közül nem is tudják, hogy életüknek ezt a legfontosabb alapját, a családra gondolok, hogyan is lehetne, kellene ezt a családot megteremteni? Sokaknak talán már módjuk sincs rá, lélekben, észben, érzületben, anyagiakban akár. Amikor annak idején az unió kigondolói Adenauer, Schumann, de Gasperi egységes Európáról álmodtak, tudjuk azt, hogy akkor nem csak gazdasági közösségre gondoltak, hanem egy érték közösségre is, amely ők még így gondolták, a krisztusi tanításon alapozódva, amelyben a krisztusi tanításon alapozódva föltétlen tisztelet illeti meg a személyt, az embert. Ahol fontos, és emiatt hangsúlyozom őket, a hagyomány, a család, az idősek tisztelete is. Sokat változott a világ. Kérdésként, mintha gyűlöletjárványként terjedne az emberek között, mintha már jogot formálnánk arra is, hogy az Isten teremtette világ rendjét megváltoztassuk. A személyiség már jogai, a személyiségi jogok már odáig terjednek, hogy nem kevesen szembefordulnak azzal a renddel, ami szerint az Isten az embert férfinak és nőnek teremtette meg. Nagyon sokszor kiveszőben van a tisztelet az élet iránt. Jó régen leírt a Péter apostol első levelének 5. fejezetében, idézem. Ellenségetek a sátán ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok ellen neki a hitben. Ugyanakkor tudjuk mindannyian, hogy mennyire nem könnyű szembe úszni az árral. Embernek lenni, embernek maradni. Egy eredeti rendszerint. Eredeti hivatások szerint, mindenféle értelemben. A világunkat meghatározott divatos gondolkodási fősodor, így mondanám, tényleg mint mindenek fölé helyezni a személyiségi jogokat. Azt halljuk, élvezd az életet, vásárolj, fogyasz. És tudjuk, ettől erősödik a gazdaság. De gondolunk eleget arra, hogy ebbe bele is pusztulhat a világ. A legidősebbek láttak már ilyeneket, vagy legalábbis hasonlókat, hogy belepusztult a félvilág. Keresik újra és újra. keresi. Az emberiség legjobbjai keresik, azt gondolom. Hol vannak az igazi értékek? Hogyan vigyázhatunk helyes módon magunkra? Mi az, ami még szabálynak mondható? Vajon azzal, hogy a gyerekeknek igyekszünk mindent és minden pénzzel megszerezhetőt megadni, pótolni tudjuk-e a személyes beszélgetéseket, a közösen eltöltött időt? Hagyjuk, hogy idejét múltnak tekintsük azt a családot, amiben egy férfi és egy nő szeretett közösségét tapasztalhatják meg a felnövekvő gyermekek. És hagyjuk-e azt,

0: asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka. Akit érettünk, keresztre feszítettek. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Atyám, gyermekek ezek, de én vagyok a legidősebb fiú, az első egy új nemzedékből, aki meg fog téged vigasztalni. Nem tudják, mit tesznek, hiszen önmaguk és Isten ellen cselekszenek. Atyám, bocsáss meg nekik, ahogy én is megbocsátok nekik. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között.

0: és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Világ királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
2: Kedves hallgatóink! A rózsafűzért a stúdióból Szegedi Ági és Szigler Luizi, a tizedeket telefonon Ágopcsa György, Lőrinc Józsefné, Varga Edit, Sotner Ferencné és Nagy Erzsébet imádkozták. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A rózsafüzérünkhöz telefonon keresztül önök is csatlakozhatnak, jelentkezni a 061-373-0701-es telefonszámon lehet. Várjuk hívásaikat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Tóth Ferenc nével, a Naputcai templom sekrestyésével Murányi Nikolett beszélget.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a budapesti stúdióból, ahol ma Tóth Ferencné Marikával beszélgetek, aki sekrestyés a Naputcai templomban. Kezdjük egy imával, hogy Isten áldása legyen a beszélgetésünkön. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Tehát Marika 37 éve sekrestyés a Naputcában, 1945-ben született vidéken, római katolikus családban nőtt fel, volt első áldozó, bérmálkozó, de önállóan később nem élt hitéletet. Budapestre költözött, és úgy 18 éves kora körül, úgy mesélted Marika, hogy akkoriban nem érdekelt a vallásos élet. Jöttél Pestre dolgozni, szövőnő és fűzőnő voltál az újpesti pamutgyárban, ahol aztán pártitkár lettél. Marxista egyetemet végeztél. Férhez mentél, aztán egy fiat született, és sajnos 40 évesen megözvegyültél. Nem volt könnyű az életed. Ekkoriban kezdtél érdekes álmokat látni férjed halála után, amik mindig előre megmutatták neked az utat, irányadóak voltak a te személyes életedre vonatkozóan. Isten belenyúlt az életedbe a férjed halála után. Ennek a beszélgetésnek mottója lehet ez a szentírási idézet. A végső napokban, mondja Isten, kiárasztok lelkemből minden testre, fiaitok és lányaitok profétálni fognak, az ifjak látomásokat látnak, az öregek álmokat álmodnak. Kedves Marika, kérlek, mesélj nekünk arról, hogyan hívott meg téged az Úr a hitre a templomba.
1: Október közepe táján, csütörtökön reggel, akkor arra ébredtem, hogy pénteken el kell mennem a templomba. Egész nap ez dolgozott bennem, hogy én nem hiszek Istenben, tehát nem vagyok vallásos. Mit mondanak az emberek, ha én elkezdek templomba járni? És valójában csütörtökön, pénteken szinte a gondolataimat ez a feladat, vagy talán kényszer is, mert mindig vele foglalkoztam, töltötte be egész péntek estig, amikor valójában nem mentem el a templomba, mert délelőtt dolgoztam, a házi munkák otthon tartottak, mostam is, nem mentem el pénteken, és olyan lelki válságba kerültem, hogy nem érdemes élni. Mi az életem célja, értelme? Nagyon szenvedtem tőle. Teljesen addig még egy gondolat jött, hogy jövő pénteken elmegyek a templomba. Akkor megnyugodtam, és tulajdonképpen béke, nem vagyok ideges természetű, békével töltöttem az estét utána, és egy hét eltelt ismét, a következő csütörtökön azzal ébredtem, pénteken templomba megyek, és akkor, hogy minek menjek, nem megyek. És csütörtökön péntek egész nap ezzel foglalkoztam gondolatba, és pénteken este fél hatkor nem megyek, és akkor egy hang, ami belső indítás, hogy megígérted, és na, mondtam, hogy jó, megígértem, elmegyek a templomba. És akkor elmentem a templomba, nem tudtam imádkozni, illetve talán nem is akartam, hanem, de azt tettem, hogy amikor felálltak az emberek, felálltam, ha leültek le, tehát ott voltam a szentmisén, részt vettem, és valójában a templomban megnyugodtam, béke töltött el. Örömmel mentem haza, hogy békébe, megnyugvással.
0: Ez a férjed halála után volt, hónappal,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, tehát augusztus 10-én halt meg a férjem, és ez október közepén indult, hogy...
0: És akkor 40 éves voltál.
1: Igen. Egyik pénteken nem mentem el, a másik pénteken elmentem. Ha nem mentem el, akkor lelkiválság volt, hogy nincs értelme az életemnek, hogy tehát ez így nem jó. Viszont ha elmentem, akkor béke, nyugalom volt a szívembe, és megelégedés. Ez így ment januárig. Januárban jöttem arra, hogy jó nekem menni a templomba, hogy miért nem megyek. De igazából arra nem gondoltam, hogy szombaton, vasárnap vagy bármikor, mert csak a péntekre kaptam az indítást Jézus szenvedésének a napjára. Január végén összetalálkoztam a Imre atyával, és akkor megkérdezte, hogy miért csak mindig pénteken jövök misére. Igazából nem tudtam megmondani neki, mert számomra ez annyira új volt minden. Mondta, hogy a vasárnapot kell megszentelni, ezért attól kezdve pénteken is mentem, meg vasárnap is mentem. Áprilisig a lelkembe szaporodott a hit, az erősítés, mert kaptam álmokat. Viszont áprilisben odáig jutottam, hogy se előre menni nem tudok már a hitbe, se visszafordulni nem tudok már a pátakság felé, és akkor volt egy nagy álmom. A álmaimat Szent József templomhoz kötenek. Legtöbb álom ott történik, illetve álmomban ott vagyok. Nyitva volt a templom ajtó, én az ambó előtt álltam, és a nyitott ajtón a két padsor között valami hömpögött. Nem víz, inkább füst ennek tűnt, de szerintem az idő volt, hogy az idő múlik, és ahogy kifele kellett volna mennem, de nem mertem elindulni, és a kórusról hangot hallottam, hogy ne félj, indulj el ezen az úton tisztább, mint az arany. Akkor még nem tudtam, hogy Isten így szól az emberhez. Csak később, évek múltán jöttem rá, és akkor elindultam, ahogy haladtam az úton, sírva mentem.
0: Eddig volt az álom, és utána ott folytatódik a valóság, hogy letetted a piros könyvet.
1: Igen, sok megpróbáltatás volt, de ez olyan lendületet adott, és letettem a piros könyvem, visszaléptem, utána a munkahelyemen sok probléma adódott, mert bolondnak néztek, hogy Isten miatt kiléptem a pártból.
0: És te hogy élted ezt meg?
1: Nehezen. Sok lelki szenvedésbe volt részem, de hála Istennek az Úr küldte az álmokat. Tehát nem csak az egy álom volt, nagyon sok álmom volt az első időkben, és valójában az is, hogy felkészített az Úr arra, hogy munkahelyváltásom lesz, mert álmodtam, hogy úgy megyek a plébániára, mint aki hazamegy. És a naplomban mit írok? Beírtam, hogy aggódom a jutkáért, aki ott dolgozik. Utána jött az álom, hogy valaki jön. A szemét ugyan nem látom. Most már talán... mondhatom, hogy ő az atya, mert szemét nem láttam. Álmomban nem látok szemét, csak hangot hallok, tapasztalok dolgokat. Hogy adott nekem egy fakanalat, és azt mondta, hogy meg kell tanulnod főzni.
0: Adott egy fakanalat a kezedbe az Úr álmodban. És kerested a jelentését.
1: Igen, mert valójában baráti társaságban egyszerűen, de finoman főzök, tehát amit készítek, az finom. Most ez mit takar, mire kell figyelnem? Ugye gondolatban sokat foglalkoztam vele. Szeptemberben elhelyezték az Imre atyáikat, akkori plébánost, Füles Lajos atya meg a Szabó János atya jött a helyére. A Szabó János atya két hét után mondta, hogy vállaljam el a sekrestészséget.
0: Tehát megkért az atya, hogy vállald el a sekrestészi feladatot?
1: Igen, és mondta, hogy a templomot rendbe tartani, a miseruhákat, a kellékeket, ez lenne a feladatom, meg nyitni-zárni a templomot, meg néha neki főzni. És amikor azt mondta, hogy néha neki főzni, rögtön párhuzamba állt azzal, hogy meg kell tanulnod főzni. János atya beteg volt, és szakácskönyvből főztem neki tulajdonképpen.
0: Speciális diétával.
1: Igen, speciális diétával.
0: Tehát akkor ennek az álomnak is megvolt az értelme.
1: Igen. Ami még nagyon fontos, ugye én a Pamutba viszonylag jól kerestem, és a János atya mikor mondta, hogy Marika, mi nem tudunk annyit fizetni, mint a Pamutba, a felénél kevesebb pénzért jöttem a templomba dolgozni, mert vállaltam a sekrestészségi munkát, és ő mondta is, hogy nem tudunk annyit fizetni, és akkor mondtam, hogy semmi baj, mert ha Isten hív, akkor ő gondoskodik rólam.
0: És azóta úgy tudom, hogy 37 éve papok jöttek, mentek, helyezések voltak, de te hűségesen azóta is ott vagy.
1: Igen.
0: És kitartóan dolgozol.
1: Igen, tulajdonképpen az álmakon keresztül vezet az Úr, és ami nehezebb, ott mutatja az utat, hogy mire kell figyelnem. Hát azóta ugye itt vagyok, néha nehezebb, néha nagyon könnyű körülmények között. Igen.
0: Említettél nekem konkrét álmot, aminek köze van a hitet fejlődéséhez is, megosztanád velünk, hogy Isten hogy van benne az életedben.
1: Igen, tulajdonképpen nagyon nehéz időszakok is voltak. Volt, amikor testi lelki fájdalom gyötört, hogy a fogam begyulladt, és nagyon szenvedtem tőle, és akkor elmentem a templomba, de ott is ilyen ellenséges érzületek vettek körül, mert nagyon sokszor visszahallottam az például, hogy ő pártitkár volt, és most itt van, a templomban dolgozik. Volt, amikor nagyon negatív hatással volt rám, mikor fájt a fogam, úgy összecsaptak a fejem fölött a hullámok, hogy már nem bírom, sokáig nem bírom tovább, és akkor, tehát álmodtam, hogy kristálytiszta vízbe úszom, egy nagy halat érintek, és nem tudom, hogy honnan jövök és hová megyek. Csak a nagy hallal úszom, és olyan, mint a szerelem. Egy nagyon szép érzés volt bennem. Ez az álom volt az, amikor örömmel töltött el, felszabadított, és akkor elmentem utána a templomba, és akkor a prédikációba az atya hal értelmezéséről prédikált, hogy tények Jézust hallal ábrázolták, ugye, mert ugye a keresztények, tehát az első időkben halal ábrázolták, mert ugye nem lehetett róla beszélni, hanem jelezték, és nagyon szépen kifejtette az atya, és akkor az idő alatt elmúlt a fogfájásom, hogy szinte meggyógyultam. Öröm töltött el a szívemet az, hogy mit nekem a világ, ha Jézussal járok együtt. Tehát ez annyira jó volt, hogy az ilyen álmok mindig megerősítettek a hitembe.
0: Az erőt adott, hogy tovább lépjél.
1: Igen, hogy tovább menjek.
0: Nagyon köszönöm, hogy megosztasz velünk ilyen mély álmokat, ilyen mély érzéseket, ami biztos segít a hallgatóknak is. Nyilván másoknak is vannak álmaik, nem biztos, hogy mindig tudjuk értelmezni jól, de ez nagyon jó, hogy nálad úgy látom, hogy mindig megtalálod aztán az értelmét a te életedre vonatkozóan.
1: Hosszú ideig nem gyakoroltam a vallásomat, és amikor rátaláltam Isten útjára, próbáltam, ismét ugye jártam rendszeresen templomba, hogy szentáldozáshoz járulhassak. Szigorú volt Imre atya, és felkészített arra, és tulajdonképpen hosszú időn keresztül ugye nem áldozhattam, hanem átvettük a hitünknek az alapjait, tehát követelményt állított velem szembe is. Na, elérkezett az az idő, amikor végre meggyónhatok, áldozhatok. Örültem neki, szerdán este meggyóntam, és akkor elhatároztam, hogy csütörtökön újra áldozom, és nem tudtam újra áldozni, és mert amikor indultam el a templomba, a kulcs beletört az ajtóba, és ugye nem tudtam elmenni, és nagyon bántott, még sírtam is miatta. Most se vagyok méltó arra, hogy szentáldozáshoz járuljak. Pénteken mehettem, és valójában pénteken újra áldozhattam, és nagy öröm volt számomra, de később, amikor akkor nem tudtam, hogy első péntek van, illetve ez még nem világosodott meg előttem, csak később, egy pár hónap múlva, amikor visszalapoztam a naplomba, hogy tulajdonképpen az Úr péntekre hívott meg engem, az újraáldozásom is nem csütörtökön volt, hanem első péntekre esett, mert az első pénteket, mint Jézus szíve tiszteletét tartott. Tehát azt mindig különös figyelemmel kísértem, csak akkor még nem tudtam, tehát nem volt elég világos számomra, hogy ez mennyire fontos, és nekem a fontos.
0: Igen, tehát ez nem azt jelenti, hogy csütörtökönként nem áldozol, hanem csak azt, hogy akkor az újrakezdés az egy első péntekre
1: igen,
0: se.
1: Igen, hogy
0: Jézus szentsége hát szívének az
1: igen,
0: engesztelés.
1: Igen, első péntek az egy kicsit ünnep is Jézus szent szívének a tiszteletével, hogy
0: igen.
1: És akkor, hogy meg mai napig is a első péntekre mindig tisztelettel gondolok, hogy az egy kis ünnep a számomra.
0: Igen. Úgyhogy van-e akkor olyan, ami úgy fontos uh-huh. neked a szíved mélyén, és nem hangzott el? Hogy hívott az Úr az imára téged?
1: Igen. Többször, mert többször van olyan álmom, amiben imádkozom. És valójában a békéért a világnappal kapcsolatban is, és akkor van, amikor, ahogy szól az Úr, hogy te imádkozz, és én mindig a mi atyánkot és a üdvözlégyet, ezt a két imát imádkozom álmomba. Viszont ez a mai napig megvan, hogy éjjel arra ébredek, hogy imádkozom. Elalszom, megint ébredek, és megint imádkozom. A múlt héten is volt egy olyan nap, hogy ahányszor fölébredtem, én imádkoztam. Ugye, mert az Úr felszólított arra, hogy te imádkozz, és én próbálom ezt, és ez teljesen független tőlem, mert ugye nem tudom, én elalszom, lefekszem, és mondjuk nem is minden nap az, hogy na most minden nap, hanem alkalmanként, hogy mi befolyásolja, nem tudom.
0: De, csak arra ébredsz fel, de, hogy imádkozom.
1: Igen, és akkor megint elalszom, megint arra ébredek, hogy imádkozom. És tulajdonképpen
0: csatlakozhatok hozzád, én is megéltem ezt már sokszor.
1: Igen?
0: Igen.
1: Ahogy
0: arra ébredek föl, hogy imádkozom.
1: Igen.
0: Úgy érzem ilyenkor, hogy szükség van az imánkra.
1: Igen, Igen, és ugye az Úr többször hív embereket, hogy imádkozzanak a békéért, és mondjuk én minden nap imádkozom a békéért tulajdonképpen, ami állandó, hogy a papjainkért, papi hivatásokért a békéért való imádkozás, és mondjuk szeretek is imádkozni, tehát reggel, ha fölkelek, imával kezdem a napot, Soros ma, ima, és akkor úgy folytatódik, tehát minden nap imával, tehát az Úr elé.
0: És este mégy a szentmisére, a munkahelyedre,
1: igen,
0: a templomba, és imával is fejezed be.
1: Igen, a napi zsolosmát azt imádkozom, még szeretem a litániákat. Igaz, ez kötött, de én ilyen szépen nem tudom megfogalmazni, ahogy le van írva Jézus szeme litánia, gondviselő Isten előtt való imádság. Tehát én szeretem a litániákat imádkozni, hogy együtt lenni Istennel.
0: Ez egy nagyon szép befejezés volt. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Örülök, hogy eljöttél és megosztottad a hallgatókkal ezt.
1: Köszönöm én is a lehetőséget.
2: Tóth Ferencnével, a Naputcai templom sekrestyésével Murányi Nikolett beszélgetett.

0: Kék bolygó. Környezetről, vízről, klímáról. Áder János műsorát hallják.
1: Ezt nevezzük újrahasznosításnak, recyclingnak. Ez az a halmaz, amiben készítünk ipari géptörlőrongyot. Ugye az legfőképpen a termelőipar veszi föl. Az ultra fast fashionnél, amit már pár dollárért, euróért lehet venni egy farmergatyát, két hordás után elszakad, az sajnos újrahasználatra alkalmatlan lesz. Egy úriember valamilyen oknál fogva összeveszett otthon a párjával. Elment otthonról, a párja az meg kiürítette az elmondása szerint a több millió forintot érő gardróbját. Minden cipőket, ruhákat, öltönyöket, minden. Úgy, ahogy van, be egy konténerbe.
2: Kipaterolta.
1: Igen. De egy konténerbe, szóval nem összekészítve bőröndöbb, hanem benyomta valamelyik konténerbe.
2: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket is. Mai vendégem és beszélgető társam Hunyadi Bence, a TexTrade operatív igazgatója. Üdvözlöm és köszöntöm itt a stúdióban.
1: Üdvözlöm, elnök úr, és köszöntöm a nézőket és hallgatókat.
2: TexTrade, hát ebből már nagyjából sejtik, hogy valahol a textíliák, ruhák világába fogunk kalandozni. Ugye önök használt ruha, most összefoglalott mondom, értékesítésével, de ez sokkal bonyolultabb lesz, ez ki fog derülni a beszélgetésből. Tehát használt ruhákkal foglalkoznak, családi vállalkozás az önöké, 1990-ben alapították, de ma már 500 főt, sőt, talán több mint 500 főt alkalmaznak. És ami engem nagyon melbevágott, amikor készültem a beszélgetésre, ez az adat, 35 ezer tonna használt ruhát dolgoznak fel, ezt majd mindjárt részletesen végveszünk, évente, még egyszer elmondom, 35 ezer tonna. Ez egy elképesztően nagy szám.
1: Hát ezzel Magyarországon piacvezetők vagyunk, de azért vannak nálunk jóval nagyobb textilhulladékfeldolgozó üzemek Európában. A legnagyobb ők közel 500 ezer tonnához.
2: És az hol van, Németországban?
1: Németországban, igen. Németország, Dubaj és több más országban ez egy eléggé nagy cégcsoport.
2: De még mielőtt elmerülnénk itt a textilfeldolgozásnak a rejtelmeiben, mert már kettő összefügg egyébként, de azt gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit a globális helyzetről, már arról, hogy hogy mindenki tudja, vagy legalábbis remélem, hogy a hallgatók nagy része tudja, hogy a textilipar meglehetősen vízigényes, és viszonylag nagy a széndioxid lábnyoma, tehát a klímalábnyoma magas, a vízlábnyoma is, és a széndioxid lábnyoma is magas. Tehát fenntarthatósági szempontból egyáltalán nem mindegy, hogy a textilipar az milyen jövőt gondol magának. És ami viszont az életünk részévé vált, ugye ezt hívják, ultra fast fashion, tehát a hihetetlen gyors divat, ami azt jelenti, az a másik ami melbevágó, számomra legalábbis, hogy szezononként, ugye ez 4 szezon, őszi, tavaszi, téli, nyári, tehát szezononként 40 kollekciót dobnak a gyártók piacra, azzal a szándékkal, eleve azzal a szándékkal, hogy kétszer, maximum háromszor vegyük föl, és vegyünk a újat. Mi történik a ruhával? Megy utána a kukába, vagy pedig esetleg a gyűjtőbe. Ugye önök is jó néhány anyagukban, mondjuk így, kézzel-lábbal tiltakoznak ezen a tendencia ellen.
1: Így igaz.
2: Mondjon erről néhány szót, hogy ez mit lehet ezzel egyáltalán kezdeni?
1: Ugye Isten igazából, amikor az édesapám és az üzlettársa elkezdtek ugye használt ruha nagykereskedelemmel foglalkozni, akkor ez egy ilyen unikális dolog volt. Ugye rendszerváltás után Nyugat-Európából, Angliából olyan textíliákhoz, ruhadarabokhoz lehetett hozzájutni, amik adott esetben Magyarországon még nem is voltak forgalmazói vagy viszonteladói azoknak a márkáknak. Szóval ugye volt egy elég nagy virágzása a 90-es évektől egészen ugye a 2008-as évekig a magának a second handnek. És most már ezek teljesen kikoptak magából a kereskedelemből. A használt ruhát, a visszagyűjtött ruhának a nagy része az fast fashion jellegű márkákat tartalmaz. És ugye most jön itt, amit az elnök úr is mondott, ugye az ultra fast fashion. Ez egy szörnyű dolog, hetente több kollekcióval jelennek meg, és ami még rosszabb, hogy ezeknek nagy része el se kerül. Megrendelnek egy bizonyos mennyiséget gyártásra, és nem is kerül már el az európai piacra. Mert jobban megéri nekik, megrendelnek 10 egységet, el tudnak adni az adott szezonban 8-at, 2 egység az ott marad, ahol helyben, ahol a gyártás történt, legyártva.
2: És meg is semmisítik utána.
1: Hát az, hogy mi történik vele, és milyen formában, ugye legfőképpen ezek a fast fashion márkák ugye fejlődő országokban gyártatják Távol-Keleten a holmikat, és ebből kifolyólag ugye nehezen lekövethető annak a folyamata, hogy mi történik ott ezekkel az új ruhákkal.
2: Igen, de azt olvastam, hogy ezeknek a ruháknak sokkal gyengébb a minősége, és ezért az újrahasznos, a többségének, és az újrahasznosíthatóság, és ezért korlátozottabb, mint a régebbi textiliáké.
1: Hát ugye, most csak egy jó példa így az adatokkal, hogy a Dániai Műszaki Egyetem végzett egy kutatást, 4000 darab különböző ruhadarabot vizsgáltak meg, és 618 különböző alapanyag keveréket találtak a 4000 ruhadarabból. Szóval ezeknek az újrahasznosíthatósága az körülbelül ilyen 2%.
2: Hát akkor lépjünk vissza, mert a hagyományos ruhákat azért viszont ennél jobb arányban tudják hasznosítani. Itt van egy szóróanyag, ahol ugye azt mondja, hogy új életet adunk ruháidnak.
1: Igen, ez a szlogenünk.
2: Ez a szlogen. Új életet adunk ruháidnak. És az anyagban egyébként van egy adat, amit én is szoktam használni, amikor fiataloknak tartok ilyen témában előadást, hogy egyetlen póló előállítása, ez visszakanyarodik a vízlábnyomhoz, igen, egyetlen póló előállítása akár 2700 liter vizet is igényel, folytatás, ugyanennyi ivóvizet egy ember 2,5 év alatt fogyaszt el. Tehát nem mindegy, hogy azt a pólót hányszor vesszük föl, vagy hogyha már meguntuk, akkor még esetleg valaki más azt tovább használhatja, folytatása a gondolatnak, ez is benne van egyébként, csak kicsit lerövidítettem. No, tehát önök, kanyarodjunk vissza ehhez a hihetetlen számhoz, 35 ezer tonna használt ruha megérkezik, és akkor innentől ugye újrahasználat, újrahasznosítás, textilapríték, lerakó. És ugye az a céljuk, igen, hogy lerakóban mindössze 1%-a kerüljen ennek a hulladéknak, azt majd elmondja, hogy ez mennyire reális cél, és akkor vegyük, jó, mondjuk így szálazzuk, stílusosan szálazzuk szét, akkor, hogy megérkezik önökhöz, majd arról külön beszélünk, hogy honnan érkezik meg, ott is van még jó néhány kérdés, megérkezik önökhöz, és önök mit kezdenek ezzel a hihetetlen mennyiségű textíliával?
1: Rendben, a 35 ezer tonnához még annyit tennék hozzá, hogy a cégcsoportunkon belül nekünk két telephelyünk van, az egyik Székesfehérváron, a másik pedig Romániában, a Párcümérészen, Szatmár-Németiben. Mm. És ugye úgy foglalkoztatunk összesen körülbelül egy olyan 550 főt a két cégcsoportban. De visszakanyarodva a kérdéshez, beérkezik hozzánk ez a mennyiségű textil hulladék. Ugye ennek is a tisztázás, ez még a mai napig porondon van, hogy most ez használt ruha, vagy pedig textil hulladék, ami összegyűjtésre kerül különböző lakossági konténeres gyűjtésekből. Mi, amióta elindult Magyarországon a konceszió, mi már előtte jóval átálltunk hulladékfeldolgozásra. De nagyon sokáig ez egy ilyen vékony jég volt, hogy ugye teljesen más jogszabályi megfelelőségei vannak annak, hogyha valaki textil hulladékot válogat, vagy pedig használt ruhát. Az egyik az egy termék, a másik meg egy hulladék. A hulladéknak a kezeléséhez sokkal szigorúbb engedélyezett környezetre van szükség.
2: De önök textil...
1: Mi textil hulladékot válogatunk, okay, igen.
2: De megérkezik a használt ruha. Ugye az első, hogy ami erre alkalmas, azt újra használhatóvá teszik.
1: Igen, két különböző csoportot különítünk el két fő csoportot. Beérkezik a ruha, egy háromszintes félautomatizált válogató rendszeren mennek át a ruhák, és ugye nagyon emberigényes maga ez a folyamat, mivel a legvégén már egy olyan finom válogatás van, ahol a minőség szerint válogatnak a kollégáink, munkatársaink. Az első folyamat az az, amikor beérkezik hozzánk a konténeres gyűjtésekből származó, vagy magyarországi, vagy Európa számos pontjáról visszagyűjtött textil hulladék. Itt ugye el kell különítenünk a nálunk hasznosuló textiliákat, a nem nálunk hasznosuló egyéb hulladékanyagáramoktól, ilyen például ugye műanyagszatyrokba, papírszatyrokba, kartondobozokba és különböző táskákba rakják be a lakosok a konténerekbe ezeket a feleslegessé vált dolgokat, és ugye annak is megvan utána a megfelelő helye, hogy most már ugye a koncesszió keretein belül, de melyik műanyag vagy papírfeldolgozó hasznosító üzembe küldjük mi azt el azt az adott lebálázott tételt. Ezek után második lépésben, ott már csak a nálunk hasznosuló textiliákkal foglalkozunk, fölkerül a válogatórendszerre, ahol különböző anyagnemek szerint válogatják szét a kollégáink, és nem néznek semmilyen minőséget. Különböző halmazokat képeznek, szoknyaruha, téli tételek, pólóblúz, gyerektételek, kiegészítők, nadrág külön a kötött áru, arra majd vissza fogok térni, hogy az miért képződik külön. És akkor a harmadik lépésben ott történik a finom válogatás, ahol már specifikusan ezen kategóriákon belül különböző tételeket válogatnak a kollégáink. Ez kereslettől függően ilyen 350 és 400 tétel között, 350 és 450 különböző tételt válogatunk minőség szerint.
2: Ha igazak a statisztikák, amiket én láttam, a válogatás után az önökhöz érkező textil hulladéknak az 55-65%-át tudják újra használni. Az elég magas arány szerintem.
1: Ez a klasszikus használt ruha.
2: Igen. Ami engem egyébként meglepett, hogy ezeknek egy jelentős részét nem csak Magyarországon hasznosítják, és nem Afrikába viszik, hanem visszaviszik Nyugat-Európába.
1: Igen.
2: És azt gondoltam, hogy ez hogy éri meg? Tehát mondjuk behozni Hollandiából használt ruhát, szétválogatni, majd utána ennek egy részét visszavinni, és ugyanazon a piacon értékesíteni, ez
1: azért itt a magas értékkel bíró dolgok azok, amik esetleg visszakerülnek a nyugat-európai piacra. Ilyen kifejezetten, ami most nagyon újra reneszánszát éri, ez a mi hippinek hívjuk, de a nemzetközi megfelelőnek a vintage jellegű dolgok, ugye, amik folyamatosan a divatipar is mindig egy bizonyos korszakhoz nyúlik vissza, ezt lehet vitatni, hogy 20-30 évente nyúlunk vissza, most jelenleg a 2000-es éveknek a divatja dominál az új ruhagyártásban is, és ezzel párhuzamosan ugye van ez a hippi válogatás, ahol értékes, egyedi, különleges darabokat válogatunk ki, és annak nagy része ténylegesen Nyugat-Európába kerül, legfőképpen Hollandiába, ahol ugye nagyon-nagyon sok Amerikától elkezd az USA-tól, Angliában, illetve a Benelux államokban is rettentően sok ilyen vintage shop van, ahol unikális egyedi darabokat tudnak megvásárolni.
2: Miért nem ők válogatják? Még ide kell hozni
1: válogatnak.
2: De ide kell hozni Magyarországra, a szállítási költség, visszavinni a válogatott ruhát, az is szállítási költség.
1: Igen, szállítási költség, ugye itt jön szóba ugye ez a karbon lábnyom magának a történetnek, amivel sokat kezdünk mostanában foglalkozni, de a lényeg az az, hogy mi nem azért dolgozunk föl nyugat-európai textil hulladékot, és készítünk belőle újra használt ruha terméket, mert ez annyira szükséges nekünk, hanem a Magyarországról visszagyűjtött textil hulladéknak a minősége az nem összehasonlítható egy Nyugat-Európában visszagyűjtött textil hulladék minőségével. És ehhez nekünk valamilyen keverési arányt kell alkalmaznunk, hogy piacképes legyen ez a termék.
2: Ez azért van, mert mi gyengébb minőségű portékát vásároltunk, vagy tovább használtuk, tovább hordtuk, és ezért lényegében már kevésbé alkalmas arra, hogy más is fölvegye.
1: Is.
2: Is.
1: Aha. Ugye magában, Nyugat-Európában sokkal nagyobb hagyománya van a textil hulladék megfelelő elhelyezésének, a szelektív elkülönített gyűjtésnek. Ugye az egész Európai Unióban 2025-től, január 1-től tették kötelezővé azt, hogy elkülönítetten kell gyűjteni a textíliákat. Most ezt Magyarországon ugye mi 2023. július 1-ig egészen 2005 környékétől mi ezt saját terhünkre csináltuk, és 23. június 1-től indult el a hulladék koncesszió.
2: Igen, mert akkor onnantól a MOHU megkapta ezt. Igen. Is, és akkor önök a MOHU-nak az alvállalkozói, beszállítói. Na most akkor menjünk vissza, tehát egy része a ruháknak visszakerül a fogyasztóhoz.
1: Igen.
2: Új gazdára talál.
1: Mi ezt mondjuk, hogy ez a legköltséghatékonyabb megoldása magának a textil újrahasznosításának.
2: Hát nyilvánvaló, hiszen akkor ennek a legkisebb a lábnyoma, mert nem kell előállítani az alapanyagot, nem kell legyártani a ruhát, nem kell elszállítani, vagy más rövidebb útvonalon kell elszállítani a fogyasztóhoz, józan paraszt észre belátható, hogy ez a legolcsóbb, tehát új gazdára talál a ruha. Oké, ami nem, mert nem alkalmas erre, rosszabb minőség, lányabb minőségű, nagy túlhordott, tehát mi az ő sorsa?
1: Ugye ezt nevezzük újrahasznosításnak, recyclingnak, ez az a halmaz, amiben készítünk ipari géptörlőrongyot. Ugye az legfőképpen a termelőipar veszi föl, itt azt kell elképzelni, hogy van körülbelül 20-25 különböző termékünk jelenleg ipari géptörlőronyban. Itt legfőképpen a természetes alapanyagú textiliák jöhetnek szóba.
2: Azok mondjuk egy műszáros nem annyira.
1: Hát műszáros nem annyira, de vannak egyes esetek, amikor ugye, hát amint mondtam is, hogy 618 különböző anyagösszetételt találtak, szóval vannak olyan dolgok, amiben 60-70%-os pamutartalommal az még egy jó net szívó képességgel bíró géptörlőrony tud lenni. Itt jönnek szóba azok a termék, vagy azok a pólók, különböző jogging tételek, amik elég nagy mennyiségben találhatóak meg magába a visszagyűjtött textil hulladékban, és ugye ezek teljes mértékben alkalmasak. Ezeket ugye késsel, egy forgókéssel munkatársaink fölvágják, és utána különböző csomagolásokban. Ez legfőképpen tény és való, ez is a nyugat-európai piacon kerül értékesítés. Ugye a legnagyobb felvő piac az autóipar például, meg különböző más termelőiparok.
2: A következő lépés textil apliték.
1: Nem, bocsánat, van még egy? Igen.
2: Mit
1: textilipari alapanyag.
2: Textilipari alapanyag. Tehát visszakerül, és akkor lényegében egy új ruhát készítenek belőle.
1: Igen, itt, amit mondtam, hogy a kötött tételekhez visszafogok.
2: Ja, most kanyarodok vissza a gyapjúhoz.
1: Igen. Ugye a gyapjú az a teljes világon gyártott szálgyártásnak az 1%-a, viszont például Prátóban, Olaszországban 7000 kis családi vállalkozás, manufaktúra dolgozik kifejezetten gyapjú és kasmír újrahasznosításban. Ami azt jelenti, hogy ez egy teljesen ősrégi megoldás. Fogják, szín szerint szétválogatják a 40-50 különböző színre, utána megszabadítják ezeket a ruházati tételeket a gomboktól, cipzároktól, illetve olyan dolgoktól, ami a magába az aprítás során problémát jelenthet, fölaprítják bizonyos méretekre, és utána pedig egy ilyen forgódobos rendszerben, ilyen finom szálakat széthúzzák magát ezt az anyagot, és utána újra fonalat tudnak belőle készíteni. Szóval ezt se festeni nem kell, se kémiai újrahasznosításon nem megy át, hanem csak is mechanikai újrahasznosítás történik, viszont ez csak a természetes alapanyagokkal.
2: Igen, hát ugye ezt régen ugye még édesanyám is ezt úgy csinálta, hogy amikor már hát a gyapjú pulóver már kicsit kopottasott, akkor fölbontotta.
1: Igen.
2: És akkor biztos emlékszik rá, hogy akkor ilyen kis gombolyagokat, én is tartottam még a kezem, és ilyen gombolyagokat készítettünk, és akkor abból a gombolyagból utána egy új pulóver kötött egy új pulóvert, ami aztán tovább használható volt. Akkor ez volt a harmadik, most jövünk akkor a textil aprítékhoz, az a negyedik hasznosítás.
1: Ott kétféle különböző dolgot csinálunk. Van egy aprítógépünk, ami megegyezik különböző más hulladékaprítógépekkel is, körömnyi méretű frakciókra aprítja magát a ruhát. Itt az egyik fő cél az volt. Nekünk ilyen aprítógépünk már több mint 25 éve van. Ugye az elején 25 évvel ezelőtt nem dolgoztam még a családi vállalkozásban, de az elmondások alapján ez nem feltétlenül egy piaci döntés volt, hogy Európában elsőként textilt fogunk aprítani, az elsők között, hanem ugye itt már a lerakás szóba jött. Akkor tájt 2005-ös évek környékén már látszódott az, hogy az újrahasználatnak a mennyisége az csökken magába a visszagyűjtött textiliáknak, rosszabb a minőség a visszagyűjtött textiliákban, és valamit kell kezdeni az újrahasználatra és az újrahasznosításra alkalmatlan dolgokkal. A lerakó az nem volt opció, mert akkor persze olcsóbb lett volna lerakni magát a feleslegessé vált hulladékot, viszont ugye már akkor is rajzolódott ez a zöld gazdaság, fenntarthatóság, legfőképpen Nyugat-Európában, nyugat-európai partnereknél, és ott éreztük azt, hogy érdemes beruházni egy aprítógépre, és akkor még csak kifejezetten energetikai hasznosításra alkalmas textilaprítékot készítettünk, ami legfőképpen cementgyárokba került.
2: Tehát ott elégették.
1: Elégették, igen, de ugye ott például a cementgyárakban a cement egyik melléktermékéhez, a klinker égetéshez használják ezt az alapanyagot, és ugye ott kontrollált körülmények között történik ennek a textiliának az elégetése. Három dolog van, ugye a fűtőértéke az magasabb, mint a barna kőszéné, nagyon alacsony a nedvesség tartalma, ezért nagyon jó lég, illetve az összhalogén tartalma kevés, mivel ugye nem tartalmaz különböző idegen anyagokat, vagy csak kis mértékben.
2: Tehát cementgyárban elégetik, és te még van még egy,
1: igen,
2: amit amikor a Planeten találkoztunk, és akkor ott megmutatták nekem, én nem akartam elhinni.
1: Ugye ez a
2: tudja, hogy mire gondolok.
1: Igen, tudom. Ez a sztori ez onnan indul, hogy az édesapámnak az üzlettársa, ő fogathajtó, és ugye vannak lovai. És többször előfordult az, Nyugat-Európában különböző lovas versenyeken egy profi lovaspálya az úgy épül föl, hogy van egy rétegrend. Megvan az, hogy milyen módon kell a vízelvezetését megoldani egy ilyen pályának, az öntözését, a milyen homoknak kell benne lennie, csak egy bizonyos homok az, ami megfelelő, és a legfelső réteg az a finom homok. És ez nagyon régóta működik, hogy textilaprítékot kevernek össze a homokkal. Egyrészt jobb a pályának a vízmegtartó képessége, másrészt pedig ugye egy rugalmasabb, kötöttebb talajt biztosít a lovak számára, így a sportlovaknál a sérülékenység is kevésbé merül föl. És ugye itt jött az ötlet akkor, amikor már beruháztunk az új gépre, hogy egy gond volt mindig ezzel az aprítékkel, hogy gombokat, cipzárokat tartalmazott. És most jelenleg van egy olyan infrával működő válogató fejünk, ami 99,9%-ba tiszta textil tud válogatni. Ez már az apró levágott, vagy leaprított textiliákból készül, és ugye ezt föl kell tanítani a gépet, de ugye itt jön majd szóba a mesterséges intelligencia, hogy ezt előbb-utóbb magától is meg fogja tudni tanulni egy ehhez hasonló gép, és ami nem textil, az pedig magas nyomású levegővel kifújja.
2: És akkor lényegében a lovas pályák készítésénél a homokhoz keverve javítják a pálya minőségét, és kevésbé, tehát mondjuk a lovak számára sokkal jobb,
1: egy rugalmasabb
2: pályát építenek.

0: tovább is a végén a nagyon kevés részét kell csak a hulladéktárolóba vinni. Na most, hogy az említette, néhány perccel ezelőtt beszéltünk erről, hogy érkezik Hollandiából is, meg talán Nagy-Britanniából is, tehát Nyugat-Európából is érkeznek igen. ruhák, nem ott dolgozzák fel, hanem önökhöz érkezik. Hova kerül innen? Tehát ami, visszatérve az első tételre, ugye ez a legnagyobb tétel,
1: újrahasználat,
0: kerül a magyar piacra is, és még hova?
1: Ugye legfőképpen ugye mi a magyar piacon vannak vásárlóink, akik ugye használtról boltokat értékesítenek, de azért exportorientáltak vagyunk. Körülbelül egy 80 országban értékesítünk világszerte. Különböző minőségnek megvan a felvevő piaca. Van a váfás minőség, ami tulajdonképpen új ruha minőségben lehet feltüntetni. Annak óriási piaca volt a háború kitöréséig Oroszország, Fehér Oroszország és Ukrajna. Ugye most ez a piac ugye vagy szankciók miatt elérhetetlen, vagy pedig ugye az ukrajnai rész ugye majd nem a háború miatt. Ez sajnálatos. Így sikerült egy nehezebb utat választottunk, de a délszláv piacokkal próbáljuk helyettesíteni a nyugat vagyis kelet-európai piacokat, ami én azt gondolom, hogy viszonylag jól is sikerült számunkra. Itt az olyan minőségű ruháról beszélek, ami megegyezik a bolti minőséggel. Egyszer-kétszer hordott, ugye.
0: És mennyire olcsóban juthat hozzá mondjuk a fogyasztó, mint hogyha az eredeti formájában veszem.
1: Hát, ugye ez megint egy olyan kérdés, nem minden esetben tud olcsóban hozzájutni, mint az eredeti formájában. Ugye van egy árérzékenység ebben, de ennek van egy feldolgozási költsége. Van egy begyűjtési költsége, egy feldolgozási költsége, és itt jön szóba megint az ultra fast fashion. Ez gyönyörűen működött a drágább, minőségibb alapanyagokból készülő termékeknél. Az ultra fast fashionnél, amit már pár dollárért, euróért lehet venni egy farmergatyát, két hordás után elszakad, az sajnos újrahasználatra alkalmatlan lesz.
0: Világos. Tehát ezért is lenne fontos, hogy az ipar erre odafigyeljen, de majd még erre visszatérünk. Érkezzünk meg Magyarországra. Beszélt arról, hogy önök voltak az elsők, akik ezt a konténeres visszagyűjtést...
1: Igen.
0: Most 3000 konténerük van, ha jól tudom, és 6000-re akarják fölfuttatni a gyűjtőkonténereknek a számát.
1: Ez a MOHU-nak a célja. Ugye mi most jelenleg a vállalkozói pozícióban vagyunk már. 2023. július 1-ével 1500 darab konténerrel indult el a magyarországi textil hulladék visszagyűjtése. Azok a mi saját konténereink, és akkor a MOHU még 4500 darab konténert szándékozik kitenni országszerte.
0: Hol? Tehát most, aki most találkozik először ezzel a problémával, és azt mondja, manóba, én is szeretném leadni, hova vigye, hol keresse ezeket a konténereket?
1: Van egy honlapunk, a ruhagyűjtés.hu nevű weboldal.
0: Ruhagyűjtés.hu, ezt mondjuk el legalább kétszer,
1: ruhagyűjtés.hu,
0: vagy akkor valaki jobb megjegyezze, és le tudja írni. Igen.
1: Itt tulajdonképpen GPS koordináták alapján felelhető az összes konténer, és a konténer mozgások, kihelyezések, beszedések, azok 24 órán belül változtatásra kerülnek a honlapon.
0: Jó, tehát akkor viszonylag gyorsan,
1: igen.
0: Ha valaki le akarja adni a használt ruhát, és ezt a szolgáltatást igénybe akarja venni, akkor viszonylag gyorsan megtalálja. Amikor készültem a beszélgetésre, akkor néhány történetet is olvastam, és gondoltam, hogy egy-két ilyen kedves történettel fejezzük be a mai beszélgetést, mert hogy... Kettőt, az egyik történet, de majd elmondja a részleteket, inkább a végszót akarok adni, egyikhez is, másikhoz is. Kaptak egy telefont, hogy egy családi megtakarítás került, a gyerek ruha zsebébe tartották a családi, megtakarított pénzét, és valaki erről nem tudva ezt a gyerekruhát bedobta a konténerbe, hogy új, mi lesz ezzel a, nem tudom mennyi pénz volt, majd elmondja, hogy mennyi pénzről beszélünk, és akkor jött a telefon, hogy meg kell találni. A másik, az egy még nehezebb dolog volt, és ráadásul külföldről érkezett a

0: állítmány, hogy valaki elveszítette a fülbevalóját, tehát amikor berakta, véletlenül a fülbevalója belekerült ebbe a szállítmányba, és ezt fülbevalót kellett, tehát egy tűt a szénakazalba, most nem egy tűt a szénakazalba, hanem egy fülbevalót a használt ruhák között. Úgyhogy egy kicsit tegye színesebb, eddig is színes volt a beszélgetés, de még ezzel, vagy ha van jobb történet, akkor azokkal tegyük még egy kicsit izgalmasabbá ezt a beszélgetést.
1: Az egyik az, ugye ez a családi megtakarításos dolog volt, pontosan már nem emlékszem, hogy de jó pár millió forintról beszélünk, borítékban volt benne a cipzáró zsebébe a gyerekkabátnak, és ott az volt a gond, hogy nem is, mert ugye sokszor előfordul, hogy úristen, belejtettem a kocsi kulcsot a konténerbe a zsákkal együtt, akkor egy-két órán belül ott vannak a kollégáink, és segítik megkeresni magába a konténerbe a kulcsot, pénztárcát, most akármi előfordul, ez napi szinten előfordul. Itt az volt a gond, hogy ez be is érkezett már hozzánk az üzembe, ez a kabát.
0: Gyerekkabát.
1: Gyerekkabát. És az volt az egyetlen egy szerencsé, hogy nem volt még fölküldve a rendszerre. Nem indult el a válogatása, hanem a raktárba állt, és azt tudtuk, hogy melyik sofőr hozta be, mert a konténerek alapján beazonosítottuk azt, hogy ki volt a sofőr, tudtuk azt, hogy mikor, és akkor vissza lett keresve kameraképek alapján, hogy akkor nagyjából hol lehet az üzembe, és akkor melyik zsák, egy ilyen viszonylag nagyobb nyomozás történt, de meglett.
0: De azért közben szerintem a pénz tulajdonosa leízott egy párszor, amire megkapta a jó hírt, hogy megtalálták.
1: Igen.
0: És visszakaphatja a pénzt.
1: Volt ennél hasonló sztori ott.
0: Na, mondja.
1: Egy úriember valamilyen oknál fogva összeveszett otthon a párjával. Elment otthonról, a párja az meg kiürítette az elmondása szerint a több millió forintot érő gardróbját. Minden cipőket, ruhákat, öltönyöket, minden. Úgy, ahogy van, be egy konténerbe.
0: Kipaterolta.
1: Igen. De egy konténerbe, szóval nem összekészítve bőröndökbe, hanem benyomta valamelyik konténerbe, és ezek után az úriember az erőszakosan, még édesapámat hívta fel, hogy akkor ő ide szeretne jönni megkeresni, hogy melyik hogy hol van, mert neki kellenek ezek a ruhák, mert tényleg több millió forint az értéke a ruháknak.
0: Meg egyébként is szerettem valamit felvenni másra.
1: Igen,
0: másnak.
1: És akkor mondta, hogy ez már föletetésre került a rendszerbe, szóval ezt nem tudtuk visszakeresni, de hogy mondta, hogy akkor ő lejön, akkor ő kiválogatja, mert meg fogja találni, stb. És ugye nehezen képzelik az emberek, amíg nincsenek ott a válogatóüzemben, hogy mennyi textília van bent. Ugye ez a 35 ezer tonna, ez azért egy beszédes szám éves szinten. És akkor bejött, és úgy fogalmazott, hogy elmentek ti a fenébe. Megfordult és kiment.
0: És kész feladta?
1: Igen, persze.
0: Feladta. Na és a fülbevaló?
1: Fülbevaló az egy osztrák beszállítói partnerünknél történt a rakodás során, hogy a hölgy valahogy kiesett a füléből, de azt tudtuk, hogy ugye kamionnal érkezik be az áru. Nagyjából elmondta, hogy melyik részénél állt a kamionnak, és az a földön meg volt, becsúszott a zsákok között a földre.
0: És ő is visszakapta.
1: Ő is visszakapta,
0: pénzt,
1: igen.
0: Pénzt is visszakapta a családot. Hölgy is visszakapta a fülbevalót.
1: A gardróbot az úriember nem tudta, mert sajnos.
0: Későn jött. Ugye a kollégák is ebből a szempontból jól járnak, hiszen úgy tudom, hogy lehetőségük van hetente, havonta egy bizonyos mennyiségű ruhát, a szétválogatott ruhák közül megtartani, tehát a pénzügyi, tehát a fizetésük mellé még egy ilyen, egy ilyen természetbeni jutatást is kapnak. Ugye?
1: Ez havi 7 kiló ruháról beszélünk, ami én azt gondolom, hogy
0: hát azért az egy jelentős.
1: Az nem egy éves szinten, nem egy rossz mennyiség.
0: Akár magának akár családnak, vagy akár ajándékban, vagy értékesíti, tehát ez egy plusz juttatás.
1: Igen.
0: És ezt szívesen veszik a kollégák, és élnek is ezzel a lehetőséggel.
1: Természetesen. Néha túlzással.
0: Végezetül. Mik a tervek?
1: Hát eléggé sok tervünk van. Itt nagyban befolyásolja ezt, hogy maga ez a újrahasznosítási része magának a textil hulladék válogatásnak, ez milyen irányba fog haladni. Jelenleg nincsen olyan ipari technológia, ami 100%-ban meg tudja oldani a ruháknak a minőség szerinti válogatását, illetve a magának az újrahasznosítási folyamatokba, az anyagába történő, vagyis az elemi szára történő visszabontás, különböző kémiai, mechanikai újrahasznosítási folyamatok is még jelenleg gyerekcipőben járnak. Mi nyitott szemmel járkálunk a világban, és próbáljuk ezeket a folyamatokat minél jobban lefedni. Én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligenciának nagyon nagy része lesz az, hogy a válogatást megoldani.
0: De lehet, hogy előrébb kellene kezdeni, de ez nem az önök feladata, hanem ez egy szabályozási kérdés lenne, mondjuk például az Európai Unió erre vállalkozhatna, hogy meghatározná, hogy milyen anyagból lehet textilt előállítani, és ennél egy fontos szempont az újrahasznosítás, tehát hogy olyan anyagot használunk, őseink ugye gyapjút, lent, kendert használ, tehát olyan alapanyagot használunk, és ez igaz lehet egyébként a vegyipari alapanyagokra is, amik, hogyha már meguntuk, és kidobtuk, és elhasználódtak, visszabonthatók, tehát a körforgásos gazdaság részévé tehetők. Én azt gondolom, hogy ez egy szabályozási kérdés, ez nyilván megkönnyítené az újrahasznosítóknak a dolgát, többek között az önökét, de a többi gyártóit is, és nem csekély mértékben javítaná azt a helyzetet, hogy a textiliparnak óriási a klímalábnyoma, óriási a vízlábnyoma, és közelebb vinne bennünket ahhoz a célhoz, hogy minél több ruhát újra tudjunk hasznosítani. Én azt gondolom, hogy ha ebben az Európai Unió a közeljövőben lépne, akkor az mindenkinek megkönnyíteni a munkáját, és nem kevés környezeti haszonnal járna.
1: Én is azt gondolom, hogy elindult egy jó úton, én azt gondolom, csak kérdés az, hogy időben-e. Az időfaktor az. Ugye az ultra fast fashion 2028-ig Magyarországon már létezik a kiterjesztett gyártói felelősség, az EPRD. Ezen kívül Hollandiában, Franciaországban és Litvániában van, de minden tagállam saját szabályozásán keresztül intézi a dolgokat. Ez azt jelenti, ez a díj, hogy magának a gyártóknak és forgalmazóknak a forgalomba hozott termékek után vagy kilós, vagy darabára meg kell fizetniük egy bizonyos díjat, ami fedezi a visszagyűjtés, válogatás és újrahasznosítás költségét valamilyen mértékben. Egyes országokban még a kutatásfejlesztés is támogatja, illetve a szemléletformálást. Nekünk, mint mi a végén vagyunk egy végrehajtó szerv, úgy fogalmazva, hogy mi feldolgozzuk és értékesítjük a termékeket. Mi egy hasznosító üzem vagyunk. Maga az, hogy az EPRD-at próbálják bevezetni egész Európában, arra már a gyártóknak a válasza volt ez az ultra fast fashion. Ők nem szeretnék azt, ez a mi elképzelésünk, mint használt ruha értékesítőknek is, ők nem szeretnék azt, hogy konkurenciaként még egyszer újra ruha formájában megjelenjen az adott termék. Mert ez nekik valamilyen szinten konkurenciát jelent. Ők nagyon szívesen kifizetik ezt a díjat, de akkor valamilyen módon újrahasznosításra kerüljenek a ruhák.
0: Jó, hát ez egy izgalmas kérdés, ami részben szabályozásra vár. Arra nem nagyon számíthatunk, hogy a gyártók majd a környezeti szempontok miatt jobb belátásra térnek. Azt gondolom, hogy egyikünk sem olyan naív addig, hogy ezt elhiggye. Amíg nincs kényszer, amíg nincs jogszabályi előírás, addig ez a helyzet ez marad, és egyre több olyan textil hulladék keletkezik, amit nehéz lesz újra hasznosítani. No de, hát a cég azért 36 éve talpon van, igen. Úgyhogy azt hiszem, hogy, és az a 35 ezer tonna, ezt most a harmadszor idézem, ez egyszerűen nem tudom befogadni, tehát 35 ezer tonna évente, szerintem egy fantasztikus szám. Ehhez mindenképpen csak gratulálni tudok, hogy tényleg a nulláról indulva családi vállalkozásként ide eljutottak.
1: Köszönjük szépen.
0: És hát az jól látszik, azt elmondta, hogy nagyon sok ágaboga van, nagyon sok leágazása van, nagyon sok problémát kell megoldani, innovációkat bekapcsolni, újabb és újabb megoldásokat keresni, újabb és újabb problémákkal szembesülni. Tehát ez egy folyamatos alkalmazkodás az önök esetében is a kihívásokhoz. Úgyhogy hadd kívánjak itt a stúdióban sok sikert a további munkához.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Mindannyiunk érdekében, hiszen persze az üzlet is önöknek, legyen nyereséges ez az üzlet, fogyasztók is jól járnak, mert jó terméket kapnak, de alapvetően mégiscsak egy környezeti szempont is érvényesül, hogy az, amit a közgazdászok körforgásos gazdaságként írnak le, hogy a hulladék az ne selejt legyen, ne szemét legyen, hanem újra hasznosítható alapanyag, ezt a célt ebben az esetben legalábbis sikerült elérni, úgyhogy ehhez külön gratulálok.
1: És köszönöm szépen.
0: Én meg köszönöm, hogy itt volt és megosztotta velünk a gondolatait.
1: Köszönöm a meghívást.